0: hűs időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. YouTuberből vált országszinten ismert énekessé. Hogyan lett Paul Streetből Azaria? Tarts velünk, most megtudhatod.
1: Baukó Attilát több néven, több helyről is ismerheted. Régebben Paul Street néven YouTube videók gyártásával foglalkozott. A Rejtélyek nyomdokat című sorozatának köszönhetően lett ismert. 2002-ben született, és 2019 óta zenei pályán Azariaként tevékenykedik, és lett ismert. Pop és alternatív stílusú zenéket gyárt. Teltházas koncerteket és nagy sikerű fesztiválokat tudhat maga mögött a még csak 20 éves énekes.
0: Dalai, albumai hamar felkapottak, és TikTokon is népszerűek lettek. Egy idő után hatalmas rajongó tábora lett Azinak és zenésztársának, barátjának, Dashnek. Több közös daluk van kettőjüknek, amik már megjárták a top listák legfelsőbb helyét is.
1: Május óta, ha meghalljuk a nevét, lehet nem a Mindegy című száma fog először eszünkbe jutni. A social media mostanában a 2022-es májusi botrányától volt hangos. Azóta nagyon megosztó személyiség Azaria. Ebből kifolyólag több ismert emberrel és zenésszel került összetűzésbe és heves szóváltásba. De olyanok is voltak, akik Attila védelmére keltek. Például Majka az eset után a koncertjein nyilvánosan bevédte, sőt, ki is átérte.
0: Ez a balhé azért is fajult el idáig, mert Azaria nem vállalta fel, hogy ő is hibás ebben a szituációban. Az aktusra rá pár nappal Instagramon tett közzé egy live-ot. Ebben a videóban elmondta azt, hogy ugyan nem bánta meg a történteket, azt viszont sajnálja, hogy megcsalta párját. Azóta ő megbocsájtott, viszont úgy néz ki, a kedélyek nem csillapodtak. A lány, akivel megcsalta barátnőjét, interjúban elmondta, milyen rosszul élte meg, és hogyan hatott a magánéletére. Ám Attila megsajnálás vagy bocsánatkérés helyett viccet csinált a lányból és megszégyenítette.
1: Azaria és apukája nyilatkozataiban mindenkit hibáztattak. A lányt, akivel félrelépett, azt, aki felvette videóra, a biztonsági őröket és az ott dolgozó személyzetet. Mindenki meg lett említve, hol hibázott, hogy egy ilyen videó felkerült az internetre. Egyedül Azariát nem vonták felelősségre a történtek miatt. Emiatt jöttek létre a...
0: Nem Azaria hibás.
1: És a...
0: Nem ő tehet róla.
1: Mondatok.
0: Ennek ellenére sem feledhetjük, hogy mekkora zenei tudása van. Sok eredményt elért már fiatalkora ellenére. A nyár folyamán is többször megfordult országszerte ismert fesztiválokon. 2021-ben Azaria elnyerte a legjobb magyar előadó címet.
1: Te mit gondolsz, elítéled, vagy egyetértesz azzal, amit Azaria tett, és azt, ahogyan lereagálta? 97.5 Táska Rádió.

0: Szépen hétött Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Szoboszlai Dominik egy magyar válogatott labdarúgó. 2000. október 25-én született Székesfehérváron. Céltudatosság, hosszú távú szemlélet, gyors külföldi karrierépítés, okos menedzsment és egy kemény és szigorú apa is kellett ahhoz, hogy Szoboszlai Dominik ma az legyen, aki.
1: Hogyan indul Dominik karrierje? 6,5 évesen kezdett el focizni édesapja Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai labdarúgó, kezei alatt, előbb a Videótonban, majd az édesapja által vezetett fehérvári Phoenix Gold FC utánpótlás műhelyben. Szoboszlai a tehetsége és játékintelligenciája miatt vált ismerté. Erős lövéseivel, jó labdavezetésével és passzainak pontosságával tűnt ki a középpályán.
0: 2016 nyarán szerződtette az osztrák élvonalbeli Red Bull Salzburg, mely kezdetekben a másodosztályban szereplő tartalék csapatában, a Leipzigben számított Szoboszlai játékára. Közben a Salzburgi a korosztályos csapatával szerepelt UEFA újfisági ligában. A Salzburgban bajnoki mérkőzésen 2018 májusában mutatkozott be, első gólját pedig szeptemberben lőtte az osztrák kupában. A 2019-20-as szezon végén az osztrák Bundesliga legjobb játékosának választották. 2020. decemberében átigazolt a német RB Leipzighez. Ez egy fontos lépés volt pályafutásában, mivel akkor már a Bundesliga egyik erős csapatában játszott.
1: A magyar nemzeti válogatottnak is tagja volt. Az U17-es csapattal kijutott a 2017-es korosztályos Európa-bajnokságra, ahol a magyar csapat a 6. helyen végzett. A felnőtt válogatottban 2019. március 21-én mutatkozott be Szlovákia ellen, míg első gólját szeptemberben szerezte a nemzeti csapatban, szintén Szlovákia ellen. Céltudatossága már korán megmutatkozott. 15 évesen nagyon szeretett volna egy tetoválást, de az édesapja nem engedte. Nem kapott meg semmit anélkül, hogy megdolgozott volna érte. Apja azt a feltételt szabta, hogy ha ővé a legjobb futóteszt az akadémián, akkor meghaphatja a tetoválást. Dominik fél évig keményen edzett.
0: A teszten egyedül futott a futópadon, csak a klub egyik egészségügyi asszisztense figyelte. Mindent kiadott magából, a végén összeesett a futópad mellett, de az ő eredménye lett a legjobb. Ezt a mondatot varratta a karjára. A tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.
1: Az idézet Stephen Gerrardtól származik, aki szintén a 8-as meszt hordta, azt, amit ma Dominik visel a Liverpool csapatában. Hatalmas megtiszteltetés ez. Szoboszlai Dominik sajtóhírek szerint idén nyáron 70 millió euróért igazolt a patinás Liverpool FC-be. Ez a klub a 3. legdrágább igazolása, így ezzel az üzlettől ő lett a legdrágább magyar focista. A világ egyik legjobb edzőjével, Jürgen Kloppal dolgozhat együtt.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fedor Lili és Brizs Boglárka. 6 dolog, amihez tilos hozzányúlni mások lakásában, ugyanis illetlenségnek számít. Érdemes követni az alábbi etikett szabályokat, ha látogatóba mész, hogy elégedettek legyenek veled. Az első az ajtó. Nagyon illetlen dolog beengedni magunkat más házába. Még akkor sem szabad benyitni, ha épp nyitva maradt az ajtó, annak ellenére, hogy a filmekben mindig ez történik. Kopogni, csengetni kell, és meg kell várni, hogy beengedjenek. Ráadásul nem szabad hamarabb érkezni a megbeszélt időpontnál, mert az is kellemetlenül érintheti a vendéglátót.
1: Következő a padló utcai cipővel. A cipődet még a bejáratnál érdemes levenned, akkor is, ha a házigazda cipőben mászkál a lakásban. Nem vagy biztos magadban, kérdezz rá, de az illem úgy diktálja, hogy az utcai cipő maradjon közel a bejárati ajtóhoz.
0: A hálószobára is több szabály vonatkozik. Tilos belépni anélkül, hogy a másik megengedni. Miután kimentél a mosdóba, nem szabad elkoborolni a hálószoba felé, hogy felfedezze terepet. És persze tilos megérinteni bármit is ebben a szobában, vagy leülni az ágyra.
1: Illetlenség a hűtő és a szekrények nyitogatása is. Ha éhes vagy, szólj a házigazdának, de semmiképp se kezd el felfedezni más hűtőjének a tartalmát. Ez rendben van, ha felajánlod, hogy hozol valami nassalnivalót, vagy segítesz főzni, de ebben az esetben is érdemes engedélyt kérni arra, hogy a szekrényeket nyitogathasd.
0: Az ötödik az ablakok és a termosztát. Mivel a házigazda az, aki fizeti a fűtés számlát, joga van eldönteni, hogy mennyire fűti fel a lakást, vagy mikor szellőztet. Ettől függetlenül persze bármikor jelezheted, ha fázol, vagy épp meleged van. A legrosszabb, amit tehetsz, ha magadtól ablakot nyitsz, esetleg felveszed a fűtést, amíg a másik kimegy a mosdóba.
1: Végül az íróasztal. Sokan vannak, akik home office-ban dolgoznak, ezért a hálószobájukban alakítottak ki egy kis otthoni irodai sarkot. Ez azt jelenti, hogy simán ott hagyhatnak az íróasztalon néhány hivatalos iratot, ami nem tartozik senkire. Épp ezért nem illik ennek a területén sem matatni, és jobb a távol tartod magad tőle.

elhajtani fény. Az élet kékeg én veled, élet képregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz. Halaványul a vágy, ha magányomban mellé ül. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen. Legyél szívaszürkületben, egedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietesd

0: 97 5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Maros Sándorka és Freshly Zsófia. Lehetséges, hogy pár éven belül kihal a legnagyobb nagymacska. Sajnos a 20. század elejé óta a tigrisek elvesztették létszámuk 93%-át, és számos helyről kipusztultak. Napjainkra már több tigrisfa is kihalt, mint például a bali tigris, melynek utolsó példányát 1937-ben látták. De az emberek vadászat iránti szenvedélye írtotta ki a kaszpi tigrist és a jávai tigrist is.
1: Napjainkra már csak 6 tigrisfajt tudunk megkülönböztetni, a bengáli, szibéri,

0: Nem beszélve arról, hogy sükettsége mellett írt sok darabot. Ludwig von Beethoven egy pillanatig sem pihent, titkára elmondása szerint miközben dolgozott, folyamatosan járkált, kezére újra és újra egy korsó vizet öntött, mélyen hümmögött és mély meditációba zuhant. Reggeli kávéjához gyakran saját kézzel válogatta ki az összesen 60 babszemet, majd hosszú sétára indult, hogy kreatív energiákat gyűjtsön, fürdés közben pedig zenét szerzett.
1: Bonaparte Napóleon már nem bírta olyan jól az álmatlanságot, mint Tesla vagy Churchill. Napóleon csak a legritkább esetben aludta végig az éjszakát, általában éjfélkor feküdt le, majd kettőkor kipattant a szeme. Ötig dolgozott, majd nyugovóra tért, hogy aztán alig 2 óra elteltével ismét munkához lásson, mindezek után akár egy döntő rohamot megelőzően is el tudott aludni, hogy aztán a csatazaj keltse fel, és előfordult, hogy napokon át nem cserélt ruhát. Akkoriban sokak szerint a waterloo-i csata is azért veszett el, mert Napóleon kialvatlan volt.
0: Ők lettek volna hát a legfurcsább szokású történelmi személyek. Nektek milyen furcsa szokásaitok vannak? Írjátok meg Facebookon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Olyan érdekességek állatokról, amikről még lehet, hogy nem hallottál. Számtalan olyan információ van a világon, amely nem jutott el hozzád. Persze ez nem azért van, mert egyáltalán nem érdekel téged, mi zajlik a világban, hanem mert nem is gondolnál rá, hogy ilyen létezik.
1: Például gondoltad volna, hogy ha felemeled egy kenguru farkát a földről, akkor az állat nem lesz képes ugrálni? A kenguru farka jóval több egy egyszerű passzív mankónál. A testsúly jelentős részét hordozza járás közben, és nagyobb előremutató erőt fejl ki, mint az állat másik négy végtagja együttesen.
0: Vagy a jeges medvéknek nem kellene mozogniuk a vadászathoz, egy ültőhelyükben akár 86 pingvint is képesek lennének elfogyasztani. Persze ahhoz a pingvineknek kéne megkeresni a jeges medvét, és nem fordítva. Így ez sosem fog megtörténni, ha csak nem fejlődik ki egy új öngyilkos hajlamú pingvinfaj.
1: Egy oroszlán üvöltését 8 km

0: Kilométerről is hallani lehet. Az azonos falkához tartozó vadon élő oroszlánok a kutatók szerint akkor is felismerik egymást az üvöltésükről, ha nem látják a másik állatot. Ez a képességük teszi lehetővé, hogy bonyolult társas viszonyokat hozzanak létre. Egy új szülött polip nagyjából akkora, mint egy bolha. Pontosabban 3 milliméteresek. Velük aztán jól lehet bujócskázni, az biztos.
1: A mókusok legalább a mogyoróik felét elveszik, mert elfejtik, hogy hova rejtették őket. Mindenki tud róla, hogy a mókusok a tél közeletével rengeteg bogyót és magot elrejtenek. Általában elássák, vagy az óduba ejtik az értékes élelmiszert, majd ott is hagyják. És továbbállnak, hogy máshova így gyűjtögessenek. Így talán nem meglepő, hogy utána nem találnak vissza. Tapasztalat, soha ne kért meg a mókusokat, hogy rejtsék el a karácsony ajándékokat.
0: Végül, de nem utolsó sorban, a krokodilok képtelenek kinyújtani a nyelvüket. A krokodiloknak a nyelvük teljes hosszában le van ragadva az állkapocs aljához. Úgyhogy nyugodtan rájuk ölteted a nyelvet, mert nem tudják viszonozni.
2: 97.5. All the time. Táskorádió.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czenner Attila és Vas Eszter. Hogy miért fontos a reggeli? Mindjárt megtudod.
1: Reggeliz úgy, mint egy király, tartja a mondás, és a táplálkozás tudósok valóban egyetértenek abban, hogy a reggeli a nap fontos étkezése, melynek elhagyása számos felmérés szerint igen elterjedt rossz szokás Európában és Amerikában.
0: A reggeli fontossága. A kiegyensúlyozott és egészséges táplálkozásból nem hiányozhat a reggeli, mely a délelőtti fizikai és szellemi tevékenységünkhez is hozzátesz. Számos tanulmány bebizonyította, hogy a reggeli elhagyása a napi energiabevitel csökkentéséhez vezet, mert így lényegesen kevesebb fehérje jut be a szervezetedbe, mint azoknál, akik rendszeresen reggeliznek.
1: A fogyókúra mellett is fontos a reggeli. Hiba kihagyni azért, mert fogyókúrázunk. Tanulmányok bizonyították, hogy azok, akik nem reggeliznek, később túlsúlyosak lesznek, mert a nap folyamán többet nassolnak vagy esznek. A reggeli beindítja az anyagcserét, de nem csak reggel, hanem egész nap gyorsítja azt. Ebből tehát az következik, hogy annak is, aki fogyókúrázik, kötelező reggeliznie.
0: Reggeliz, mint egy király. Nem mindegy azonban, hogy mit reggelizünk. A reggeli döntő fontosságú lehet abban, hogyan indítod a napot. Ha szénhidráttartalmú reggelivel kezdesz, például fehérjéből készült pékárukkal, hirtelen megemelkedik a vércukorszinted, ami csak arra jó, hogy 10 óra körül már rátörjön a farkaséség, hiszen amilyen hirtelen a vércukorszinted megemelkedett, éppen úgy le is csökken. Mégpedig az alá a pont alá, ahol nincs visszaút. Enni kell. Méghozzá azonnal és jó sokat.
1: Ha reggeli nélkül indítod a napod, még mielőtt megemelkedhetne a vércukorszinted, hirtelen lezuhan, ennek eredménye pedig szintén a farkaséség. 10 óraira vagy ebédre sokkal többet eszünk, mint ha reggeliztünk volna. Ha ezek a vércukor ingadozások már a nap elején jelen vannak, a nap többi részében is folytatódnak. Megemelkedik, lezuhan. Megemelkedik, lezuhan a vércukorszint, minthogyha hullámvasút lenne, melynek eredményeképpen nem tudjuk kontrollálni éhségünket.
0: Milyen a jó reggeli? A válasz nagyon egyszerű. Választ lassú felszívódású szénhidrátokat, sovány fehérjét. Például teljes kiörlési lisztből készült pékárut sovány sajttal. A napi étkezések közül a szakemberek a legfontosabbnak, a gyakran elhanyagolt reggelit tartják. A nap megfelelő indításához feltétlen szükségünk van erre az étkezésre. Egészségünk érdekében nagyon fontos, hogy munkába és iskolába indulás előtt is együnk valamit.
1: Mindennek fényében holnap te se felejts el reggelizni.
2: 95 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi és Czajner Atina. Ma elmondjuk neked, mit tehetsz az iskolai zaklatás ellen.
1: Tegyél különbséget véletlen bántások, piszkálódás és zaklatás között. Mind mások vagyunk, így előfordulhat, hogy amit más poénnak szán, az számodra bántó. Ez esetben add a tudtára, hogy megbántott, és legközelebb oda fog figyelni. Ha havonta egyszer beszól valaki, mert nem bír, az nem minősül zaklatásnak. A zaklatás a folyamatos, a szándékos verbális vagy fizikai bántalmazás.
0: Húzd meg a határt! Nem kell egyből a rendőrségre vagy bíróságra szaladni egy kisebb zaklatás miatt, mivel ezek a procedúrák hosszúak, bonyolultak, lelkileg megterhelőek, és nem biztos, hogy minden esetben ez megéri. Hogyha olyan mértékű a zaklatás, ami még elviselhető, akkor egyértelműen nem. Viszont hogyha a zaklatók átlépték azt a bizonyos határt, amit te felállítottál magadnak, azonnal kér segítséget.
1: Ha a zaklatás lényegében beszólogatás, ha folyton piszkálnak, kiközösítenek, pletykálkodnak, az még talán nem olyan komoly. Szólj vissza prappánsan, az csodákat tehet. De semmiképpen ne tűnj idegesnek, mert az szórakoztatja a zaklatókat.
0: Ha a zaklatás tetlegességig fajul, megvernek, tönkreteszik a személyes holmidat, rágógumit tesznek a székedre, és hasonló, gonosz dolgokat csinálnak veled. Ez esetben ne halogasd, azonnal cselekedj.
1: Kér segítséget! Tudd, hogy jogod van nyugodtan, zavartalan környezetben tanulni. Szólj a szüleidnek és egy tanárnak, akiben megbízol. Ha tanár zaklat, bevonhatod az osztályfőnöködet, ha pedig az ofő, fordulj az igazgatóhoz. Szólhatsz iskolapszichológusnak is, ha van. De ha semmi sem használ, a menekülés a jó út. Válts iskolát!
0: Hogyha hasonló esetekről tudtok, írjátok meg nekünk Facebook oldalunkon, hogy ez pontosan mi, és esetleg azt, hogy alakult végül.

0: Вторник, Братька. И шо ты зарит?
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este, hot or easy. Hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. 3 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli, a személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Tár.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Március 27-én érkezik a legnagyobb filmes díjátadó, az Oscar Gála, ahol a filmvilág leghíresebb színészei, rendezői és egyéb alakjai gyűlnek össze, hogy megnézzék, vagy éppen részt vegyenek a legjobb produkció kihirdetésében. A gálák minősége nem ritkán szokott vegyes színvonalú lenni, gyakran vannak megható, vicces, vagy csak szimplán kínos jelenetek. Most ezekből mutatunk be párat.
1: Az Oscar történetének minden bizonnyal a legkínosabb pillanata az volt, amikor 2017-ben kikiáltották a legjobb filmnek járó díjat, és ezt az elismerést az akkoriban nagy népszerűségnek örvendett Kaliforniai Állam című musical kapta. A stáb boldogan kivonult a színpadra, és éppen köszönő beszédet mondtak, amikor kiderült, hogy tévedés történt, és véletlen elcserélték a borítékokat. Kiderült, hogy a legjobb filmnek járó díjat a Holdfény című drámának szánták. Így hát a Kaliforniai államstábjának csalódottan kellett lesétálnia a színpadról.
0: Az 1974-ben megtartott Oscar díjátadó alatt épp az egyik házigazda konferálta fel az egyik Oscar jelöltet, amikor hirtelen felbukkant mögötte egy anyaszült mesztelen férfi, aki kezébe békejelet mutatva futott át a színpadon. A közönség zavart kuncogással, a házigazda pedig a következő szöveggel reagálta le a meghökkentő esetet. Ez a férfi valószínűleg csak azzal érdemel ki az életben egy kis nevetést, ha leveszi a ruháit és megmutatja a hiányosságait. Az illető egyébként egy Robert Opel nevű fotós és galéria tulaj volt, aki magát újságírónak kiadva jutott be a színházba, és törte át magát egy méregdrága függönyön. Kissé megkérdőjelezhető cselekedete után Opel híres lett, ám 5 évvel később egy rablás során megölték.
1: 2013-ban Jennifer Lawrence megkapta a legjobb színésznőnek járó díjat, aminek annyira örült, hogy amikor felfelé tartott a színpadra, megbotlott a ruhájában és elhasalt a lépcsőn. Egy másik világhírű színész, Hugh Jackman ott termett, hogy segítsen színésztársának, de addigra Lawrence hamar összeszedte magát és még poénra is vette a megbotlását.
0: A 71. díjátadó során 1999-ben a furcsa, de mégis vicces olasz rendező Roberto Benigni megkapta a legjobb külföldi filmért járó díjat. Roberto örömében a székek támláján ugrálva ment a színpadra, ami azért is vicces, mert a díjazott film az egyszerre kedves és szívszorító Az élet szép című holokausztról szóló alkotás volt, amiben Roberto volt a főszereplő, és karaktere ugyanilyen életvidám, ugrándozó ember volt a filmben.
1: Ezek voltak a legviccesebb, legkínosabb és legszebb Oscar pillanatok. Ti megnézitek az idei gálát? Mi biztos fogjuk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka, Gál Zsombor és Hedrik Mira. Napozás és szoláriumozás hatásai a bőrön. Az óvatos napozás nem ártalmas, sőt, a szárító hatású UV-fény sok bőr problémára hoz enyhülést. Főleg a tengerparti nyaralások tehetnek csodákat a problémás bőrrel. A napfény és a sós víz már egy nap alatt helyrehozhatja az ekcémás, pikkely, sömörös vagy pattanásos állapotot. Az erős napsugaraktól feltétlenül óvjuk bőrünket fényvédő krémmel, napteljel. Egy strandolással, kirándulással eltöltött nap után nagyon lényeges a gondos bőrápolás. Hűsítsük, hidratáljuk a bőrt, hogy megőrizzük szépségét és egészségét, barnaságát a nyaralás után is.
1: Tejj föl a hátra! Dr. Svajda Bernadett bőrgyógyász szerint nem kell teljesen elrejtőznünk otthonunk hűvösébe, még a legforróbb nyári napokon sem, bár 11 és 15 óra között szigorúan kerülni kell a tűző napsugarakat. A figyelmeztetések ellenére van, aki túlzásba viszi a napfürdőzést, vagy sportolás, városnézés közben egyszerűen nem vesz észre, hogy leégett. Ha húzódik, piros, érzékeny a bőrünk, sürgősen borogassuk be, hogy lehűtsük a sérült felületet. Egy tiszta törülközőbe, vagy pamut alakba csavarjunk jégakút, vagy akár egy zacskó fagyott zöld borsót, és ezzel enyhítsük a kellemetlen érzést, ajánlja a specialista. Ha nincs más kéznél, beválhat nagyanyáink praktikája, a hideg tejföl, amely egyszerre hűti és táplálja is a bőrt. Figyeljünk oda arra is, hogy ha már megtörtént a baj, a teljes gyógyulásig ne érje már nap ezt a felületet, mert a legenyhém napsugár is égő fájdalmat, irritációt okozhat. Súlyosabb légés esetén láz, szédülés, hányás is jelentkezhet. Ilyenkor inkább keressünk fel orvos panaszainkkal, és ne kísérletezgessünk a kezeléssel házilag.
2: Egészséges barna bőr. A fényvédelemmel nem ér véget a nyári bőrápolás. Még ha nem is éget le a bőr, akkor is szükséges esténként napozás utáni nyugtató krémek és gélek használata, amelyekkel nyugtatjuk, frissítjük és hidratáljuk testünket. Dr. Svajda Bernadett szerint a zsíros bőrűeknek alig, a száraz bőrűeknek viszont nagy szükségük van a napfürdő utáni ápolásra. Szinte minden komolyabb kozmetikai cég kínál a fényvédő mellé napozás utáni készítményeket, amelyek a hagyományos termékeknél jóval dúsabbak speciális bőrnyugtató összetevőkben. A hátjellemzően senkinél sem szárad ki, a lábszárak azonban a legkritikusabb területnek számítanak. A kisgyermekeknél a hajlatokra kell odafigyelni, a felnőtteknél azonban a láb, a térd és a kar igényli leginkább a törődést. Napozás után alaposan zuhanyozzunk, mossuk le a napkrémek maradékát, és hidratáljuk a bőrt vizes alapú, könnyű állagú krémekkel, javasolja Svajda doktornő. Nem csak krémekkel védhetjük és regenerálhatjuk bőrünket. Bizonyos étrendkiegészítők, úgynevezett napozó tabletták, beta-karotin és vitamintartalmuknak köszönhetően javítják bőrünk ellenálló képességét és segítik a barnulást.
0: Belső hidratálás. A bőrápolás bőrfeszesség szempontjából különösen fontos a táplálkozásunk és ezen belül a folyadékbevitel. A napi 2-3 liter folyadék alapvető igénye szervezetünknek, és a szükséges mennyiség tovább növekszik sportolás, nehéz fizikai munka, meleg időjárás, várandóság, illetve lázzal, hányással, hasmenéssel járó betegségek esetén. A legjobb, ha nem is várjuk meg, hogy ránk törjön az égető szomjúságérzés, hiszen ez már a szervezet segélykiáltása. Napközben fogyasszunk ásványvizet, enyhe gyümölcsteát vagy cukormentes gyümölcsleveket. Két étkezés köz pedig magas nedvességtartalmú gyümölcsök fogyasztásával pótolhatjuk az elveszett nedvességet. A nyári időszakban bőségesen válogathatunk a finom friss gyümölcsökből, tehát könnyű dolgunk van, amikor egy gyümölcssalátát vagy turmixot szeretnénk készíteni. A nedvesség pótlására elsősorban magas víztartalmú gyümölcsöket és zöldségeket választunk, mint a görögdinnye, a sárgadinnye, az eper és az alma. Nyáron hozzájuthatunk már a szabadföldön nevelt, finom nap érlelte paradicsomokhoz. A lédús piros finomság igazi vitaminbomba. Ráadásul magas likopin tartalmának köszönhetően ideálisan készíti elő a bőrt a napozáshoz.
1: Állt-e a szorizás? A szoláriumozók többsége nincs tisztában az UV-a sugárzás, vagyis a szoláriumozás hatásaival. Sokan azért szoláriumoznak, mert az ózonjuk növekedése miatt félelmükben mesterséges fénnyel akarják pótolni a vágyott napsugarakat. Mások a barna bőrszínért süttetik magukat, akadnak, akik a pattanásokra, pikkely sömörre remélnek gyógyulást. Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a szoláriumozással elnyert barnaság véd a napfény káros hatásától. De mi a különbség a napfény és a szolárium fénye közt? A szoláriumokban csak nem kizárólag UV-a fényt sugároznak, de emellett 1-3%-ban UVB fényt is sugároznak. Az UV-a sugárzás hatásai a bőrre. A szoláriumozásra elnyert barnaság a közhiedelemmel szemben nem véd a napfény káros hatásától. Sőt, a bőr vételenebb állapotban van, mint amikor valaki lassan, az időtartamot fokozatosan emelve napozik.
2: A rendszeres szoláriumozás számos következménnyel jár. Hajszálerek jelennek meg, a bőr vastagabb és lazább lesz, szabálytalan pigmentfoltok jelennek meg, ráncképződés a járomcsontokon, a száj környékén, a homlokon és emellett az ajak elvékonyodása. Daganat megelőző vörös, hámlófoltok kialakulása, bőrdaganatok megjelenése, pigmentált anyajegyek megváltozása.
0: Kerüld el a szoláriumokat, hogyha valamelyik igaz rád. 16 éves kor alatt vagy, ha szeplősödésre hajlamos a bőröd, kozmetikum használatakor, ha bőrrákod van, vagy volt már. Ha pigmentált anyajegyeid vannak, ha már előfordult, hogy súlyosan leégtél, ha családtagjaid közül valakinek volt már bőrrákja, vagy ha a fény okozta, vagy fény hatására súlyosbodó bőrgyulladásod van. Ezeket a tanácsokat fogadjátok meg. Legyél tisztában a bőrtípusoddal, évi két turnossal többet ne szoláriumozz. A szoláriumozás leggyakrabban 72 óránként tedd meg. Egy turnoson belül 10 alkalommal többször ne csináld. A szoláriumozás időtartalma egy-egy alkalommal ne legyen több, mint 20 perc.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a világ legkülönlegesebb helyei, ahová egyszer majd neked is el kell látogatnod. A Csirei Márvány Barlang bolygónk egyik leggyönyörűbb természeti kincse. Az összefüggő barlangrendszert évezredek alatt formálta a föld, a víz és a szél ereje. Gyönyörű természeti környezetbe jött létre, színes, csíkos, csipkézett márványfalai Dél-Amerika legmélyebb tavában, a General Carrera tó vizében tükröződnek. Vizébe a patagóniai jégmező folyói ömlenek, így gazdagítják különféle ásványi anyagokkal. Így a tóvizes maragd, türkiz és aquamarin kék árnyalatú, ami még jobban kiemeli az egyedülálló szikla alakzat szépségét.
1: Amikor a Bolíviában fekvő Slade Uyuni nevű sómezőn az eredetileg ott fekvő tó körülbelül 30 ezer évvel ezelőtt kiszáradt, akkor végtelen sok harcok formájú csempét hagyott maga után, amíg csak a szem ellát. Ez a világ legnagyobb sósivataga, több mint 10.000 négyzetkilométer. A területről hegyi bányászak több mint 25 ezer tonna sót termelnek ki évente, ráadásul rendkívül népszerű a turisták körében is. A legvarázslatosabb ruháját eső után tölti fel a sivatag, amikor is a fehér felhők az óriási, lapos pocsolyákban tükröződnek vissza. Felhők feletted, felhők alattad, mint csak a Mennyország egyik szobájában állnál.
0: A Yellowstone Parkban bugyogó Grand Prismatic Spring forrás a világon a harmadik leghatalmasabb termálvízforrás. Színtartománya tartalmazza a szivárvány teljes színskáláját. Ezt tarka baktériumoknak és agáknak köszönheti, melyek táplálékául a forrás ásványi anyagai szolgálnak. A baktérium színe egyébként a víz aktuális hőmérsékletétől függ. Mivel a központja a baktériumok számára túlságosan meleg, inkább a szélein tartózkodnak, és a víz közepe felé a gyönyörű türkészkék dominál.
1: A Kínában fekvő hatalmas sziklaerdő 270 millió éve még tenger volt, amit mészkő borított. Azonban az idők során a tengerfenék fokozatosan emelkedett, a víz pedig kiszáradt. Ahogy az eső és a szél eloldálta a talajt, a keményebb sziklák elkezdtek formálódni, így alakultak ki a hatalmas fákkal körülvett oszlopok.
0: A Maldív-szigeteken naplemente után az óceán partján apró fények jelennek meg, melyek millió ragyogó csillagra emlékeztetnek. Ezek a planktonok védelmi mechanizmusa miatt van, ugyanis amikor a hullámok a parttal ütköznek, stressz helyzetben vannak, és ezért világítanak.
1: 1802-ben fedezték fel Ausztria különleges rózsaszín tavát. A tó a furcsa rágó gumira emlékeztető színét a sókristályokban található vörösszínű halapillék baktériumoknak köszönheti. A furcsa szín ellenére azonban semmilyen káros hatással nincsen az emberre. A víz színe magasban sokkal sötétebbnek tűnik, mint közelről, hiszen a légi felvételeken látványosabb a kontraszt, ahogy a kis szigeten zöldelő táj közepén megjelenik egy szokatlan, megmagyarázhatatlan színű tó. A tó külön színét még jobban kiemeli, hogy az egész szavart egy vékonyságban hófehér sókristály szegély veszi körül, mert légi felvételeken különösen jól látható.

0: engedtél. 95 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Sarf Janka és Bali Villő. A görbeerdő. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer, és most is van Lengyelország nyugati határán egy furcsán érdekes erdő. Ennek az erdőnek, mint egy 400 fenyőfája, nehezen megmagyarázható kanyarral a törzsén éli mindennapjait. A fenyők ugyanis 90 fokban meghajlanak, a többségük észak felé, majd mintha mi sem történt volna, egyenesen nőnek tovább az ég felé.
1: A fura erdő persze vonzza a fura elméletek kitalálóit, és hát elég vad magyarázatok láttak már napvilágot a nem mindennapi fákkal kapcsolatban. Az egyik legvadabb elmélet szerint a területen valamiféle extrém gravitációs erő működik, de ez sajnos éppen annyira ellenőrizhetetlen, mint hogy esetleg földön kívüliek lennének felelősek a furcsa kanyarokért.
0: Egyesek azt állítják, hogy a második világháború alatt esetleg német tankok tiporták át szerencsétlen fenyőfákat, és ezért nőnek ilyen szokatlan formában. A tiprótank hívőknek a történelmi korban biztosan igazuk van, hiszen a görbeerdőt a 30-es években telepítették, és bármi is történt a fenyőkkel, arra a fák 7 és 10 éves kora között került sor. Sajnos az elmélet nem ad magyarázatot arra, hogy miért ilyen egyformák a törzsek, és hogy a környező fenyőerdőket miért is nem érintette a tankátvonulás.
1: A legvalószínűbb magyarázat szerint a fenyőket szándékosan deformálták fiatalkorukban, hogy aztán építkezéshez vagy hajóépítéshez használják őket. Az elmélet erősíti, hogy a település nincs túl messze a tengertől, mondjuk túl közel sem, és hogy a fák szép szabályos rendben lettek meghajítva. A dolog pikantériája, hogy Novecarnovo falu a II. Világháborúban teljesen elnéptelenedett, és csak a 70-es években épült erőmű hatására népesült be újra. Képzelhetitek az új lakók megrökönyödését, amikor felfedezték ezeket a bizarr fákat, amelyek történetére ma már senki nem emlékszik.
2: 97. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kenikel Krisztián és Jancsek Roland. A Forma 1. A Forma 1 összehozza az idősebb és fiatalabb generációkat, mert a Forma 1 kortalan. Ebben az adásban összeszedtük a nagyobb témákat, amelyek sok ember számára érdekesek lehetnek.
1: Hogyan is indult ez az egész? Miután megszülettek az új technikai csodák, az autók, az emberek hamar felfedezték az autóversenyzés örömeit. Az első verseny letudása után nem sokkal, 1906-ban az első nagydíjat is megrendezték. Nyertese nem volt más, mint a magyar származású Sziszt Ferenc. Egy évvel később megnyílt az első versenypálya, a Brooklands. 1911-ben a másik földrészen először rendezték a legendás Indy 500-at. 1925-ben született az első kísérlet arra, hogy a versenyeket egy kerek sorozattá fűzzék össze, mely autógyártóknak szólt. Ezt végül az Alfa Romeo nyerte meg.
0: De azonban a Forma 1 csak 1950-ben látta meg a napvilágot, amelynek az első versenyének a második világháborús reptér, azaz Silverstone adott otthont. Az első években a háború előtt épített autókat használták, az autók keskeny mintázott gumiabroncsokkal voltak felszerelve. Az 1950-es években a Forma 1-es naptár néhány európai nagydíjból és az amerikai 500 mérföldes versenyből állt, amelyet Indianapolis Motor Speedway-en rendeztek meg.
1: Mi jut eszébe annak, aki a Forma 1-re gondol? Hát a jellegzetes kocsik. Alfa Romeo visszavonulása után a világbajnokságot a 2 literes sűrítő nélküli kocsiknak rendezték. Ezután bevezették a 2,5 literes sűrítő nélküli autókat, mint például a Mercedes 300 SLR-t. De ne haladjunk el olyan újítások mellett, mint például az 1977-es Project 34, ami első látásra úgy néz ki, mint egy vándorcirkusz, házilag barkácsolt Dodge-em jelenne. Pedig a P34 a kortár leginnovatívabb fejlesztése volt ebben a versenyágban, a 6 kereke miatt. A mostani korban már nincs 6 kerék hajtás, de viszont sokkal komplexebb megoldásokat és lényegesebb újításokat vezettek be.
0: Nem csak az autótervezők és autógyártók váltak méltóvá arra, hogy a világ megismerje a nevüket, hanem a pilóták is. Órákig tudnánk felsorolni a híres pilóták, de megpróbáljuk kiemelni azokat, akiket az egész világ ismer. Kimaradhatatlan pilóta Lewis Hamilton, az éllovas 4405,5 ponttal, aki már 2007 óta koptatja az aszfaltot. Michael Schumacher, aki 307 Forma 1-es futamon indult, és 21 éven keresztül rótta a köröket a pályákon. Vagy még megemlíthetjük Ayrton Sennát, aki szintén a Renault csapatát erősítette. Bár ő nem indult annyi futamon, mint Schumacher, de viszont maga mögé tudhat 162 futamot, amiből 41 alkalommal állhatott a dobogó legfelső fokára. De még sok versenyző sorolhatnánk, akit az egész világon ismertek lettek, és a győztes futamok végén pezsgőt durrantottak.
2: 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Horváth Winter Olivér, Szűcs Vitos Koppány, Horváth Winter Kristóf és Berzovici Dávid. A mai vendégünk Rozs Geri, aki az Exatlonban és az Ázsia Expressben is szerepelt.
1: Nagyon szépen köszönöm szépen ezt a gyönyörű felkonferálást. Sziasztok, fiatalok, üdvözlök mindenkit. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Őszintén mondom, hogy ez lesz az első ilyen interaktív elbeszélgetésem, főleg ilyen fiatalokkal, de állok is a beszélgetés elejébe, kezdetébe. Szerintem csapjunk is bele egész nyugodtan.
0: Gyerekként tudtad-e már, hogy mi akarsz lenni, hogyha felnősz?
1: Őszintén mondom, hogy bennem itt szépen sorjában alakult ki minden. Tehát mondhatni azt is, hogy én csak így sodródtam mindig is az ára. Tényleg. Nem azt mondom, hogy elhajoltam erre-arra, ahonnan éppen a szél fújt, de tényleg igyekeztem kihasználni minden elém gördülő lehetőséget, és ezek köré, illetve emellett

0: 2012-ben, ennek folytán végeztem el Pécsett a testnevelő edzőképzést. Lényegében annak is köszönhetem, hogy ilyen eredményeket értem el.
1: Melyik iskolába mentél és miért?
0: Hát a középiskolában, az előző kérdéshez hozzácsatolva, általános iskola után sem voltak még annyira konkrét elképzeléseim, hogy milyen irányba szeretnék majd tovább menni. De akkor még, hát hogy is mondjam, a hatalmas nagy kultnak örvendett ez a környezetvédelem és ennek mindenféle szegmense. Ezért is jelentkeztem a Bugát Pál akkor még egészségügyi és környezetvédelmi szakközépiskolába, de ugye azóta már ez is nevet változtatott, ha jól tudom, akkor Belvárosi első István Bugát Pál tagintézmény, ha még. Köszönöm szépen a kiegészítést. Szóval én ott kezdtem el tanulmányaimat, aztán hát egy nem túl csillogó diák bizonyos magatartással. A lényeg, hogy el kellett köszönnöm az ottani tanáraimtól, és csináltam egy nagyon gyors érettségi képzést, 2 év alatt sikerült ezt megcsinálnom, akkor még volt ilyen lehetőség, és innen mentem tovább, ugye az előbb említett Pécsi Tudományegyetemre, ahol is 4,5 év alatt elvégeztem a testnevelő edző PSC képzését.
2: Szeretted-e a tanáraidat?
0: Szegezzük le, hogy a tanáraimért szerettem, viszont nem minden tanár szeretett engem. Vannak nagyon kedves emlékeim tanáraimról, főleg általános iskolából, tehát általános iskolában hál' Istennek olyan magvat hintettek el bennem, ami aztán kiforta magát egy ilyen hatalmas nagy sportoló emberré, aki itt ül előttetek. Ezt Wunderlichné Devecseri Gabrielának köszönhetjük, ő volt általános iskolában a testnevelő tanárom felső tagozatban, alsó tagozatban pedig Varga Katalin, aki, ha jól tudom, még mindig a Németh László általános iskolában tanít. Nekik köszönhetem igazából, hogy elindítottak a sportolás pályáján. Őket mindenféleképpen ki szeretném emelni, és nagyon sokkal tartozom nekik, hogy elindítottak ezen az úton. Középiskolában egy picit változott a helyzet, nem tudom, ti mennyire tapasztaljátok. Ez a lázadó korszak egy kicsit azért be tud zavarni egy pici diák életébe, ettől függetlenül Jacó Jenő tanár úrnak nagyon sokat köszönhetek. Igen, és hát a tanárokon kívül, ugye, mivel nagyon sok sportfoglalkozáson vettem részt, ezeknek a sportfoglalkozásoknak az edzőinek is hatalmas nagy közvetartozom, köszönet illeti őket, és hát a későbbiek folyamán, amilyen edzésekre ellátogattam, Ódor Attilának a saját testsúlyos edzés megkedveltetéséért, megszerettetéséért, Szarka Ákosnak szintén, aki ugye Pesten tart edzéseket azóta, ennyi mindenkinek tudok igazából köszönetet mondani, tényleg nagyon sok mindenki hozzájárult ahhoz, hogy ez a Geri ilyen formában, ilyen felfogással itt előttetek üljön és válaszoljon őszintén a kérdésekre.

0: Csak mert a világ hideg.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gábor Janka és Villányi Kata. Rakoncai Gábor 1981. január 28-án született Budapesten, magyar evezős, kenus, extrém sportoló, aki többszörös világrekorddel és az óceánt is átszelte. 7 gyermek közül a legidősebbnek született a családjában. Tanulmányait a képző és iparművészeti szakközépiskolában, Budapesten és a Nyugat-Magyarországi Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézet építész szakán végezte Sopronban. Kétszeres Guinness világrekorder és 6-szoros óceán átkelő hajós, az amerikai év kalandja díj és a magyar formatervezési díj tulajdonosa. Rendszeresen teljesít több száz kilométeres ultrafutásokat. 29 nap alatt átkelt Grönlandon, és egy 44 napos expedícióval elérte a déli sarkot. 3 könyv szerzője, és eddig 5 országban több mint 200 ezer ember hallotta a cél megvalósítással kapcsolatos motivációs előadásait.
2: Középiskolás diaktársa volt későbbi felesége Viktória, akivel egy iskolai futóversenyen alkottak először kétszemélyes csapatot. Egyetemista korukban határozták el, hogy együtt váltják valóra mindkettejük álmát, az Atlanti óceán átevezését, de 2012-ben elváltak. Viktória, aki párja volt akkor, formatervezés, szak és gáborépítész szakhallgatójaként az óceán átszelésére közösen tervezte és építette Tűzhangya nevű kétkabinos evezős hajót, melynek hossza 8,9 méter, szélessége, üres tömege 160 kg, mellett kész tömege körülbelül 600 kg volt. Ezzel a hajóval 2008-ban 51 nap, 6 óra és 10 perc alatt tették meg a Kanári-szigetek és a Kis-Antillákhoz tartozó Antigua-sziget közötti 5200 km távolságot.
1: 2012. decemberében kenuval indult az Atlanti-óceán átszelésére. December 21-én a portugáliai Lagos városának kikötőjéből indulva 2013. január 6-án érkezett meg a Kanári-szigetekre, Las Palmasba, majd onnan 60 nap alatt Antiguára. 2018-ban 28 nap alatt kelet-nyugati irányban átszelte Grönlandot. 2018. novemberében az Antarktisz széléről indulva vállalkozott rá, hogy eléri a déli sarkot. 2019. január 7-én 44 nap és 4 óra elteltével teljesítette a távot, ami összesen 914 km volt. Most 2023. decemberében hasonló céllal indult saját építésű kenujával. E célból átépítette a 2012-es szóló óceán átkenuzására használt hajót, a Vitézt. Az eredetileg Fanándoráttal épített, és már eddig is sok mindent megélt járgányt, akivel annó 77 napig küzdött az Atlanti-óceánon. Új kabint, új tőkesújt és kormányrendszert, új bordaszerkezetet és tároló rekeszeket, meg persze új szerelvényezést kapott.
2: A neve Vitézről át lesz keresztelve 42-re, ami számára az új filozófiáját jelenti. A Galaxis utikalaus topposoknak regény alapján, amiben a 42-es szám jelenti a választ, az élet, a világmindenség és a mindent érintő végső kérdésre. Véletlen egybeesés, hogy ő épp 42 éves most. Portugáliából indult a 70-90 napra tervezett erősen excellentnek mondható önismereti útra. Az Atlanti-óceánon keresztül egészen a Karib-térségi Antigua-szigetig, ahová 2007-ben és 2012-ben is megérkezett a páros és a szóló transatlanti evezés után. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban az alacsony vérnyomásról, azaz a hipotóniáról lesz szó.
1: Valószínűleg te is tudod, mi az a magas vérnyomás, és rengetegszer hallod, hogy milyen veszélyes is. Azonban ennek ellentétéről, az alacsony vérnyomásról kevésbé hallunk, ugyanakkor az sem veszélytelen. Így szükségét érezzük erre és felhívni a figyelmet.
0: Először is mi számít alacsony vérnyomásnak? A krónikus hipotónia, azaz alacsony vérnyomás a WHO definíciója szerint akkor mondható ki, ha a szisztolés vérnyomás érték, vagyis a vérnyomásmérőn felül látható érték, nők esetében 100 higany milliméter vagy annál alacsonyabb, férfiak esetében 110 higany milliméter vagy kevesebb.
1: A hipotónia hátterében meghúzódhatnak genetikai faktorok is. Például az alacsony testsúly, de az alacsony vérnyomás összefügghet még az idegek károsodásával, más kórállapot perifériás idegbántalmával, enzimdefektussal, szívbetegséggel, endokrinbetegséggel, gyógyszermellékhatásával, valamint tápanyaghiánnyal.
0: Az alacsony vérnyomás tünetekkel is járhat, amelyek rontják életkedvünket. A vezető tünetek közé tartozik a fáradékonyság, erőtlenség és a csökkent szellemi terhelhetőség, a cselekvőkészség csökkenése, a motiváció hiánya. A beteg belső nyugtalanságról számolhat be. A reggeli ébredés elhúzódó, gyakori a szédülés, fejfájás, gyengeség, fázás, csökken a fizikai terhelhetőség, érezhető hevesebb szívdobogás, légszomj vagy csökkenhet az étvágy, de jelentkezhet émeigés, hányinger is, valamint hirtelen leeső vérnyomás esetén ájulás is bekövetkezhet. A betegek kezei és lábai gyakran hűvösek, a hidegre fokozottan érzékenyek.
1: A hipotóniával érdemes orvoshoz is fordulni, mivel ahogy már említettük, nem érezzük jól magunkat, valamint az alacsony vérnyomás komolyabb betegségeket is kimutathat. Ezen kívül több klinikai vizsgálat szerint fokozza az elbutulás kialakulásának veszélyét, legfőképp idős korban, valamint az idősek fokozottan hajlamosak lesznek a depresszióra is.
0: Na de mi is történik az orvosnál? Ennek kivizsgálásától nem kell megérni. Szükség van elsőként ABPM készülék felhelyezésére, amely olyan vérnyomásmérő eszköz, amit a beteg 24 órán át visel, és meghatározott időszakonként a készülék rögzíti az aktuális vérnyomásértéket. Természetesen ki kell zárni azt is, hogy az alacsony vérnyomás valamilyen más betegség tünete. Ehhez pedig a beteg alapos kikérdezésére, fizikális vizsgálatokra, laboratóriumi tesztekre, kardiológiai ellenőrzésekre, képalkotó vizsgálatokra is szükség van.
1: Végül pedig jöjjön pár általános tanács. Segíthet a sportolás, például a kardiomozgások, a szív- és vérkeringési rendszert edző mozgásformák, mint például a kocogás, futás, kerékpározás, úszás. A kellő mértékű folyadékfogyasztás és a vérnyomás növekedése felé hat. Erre a célra a legjobb, a magasabb ásványanyag tartalmú természetes eredetű vizek javasolhatók. Legalább napi 2,5-3 liter fogyasztása ajánlott. Vigyázzunk azonban, mivel a vese számára megterhelő lehet a túl sok folyadék bevitele.
0: Segíthet még az is, ha sós ételeket, például ropit, sóspercet eszünk. Kevesen tudják, de a grapefruit is hatékony vérnyomást növelő gyümölcs, így annak fogyasztását is bátran merjük ajánlani. Van még egy igen egyszerű trükkünk is, ami segíthet. Az pedig az, hogy amikor ülsz, tedd ezt keresztbe tetábbal, mivel így a vér az egész testedben tud áramolni. Hatékony megoldás még a rozmaringola is, amit webshopokban megtalálhatsz. Ezt az olajat mélyen be kell szívni, majd egy-egy cseppet tarkóra és halántékra kenni a kívánt hatás eléréséért.
1: A kompressziós harisnya viselése is javíthat a krónikus alacsony vérnyomás értékén és tünetein, mivel ez segít abban, hogy nagy rész ne csak a lábunkban áramoljon a vér. A koffein tartalmú kávé, illetve a tea fogyasztása ellenjavallat hiány javasolt. Fontos még, hogy sokat legyünk a friss levegőn, mivel az oxigén mindenre jó hatással van. Az alacsony vérnyomás kezelésére gyógyszeres terápia is elérhető, de mindig csak az indokolt esetben. És szoros orvosi felügyelettel.
0: Összefoglalásként tehát erre is legalább olyan fontos odafigyelnünk, mint a magas vérnyomásra. Így hát, ha van ilyen ismerősöd, figyelj rá, mivel lehet pont a te segítségedre lesz szüksége.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 4 óra.
8: Hírek a Táska Rádióban.
9: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
2: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
9: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Fürjes Csenge. Magyarországon sajnos szinte naponta feltűnik a híradásokban a gyermekbántalmazás. Hazánkban ugyanis óriási társadalmi problémát jelent a gyermekkorban elszenvedett bántalmazás, miközben az érintettek csupán negyede mer segítséget kérni.
1: Ki a célcsoport a gyermekbántalmazás esetén? A pofonok és a kegyetlen szavak soha nem gyógyuló lelki sebekként örökre velünk maradhatnak, és komoly következményekkel járhatnak. Ezért is fontos minél többet beszélni a témáról, különösen a biztos családi háttér nélkül nevelkedő fiatalokkal. Mindannyiunk felelőssége feltenni a kérdést.
0: Vajon felismernék, ha a környezetünkben valaki áldozattá válna? Az UNICEF közlése szerint a világon évente 1 milliárd gyereket érint a gyermekbántalmazás, vagyis a szexuális, fizikai vagy érzelmi erőszak, és 40 ezer kicsi élet esik a felnőttek kegyetlenségének áldozatául. A szervezet becslése szerint ráadásul a koronavírus okozta járvány is sokat rontott a helyzeten. A bezárkózás és a létbizonytalanság miatt elmúlt években akár 30%-kal is nőhetett a gyermekbántalmazási esetek száma.
1: Sajnos, hazánkban sem kedvezőbb a kép, sőt, sokkoló tanulságokkal szolgál a Generali a Biztonságért Alapítvány friss, reprezentatív kutatása a gyermekbántalmazás témájáról. Saját bevállalás alapján minden ötödik magyart ért gyermekkorában fizikai bántalmazás. Ebben a tekintetben nincs is különbség a férfiak és a nők között.
0: Mit jelent a gyermekbántalmazás? Verbális bántalmazásról a válaszadók csak nem fele számolt be. Köztük viszont jelentős többségben voltak a nők. Talán nem véletlen, hogy ők erőteljesebben adtak hangot azon véleményüknek, hogy a szavak épp olyan komoly károkat tudnak okozni a gyermek lelkében, mint az elszenvedett ütések. A GABA kutatásában résztvevők elsöprő többséggel állították, 86%-uk, hogy a gyermekbántalmazás, vagyis a gyermekkorban tapasztalt bántalmazás súlyos hatással van a későbbi személyiségfejlődésre és a felnőttkorban következett viselkedés mintákra. Nagyon is igazuk van. A WHO adatai szerint a bántalmazottak nagyobb eséllyel követnek el erőszakos cselekményt, vagy válnak áldozattá, illetve fokozottan veszélyezteti őket a különböző függőségek, a depresszió, de még az elhízás is.
1: Az érintettek mintegy negyede azonban sajnos továbbra sem mer segítséget kérni, sem a konkrét bántalmazás, sem az események feldolgozása kapcsán. Ennek a válaszadók szerint legtöbbször félelem az oka, de szerepet játszott az információhiány, és az is, hogy az intézményi környezet mennyire megbízható vagy elérhető. Hol fordul elő gyermekbántalmazás? Fontos megemlíteni, hogy sajnos a fizikai bántalmazás és a verbális zaklatás tekintetében is egyre több esetben nem a felnőttek, hanem a saját korosztály tagjai jelennek meg elkövetőként. Erre szinte minden nap látunk példát. A minél szélesebb körű nevelés, társadalmi és iskolai párbeszéd, illetve már kialakult bántalmazó helyzetek megfelelő kezelése közös feladatunk és érdekünk, hiszen a következő generáció testi-lelki egészsége jelenti a jövőt mindannyiunk számára. Azt talán pozitív változás mutat, hogy a felmérés szerint a fiatalabb korosztály, a 18-29 évesek már nagyobb arányban mernek segítséget kérni. De még így is csak 30%-ok fordul harmadik félhez bántalmazás esetén.
0: Mit lehet tenni, ha a gyermekbántalmazásról hallunk? A felmérés arra a kérdésre is választ keresett, hogy vajon milyen jelek utalhatnak arra a többség szerint, hogy valaki gyermekbántalmazás, azaz szexuális, fizikai vagy verbális bántalmazás áldozatául esett. A megkérdezett meglepő módon nem a látható sérüléseket nevezték meg legnagyobb arányban, hanem a félelmet és az árkózottságot, illetve azok között, akik saját maguk is elszenvedték a bántalmazást, kiemelkedő arányban hívták fel a figyelmet az önbizalom hiányra.
1: Sajnos, azonban nem minden társadalmi csoportban magától értetődő ez a közeg. Ennek is tudható be, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok jellemzően nagyobb arányban esnek valamilyen zaklatás vagy gyermekbántalmazás áldozatául. A COVID-19 járvány időszakában ráadásul a gyermekotthonok lakói még nehezebb helyzetbe kerültek.
0: Ha te is áldozata vagy ennek, ne félj segítséget kérni!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Pszichózishoz vezet az erős kannabisz.
1: Növelheti a pszichózis kockázatát a nagyon erős kannabisz napi fogyasztása egy nemzetközi kutatás szerint. A viszonylag nagy 11 központ részvételével készített tanulmány ismét bebizonyította az erős kannabisz napi fogyasztása és a pszichózis kialakulása közti kapcsolatot. A megbetegedés kockázata ötszörösére emelkedett azokhoz képest, akik nem használnak kannabiszt, mondta Marta Di Forti, a londoni King's College munkatársa, egy labban megjelent tanulmány egyik szerzője.
0: Olyan 18 és 64 év közötti páciensek adatait vizsgáltuk meg, akik 11 európai és brazil központban jelentkeztek kezdődő pszichózisukkal, áll a kutatásban. 2010 májusa és 2015 áprilisa között 901 pszichózisos páciens adatai gyűjtötték össze. A pszichózis fő jellemzője, hogy a páciens elveszíti kapcsolatát a valósággal, lehet, hogy hangokat hall vagy olyan dolgokat lát, amelyek nincsenek jelen. A betegség különbözik attól, amit a drog befolyása alatt át lehet élni. A kontrollcsoportot 1237 fő alkotta, résztvevőinél nem diagnosztizáltak pszichózist. A tagokat mindig a központ szerinti helyi lakosságból választottak ki.
1: A résztvevőknél feljegyezték, milyen gyakran és milyen kannabiszt fogyasztanak. Ezután a marihuána pszichoaktív alkotóeleme a THC mennyiség 10%-nál alacsonyabb vagy magasabb THC tartalom alapján két csoportot képeztek a fogyasztókból.
0: A napi kannabisz fogyasztóknál nagyobb volt a pszichózis kockázata, mint a nem fogyasztók esetében. Nagyjából 3,2-szeresére növekedett a rizikó. Ez az arány csak nem 5-szeresére emelkedett a nagyon erős kannabisz napi fogyasztásával, fejtették ki a kutatók. Az erős kannabisz napi fogyasztása nélkül a pszichózisos esetek aránya 12,2%-kal csökkenne. Amszterdamban például évente 100 ezer főre 37,9 helyett 18,8 új eset jutna, míg Londonban ez a szám 45,7-ről 31,9-re esne vissza.
1: Maradjunk az egészségügynél.
0: Csökkent a rák okozta halálos esetek aránya az Európai Unióban az elmúlt 5 évben, bár az elhalálozások száma idén várhatóan 1,4 millióra emelkedik a népesség növekedése miatt, közölték kutatók.
1: A férfiak esetében a rák okozta haláleset kockázata 6%-kal esett vissza. 2014-ben 100 ezer férfira 139 haláleset jutott, míg idén 131. Olvasható az Annals of Oncology című orvosi labban megjelent tanulmányban. A nőknél 3,6%-kal csökkent az arány. 86-ról 83-ra esett a 100 ezer főre jutó ilyen halálesetek száma. A halálesetek teljes száma ugyanakkor 2019-ben várhatóan 1,4 millió lesz. 787 ezer férfi és 622 ezer nő, ami csaknem 5%-os növekedés a 2014-es 1,35 millióhoz képest. A tanulmány szerint a nők körében idén több halálos áldozata lesz a tüdőráknak, mint a mellráknak. Előbbi várhatóan 97 ezer főt, utóbbi 93 ezer főt érint. A rákbetegség halálosabb formája ebben az évben is a tüdőrák lesz.
0: A mellrák esetében jelentős javulás tapasztalható 2014 óta az unió legnagyobb országaiban. Nagy-Britanniában 13, Franciaországban 10, Németországban 9, Olaszországban 7, Spanyolországban pedig 5%-kal esett vissza a halálos esetek aránya. Lengyelországban ugyanakkor 2%-kal növekedett az aránya Milánói Egyetem kutatója, Carlo La Vecchia és a Lausanne-i Egyetemen dolgozó Fabio Lui tanulmánya szerint.
1: Az egyértelmű, hogy a jó hír ellenére, miszerint a halálozás aránya a legtöbb rák típus esetében csökkent, a rossz hír az, hogy a népesség növekedése és az öregedés miatt növekszik azok száma, akik valamilyen rák következtében meghalnak. Mondta Fabrice André, a Párizsi Gustave Roussy intézet munkatársa, az Annals of Oncology szerkesztője. Ez hatalmas terhet jelent a társadalomra, tette hozzá hangsúlyozva, hogy több, a rákot megelőző intézkedésre van szükség, elsősorban a dohányzó és túlsúlyos emberek számának visszaszorításával. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz, a mikrofonnál Teobald Timi, szép laki Emma és Szűl Barnabás. Földrengés biztosabbá lehetne tenni világunk? Legalábbis a házakat, építményeket. Ezen gondolkodnak a tudósok a Törökországban történtek után. Mostanra már többen is megalapították, hogy ugyan brutális erejű rengés rázta meg a területet, ha a két ország épületeit ellenáróbra tervezték volna, akkor a tragédia sem lett volna ennyire súlyos. Törökország nagy részét magán hordozó anatóliai kőzetlemezt harapófogóba szorítja északról az eurázsiai lemez, délről és keletről az afrikai, valamint az arab lemez, melyeknek a mozgása nagy technotikai törésvonalak mentén arra kényszeríti Törökországot, hogy az szép lassan a földközi tenger irányába araszoljon. Vagyis az ország a föld egyik legaktívabb földrengési övezetében található, és hiába léteznek elvileg törvények, erőírások, fejlesztési tervek arra vonatkozóan, hogyan kell a területen az épületeket földrengés biztosabbá tenni, a jelenlegi pusztításról készült megrázó felvételek alapján elmondható, hogy mindezt nem sikerült a gyakorlatba átültetni.
1: Magasabb épületeket nem szokványos fából kellene építeni, hanem főleg acél és vasbetonból, ahol az elemek találkozási pontjait úgy alakították ki, hogy ezek elnyeljék a földrengés energiáját. A csomópontokra olyan anyagot és olyan szerkesztési szabályokat választanak, amely nagy alakváltozást tud elszenvedni, és ahol a felgyülemlett alakváltozási energia nem töréshez vezet, hanem inkább hővé alakul. Országunkban, például Budapesten működne ez a stratégia?
2: Ez egy kényes probléma. Magyarországon a földrengésre való méretezéssel kapcsolatban az első előírások a 70-es évek végén, a 80-as évek elején jelentek meg, és azok is csak bizonyos, kiemelt funkciójú épületekre vonatkoztak. A tűzoltóságok kórházak esetében tartották fontosnak, hogy földrengés biztosak legyenek. Teljes körű földrengésre való méretezés 2010 óta van Magyarországon, mikor is kötelezővé vált az európai tartószerkezeti szabványok alkalmazása. A korábbi épületek nagy része nincsen földrengés teherre méretezve itthon.
0: Jelenleg a Budapest és Magyarország épületállomány általában sérülékeny, de például a panelházak számítanak a legkevésbé sérülékenynek a földrengés szempontjából. Hiába nem túl jó minőségűek, nagy, egymáshoz erősített betonlapokból állnak, redundáns szerkezetűek, szétoszlik az erőhatása sok elemen. Egy 100 éves bérház már kevésbé ellenálló, de ahol elég sok fal van, és eléggé szabályos az elrendezés, ott kedvező lehet a viselkedés.
1: A statisztika az elmúlt néhány száz évből, amióta részletesebb történelmi feljegyzések vannak, azt mutatja, hogy a tendencia ezen a területen, miszerint körülbelül 50-60 évente van egy nagyobb földrengés, annak az epicentruma egyre északabbra vándorol. Mivel 1956-ban volt az utóbbi erős 5-6-os földrengés, úgy jön ki a matek, hogy lehet, hogy közeljövőben lehet egy újabb itt az északi térségben.
3: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Váltott Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. A mai témánk a középkori kínzóeszközök. A középkori egyházi és világi bíróságok nem ismertek kegyelmet, sem határokat, ha vádlottak szóra bírásáról volt szó. Kínzóeszközök és vallatási metódusok végeérhetetlen sorát alkalmazták, brutálisabbnál brutálisabb módon a szerencsétlen gyanúsított megtörésére. Sok jellegzetesen középkoriként ismert kínzó technika azonban nem a korabeli emberek találmánya, hanem az ókorból örökítették át.
1: A legismertebb középkori vallató eszköz a kínpad, ami eredetileg az ókori görögöktől származik, és Nagy Sándor is szívesen alkalmazta ellenfelé kínzására. Az áldozatot egy négyzete alakú fakertbe, vagy egy deszkere fektették, végtagei kifeszítették és fújókhoz erősítették. A kötelekkel mozgatott görgök segítségével az áldozat végtagait elkezdték ellentétes irányba, lefelé-felfelé húzni, és az illető az eszméletlen fájdalmak közepette sem volt halandó vallani, addig feszítették a testét, amíg ellen pattantak az izmai. A vádlottakkal gyakran végignézették a társaik kínzását, így a szíj és terror hatására a szerencsésebbek már azzal megtörtek és vallani kezdtek, mielőtt a kínpadra kerültek volna.
0: Az eretnek villát a spanyol inkvizíció használta előszeretettel. Ezt a rendkívül brutális módszert, melyben egy mindkét végén helyes villát feszítettek nyakör segítségével az áldozat állának, illetve mellkasának. Amikor az illető elaludt és a feje előre csuklott, a villa két vége belefúródott a testébe, átszúrva a torkát és a mellkasát. Nem csoda, hogy a kínzást elszenvedők többsége inkább az alvás megvonásba halt bele.
1: Az ókori Kínában és a középkori német-római birodalom területén népszerű, rendkívül egyszerű, de annál undorítóbb és kegyetlenebb kínzási módszert alkalmaztak, amelynek során az áldozat csupasz hasára egy patkányokkal teli vödröt tettek a szájával lefelé, majd a zajért melegíteni kezdték. A forróság hatására a csapdába esett rágcsalók pánikba estek és menekülni próbáltak. Az egyetlen esélyük a szökése pedig az volt, hogy átrágják magukat a szerencsétlen ember hasán.
0: A középkori igazságszolgáltatás egyik legkedveltebb kivégzési módja a kerékbetörés volt. Ezt a módszert gyakran alkalmazták Magyarországon is. A bűnözőket széttárt végtagokkal egy nagy kocsi kerékhez kötözték, majd csontjaikat a hóhér egy hatalmas pöröllyel széthúzta, a kivégzésben összegyűlt tömeg szeme láttára. A kerékbetörést gyakran alkalmazták visszaeső bűnözőkön, kegyetlen gyilkosokon vagy uralkodók merénylői ellen, példát statuálva ezzel a nép előtt.
1: Az ókor egyik legkegyetlenebb találmányát, a bronzbikát Polaris Turanos vetette be először, méghozzá magán a szerkezet feltalálóján. Az üreges bronzbika egyszerű, ám annál látványosabb kivégző eszköz volt. Az elítélteket a bika belsejébe zárták, tüzet gyújtottak alatta, és élve megsütötték az illetőt. A kivégzés közben az áldozat agóniája úgy hallatszott, mint egy felbőszült bika bőgne dühösen, miközben az orjukain távozó füst tovább erősítette ezt a hatást.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Ha mindenkit boldoggá akarsz tenni, árulj fagyit. Ez az, ami sosem ennekem, hogy mindenkinek megfeleljek.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian, Lendvai Martin és Vas Eszter. Elhoztunk neked 6 tippet az első randihoz.
1: Az első randi az első benyomásról szól. Az első randin felmérhetjük, mennyire illünk össze egy másik emberrel. És a jó hír, hogy hoztunk neked pár tippet, amivel különlegessé teheted.
2: Az első nem más, mint hogy beszélgess. Fontos, hogy jól lehessen veled beszélgetni. Tarts észben mindig néhány olyan témát, amit bármikor be tudsz dobni. Ne beszélj olyan dolgokról, amikről kellemetlenül érezheti magát a partnered. Kerüld az olyan kérdéseket, amikről te sem beszélnél szívesen.
0: Ne késsel! A pontosság sokat számít az első randi alkalmával. Mindig legyél ott időben, és soha ne késs.
1: Öltöz ki a randira! Egy lány akár egy órát is rászállhat, hogy elkészüljön a randira, és jól nézzen ki számodra. Nem gondolod, hogy viszonoznak kellene a gesztust? Öltöz fel elegánsan, így érezheti, hogy tiszteled és a próbálkozásodat is értékelni fogja. Figyelj az arcszőrzetre, a körmökre és a leheletedre. Ha rossz a leheleted, az könnyen tönkre teheti a randid, ezért mielőtt megérkezel, kap be egy mentoros cukrot vagy rágót.
2: A következő tippünk a dicsekvés. Mármint a nem dicsekvés. Sokan azt feltételezik, ha dicsekednek az eredményeikkel, ízlésükkel, vagy valami mással, az lenyűgözi majd a lányt, de legtöbb esetben pontosan az ellenkező hatást éri el vele. Ha mindenképp le akarod nyűgözni, akkor vigyázz, hogy közben ne tűnj túl arrogánsnak, vagy felvágósnak. Hallgass meg az ő szempontját is, érdeklődj az ő eredményei és szakterülete iránt is. A megfelelő pillanatban te is beszélhetsz a sajátjaidról, és ha érdeklődik, akkor belemélyedhettek a témába.
0: Utolsó előtti tippünk, vedd a jeleket! Lehet, hogy te jól érzed magad, de figyelj a partnered testbeszédére is. Boldognak tűnik veled? Ha nézelődni kezd, szórakozottnak tűnik, vagy nem érdeklődik a téma iránt, akkor tereld el a beszélgetést.
1: Az utolsó tippünk, hogy ne felejtsd el megdicsérni. A bók mindig működik egy randin. Nem kell hazudnod, hogy lenyűgözd, helyette beszélj azokról a dolgokról, amiket szeretsz benne. A kinézetét még a randi legelején dicsérd meg, találkozáskor.
0: A legközelebbi első randiron jussunk eszedbe, és tarts be tippeinket. 9, 7,

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Jázmin, Vörös Csenge és Matkó Rebeka. Érzékeny bőrre hidratáló anyagokban gazdag biotestápolók és kézápolók javasolhatok. Echinacea, házsvirág, aloe, görögszéna, vagy lemma kivonattal, amelyek az olajokkal együtt megvédik a bőr hidrolipid rétegét. A hűvösebb, szelesebb időszakban nem csak kesztyűvel és sapkával védhetjük a bőrünket a hideg ellen, hanem tápláló, hidratáló készítményekkel is.
1: Testápolónak érdemes hidegen préselt növényi olajat vagy seavajat választani, ami nem tartalmaz szilikonolajat vagy parafint. Zuhany és törölközés után jó választás a bőrre a Tropical tradicionális testvaj, amely védőfilmet képez és utánpótolja a bőrfelszín zsiradékanyag tartalmát, illetve tökéletes választás a közönség kedvenc mimozóma kivonattal készülő testápoló olaj, mondta dr. Gyavai Viola, okleveles biológus, aki szerint a bőrünk

0: ellen is védelmet nyújtanak, míg a teafaolajas ajakápoló szembeszáll az ilyenkor terjedő baktériumokkal és vírusokkal is.
1: Az immunrendszer erősítésé szolgálhatják a test és arcápolókban a sejtvédő flavonoidok, antioxidáns vitaminok is. Kívülről is érdemes őket bevinni a szervezetünkbe, a Q10-et és az E-vitamint épp úgy, mint a növényi anyagokból előállított A-vitamin analógot, azaz bakucsiolt. Szérum formájában akár a kozmetikusoktól is beszerezhetjük. Nem kell feltétlenül minden nap használni, hogy segítse a bőr fiatalos rugalmasságának megőrzését a téli időszakokban.
2: Fontos, hogy nemtől függetlenül fiúknak és férfiaknak is ugyanennyire érdemes használni a kézápoló bőrszárazság elleni krémeket. A télen jelentkező eczéma, dermatitis esetén is vannak olyan bőrápoló kozmetikumok, például az SLS-mentes folyékony szappan, az echinacea és a tamanu olajat is tartalmazó kézápoló, amely segít megelőzni a probléma kiújulását.

0: te is beleférsz. A mikrofonnál Vörös Csenge, Matkó Rebeka, Töreki Léna, Hedrik Mira, Pétervári Dávid, Hajnal Norton és Virágkalm Kristóf.
1: Ellátogatunk az Iszka-Szentgyörgyi Mosolyvárba, ahol Kálmán Kata a Lovas Központ életéről mesél.
2: Itt van velünk Brutus, ő hány éves és mióta van veletek?
3: Brutus 7 éve a családunk tagja, 14.

0: egy éves sportpóni. Ő a hugomnak a pónia, a hugom kapta még, amikor pici volt, hogy lovagoljon rajta, és most meg már a gyerekeket szolgálja ki, és velük foglalkozik.
1: Miközben beszélgetünk, éppen legeli a fáról a sárga barackot, de egyébként miket szokott tenni?
0: Ők alapvetően szénát kapnak csak, a Lolóval együtt, a másik póninkkal együtt van egy karámban, és be van rakva egy szénabála, tehát akkor tudnak enni napközben, amikor szeretnek. Ugye alapvetően a lovaknak a gyomra vagy az étkezése olyan, hogy sokszor esznek, de keveset, tehát így fontos nekik, hogy mindig legyen előttük élelem. Alapvetően füvet is tudnak legelni, hiszen akkor a karámjuk, hogy ezt is megtehetik. Ők nem kapnak tápot vagy abrakot, hiszen az már így nem biztos, hogy kompatibilis lenne a gyerekekkel. Igen, lehet, hogy a mikrofont is megkóstolná. Ő alapvetően nagyon motiválható az étellel, tehát a gyerekek szoktak nekik hozni répát, almát, jutalomfalatot. Jutalomfalatból van mindenféle banános, epres, minden, azokat imádják, és nagyon jól is tudják motiválni a Brutust vele.
1: Különleges gondozást igényelnek?
0: Ilyen melegben nagyon kell arra figyelni, hogy árnyékos helyen legyenek, illetve hogy napi többször hideg víz legyen előttük. Ők szerencsések, hogy nekik önitatójuk van, úgyhogy beledugják az órukat, és akkor jön a víz, mindig hideg nekik. De alapvetően napközben többször kijövünk, hogy lefürdessük őket, hogy megnézzük, hogy minden rendben van-e, és hogy van megfelelő árnyék nekik.
1: Ha valaki saját lovat szeretne, mennyire bonyolult ez a lótartás?
0: Szerintem nagyon, mióta nálunk a lovak otthon vannak, azóta kevesebb időm van sajnos lovagolni, de alapvetően meg megéri, mert még közelebbi kapcsolatba kerülök a lovakkal. Hogyha valaki lovásárlás előtt áll, az fontos, hogy milyen szintű lovat keres, és azt is felmérni, hogy hol tartsa. Ugye van lehetőség bértartásokra is, itt alapvetően gondozzák a lovakat, és van lehetőség otthoni tartásra is. Az otthoni tartásnál ugye figyelembe kell venni azt, hogy nem csak azzal jár, hogy kimegyek, felülünk a lóra és ennyi, hanem etetni kell, itatni minden reggel, minden este, illetve napközben is figyelni kell rájuk, hogyha baj van, akkor kint kell lenni, ha az állatorvost kell hívni, akkor ott kell lenni végig mellette, illetve arra is figyelni kell, hogy a mozgatás is meglegyen nekik.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: ez már.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hege Milla és Király Izabella. Rohanó világunkban nincs olyan pillanat, amikor nem hallgatnánk vagy tanulnánk valamit, ezért most hoztunk nektek egy olyan együttest, amit inkább a gót szubkultúra ismer jobban. Ők a Typo Negatív.
2: Typo Negatív egy amerikai gothic metal, doom metal banda, amelyet 1989-ben a New York-i Brooklynban alapítottak. Tagjai Peter Steele, basszusgitár, ének, Kenny Hickey, gitár, vokál, Josh Silver, billentyűk és Sal Abruscato, dob, akit később Johnny Kelly váltott. Az együttes zenéi a romantika, a depresszió és a halál témáira helyezett lírai hangsúlyt. A banda platina lemez látta az 1993-as Bloody Kisses-szel, az arany pedig az 1996-os Október Rasztal, és rajongótábort szerzett Hey Studio album két legjobb válogatás és koncert DVD révén.
1: A Typo Negatív azután alakult, hogy a frontember Peter Steele korábbi zenekara a Carnival feloszlott. Steele gyerekkori barátaival, Sal Abruscatoval, Josh Silverrel és Kenny Hickeyvel új bandát alapított, amelyet eredetileg Repulsionnek nevezte. El. A zenekar később Sub-Zero-ra váltotta a nevét, mert már létezett egy másik Repulsion nevű banda, majd egy utolsó alkalommal megváltoztatták és Typo Negatív névre telepedtek. Steele még mindig kötötte a több albumos szerződést, amelyet a Roadrunner Records-zal kötött a Carnivore-ban töltött ideje alatt. Annak ellenére, hogy a banda feloszlott, miután megkapta a Typo Negatív demóját, a Roadrunner úgy döntött, hogy nem hagyja el Steele-t, és a banda 1991-ben leszerződött a lemezkiadóhoz. Nem sokkal az aláírás után kiadták a debütálójukat, a Slow, Deep and Hardot.
2: A Bloody Kisses leginkább a magányt és a szívfájdalmat szólította fel. Olyan dalokkal, mint a Too Late Frozen, a Blood and Fire és a Can't Lose You. Az orgona által vezérelt Set Me On Fire az 1960-as évek garázs rockja, míg a Summer Breeze az 1972-es Seals and Crofts sláger takarja. A Christian Woman és a Black Number One Little Miss Scare All lett a legnépszerűbb szám, miután rádióbarátra szerkesztették őket. Az album verzió 9, illetve 11 percesek voltak.
1: Peter Thomasra tajszik, azaz Peter Steele 1962. január 4-én született a New York-i Brooklyn állambeli Red Hook-ban katolikus családban. Apja lengyel származású, anyja skót-ír felmenőkkel rendelkezett. Brooklyn Bensonhurst és Brighton Beach negyedében nevelkedett. Steele 6 gyermek közül a legfiatalabb volt, 5 idősebb nővére volt. Apja a II. Világháborúban harcolt, majd később egy hajógyárban dolgozott. Steele 12 évesen kezdett gitárleckéket venni, majd 6 hónappal később basszusgitározni kezdett.
2: Bár Steele természetesen balkezes volt, karrierje során jobbkezes basszusgitáron játszott. Ez akkor történt, amikor egyik legkorábbi bandája az Aggression, amelyben Josh Silver is szerepel. Steele balkezes ritmusgitáron játszott. Josh megfenyegette, hogy kirúgja, ha csak nem vált át basszusgitárra. Mivel a balkezes basszusgitár akkoriban túl drágának bizonyult, Steele vett egy jobbkezes basszusgitárt és megtanult játszani rajta.
1: Typo Negatív 6. stúdió albuma a Life is Killing Me eredeti nevén The Dream is Dead a záródal után 2003-ban jelent meg. Ezen az albumon a banda felkapta a hangzás ütemét az iszonyatos lassúságtól. Az olyan dalok, mint a Todd Ship Gods, Above All Things, a We Were Electrocute és az I Don't Wanna Be Me a zenekar klasszikus dallamelemeit közvetítik, bár a dalok hossza sokkal rövidebb volt ezen a kiránduláson. A leghosszabb 7,5 perces How Could She a televíziós műsorokból származó női karakternemek listája. Az album tartalmazza Hedwig and the Angry Inch című musical Angry Inch című dalának humoros borítóját, amely egy borzasztóan rossz sikerült nem váltási műveletet részletez. Typo Negatív az album megjelenése után elhagyta a Roadrunnert, miután teljesítették a kiadóval kötött szerződésüket.
2: 2010. április 14-én meghalt Peter Steele, frontember és basszusgitáros. Állítólag szívelégtelenség miatt. A haláloka később a diverticulitis által okozott szepszis volt. A következő nyilatkozat Steele-ről április 15-én jelent meg a zenekar hivatalos honlapján. 2010. novemberében a Rock Hard magazinnak adott interjújában Johnny Kelly és Kenny Hickey megerősítette, hogy Steele halála után a Typo Negatív elvált.
0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táska Rádió bemutatja. Wekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Wekker. Ébredj ezzel. 5 óra. Hírek a Táska Rádióban.
2: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 a Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Pál Nagy Botond. Ebben az adásban átbeszéljük, hogy milyen technikai megoldások segítik a mobiltelefonos fotózást. Kezdetben a fotó nem akar többnek látszani, mint precíz leképező eszköz. A 19-20. Század fordulóján kezdték művészi felhasználását, egyre szélesebb körben művészetként elismerni. Napjainkban pedig szinte bárki készített művészi hatású fotókat, hiszen bárki zsebében ott lapulhat hozzá a megfelelő eszköz. Sok ember nagyon kíváncsi rá, hogy telefonjával milyen minőségű kép készíthető. Most sorra vesszük az első három helyezettet a DxO Mark listájáról. A telefonoknál a kamerára koncentrálunk, az egyéb tulajdonságaikat most nem elemezzük.
1: 3. Apple iPhone 15 Pro Max. Kiváló kameraélményt nyújt a fotózáshoz, remek választás portrék rögzítéséhez, lenyűgözően adja vissza a bőr tónusát. Jelentősen javítottak a zoom tulajdonságokon a korábbi Apple modellekhez képest. Kifinomultan mossa el a hátteret a portréképeken. Az Apple valaha készült legjobb kamerás mobilja új etalon fénykép exponálás, színvisszaadás, textúra és bokeh fronton, videózás kategóriában pedig az expozíciója, a színvisszaadása, az autofókusza, az ajszintje és a kép stabilizálása is szinte verhetetlen. Az iPhone 15 Pro Max hátoldali főkamerájának 48 megapixeles felbontása nem nőtt az előtthöz képest, az viszont újdonság, hogy immár nem 12, hanem 24 megapixeles az alapértelmezett felbontása. Az igen fejlett második generációs optikai képstabilizátor mellett sem mehetünk el szó nélkül. A főkamera esetében lehetőség van 24 helyett 28 és 35 mm-es fókusztávolság alapértelmezett, illetve választható beállítására.
0: Huawei P60 Pro. Ebben a klasszikus formájú felső kategóriás és a Huawei eddigi talán legjobb kamera megoldása került bele. Remek általános főkamera teljesítmény jellemzi, így ideális minden típusú képhez és videóhoz. Kiváló teljesítmény jellemzi gyenge fényviszonyok esetén. Az idei kamerarendszer fantázia neve az X-Mage, ami három hátlapi és egy előlapi kamerát jelent, valamint a mögöttük dolgozó szoftveres algoritmusokat. A főkamera konkurenseinél sokkal több fény befogadására képes. Ez egyaránt előnyös például a csoportfotózásnál, segít rossz fényviszonyok esetén is akkor is, ha a háttérmélységét kell érzékeltetni bokeh effekttel, kiemelve a kép főszereplőjét. Az ultraszéles látószögű kamera 13 MP-s szenzort használhat, és sötétben sem hagy cserben. A harmadik kamera 48 megapixeles szenzoros és periszkópos.
1: Első. És el is érkeztünk az első helyezettünkhöz, ami nem más, mint a Huawei Mate 60 Pro Plus. Remek általános kamera teljesítmény jellemzi, így ideális társát teszi minden típusú fotózáshoz. Ami az előlapi kamerakészletet illeti, ezekben egy 13 megapixeles képrögzítő modul, egy 2-3D TOF modul foglal helyet, akár egy Simpla Pro modell esetén. A kameránál maradva, a hátoldalon 48 megapixeles optikai képstabilizátorral és választható apertúrával rendelkező elsődleges képrögzítő található. Kapunk még egy szintén 48 megapixeles periszkópos egységet. A sort egy immáron 40 megapixeles ultraszéles látószögű modul zárja, a másik két Mate modellen ugyanez a szenzor csupán 12 megapixeles.
0: A szédítő technikai tulajdonságok felsorolása után tegyük hozzá, hogy azoknak sem kell csüggedniük, akiknek nem lapul zsebében az itt bemutatott három telefon valamelyike. Az egyéni látásmód, kreativitás, kísérletezőket segíthet bennünket, hogy nekünk tetsző fotókat készítsünk egyszerű technika segítségével is.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Hihetetlen tárgyak és történetek, amikre nincsen magyarázat. Mindig is voltak viták arról, hogy léteznek-e csodák, vagy csak szimpla véletlenek történnek néha napján. Annyi biztos, hogy rengeteg olyan esemény történt már, amik véletlenek, túlságosan hihetetlenek, és tudományos magyarázatot még nem találtak rájuk. Most bemutatunk néhány ilyen eszméletlen tárgyat és történetet.
1: A torinoi lepel az egyik legfontosabb vallási ereklye, és már évszázadok óta vitáznak eredetiségéről. A hagyomány szerint ezzel a lepellel takarták el Jézus holttestét, és a lepel anyaga megőrizte Jézus alakját, arcát és sebeit is. A tudósok már több száz vizsgálatot végeztek rajta, de még mindig nem tudják cáfolni, hogy valójában ezzel takarták le Jézust, és hogy hogyan őrizte meg a lepel ilyen sokáig alakját.
0: Alcides Moreno éppen ablakot mosott egy New York-i felhőkarcolón, amikor az ablakmosó platform meghibásodott, és Moreno testvérével együtt zuhant le a felhőkarcoló 47. emeletéről. Alcides testvére azonnal meghalt, de csodával határos módon Alcides túlélte a zuhanást, annak ellenére, hogy minden csontja eltört. A férfi karácsony napján ébredt fel a kómából, és egy évvel később már járni is tudott.
1: 1838-ban a híres író Edgar Allan Poe kiadta a Gordon Pym a tengerész című művét, melynek történetében négy matróz hajótörést szenved, és ahhoz, hogy életben maradjanak, megeszik Richard Parker nevű társukat. Poe azt állította, hogy ez egy igaz történet, de nem igazán hitték el ezt akkoriban. 46 évvel később süllyedt el egy amerikai hajó, és a túlélő tengerészek megöltek egy férfit a túlélés érdekében, és ezt a férfit Richard Parkernek hívták. A költő talán időutazó volt, vagy ez egy óriási véletlen?
0: Az 1937-es Detroitban Joseph Figlock éppen az utcán sétált, amikor egy ház negyedik emeletéről egy kisbaba pottyant Josephre. A férfi és a baba megúszták az esetet kisebb sérülésekkel. Egy évvel később Josephre már másodjára zuhant egy baba, szintúgy a negyedik emeletről, szóval sok anyuka gondolatott a férfira, akkoriban a repülő babák védőszentjeként.
1: Most jöjjön egy ismertebb történet, mégpedig a sziklamászó Aaron Ralston története. 2003-ban Aaron kora reggel elindult a Utah állambeli Canyonlands Nemzeti Parkba túrázni. Miközben Aaron egy hasadékba akart leereszkedni, egy súlyos kötöm rázuhant a férfi jobb karjára.
0: A férfi 5 napon keresztül volt a szűkös hely rabja, miközben csak egy kis palack vize volt és egy kis étel maradéka. Mivel senki nem talált a férfire, Aaron elhatározta, hogy csak is jobb karja amputálásával szabadulhat ki. Aaron tompa késével elvégezte a műveletet, majd 11 kilométert gyalogolt, míg végül egy kiránduló családdal találkozott, akik hívták a mentősöket. Aaron azóta is folytatja a sziklamászást.
1: Ti milyen hihetetlen történeteket ismertek? Írjátok meg Facebookon! 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Mi az önkéntesség és miért éri meg?
1: Ide zárójelben megjegyezném azt, hogy nem titok, hogy mi is önkéntes munkát végzünk a rádióban, úgyhogy eléggé sok tapasztalatunk van a témában.
0: Amellett ez jó hobbinak és kitölti a szabadidőd egy részét, ugye az önkénteskedésre értjük. Mert hogy amikor eljársz helyekre, akkor azzal nem unatkozol igazából, és olyan közösségbe kerülsz, ahol elfoglalod magad.
1: Igen, ez igaz. Meg még ezen kívül azért is jó hobbinak, mert általában ezek olyan dolgok, amikkel hetente több órát foglalkozni kell, és egy hobbi is ilyen szokott lenni. Azon kívül még pont emiatt, hogy eléggé gyakran csinálod, és általában ez olyan dolog, hogy egyetértesz azzal a dologgal, amit te éppen csinálsz, amiatt küldetéstudatot is ad, mivel hogy segíthetsz embereknek, és ugye nem kapsz érte semmit, ezt te azért csinálod, mert hogy szereted csinálni. Ezáltal majd azért fogsz fejlődni, mert lesz egyfajta belső motivációd.
0: Igen, és így hasznosnak érezheted magad, mert ugye a jó ügy érdekében cselekszel is, és segítesz másoknak, és ezáltal magadat is jobb embernek gondolod majd.
1: Igen, ezzel abszolút egyet tudok érteni. Nem titok, hogy én önkénteskedem máshol is, egy cserediák szervezetben, és ott eléggé sok olyan dolog van, ami által hasznosnak tudom magamat érezni, mivel hogy külföldi diákoknak segítek beilleszkedni a magyar kultúrába. És úgy ezáltal, hogy én megismerkedem velük, még ráadásul egy jó társaságba is kerülök, mivel hogy az önkéntesekkel is nagyon jó kapcsolatom van, ők olyan emberek, akik ugyanabba hisznek, amiben én. A cserediákok, hát róluk meg ne is beszéljünk, ők nagyon kis cukik, már csak azért is, mert külföldiek is nem igazán tudják, hogy hogyan mennek itt a dolgok.
0: Igen, és amikor bekerülsz egy ilyen közösségbe, akkor azonos érdeklődési körű fiatalokkal találkozol, akikkel így hamar egymásra tudtok hangolódni, és ezáltal sokkal jobban fogod érezni magad a környezetedben is. És emellett ugye tanulsz is, fejlődsz, és tapasztalatokat szerzel minden egyes önkénteskedéssel.
1: Igen, ezt abszolút alá tudom támasztani. A cserediákokkal igazából eléggé sok nemzetközi tapasztalatot szereztem. Tehát, hogy ez a cserediák program az önkénteseknek tart tréningeket is, arról, hogy hogyan kezeljük azt, hogy valaki másik kultúrából jött, mint amit mi megszoktunk. És ezáltal is rengeteget tanulok, meg amikor kapcsolatba kerülök egy cserediákkal a valóságban, akkor is eléggé sokat tudok tanulni önmagamról is, meg főleg ugye az adott kultúráról, amiből ő jött. És mindig rájövök arra, hogy nem vagyunk egyformák, még kultúrán belül is lehetnek eltérések, pláne, hogyha valaki a világ másik feléről jött.
0: Szóval önkénteskedni jó. Y'all ready?

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Wittner Márton és László Vivien. 2013-ban a Dél-afrikai Köztársaság első színesbőrű elnöke, Nelson Mandela, 95 évesen elhunyt. Emberek százezrei borultak gyászba, de a világ más részein valami furcsa dolog kezdődött. Rengeteg ember megesküdött volna, hogy Mandela a 80-as években a börtönben elhunyt, sokan a temetésére és felesége beszédére is emlékeznek, holott ezek egyértelműen nem történhettek meg. Fiona Broom, paranormális kutató már 2010-ben felfigyelt erre, hogy egymástól távol élő emberek osztoznak ugyanazokban a téves emlékekben. A jelenséget végül elnevezte Mandela effektusnak. Gondolom sokan emlékeztek a Star Warsból az egyik leghíresebb mondatra.
1: Luke, én vagyok az apád.
0: És mint tudjuk, C-3PO teljesen aranyborítású. A Monopoly játék emblematikus figurája monoklit visel. Pikachu farka fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 4 ember ült a kocsiban. Ha ezeket te is így gondoltad, akkor ezt nagyon rosszul tudtad. Darth Vader sosem mondta, hogy Luke, én vagyok az apád. C-3PO egyik lába ezüst. A Monopoly játék figurája sosem hordott monoklit. Pikachu farka sosem volt fekete, és John F. Kennedy gyilkosságánál 6-an ültek a kocsiban. De mi állhat a Mandela effektus mögött?
1: Különböző magyarázatok vannak erre. A legegyszerűbb, hogy az emlékeink eltorzulnak az évek során, annyit emlegettük, láttuk a téves emlékeket, hogy azok maradnak meg bennünk.
0: Egy másik felvetés szerint a jövőben már feltalálták az időutazást, és ezt kihasználva az emberek visszajönnek a múltba, és így akaratlanul is megváltoztatják azt. Mi pedig az eredeti történésekre emlékszünk, és nem a módosítottakra.
1: Sokak szerint ez az effektus bizonyítékul szolgálhat a párhuzamos világok létezésére. Lehet, hogy a mi Földünk csak egy milliárdnyi másik bolygó közül, és ezen univerzumok között tudtunk nélkül is átjárunk fekete lyukak segítségével, tehát a hibás emlékeink nem is hibásak, csak nem ebben a világban történtek meg.
0: A legabszurdabb magyarázat az az, hogy a világunk és teljes létezésünk egy számítógépes szimuláció, mint minden programban, ebben is vannak hibák, és ezek idézik elő ezt az effektust. Nagyon sokak szerint szinte biztos, hogy egy ilyen szimulációban élünk. Ha belegondolunk, lassan a mi technikánk is elér egy olyan szintet, ahol lehetetlen megkülönböztetni a valós és a számítógépes világot. Az is lehet, hogy a fizikai valóságban élők több szimulációt hoztak létre, majd a szimulációkban is létrejöttek szimulációk. Ezt a gondolatmenetet követve több milliárd szimulált világ is létezhet, és csak egy tényleges valóság. Ezek szerint valóban egy felsőbb erő irányítása alatt állunk, de ez nem egy Isten, hanem egy programozó, aki a saját képére formál minket. Minden, amit teszünk, előre le van programozva, csak egy játék részei vagyunk, ahol minden jó és rossz, csak illúzió.
1: Mi lenne, ha igazunk lenne, és nem húsvér emberek vagyunk, hanem csak programkódok?
0: Bármi is legyen a Mandela effektus mögött, ezt nagy valószínűség a mi életünk során nem fogjuk megfejteni, de amint sikerül, gyökeresen meg fog változni a világunkról és saját magunkról alkotott képünk. Ti mit gondoltok? Szerintetek igaz ez?
1: Azért nem igaz, mert milyen faj lenne az a programozó?
0: Bárki, aki fölöttünk áll.
1: Isten?
0: Akár.
1: De azt mondta, hogy nem Isten.
0: Én nem gondolnám, hogy egy programozó. Én Istenben hiszek, de igazából bármi lehet.
2: Valami biztos, hogy irányít minket. Én hiszek ebben, csak nem abban, hogy egy programozó vagy valami Isten, hanem valami más ilyen felsőbbrendű valaki.
1: Ilyen kis dagadt ember, aki úgy számított.
0: Én viszont abban nem hiszek, hogy egy számítógépes rendszer vagyunk, azt teljesen képtelennek tartom.
1: Sims.
0: De az csak egy játék.
1: Hát programozás.
0: De mi nem hinném, hogy azok vagyunk.
2: Viszont én abban hiszek, hogy több világ van a rajtunk kívül, hogy vannak más bolygókon is élet.
0: Abban én is, hogy egy ilyen párhuzam van ezek a világok között. Írd meg te is, hogy mit gondolsz a Mandela effektusról. Szerinted mi okozhatja? 97. Táskarádió.

0: 50-ottási rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. Ma be fogunk nektek mutatni 10 érdekes világrekordot, amikről még biztosan nem hallottatok. Az Ausztráliában élő Stuart Lee 17 év alatt 1-től 1 millióig leírta a számokat. De nem számokkal, hanem betűkkel. Ez a mutatvány 19.890 papírlapjába és 7 írógépébe került, amiért 132.000 forintot kéne kifizetnie napjainkban, de ez régen biztos sokkal több volt.
1: A következő Guinness rekordunk az Angliában élő Jill Drake-ről szól, aki egyébként tanárnő. Bezsebelte a leghangosabb sikítás Guinness rekordját, ami közel 129 decibelles, így hangosabb, mint egy repülőgép. Reméljük, ezt a képességét órán nem használja, de szerintünk ennek tudatában a gyerekek biztos nem rosszalkodnak.
0: Egy nőnek 69 gyereke született csupán egy embertől. 4-4-es siker, 7-3-as siker és 16 iker. Ráadásul mindezt a 18. században, amikor még egyáltalán nem volt fejlett az orvostudomány. Mégis 67 gyerek túlélte a csecsemőkort.
1: A leggyorsabb tűzoltóautó 655 km/h ért el sugármeghajtással a kanadai Ontárióban 1998. július 11-én. A gépezet közel 6000 lóerős, ami 20-szor erősebb, mint egy normál tűzoltóautó. Ezt a valóságban persze nem használják.
0: Berti a teknős magának mondhatja a világ leggyorsabb teknőse címet, ami még így is elég lassú egy emberhez képest a maga 28 centi per másodperc sebességével. A Durhamben élő teknős több mint kétszer olyan gyors, mint az előző rekorder, aki 12 centit halad másodpercenként. Te gondolkodtál már azon, hogy megdöntsél egy világrekordot, például pizza evés, palacsinta evés, esetleg más?
1: Hát ezen még nem gondolkodtam, de hogyha már pizzáról van szó, akkor szívesen lennék az első gyerek, aki rengeteg pizzát sütött meg egy óra alatt, ugyanis én nagyon szeretek sütni. És te?
0: Nekem van egy Guinness rekordos könyvben, amiben megláttam, hogy egy férfi 4 M&M-szet pakolt egymásra. Elsőnek azt gondoltam, hogy ez egyszerű, mert végül is csak 4, nem 200, mint ahogy a többi rekordban van. Nem tudom, hogy nehéznek, ezért kértem párat a testvéremtől, és elkezdtem próbálgatni, de nem nagyon jött össze. Nekem csak 2 sikerült. Ha ti is hallottatok furcsa világrekordot, vagy esetleg meg is döntöttetek már egyet, akkor írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen. 97.5 All the time. Táskorádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka és Brizs Boglárka. Miért a Z-generáció tagjai a legmagányosabbak? Hiába az internet és a közösségi média rabja a Z-generáció többsége, mégis ez a korcsoport az, amely a legmagányosabbnak érzi magát. De mi köze ennek a közösségi oldalakhoz, és hogyan lehet kikerülni ebből az állapotból?
1: A közösségi médiának köszönhetően már tényleg

0: magány és az abból eredő szorongás vagy kényelmetlen állapot akkor következik be, amikor valaki szándékot érez arra, hogy kapcsolatba lépjen másokkal. Az érzés az elmúlt években hatványozottan része lett a legtöbb ember életének, a koronavírus járvány miatt ráadásul hosszú ideig szinte mindentől és mindenkitől elszigetelve kellett élnünk a mindennapjainkat, és a magány érzésével is meg kellett küzdeni.
1: A magány érzését nehéz meghatározni, és minden különböző életszakaszban lévő személyre másképpen hat ez az érzés. Valaki a párkapcsolata után érzi magát rendkívül magányosnak, másokat új munkahelyre vagy iskolába bekerülve kap el az érzés. Ezen pedig a társadalom által keltett nyomás sem segít.
0: A magány nem arról szól, hogy nincs senki az életünkben, és hogy péntek este egyedül ülünk otthon. Azok ugyanis, akik egyedül élnek, többnyire nem is vágynak mások után, míg a barátokkal és a szeretteikkel körülvett emberek is érezhetik magukat magányosnak.
1: Ki hinné, hogy az Z generáció szenvedi meg a legjobban? A magány kifejezés gyakran társadalmi elidegenedéssel, vagy legtöbb esetben az időskorban egyedül maradó személyekhez társítjuk, pedig a probléma még náluk is nagyobb arányban érinti az 1997 és 2012 között születetteket.
0: A Z generáció 54%-a és a milleniálok 51%-a arról számolt be, hogy rendszeresen magányosnak érzi magát. Ezek a számok pedig sokkal magasabbak, mint a többi generáció esetében. Épp emiatt volt súlyosan problémás a pandémia és az azt követő időszak, ugyanis nem csak az érzés feldolgozása, hanem a társas életbe való visszatérés is nehéz.
1: A magány megtanít bennünket arra, hogy becsüljünk más embereket és a társaságukat is, de arra is, hogy ne függjünk tőlük a saját boldogságunk érdekében. És hogy valójában nem vagyunk egyedül, mert sokféleképpen kapcsolódhatunk másokhoz.
0: Annak ellenére, hogy tudjuk, a közösségi média nem mindig egészséges a számunkra, azt feltételezhetnénk, hogy az Z-generáció tagjai nagyobb társadalmi beteljesülést tapasztalnak, azonban pont ezek a felületek azok, amelyek hozzájárulnak a magány érzésének kialakulásához.
1: Míg a digitális világot közösségi térnek tekintjük, az ember általában nem kapja meg azokat a mélyebb kapcsolatokat, amelyekre szüksége van a való életben. Ironikus módon ezek a platformok, amelyek célja, hogy közelebb hozzák egymáshoz az embereket, hozzájárulhatnak a magány érzéséhez, sőt fokozhatják is. Mindez negatívan hat a mentális egészségünkre.
0: A közösségi média túlzott használata emellett elősegítheti az összehasonlítás gondolkodásmódját, illetve a kétségbeesés érzésének kialakulását is. A társadalmi összehasonlítás csapdájának hatására gyorsan megkérdőjelezik az emberek a saját életüket, ami miatt könnyen elégedetlennek érezhetik magukat.
1: Sajnos ez olyan mentális betegségek mögötte soka lehet, mint a szorongás és a depresszió. A fiatalabb generációk számára ezért fontos nyomatékosítani, hogy amit az interneten látnak, vagy amit mások mutatnak, az nem mindig a valóság. 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táskarádiót te is beleférsz. A mikrofonoknál Schuller Vivian és Vas Eszter. Elhoztunk neked 5 tippet az önbizalmad megerősítéséhez.
1: Manapság a legtöbb ember önbizalomhiányban szenved, mert nem olyanok, mint a legutóbb felkapott híresség. A következő tippek segítenek az egészséges önbizalom megszerzéséhez.
0: Először is engedd el a múltban ért sérelmeidet. A múltban ért sértő és kritikus megjegyzéseket tarts távol a gondolataitól. Ha engeded, hogy rendszeresen feltörjenek belőled ezek a leértékelő minősítések, azok önbeteljesítő jóslatként beépülnek a személyiségedbe, és ott hatalmas károkat okoznak. Tehát hagyd el a múltban ért sérelmeidet. Akkor kerülhetsz ki győztesen minden helyzetből, ha megszabadulsz azon lelki sérülésektől, amelyeket életed során szereztél. Ahelyett, hogy ezeket a lelki terheket cipelnéd magaddal, összpontosíts a jó tulajdonságaidra, a pozitív visszaigazolásokra, ezáltal teremtve jó életed magad számára.
1: A második nagyon fontos dolog az önmegerősítés nap mint nap. Védj egy fehér lapot, és írj fel rá minden pozitív élményt, amely során dicsérő szavakkal illettek, vagy te érezted úgy, hogy jól teljesítettél. Az így készített listát tedd ki a lakás egy jól látható helyére, hogy gyakran tudd olvasgatni. A magaddal szemben megfogalmazott kritikus gondolatokat pedig már csírájában utasítsd el. Soha ne légy saját magad ellensége.
0: Következő tippünk az önbizalmad megerősítésére, hogy ügyelj a megjelenésedre. A kinézetünk befolyásolja, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Lehet, hogy nem vagy teljesen elégedett a külsőddel, ám ha törődsz magaddal, ha gondot fordítasz a rendszeres tisztálkodásra, haj- és bőrápolásra, a csinos és rendezett öltözködésre, ami nem feltétlen kihívó, azzal több oldalról is támogatod önbizalmadat.
1: Értékes, egyedi és különleges ember vagy. Senki sincs a földön, aki ugyanolyan lenne, mint te. Még az ikrek sem teljesen egyformák. Mindenki máshonnan jött, más családi háttérből, más körülmények közül indult, más adottság és képességcsomagot kapott, más hatások és élmények érték és formálták, más életfeladatot kapott.
0: Következő és egyben utolsó tippünk, hagyd fel az összehasonlítással. A gyenge önbizalommal rendelkező ember hajlamos másokhoz hasonlítani önmagát. És gondolom te is remek érzékkel megtalálod azokat, akik jobbak, szebbek, okosabbak, sikeresebbek vagy éppen tehetségesebbek nálad. Ezzel valójában csak a kisebb rendűségi érzésedet és a negatív énképedet erősíted meg. Lehet, hogy az általad kiragadott tulajdonságát tekintve tényleg jobb nálad az adott személy, míg más tulajdonságait tekintve lehet, hogy elbújhatna mögötted.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Bognár Lilla és Nagy Dorina. A következő percekben a népszerű tinik három típusáról lesz szó.
1: Míg kisgyermekkorban általában a kedves, segítőkész vagy valamiben ügyes gyerekek tudnak szociálisan kiemelkedni, tinédzserkorban a népszerűségben már egyre nagyobb szerepet tölt be a hatalmi státusz. Egy kutatásban 568 fiú és lány népszerűségét követték nyomon 7. és 8. osztályban 2 évig. Az osztálytársak értékelése alapján a népszerűségnek 3 típusát tudták megkülönböztetni, attól függően, hogy milyen stratégiákat használnak a népszerű tinik a vezető státusz megszerzésére, és hogyan látják őket mások. Első az agresszív. Ez a típus a félelemnek köszönheti a hatalmát a közösségben. Agresszív viselkedésével éri el, hogy kövessék, egyrészt mert erősnek és magabiztosnak látják, másrészt félnek ellent mondani neki. Gyakran ettől a típustól a bántalmazás sem áll messze, annak érdekében, hogy státuszt szerezzen.
0: Második a kedves. Ő az, aki mindenkivel jóban van, és azzal kerül középpontba, hogy sokan kapcsolódnak hozzá, szeretnének a barátai lenni, mert jól érzik magukat a társaságában. Az együttműködésre törekszik, kedves, nem ritkán önfeláldozó is azért, hogy másoknak jót tegyen. Harmadik a kevert típus. A másik kettő sikerességét is messze meghaladják azok a tinik, akik kevert stratégiát alkalmaznak, számítóan képesek kedvesek vagy agresszívek lenni, attól függően, hogy az adott szituációban mivel tudnak nagyobb előnyt szerezni. Ezt láthatjuk például a Bajos Csajokban, vagy a Gossip Girl című sorozatban is, ahol Regina vagy Blair tud kedves lenni, ha épp azt kívánja az érdeke, de nem riad vissza az agresszív hatalomszerzéstől sem. A pletykaterjesztéstől kezdve a fizikai támadásig. Nem mindegy, hogy a tinédzserek milyen módszerrel tesznek szert a népszerűségre, mert ez későbbi életük során is meghatározó lesz. A tinédzserkori népszerűség és ennek típusa számos későbbi hatást is előrevetít. Akik a kedves típusba tartoznak és a népszerűségüket proszociális viselkedésen keresztül érik el, később is a pszichológiai jólét és tartalmas emberi kapcsolatok irányába haladnak. Az agresszív típus számára viszont a státusz elérése kötődik a jutalmazó rendszerhez, a magas státusz pedig felnőtt korban is az agresszió, függőség, magány és negatív érzelmek kísérhetik. Ezt a típust a társas összehasonlítás is sokkal jobban érinti, ami azt jelenti, hogy sokkal inkább függenek mások elismerésétől és attól, hogy jobbak legyenek másoknál.
1: Egy érdekes kutatás, amiben szintén 13-14 éves tiniket vizsgáltak, arra is rámutatott, hogy a megélt népszerűség fontosabb, mint a kívülről látott, aki például a saját baráti körében jól érzi magát, ugyanúgy sikeresnek számíthat szociálisan, mint aki szélesebb körben is népszerű. Az ilyen tinédzserek később is pozitívan látták magukat, és jobban boldogultak társas kapcsolataikban, mint akik azt élték meg, hogy nem tudnak beilleszkedni, nem találnak barátokat. 9.

0: Storik, Pletykár és a te zenét.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este 6-tól 10-ig. Hello, hello. Ez a Táska Rádió esti show-ja. Ez volt a Pirkadati Zóna. 6 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrieréről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
4: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

95 a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfianka, Winter Diana és Hedrik Mira. Az első fél órában beszélni fogunk arról, hogy a káromkodás nem csupán társadalmi tabuként jelenik meg, hanem számos egészségügyi előnyen is bírhat, és arról, hogy lemondan a világörökségi címéről a festői szépségű farkas 14 lakója. De előtte hallgassuk meg Heaven is Kate in Argon közösét, az Iront. Coming.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Lemondan a világörökségi címéről. Egy festői szépségű helyiség 14 lakója van, a neve Farkast. Nem hiszitek el, 33 évvel ezelőtt tökre örültek, hogy kitüntették őket. Azóta viszont inkább visszaadnak legszívesebben ezt a kitüntetést, mert hogy teljesen megkeseríti az életüket az, hogy állandóan tele van turistákkal. És belegondoltam, hogy igen, tehát hogyha 14 lakója van egy településnek, eleve nem nagy. Hát és ugye felkapják, mert gyönyörű helyen van, és elindul az áradat, és folyamat jönnek az emberek, akik ott akarnak fotózkodni azon a gyönyörű helyen.
1: De nem ott akarnak élni.
0: Igen. Hát ott nem, de élhetetlenné teszik a helyet. Légy szíves, ne vidd már ki a postát, mert útba leszel a fénykép miatt, álljál már meg, tehát mondja a postásnak például.
2: De amúgy tényleg.
1: Van egyáltalán postás ott, ahol 14-en élnek?
0: Hát biztos azért oda is el kell jutni a levélnek.
2: De amúgy nem is tudtam, hogy van egy ilyen település, aminek 14 lakója van.
1: De amúgy Farkas, de az úgy hangzik, mint a magyar lenni. De
0: amúgy nem az. Nem.
2: Ja, nem?
0: Nem.
2: Igen, kicsit allergiásak a fiatalabb emberekre.
0: A hangosakra.
2: Igen.
0: És a sokan vannak.
2: Igen.
1: Meg a fotózkodókra.
0: De amúgy... Figyeljétek, de ezt abszolút megértem.
2: Hát amúgy igen. Tehát konkrétan ez olyan, mintha bejönne a sok-sok ember az utcádba, és házak, 14 ház.
0: Jaj, de kis cuki színe van, csináljunk itt pár fotót, és fél órát ott van egy de család.
2: Igen, de amúgy azon gondolkozom, hogy ez a 14 ember egy család? Vagy nem?
0: Nem. Hát ők gondolom csak
1: pedig
0: nem.
1: Az amúgy menő család.
2: Nézd, szívesen oda költözik, nem lehet oda költözni?
0: Nem tudom. Megkeressük a pontos címet rájuk.
2: Jó, amúgy én nekem nagy vágyam Hollandiában.
0: Nem turisták akarunk lenni, hanem lakók.
2: De tényleg, hát biztos, hogy nem zavarnak a szomszédok. Vagy amúgy nincs rá garancia, végül is, de
1: hangzavar nagyon... Hát a turisták nagyon... azok fognak zavarni.
2: Jó, ja, mondjuk ez az. Pont most mondtam, hogy hangzavar az nem nagyon nincs.
0: Hát tessék,
2: vagy
0: de
2: nem
0: van.
2: Nagyon van, de ja, hát...
0: Abszolút van. De ha belegondoltok, minden ilyen turisztikai helyen lakó panaszkodhatna. Tehát most nem kell elmenni külföldre. Persze. A Velencei tó környéke mennyire tele van nyáron.
2: A Balaton. Hát ott a nyaralókban is. Tehát, hogy...
0: Abszolút, és akkor te ott élsz, ha ott élsz, neked nyilván nem akkora attrakció, de ha most csak, nem is külföldiekről beszélünk, de mondjuk eljön valaki Budapestről, neki a Balaton azért az jelent valamit, vagy eljött Debrecenből megnézni a Balaton. Hát mert hogy sokat utazik azért, hogy láthassa te neked, meg abszolút alap, hogy ott van.
2: Igen.
0: De téged zavar, hogy elfoglalják a parkolódat, ami egyébként a tiéd, és ki is van itt, vagy magánparkoló, szóval ezek a dolgok biztos, hogy zavaróak
2: tudnak
0: lenni.
2: Persze, hát nekem a legjobb barátnőm ő siófoki, és nem, tehát hogy egy évben mit tudom én, kétszer, ha belemegy nyáron a Balatonba, pedig amúgy 15 percre lakik rollerre a parttól, de nem nagyon szokott bemenni, vagy elmenni, de mondjuk én, aki, hát ugye én itt vagyok Fehérváron, és én amúgy szeretek a Balcsra járni, főleg barátokkal, ugye? Szóval, hogyha simán elmennék, nem tudom, ötször is akár egy nyáron, vagy akár többször is, tehát, hogy simán.
0: Igen, csak ugye az egy nagy terület, míg ez a település pici 14 lakóval, tehát persze. Ott nagyon gyorsan megtelik a sok idegennel, szóval ezért azért neccesebb a sztori. Na jó, írjátok meg nekünk, hogy ti hogyan élnétek meg, ha ilyen kis faluban élnétek, és nagyon szép lenne, és mindenki látni akarná. Lehet-e bármit tenni azokkal szemben, akik nem igazán értik, hogy te ott élsz, te nem turista vagy. Hozzuk a legjobb zenéket, addig is érkezik Hugh Jell és Topic közösen az Iadol.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. Most hozunk egy érdekességet, de először is szeretném mindenképpen hangsúlyozni, hogy ne káromkodjatok, pláne ezek után nem, hogy megtudjátok, hogy jó, ha káromkodunk, mert nagyon sok kultúrában elítélt gyakorlat, hogy az ember káromkodik, de egyre inkább a tudományos érdeklődés középpontjába került, hogy miért is káromkodunk, és a kutatások kimutatták, hogy a káromkodás hatékony eszköz lehet a fájdalomkezelésben. Ugye azok, akik hajlamosak csúnya szavakat használni, a fájdalom érzékelésük csökkenéséről számoltak be, amikor káromkodtak, így ennek a jelenségnek a mögöttes biológiai is. Érdekes kutatási területek jelentkeznek, úgyhogy most nekiálltak kutatni, de alapvetően azt mondják, hogy azért jó a káromkodás, mert hogy akkor a fájdalmat le tudod vezetni.
1: Igen, amúgy én hát...
0: Szoktam,
1: néha kicsúszom egy-kettő olyan szituációba, de őszintén szóval tök ilyen kicsit ilyen hiperventilál az ember ilyenkor, hogy egy csúnya szóval nekem, mert én nem, tehát nem szoktam minden egyes másodpercben elmondani egy csúnya szót, meg nem használom szóvégződésnek.
0: Igen, meg ma alternak, hogy szokták mondani, igen, a magyar nyelvben.
1: Hanem mondjuk egy olyan helyzetben, ahol úgymond odaillik, akkor tökre ilyen jó érzés kimondani, hogy akkor izé jött.
0: És akkor az most, hogy kijött, és hogy jó.
1: Kijött, és akkor így az ember így, megnyugodtam. Ne. Én hiperventiláltam egy kicsikét, de jó.
0: Szoktál egyébként te, Janka, szitkozódni?
2: Néha szoktam, de igazán nekem ez olyan fura, mert hogy szerintem én még 8-ig egy ilyen szót ki nem ejtettem a számom. Wow. Mert akkor volt ez a nagy, hogy az osztálytársaim elkezdtek káromkodni, és csináltak.
0: Csak akkor tök jó.
2: Előtte is csak akkor tűnt fel így nagyon, és akkor csináltak egy ilyen versenyt, hogy kibírja ki egy hétig, úgyhogy nem káromkodik iskolába.
0: Aztán.
2: És hát én nem szálltam be, mert én éppen kint a folyosón örködtem, vagy valami ilyesmi volt. És nemrég, igazából én mindig így megvetettem a káromkodásra is. Hát én sosem fogok. Aha, eljutottam ebbe az osztályba, átragaz rám is.
0: Jaj, na ja, persze, az osztály tehet róla, nem? Rájöttél, hogy jól esik, vadd be!
2: Nem, igazából sem megszerettem.
0: Megszerette. Jó, figyeljetek, van az a pillanat, meg van az a helyzet. Tehát amikor én is nemrégiben a vacsorakészítés közben konkrétan lejtettem a jénai tetejét, úgyhogy a jénai ripityára tört.
2: A mi tetejét?
0: A jénai, ez az üveg.
1: Abba csinálják a rakott krumplit.
0: És ugye az üveg teteje leesett a kezembe.
1: Lecsúszott.
0: Szét darabokra, de úgy halljátok, hogy még a pulton lévő kajába is valószínű belepattant belőle, úgyhogy ebben a pillanatban nem azt mondtam, hogy a kutya fáját neki. Nem tagadom, de nem mondom meg, mit mondtam. És hát ugye, mint a filmekben szokott lenni, csak az olyan vicces, aha, hogy akkor étterem, hát kb. Ez volt a reakció. De vannak azok a helyzetek.
1: Hát persze.
0: De nem tudom, például én azt imádom, amikor a gyerekeken látni, az én kisebb gyerekeken, hogy visszafogják magukat, és én régen csináltam ilyet otthon, hogy mondtam, hogy na jó, akkor most van egy perced hiperventilálni, bármilyen szót használhatsz. Cifra egy perc volt, de jól esett neki, és utána tényleg megkönnyebbült. Tehát utána nem az volt, hogy nem mondhattam ki, vagy mérges voltam, és nem jöhetett ki ez a valami, és utána jobb lett.
1: Nálunk, amúgy úgy van, anyukám, ő aztán tud cifrázni, főleg vezetés közben.
0: Ott én is szoktam
1: néha. Apukám is, de apukám nem annyira, viszont nálunk az öcsi most másodikas, és ha hiszitek, hanem ő nem magyarul, hanem angol ilyen hát csúnya szavakat használ, és azokat játék közben is akár. Oh. És mondjuk én személy, az anyáik is rászólnak, de én is mindig rászólok, hogy azért ne. Tehát, hogy másodikosan az ember ne. De ha hiszitek, ha nem, ha az ember bemegy most egy általános iskolába, akkor az alsós gyerekek olyan szinten csúnyán beszélnek.
0: Kötőszó nekik, az
1: igen. És valószínűleg ezt a szülőktől hallják, de ez nagyon szomorú.
0: Ezt azért megvédem a szülőket, mert én nem beszélek olyan csúnyán, mint a kis csajom, de csak otthon szokott egyébként a szózat teszem az iskolában, nem, és ennek nagyon örülök. Tehát bántja az ember fülét, és persze, ő is tudja, úgyhogy nálunk is vannak challenge-ek, hogy na most akkor nincs csúnya beszéd. Néha nehéz. De ezek szerint meg lehet engedni egy picit, hogy a fájdalmat, illetve a sok stresszt kiengedhessük. Hajrá! Hozunk hozzá egy jó kis zenét, mert szerintem a zené mindenre jó, még a káromkodás ellen is jöjjön. Ed Sheerantől ez az üzem.

0: Balázs.
1: Még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táska Rádióban.
2: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
1: Sporthírek a Táska Rádióban.
2: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
1: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
2: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Énénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfianka, Winter Diana és Hedrik Mira. A második fél órában pedig beszélni fogunk arról, hogy egy álomnyaralásból rémálom lett, és arról, hogy van egy svájci hotel, amit a nap 12 órájára elvágnak a külvilágtól. De előtte menjünk tovább, David Guetta és One Republic közösével a Don't Wanna Wait-tel.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, újabb utazásra invitálunk titeket. Ha teljesen el akarjátok vágni magatokat a külvilágtól, na jó, nem túl hosszú időre, de mondjuk egy ilyen 12 órára, akkor irány Svájc. Ugyanis a svájci Alpok tele van nehezen elérhető szállodákkal, és az egyik ilyen például a Bernina Hágónál található. Úgy képzétek el, hogy nincsen út felfele, nem is tudsz, hát aha, maximum felmászni lehet. Meg van egy vonat, ami csak oda megy, és aztán visszajön, tehát tovább nem, és ugye ez a vonat csak 12 óránként jár, tehát ha egyszer oda felmentél, akkor 12 órát ott vagy.
1: Vagy nyilván lemászol.
0: Ez, ha vagy lemászol, cliffhanger, hát nem tudom, én biztos nem mernék lemászni, de ha már ott vagyok, azért az egy gyönyörű hely lehet, tehát az biztos a csend és a nyugalom, még kivéve, hogyha túl sokan vannak a szállodában.
2: Meg gondolom, internet sincsen, meg semmi.
0: Semmi.
1: Van az osztrákoknál is egy olyan hely, ami tök szép, egy szállodát képzeljétek el. Most hát igazából

0: Megvan, viszont ez a hegynek a tetején van, és sosincs télelő, meg internet, meg itt semmi nincsen.
1: Őrület, nem tudsz azonnal posztolni, vége, nem mehetünk, nem jó hely.
0: De tényleg, és ott ugyan mondjuk fel lehet menni autóval, tehát ki van építve az út, de ott is van, és olyan gyönyörű, tehát láttam képeket, meg így a maga a ház, a kis a hely is, ahogy a medencében konkrétan a hegynek az oldalában van a medence, és akkor rálátszott többi hegyre, meg ott folyik lent egy patak, és olyan gyönyörű, hogy na, oda el kell menni egyszer.
1: Amúgy nektek mi a fontos, amikor elutaztok? Tehát az, hogy nyugalom legyen akár 12 órán keresztül, vagy az, hogy meglegyen a kényelem? Mert például nekem nagyon tetszenek az ilyen tényleges elvonulós, tényleg egyszerű ház. Uh-huh. Nincs benne semmi, se tévé, se internet, se medence, se jacuzzi, csak te és a természet. Nekem például ez is abszolút bejön. Ezek a lombházszerűek, bár az is most már fel van mindennel ruházva. Tehát mindegyiknek van előnye és hátránya. Melyiket választanátok? A kicsi kényelem és természetközeliség, vagy full természetközeliség?
0: Hát én személy szerint a kicsi kényelem természetközeliség. Én egyszer voltam, és azóta visszavágyok, Mátraházán voltam, egy ilyen kis villa, idézőjelben villaszerűben. Mm-hmm. Annyit kell elképzelni, hogy emeletes kis házikó volt benne a természetben, és annyi, hogy volt bent egy ilyen, hát jacuzzi-szerű, de ez bent volt a lakásban. Yeah, yeah. És volt tévé, meg igazából fel volt szerelve minden konyhai eszköz, minden ilyesmi volt, de olyan szinten jó, figyelj, akkor tavaszodott ki.
1: És
0: ilyen tök jó idő is volt, és meg amúgy volt ennek az egész hotelnek, mert ez egy hotel volt, mert lehetett megszállni is, uh-huh. de lehetett ilyen kis világba is menni. Uh-huh. És volt spa része is, de nem, tehát otthon benne voltunk ott a házban, uh-huh. a jacuzzit használtuk.
1: És nem mentél be a közös térbe, ahol nem, több millió ember jön, nem,
0: hanem
1: de egy
0: csak a a tévét sem használtuk, voltak társasjátékot, egy csomó csakkoztunk. Szóval, hogy én engem, ez az, ami úgy igazán van, hogy oké, van egy házunk felszerelve, mondjuk legyen az sauna, legyen az jacuzzi, de egy magunk vagyunk mi család, uh-huh. és elmegy, igen, csak kajálni kellett átmenni.
1: Az jó, na ezt akartam mondani, és hogy csak valaki főzzön, könyörgöm.
0: Igen, ez a legjobb, amikor elmegyünk, hogy konkrétan lemész, kiválasztasz bármit, és ott van.
1: Igen, és akkor elmondhatja anya, hogy jót főztem?
0: Igen, igen.
1: Janka, természetközeliség, vagy legyen kényelem?
2: Igazából nekem tök mindegy, én mind a kettőt elfogadom.
1: Mind a kettő jó?
2: Csak legyen étel.
1: Meg könyv.
2: Meg könyv. De viszont az elbukomat, szóval.
0: Én is viszem.
1: Ja, persze, jól van. Meg vigyetek mindenképpen olyan eszközt, amivel eléritek a rádiót. Megyek veletek.
3: Kis helyre elférek.
1: Hozzuk a legjobb zenéket. Már is érkezik Tate McRae-től a Tit for Tat.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. Hát maradunk az utazásnál. Képzeljétek el, Horváth Tamás, nem tudom mennyiben megtek meg, ő az énekes, beszámolt arról, hogy bizony a feleségével ugye elutaztak az évfordulójuk kapcsán, és hát az álomnyaralásból rémálom lett. 9. házassági évfordulójukat ünnepelték a Maldív-szigeteken, vagyis hát szerették volna. Amikor is egy vízes papucsban megcsúszott Andi, és a jobb lába maga alá fordult, és két helyen is eltört a lábszárcsontja. Ez brutál. Brutál. És tudjátok, pont az jutott ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy hány esetben szóltam már gyerekeimnek, hogy jaj, ne flip-flopba, meg ne fúss, meg vízes persze a papucs. És tényleg nem hiszük el, rips-rops meg történik a baj. Igen. Itt is ez történt, és tök sajnálom őket, mert aztán nagy nehezen azért hazajöttek, meg minden. De tényleg egy másodperc alatt az álomból rémálom lehet. Nektek volt már olyan utazásotok, amire azt mondtátok, hogy Istenem, minek indultunk el?
1: Igen. Nekem több is volt. Volt egyszer, hogy elmentünk a testvéreimmel Németországba, és én voltam, a bátyám, a nővérem, meg a bátyámnak a barátnője, és már az odafele út az ilyen nagyon kinkeservesen történt, hívtak bátyámat a főnöke, hogy igazából nem engedtem, meg mi történik, meg amúgy már szólt, és aztán volt az, hogy odaértünk, és volt egy sütőnk, mert egy ilyen kis házban voltunk, és akkor volt egy sütőnk, és valamiért volt rajta egy üveglap, amit nem lehetett látni, és felrobbant, amikor elkezdtünk kávét főzni rajta. Aztán eltévedtünk a parkolóban. Ilyen föld alatti parkoló volt, és nem tudtuk, hol a kijárat. És konkrétan el akartunk menni a palotába, és már bejelentkeztünk, hogy nem tudom, 2 órára ott leszünk, és bejárjuk belülről, és nem, mert nem tudtunk kijutni.
0: Atya világ.
1: És aztán így a legvégén még megtetejézzük, nekem illetve egy jó kis hányos vírus, pont mielőtt indultunk volna haza, szóval én visszafelé teljesen ki voltam ütve, amikor felkeltem, akkor hánytam, de ez így hajnali 1-től 6-ig, amikor indultunk, addig én ott kint üldögéltem.
0: Örök ilyen emlék marad, nem? Hogy az elrontott nyaralás.
1: Igen.
2: Hát nekem hál' Isten nem velem történt, de egyszer a családommal voltunk Dobogómajorba, és az öcsém ment fel a lépcsőn, és megcsúszott a lába, és beverte itt így a hasánál, itt a besiénél, és nagyon fájt neki, de nem látszott semmit, de nagyon fájt neki, és ez nem volt x óra után sem, és akkor anyuik úgy voltak, hogy ott akkor beviszik a kórházba, megnézhetik, mert nem tudják, hogy mi van, és képzeljétek, hogy megrepett a lépe, és a besije is, úgyhogy akkor ők azt mondja, anya, apa és öcsike bent töltötte a nyaralást a kórházba. Én meg a keresztüleimmel voltam ott, meg a bátyámmal, szóval az így, nekem igazából tehát egy rossz élmény, de közben amúgy én élveztem is, mert közben a család másik részével el voltunk, de amúgy tök rossz volt, meg egyszer Törökországban voltunk kint, és hát az első napon először volt tengerbe, és ilyen köves volt a part. Megcsúsztam, és felszakadt a térnem, és a sós víz kimarta. De amúgy nem szabad, akkor nagyon fájt, és sikítoztam a fájdalomtól, de utána már nem fájt, mert ugye kimarta. Szóval utána...
0: Nekem nem is volt rossz nyaralásom, ha ezt így végighallgattam. Olyan már volt, hogy Prágában rám bízták a térképet akkoriban még, amikor én
2: ott jelzem.
0: Nem, elvesztettem a térképet. De visszataláltunk, abszolút visszataláltunk. Nagyon érdekes, olyanokat játszottam meg, például, de ez nem is igazából utazás, csak hogy leparkoltam a kocsival, ugye parkolás.
1: És elvesztetted a kocsit?
0: No. Azt tudtam, hogy hova akarok menni. Be is állítottam a GPS-t, hogy innen oda akarok eljutni, csak nem jegyeztem meg, melyik utcából indultam, és a visszafele az volt egy kicsit necesebb, de hála Istennek voltak ilyen kis emlékfoltok, hogy merre kellett bekanyarodni, úgyhogy megoldódott a dolog, szóval vannak ilyen csavarok nálam is, de alapvetően nincs semmi bajom, tehát a ti utazásai sztoriaitok után azt mondom, hogy minden király. Írjátok meg, ha veletek is történt valami hasonló, és megosztanátok velünk. Mi pedig megyünk tovább Jaguar Tintől a Bad Feeling-el.

0: 7 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Mennyi Bécs kültéri nappalia? Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Mennyi Bécs kültéri nappalia? Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neiraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Énénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

ismerítő Táskarádió, te is beleférsz. Ez a Becker, a mikrofonoknál pedig Sarf Janka, Winter Diana és Hedrik Mira. A következőkben szó lesz Heidi Klum Grammy-re felvett ruhájáról, és arról, hogy Cher kínos bakia miatt káoszba fulladt a díjátadó. De még mielőtt ezekről beszélnénk, menjünk tovább Sophie and the Giant és Purple Disco

0: 95 a Táskarádió, te is beleférsz. A 2026-os Grammy Cher kínos bakja miatt káoszba fulladt. Az űrzavar már ott elkezdődött, hogy Cher először felment a színpadra, átvette a nekijáró életműdíjat, majd egyszerűen lesétált. Igen ám, csak hogy pár pillanattal később Trevor Noah, a műsorvezető kénytelen volt visszahívni, mivel Csernek kellett volna átadni az év felvétele díjat a Luther című dalért. Amikor végre újra a mikrofont kapott, a pillanat gyorsan kicsúszott az irányítása alól, és a Grammy díjat a pont-pont-pont kapja, mondta, majd hosszú kínos szünet következett. Cser tanást tanulul, előre bámult, végül megszólalt. Ó, azt mondták, hogy a súgógéppel lesz. Hát nem volt. Mivel rájött, hogy ki kell nyitni a borítékot, megtette, majd teljes átéléssel kihirdette a győztest, Luther Vandross hangzott el. Maga biztosan annál évesebb.
1: Ebben már csak az a vicces, hogy Luther Vandross 33 éve meghalt.
2: Oh.
1: És ugye a Luther szám nyert, ugye SZA és... Kendrick Lamar. Kendrick Lamar igazából ezt tudta, szóval ő rájött, hogy igaz, őt akarja, szóval csak így kínosan nevetett, és végül felment, szóval ezt felismerte.
0: Ez nagyon kellemetlen.
2: Én most muszáj, hogy szóljak Cher érdekében, aki 79 éves. Ne haragudjatok rá. Tehát én szerintem ő olyan egy ikon egyébként.
1: Amúgy
2: de
1: egy
2: nyilván így van.
1: Egy
2: de
1: díva.
2: Hát eszméletlen, hát a mai napig keringenek róla a videók régen, nem tudom, láttatok-e tőle régi klippeket.
1: Mamma Mia-ban is szerepelt.
2: És meg például az egyik nagy ikonikus a Turn Back Time, amikor konkrétan egy ilyen hatalmas hajón, ami tele van tengerészekkel, ott énekel egy olyan bikiniben, ami hát éppen hogy takar bármit is. Aha. Tehát ugye annak idején ez egy nagy dolog volt, tehát a Cher azért megalapozta rendesen a divatot.
0: Igen.
2: És most 79 évesen elkövetett egy tényleg kemény bakit. Ilyenkor gondolom hát
0: ez
2: én azt,
0: ez nem
2: hogy
0: is egy baki.
2: Kettő
0: ezek,
2: is.
0: Ezek igen, bakik sorozatai.
2: Hát mert már, na, szóval
0: jó,
2: nem
0: de
2: kéne szerintem.
0: Persze, de amúgy tehát a kora miatt ez teljesen elnézhető neki szerintem.
1: Tehát szóval meg alapvetően miért, mert egy díva, szóval
0: hát
1: simán.
0: Igen, tehát
1: ennyiben nem fogja kitörölni az egész múltját.
2: Persze
0: nem. Lehet, hogy ez most így csúnyán mondva, de ez belefér.
2: Igen.
0: Tehát szerintem simán.
2: Meg ez még azt lehet mondani, hogy vicces.
0: Igen.
2: Én nem akarom bántani például Király Lindát, ő az élete végén nem tudja majd lemosni azt, hogy a himnusz nem tudta elénekelni, amikor
0: szegény
2: felkérték.
0: Én úgy sajnálom.
2: Az egy kínos
0: szegény
2: videó volt, és én is tökre sajnálom, de szerintem ő ezt soha az életben. Tehát az nem vicces. Ez még a vicces kategória.
0: Én ezen még tudtam, hogyha ott lettem volna, én tudtam volna. Én most is mosolyogtam.
2: Igen, egy kis Szédi Baba Cher.
0: Igen, tehát meg egy idős nénitől ez szerintem alapvető
2: is. Idős nénitől. Jól néz ki. Na, hát 9 évesen így fog kinézni.
0: Egy idősebb hölgytől.
2: Mindent
0: azért az elfogadható, de mondjuk, hogy említetted a Király Lindát. Én úgy sajnálom őt, de hál' Isten nem tudom, hát biztos, hogy ő se fogja, tehát nem is.
2: Nem fogja sosem ezt kiheverni.
0: Szerintem amúgy meg egy tök jó egyéniség, bármint, hogy én szeretem a Király Lindát.
2: Abszolút, én is.
0: Az Ázsia Expressben egyszer volt, és én neki drukkoltam, csak mondom.
2: De egyébként pont az jutott ezzel kapcsolatban eszembe, mert már beszélgettünk korábban is erről, hogy milyen cikis volt, vagy nem cikis volt. Ugye felkérték, tehát fel kellett készüljön erre. És mégis elbakizta.
0: Most, minden ember bakizik.
2: Ezt akartam, hogy 10 emberből szerintetek hány ember tudná így prompt odaállsz elé, szia, elénekled a himnuszt? Az melyik?
0: Igen, de tényleg.
2: Biztos, hogy ebben legalább egy ilyen válasz fog érkezni.
0: Én is annyiszor, tehát saját tapasztalatban mondom, én is annyiszor olyan, hát bakiztam, ahogy nem kellett volna bakizni, de bakiztam, mert az ember ilyenkor izgul, és főleg ő, aki egy nemzeti dal, tehát a himnusz, ami az egész nemzetünket átfedi, olyan dalt énekel, és szerintem az, hogy úgymond ezért bántják, hogy ezt ráhúzzák, hogy jaj, ő elrontotta, akkor ő biztos ilyen meg olyan, szerintem ez nem túl fair, igen. Minden esetben írjátok meg, hogy mi a véleményetek Cherről és a bakiai sorozatairól. Mi most megyünk tovább Davis Stamps közösével, a Rain Dance-el. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Az idei Grammy Galán természetesen voltak izgalmasan felöltözött celebek, de közülük is kiemelkedett a korábban Halloween jelmezeivel már ikonikus státuszba emelkedett Heidi Klum. Egy marina ruhában lépett a vörös szőnyegre. A darab lakkozott bőrből készült, az oldalán csattokkal, szinte Barbie-szerűvé tette a megjelenését. Klum alig tudott amúgy benne járni és mozogni.
1: Amúgy ahogy ment, az full olyan volt, mint a Barbie ment volna. Tehát, hogy így nem mozgott.
0: Igen,
1: és ugye pont ért fölött ért, és a tért, tehát éppen, hogy tudott hajlítani picit a térre, de borzadályos volt, tehát nagyon
2: igen,
1: rosszul nézett ki.
2: Igen, de az ilyen bőrszínű, és úgy nézett ki, mint egy páncél lenne rajta, szerintem. Nem néztem meg közelebbről.
1: Akinek fűzőt kell hordania, hogy a gerince kiegyenesedjen.
2: Ahhoz
1: hasonló volt ez a sztori.
2: Csak ilyen hosszabb volt, nem minden.
1: A kegyetlen az volt benne, hogy ne haragudjon meg Heidi Klum, szerintem egy csinos nő, de hogy abban a ruhában a popikája úgy nézett ki, mint egy tehén, popia, az is biztos. Ha valaki nem látta,
0: csekkoljátok le.
1: Borzadály volt. Tehát szép az
0: nagyon
1: a nő.
0: Nem.
1: És ez a ruha, nem értem, nem értem. A másik kategória, nem tudom, melyik színésznő volt, a ruhája az konkrétan úgy nézett ki, hogy a háta teljesen kín volt.
2: Aha. Nem, az eleje is, hogy ugyanarról beszélünk, akkor az eleje
1: és
2: is teljesen kín.
1: És a melbimbójába volt akasztva a ruha eleje.
0: Ne!
1: De piercingekben.
2: Konkrétan
1: és így néztem
2: volt az egész.
0: Igen. Ne idegesítsetek
1: igen.
0: Tényleg.
1: És tetoválva volt, valószínűleg henna tetoválás volt a bőrén, de lehet, hogy az eredeti, és így néztem percekig, hogy ezt
2: én
1: most
2: is
1: miért?
2: Néztem, hogy ezt miért?
0: Hát vannak nagyon durván fura Grammy-k, például Grammy fittek, nem tudom, hogy Justin Bieber-nek az alakítását, hogy a koncert, ő adott koncertet, alsóngatjában.
1: De most ez miért kell, hogy levetkőzünk teljesen?
2: Én nem tudom, lassan amúgy már több pucérruha van, mint amennyi normális.
0: Ja. Szerintem amúgy azért, mert...
1: Jó, megfogom, bocs, fogalmazás, pucérruha. Van ilyen kategória, érted?
0: De szerintem amúgy azért, mert ugye a Hailey Bieber a felesége?
1: Igen.
0: Aztán. És most állítólag a rajongók kiszúrták, ugye, hogy a hátán van egy tetkó róla. És lesz, hogy ezzel meg akartam mutatni?
1: Jézus Isten!
0: Hogy kifejezze a szerelmét, vagy
1: én abszolút nem tudom, hogy ez miért jó, szerintem a sejtelmesnél nincs jobb, de hát kinek mi. Heidi Klum számomra ebből a szempontból nem volt csalódás, mert ő szereti ezeket a megkökkentő dolgokat.
0: Igen, ő mindig ilyeneket.
1: De hogy ebben nem érezte, szerintem jó. Hogy ült le?
0: Szerintem állt. A konferencián állt, ott mennyi, a sarokba beállt.
1: Vagy így, mint a Barbie-kat, aminek nem lehet behajlítani
2: vagy
1: a lábát, így lefektették.
2: Így hátra dobta
1: magát. De nem tud felkelni, mert nem tudja hajlítani a lábát.
0: Egy kaloska így a hátán.
2: Kalimpál a kezével, hogy valaki
1: szerintem mi maradunk a normál ruháknál, nem ezeknél a Grammy-seknél.

0: még több sláger. Hamarosan. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

9 perc a Táska Rádió, te is beleférsz. Ez a Vekker, a mikrofonoknál pedig Sarfianka, Winter Diana és Hedrik Mira. Az utolsó fél órában pedig kitárgyaljuk, hogy fejenként 2 euróba kerülő jeggyel látogatható a Trebik út, és azt, hogy Herendi Gábor karácsonyi filmet forgat. De mindezek előtt jöjjön Ray-től a Where is my husband?

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. Herendi Gábor karácsonyi filmet forgat. Herendi Gábor a legsikeresebb magyar filmesek egyike. Most egy podcastben árult el, hogy futni mentem, és a Szenvedélyes nők sikere után ismét egy független filmen dolgozik. 2026-ban egy karácsonyi családi vígjátékot rendez, ami várhatóan decemberben kerül a mozikba.
1: Hát, reméljük, hogy nem májusban.
2: Jaj, nem. Hát figyelj, nem, mert van eszük, akkor érdemes decemberben kihozni, pláne egy ilyen típusú.
1: Hogyha random csinálnak egy olyat, hogy egyszer májusban jön ki egy karácsonyi film, akkor szerintem azért néznék meg az emberek, mert ha biztos,
0: nem,
1: nincs karácsony.
2: Hát mondjuk, ez
0: is van. Amúgy biztos, hogy sokkal nagyobb nézettsége lenne decemberben.
2: Abszolút ezért is csinálják. Figyeljetek, én a futni mentemet szeretem. A Szenvedélyes nőket láttam más, de ezt is szeretem.
0: Én bevallom, egyiket se láttam.
2: Nem már!
0: A futni mentem, azt láttam, hogy fönn van Netflixen, de valahogy nem vettem rá magam megnézni.
2: És a Szenvedélyes nők is lesz egyébként hamarosan.
1: Még mentem moziba, és megnéztük a véletlenül írtam egy könyvet. Ilyen nagyon-nagyon nagy szenzáció, nagyon nem tetszett. Úgy kezdte a mondatot a könyvben, hogy szép napunk van. Ki kezd így egy könyvet?
2: Hát
1: keres valami jó kis jelzőt.
2: A kezdők, babám,
1: szóval ezzel nagyon kiakadtam, mert nekem az összes magyar filmben olyan nagyon furák a hangok. Olyan más, olyan el vannak torzulva a hangok, mint amik így angolról lefordítják magyarra. Nagyon-nagyon hallom. Konkrétan meg tudom állapítani a hangról, hogy magyar vagy nem magyar. És az a véletlenül jöttem egy könyvet, az nagyon hallottam, hogy magyar, az nagyon nem teszett. De utána beültünk erre az igazán, várják, futni mentemre. És azon nem hallottam. Néha más hallottam csapat. Csak, de nagyon-nagyon jó volt. Az az első magyar film, ami tetszett.
0: Én megnéztem, ahogyan tudni kell nélkület, és az nekem amúgy nagyon tetszett, jók voltak benne a zenék. Amúgy.
2: Amit most nagyon. Egyébként színpadra is visznek.
0: Igen, most a, mindjárt mondom, milyen zenekar.
2: A Grund. Nem a Grund, tehogy is nem. Nem ő.
0: Milyen zenekar volt a izéban?
2: A Marics Petiék, nem?
0: Igen, de van a zenekar. Milyen, Jézusom, most nem fogom tudni, mi a neve a zenekarnak.
2: Gondolkodj csak rajta. De egyébként látjátok, hogy a magyar filmekben is az a nevük?
0: Kuplunk zenekar, igen. Kuplunk zenekar.
2: Tényleg.
0: A izéban is ez van, ugye hát a filmben is.
2: Igen,
0: és most tényleg nyomják. De.
2: Nagyon jó.
0: Nyomják a kuplungot.
2: A kuplung. Na, szóval, hogy azért én azt gondolom, hogy ezeknek a filmeknek örülni kell, mert nagyon nagy szintet lépett a magyar filmipar, még akkor is, hogyha nem olyan egyszerű nekik.
0: Igen.
2: De alapvetően én tökre szeretem a magyar filmeket, és a mély, ilyen nagyon deep témájuk is. Láttam már többet, ugye közönség találkozókon szoktam moderátor lenni, és olyankor nagyon sok ilyen filmet látok. Iszonyatosan jók. És nem jut el a közönséghez, mert az van bennünk, hogy ez csak egy magyar film. Pedig szerintem tök jók a

0: magyar filmek, és nagyon sok új magyar filmes van, akik rendeznek, úgyhogy szerintem egyre többet járjunk majd, és nézzük meg őket. Kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz a karácsonyi film. Nyilván a Reszkesetek betörőket nem tudja felülírni, de attól függetlenül egy magyar verzió, egy jó kis karácsonyi filmre én arra kapható vagyok, úgyhogy már alig várom.
1: Hát messze van még december, de a Dia által biztos, hogy ti is tudni fogtok róla. Mi most tovább megyünk Ariana Grande-től a Yes-en-del.

0: hogy maradjál.
1: 95 Táskarádió, te is beleférsz. Fejenként 2 euróba kerül egy jegy, hogy meglátogassuk a Trevi kutat. Olvastam, hogy akik a közelbe laknak, vagy ugye Róma városába, azoknak ingyenes a belépés, és meg lehet csodálni úgymond kívülről, és 2 euróba kerül az, hogy konkrétan pénzt dob bele, és hogy oda menj ott közvetlen közelébe.
2: Figyelj, eljutsz odáig, szerintem a 2 eurót nem sajnálod, de abszolút megértem ezt a döntést, mert ugye ez nem így volt eddig, hiszen olyan nagyon sokan látogatnak oda, hát a legjobb pénz lehetőség, pénzszerzési lehetőség.
3: Persze. De az lenne a legjobb pénzszerzési lehetőség, hogy a kidisszítanák az alját. Amennyi pénzt beledobtak már.
1: Ez lehet, hogy buta kérdés, de a Trevi kút az az, ami ilyen fehér, és akkor itt a fal,
2: és millió megkérték egymás kezét már ott, meg ilyenek.
3: Én jártam, nagyon szép volt.
2: És azt mondják, aki ezt eljut odáig, egyszer vissza fog térni.
3: Az úgy van, hogyha egyet dobsz bele, akkor szerencséd lesz, ha 2 dobsz bele, akkor visszatérsz oda, ha 3-at, akkor már megtalál a szerelem, hogy valami ilyesmit.
2: Hú, és ha 4-et?
3: Azt a balvastam,
2: akkor minden egyszerre? Mennem kell 2 euróért, abszolút megéri.
1: De hogy gondolj bele, érted, kifizetsz 2 eurót, és akkor meg bedobsz kútba 20-at, hogy teljesüljön minden kívánságon.
2: Na várjatok, ebből kiindulva, tehát ki fogom írni a tarifát a szerkesztőségbe, hogyha diához szólsz 1000-es.
3: Kérsz 2000-es?
1: Ebben az esetben itt fel szeretnék mondani.
2: Szeretnél velem együtt vekerezni 5000?
1: De ha még azt akarod, hogy meg is szólaljak, akkor már 20.
3: Hát igen.
2: Hát lassan már látványosság vagyok én itt, ugye?
3: Persze, hát innen, hogy zarándokon a diákok, hogy lássák a nagy diát.
1: Ja, hogy ne? Nagy diát.
3: Köszönöm. Én azt hittem a téli diát.
2: Köszönöm szépen. Ne, viccelek nyilvánvalóan, de hogy mindenből pénzt csinálunk, tehát hogy így alapvetően értem, és nem értem. Tudjátok,
1: hát manapság ez... mindenki mindenből pénzt csinál, tehát jó, hogy...
2: Mosolygok 2 forintért, persze.
1: Hát amúgy tényleg, tehát hogy már abba is pénzt tudnak csinálni.
2: Lassan, igen. Úgyhogy ne viccelődjünk azzal, hogy egyelőre az oxigénért nem fizetünk adót.
1: Hát még most beszélgettünk ugye a farkastról.
2: Igen.
1: Hát lehet azért az embereknek ott pénzt kellene kérni azért, hogy oda mennek a házuk elő.
2: Abszolút.
1: Ott eljön levinni egy kis horgászékbe.
2: Egy selfie 1000 euró.
1: Így van,
2: 2 euróért még kifizeti a szelfit. 1000 euróért már nem biztos.
1: Hát így van. Mindenkinek legyen csoda szép napja, és köszönjük szépen, hogy itt voltatunk velünk a Vekkerben. Mi most megyünk tovább. Mariánótól a Devil in the

0: 8 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérő.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97 ott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Gergő és az Államfogók második része. A téli szünet kezdetével és váratlan újabb eseményekkel kezdődik a Gergő és az Államfogók második része.
1: Egy szerencsétlen baleset folytán Gergő az álomvilágba reked, és miközben boglárkáik halálra aggódják magukat, addig Zsófi nyomozásba fog, és különös dolgokat tud meg.
0: A nyomok régi ismerősökhöz és nem várt eseményekhez vezetnek. Közben régi ismerősünk Monyákos Tuba történetét is követhetjük, aki múltját és életének elfeledett részét kutatja.
1: A kis Lidérc közben fontos feladatokat is kap az államfelügyelettől, amik nagyban befolyásolják a későbbi eseményeket.
0: Gergő eközben fogságban esik az álomvilágban, a titokzatos államfogóknál, akik elszakadtak országuktól, és egy barátságtalan tájon kezdtek új életet.
1: A vezetői kezdettől fogva ellenszenvesen viselkedik, és miután Gergő kicsit jobban a mélyére ás a dolgoknak, kideríti, hogy a rossz indulatú vezető nem az, akinek látszik.
0: Az események sodró lendületét viszont beárnyékolja az, hogy végül mindkét világban kiderül. A gyémánt jurtát, a révülők központját veszély fenyegeti.
1: Gergő és Zsófi közös célért, de párhuzamos világban dolgoznak az események megakadályozásán, de nem tudhatjuk, sikerrel járnak-e.
0: A könyvet új és régi szereplők alakítják ugyanolyan szerethetővé és izgalmassá, mint az előző volt.
1: Valamint ebből a könyvből is ugyanannyit lehet tanulni, mint korábbi társából. Felbukkan a megbocsátás, árulás, a tartozni akarás érzése, és hogy soha ne felszínes dolgok alapján ítéljük meg az embereket, valamint az álomlényeket és a révülőket.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me

0: 97 hétőt Táskarádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Pápa Ivett és Ibaris Járd. Most a beilleszkedési zavarról fogunk beszélni. A beilleszkedési zavar a szociális képességek alulfejlettségére vagy kommunikációs problémájára vezethető vissza. Csoportos, közösségi helyzetben fellépő nehézség, amely miatt a csoport átlagos szabályainak való megfelelési törekvések is kudarcba fullhatnak.
1: Magatartászavarok, megjelenési formái és okai változatosak lehetnek. Kialakulhat másodlagos tünetként, mint egy ráépülve a tanulási nehézségekre. Ilyenkor a gyerek az állandó stresszt és kudarcot okozó helyzeteket igyekszik elkerülni, például bohóckodással, hisztivel vagy a társai ellen irányuló agresszióval. Okozhatja a családi szocializáció problémája, mint például a nem megfelelő anya-gyerek, apa-gyerek kapcsolat. Érzelmi elhanyagolás, családon belüli erőszak.
0: Magatartás zavarhoz vezethet, ha nem megfelelő a többségi társadalom számára, nem elfogadhatóak a család által közvetített minták, mint például életvitelszerű bűnözés a családban. Problémát okozhat főleg a kamaszkorban a kortársak egymásra gyakorolt negatív hatása, amikor a rossz társaságba keveredik a gyerek. Oka lehet közvetlenül az idegrendszer súlyos éretlensége, mint például a hipermotilitás esetében. Előfordulhatnak magatartási problémák az osztályközösségben, kialakulnak a csoportdinamikai jelenségek hatására. Ilyen például a bűnbakképzés vagy az ellenállás.
1: Többféle módon lehet kezelni a magatartászavarokat. Természetesen a kezelésnek igazodnia kell a magatartászavar okához. Az idegrendszer éretlensége következtében közvetlenül kialakuló magatartászavar jól kezelhető mozgásterápiával. A mozgásterápia szintén célra vezető lehet, ha a magatartászavar másodlagos tünetként alakul ki, ráépül a tanulási nehézségekre. Ilyenkor, mivel egyre könnyebbé válik a tanulás, egyre kevesebb kudarc éri a gyereket, a problémát kiváltó ok szűnik meg. A sikerélmények hatására lassan megváltozik a viselkedése is, enyhülnek a magatartási tünetek. Ebben az esetben célra vezetők lehetnek a különböző stresszoldó technikák is, amelyek segítenek feldolgozni a korábbi kudarcok hatásait, és ezáltal meggyorsítják a viselkedésben bekövetkező pozitív változásokat.
0: A családi szocializáció problémáját, a korai negatív tapasztalatok hatását szintén jól elnyíthetjük a stresszoldó technikák segítségével. Bizonyos esetekben célra vezető lehet a családterápia, vagy a gyermekek egyéni pszichoterápiája. A család által közvetített negatív normarendszert, a kortárs csoport káros hatásait, illetve bizonyos esetekben családi szocializációs problémát is enyhítetjük, azzal, hogy megtanítjuk a gyerekeket, hogyan kezeljék a konfliktusokat. Fejlesztjük empátiás készségüket, és segítjük őket abban, hogy kialakuljon felelősségérzetük, megtanuljanak szembenézni a problémáikkal.
1: A csoport dinamikai jelenségek kezelése megtanulható, ezért ha valaki ilyet tapasztal a környezetében, csak próbáljon meg tekintettel lenni a másik problémáira. Megfelelő segítséggel hamarosan változást tapasztalhatunk majd.

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Freshly Zsófia és Búza Levente.
1: Hihetetlen! A 2023-as fizika Nobel-díjat egy magyar kapta. Krausz Ferenc és csapata Pierre Agostini, Anne Hulier.
0: Krausz Ferenc, Pierre Agostini és Anne Hulier az elismerést az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló atoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereikért kapták.
1: A három díjazott, akik közül Krausz Ferenc és Anne Hulier 2022-es kutatásaikért megkapták a Wolf-díjat is. Mostani kísérleteikkel új eszközöket adtak az emberiségnek az elektronok világának felfedezésére.
0: Pierre Agostininek, Krausz Ferencnek és Anne Huliernek sikerült létrehoznia olyan extrém rövid ideig tartó fényimpulzusokat, amelyekkel vizsgálni lehet az elektronok mozgásának vagy energiaváltozásának gyors folyamatait.
1: Az elektronok világában a változások rendkívül rövid idő, néhány tized atoszekundum, a másodperc milliárdod részének milliárdod része alatt zajlanak le. A díjazottak kísérleteik során olyan ultrarövid, atoszekundumos fényimpulzusokat hoztak létre, amelyek felhasználhatók az atomokon és molekulákon belüli folyamatok mérésére.
0: Az alapkutatás jelenleg az univerzum megértését célozza, de számos területen, például az elektronikában és az orvosi diagnosztikában is lesz lehetőség a gyakorlati alkalmazására. Hans Ellegren, a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára a bejelentés után telefonon hívta fel Anne Huliert.
1: Krausz Ferenc, móri születésű magyar fizikus, 1985-ben párhuzamosan szerzett villamosmérnöki oklevelet a Műegyetemen és fizikusi diplomát az ELTE-TTK-n. Kutató munkáját a BME Fizikai Intézetében kezdte Bakos József irányítása alatt a lézerfizika területén.
0: Doktori fokozatát már a Bécsi Műszaki Egyetemen szerezte 1991-ben, ahol később docensként, majd professzorként is dolgozott. 2003-ban a németországi Garchingban található Max Planck Quantum Optikai Intézet igazgatójává nevezték ki. Emellett 2004 óta a müncheni Lajos Miksa Egyetem, azaz Ludwig Maximilians Universität kísérleti fizikai tanszékének vezetője.
1: Pierre Agostini a franciaországi Aix-Marseille Egyetemen szerzett diplomát, és PhD-jét is ott szerezte meg 1968-ban. Dolgozott Franciaország mellett Németországban, Hollandiában és az Egyesült Államokban is. Jelenleg az Ohio-i Állami Egyetem professzora.
0: Krausz Ferenc kihangsúlyozta, sokat jelent a Nobel-díj, mivel ez a legtekintélyesebb elismerés. Hihetetlen, tette hozzá a kutató Anne Hulier, aki nehezen jutott szóhoz, megjegyezve, hogy a kategória eddig díjazottjai között nem volt túl sok nő. Ő az ötödik, aki megkapja a fizikai Nobel-díjat. Így a díj ezért is nagyon értékes számára.
1: Magyar születési tudósok közül eddig négyen kaptak fizikai Nobel-díjat. 1905-ben a Németországban dolgozó Lénárd Fülöp a katócsugaras vizsgálatokra alapozott atommodelljéért, dinamida. 1963-ban az Egyesült Államokban élő Wigner Jenő az atommagok és az elemi részek elméletének fejlesztéséért, kivált az alapvető szimmetria elvek felfedezéséért és alkalmazásáért. 1971-ben a Nagy-Britanniában élő Gábor Dénes a holográfiai módszer felfedezéséért és fejlesztéséhez való hozzájárulásáért, 2023-ban pedig Krausz Ferenc csatlakozott hozzájuk. Dr. Udvari Sándor tanárról fogjuk kérdezni, hogy Krausz Ferenc 2023-ban miért is kapta a fizikai Nobel-díjat?
2: Krausz Ferenc egy lézerfizikus, aki a munkája során nagyon rövid időtartamig tartó lézer impulzusokat fejlesztett ki. Ez 10^-18 másodperc, ez azt jelenti, hogy a másodperc milliárdod részének a milliárdod részéig tart ez az impulzus. Most, hogy mire jó ez? Úgy kell képzelni, mintha egy hihetetlen gyors vakut készített volna azért, hogy az elektronok mozgását, a sejtekben lévő mozgásokat meg tudja figyelni a nagyon gyors villanással. Ha lassabb lenne, akkor elmosódnának a jelenségek, mert ott nagyon gyors jelenségek jönnek létre. És ezzel képessé vált arra, hogy az atomokban az elektronok eloszlását lefényképezze, és képessé vált arra, hogy a sejtekben létrejövő folyamatokat a, hogy mondjam, még életben megfigyelje, a sejtek életében megfigyelje.
3: 97.5 Táskará

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Több szembetegség hátterében is állhat az UV-sugárzás.
1: Az UV-sugárzásnak nem csak a bőrünkre, de szemünkre nézve is nagyon káros hatásai lehetnek. Egyértelműen összefüggésbe hozható a szürkehályog és a pterigium, vagy más néven kúszóhályak kialakulásával. Egyes kutatások szerint pedig növelheti a vakság vezető okaként emlegetett makuladegeneráció előfordulásának esélyét is. Figyelmeztetett dr. Schneider Miklós. A szemészeti klinika adjunktusa arra hívta fel a figyelmet, hogy a megfelelő UV-400-as jelöléssel ellátott napszövegek viselésével óvhatjuk meg leginkább szemünket a káros sugaraktól.
0: Az UV-sugárzásnak két fajtáját különböztetjük meg, az UV-A-t és az UV-B-t. Az UV-B általában károsabb, mert nagyobb energiát hordoz, azonban nagy részét a szaruhártya és a szemlencse elnyeli. Az UV-A sugárzás kisebb energiájú, de kevésbé nyelődik el a szem előső szöveteiben, így több károsodást tud okozni a szem belsejében, figyelmeztetett az adjunktus. Hozzátette, mindkét típusú UV-sugárzás káros a szemre, és a megfelelő napszemüveg mindkettőt blokkolja. UV-sugárzás egész éven áttér minket, ám nagyobb az UV-expozíció rizikója a nyári hónapokban, különösen 10 és 15 óra között, illetve a fény visszaverő felszínek közelében, például vízparton, homokos részeken vagy hóban, illetve magas hegységekben, magyarázta a szakember.
1: A pterigium, más néven kúszóhályok például különösen gyakori a vízparton vagy magas hegységekben dolgozóknál. A pterigium tulajdonképpen egy kötőhártya vastagodás, ami a szem felszínén nő, és azért veszélyes, mert rá tud kúszni a szaruhártyára, gyakori gyulladást és fénytörési hibát okozva ezzel a szem felszínén. Ha elég hosszú ez a kúszóhályog, elfedheti a szaruhártya optikai zónáját is, jelentős látásromlást okozva ezzel, fogalmazott dr. Schneider Miklós. Ezt a kóros elváltozást csak műtéti eljárással lehet gyógyítani, tette hozzá. A nagy mennyiségű UV-sugárzás elősegíti még a szemlencsében a szürke hályok kialakulását is, de akár rákot is okozhat nem csak a szemhéj bőrén, hanem magában a szemben is.
0: Amennyiben viszonylag rövid idő alatt nagymértékű UV hatás éri a szemet, így például síelésnél, ahol a ritkább levegő és a tiszta égbolt által felerősített, a hóról visszavert fény miatt védelem nélkül a szemszaruhártyája gyakorlatilag megég, hóvakság alakulhat ki. A szem ilyenkor néhány nap alatt regenerálódik, addig viszont nagyon heves panaszokat tud okozni. Vörös lesz a szem, ami könnyezik, szúr és ég, mondta a szakember. Éppen ezért nagyon fontos síeléskor is az UVA és UVB szűrővel rendelkező nap vagy síszemüveg viselése, ami a szemet és környékét is jól takarja.
1: A makula degeneráció és az UV-sugárzás közti kapcsolat már jóval kevésbé egyértelmű. Egyes kutatások azt bizonyítják, hogy növeli a rizikót, míg mások nem találtak összefüggést a kettő között. Laboratóriumi körülmények közt az UV-nak kitett retina szövete valóban károsodik, mely alapján a makula degenerációval való kapcsolat elsősorban feltételezés. Mivel a betegség jelentkezését sok tényező befolyásolja, nem lehet 100%-os biztonsággal kijelenteni az összefüggést, hangsúlyozza dr. Schneider Miklós. A szemünket megfelelően védő napszemüvegeknek meg kell felelnie bizonyos feltételeknek. Az egyik legfontosabb szempont, hogy mind az UVA, mind az UVB sugarakat kiszűrje. Az UV-400-as jelzéssel ellátott termékeket kell keresni, ami azt jelenti, hogy 400 nanométerig a sugárzás 100%-át blokkolja, ismertette a szemészeti klinika adjunktusa.
0: Mint elmondta, a napszemüvegnél a szín és a sötétség az UV-sugárzás szempontjából nem lényeges, a forma viszont sokkal inkább. Minél nagyobb, annál jobb, hiszen az oldalról bejutó napsugarak is károsíthatják a szemet, ezért a hajlított ívű, nagy lencséjű napszemüvegeket érdemes választani. Fontos tudni, hogy ha a lencséken nincs UV-szűrő, csak sötétítenek, akkor a pupilla kitágul, ezáltal még több káros sugárzás érheti a szemet. Dr. Schneider Miklós kiemelte, a napban nézni még UV-szűrős napszemüvegben is tilos. Ilyenkor a direkt napfény fókuszálódik a retinának arra a pontjára, ahol az éles látás van, gyakorlatilag megégeti azt, ami maradandó károsodást okoz, magyarázta. Erre napfogyatkozásnál is különösen oda kell figyelni.
1: A napszemüveg vásárlással kapcsolatban megjegyezte, nem minden esetben a drágább napszemüveg a jobb, hiszen ma már minden optikai termékben rakható UV-szűrő, ez egy olcsó technológia. A polár szűrővel ellátott napszemüvegek viselése kényelmes lehet vezetéskor, vagy vízi sportoknál, ahol az alulról érkező, visszaverődő sugarakkal is számolni kell. Ezek ugyanis a csillogást szűrik meg.
0: Tartsuk azonban szem előtt, hogy önmagában a polár szűrő nem nyújt védelmet a szemnek, szükséges mellé az UV szűrő is, figyelmeztetett az adjunktus. A megfelelő napszemüveg gyerekeknél is ugyanolyan fontos, emellett széles karimájuk alapviselése ajánlott még borúsabb időben is, tanácsolta az orvos.

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Czajner Attila és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 5+1 okot, amiért érdemes sportolni.
1: Azt eddig is tudtuk, hogy a testmozgás nagyon egészséges, és rengeteg jótékony hatása van, de hogy valóságos gyógyszer is, azt a legújabb kutatások derítették ki. Íme 5+1 újabb ok, amiért érdemes heti legalább 3-szor intenzíven mozogni.
0: Az első ok, hogy jó hatással van az agyra. A mozgással nagyban segítjük agyunk vérellátását is, az ereink rugalmasabbak lesznek, így javulnak az agyi funkcióink és a memóriánk is. Csökkentheti a depresszió, az agyvérzés és az Alzheimer-kor kialakulásának kockázatát is.
1: Második ok, hogy feszesíti a bőrt. Ha valaki hosszú ideig egyáltalán nem tornázik, bőre érthető módon már nem lesz olyan feszes, mint korábban. A mozgással növeljük a vér oxigén ellátását, ami minden bőrkezelésnél hatásosabb.
0: Harmadik ok, hogy súlyos betegségekre is jótékonyan hat. Számtalan újabb klinikai vizsgálat igazolja, ha valaki krónikus betegségben szenved, de a lehető legintenzívebben mozog, kimutatható a javulás. A magyarázat erre eléggé összetett. Egyrészt hormonális, másrészt erősödik az immunrendszer, és a kedélyállapot is javul. Ezáltal a szervezet sokkal nagyobb eséllyel veszi fel a küzdelmet a betegséggel.
1: Negyedik, zsugorodnak tőle a zsírsejtek. De csak abban az esetben, ha rendszeresen sportolunk. Ha csak heti 3 alkalommal futunk, egy hónap után az is látványos eredményt hoz. Tartós edzés elkezdése előtt ajánlott segítségül hívni az internetet, vagy egy szakember véleményét kérni.
0: Az ötödik ok, amiért érdemes sportolni, hogy növeli az élettartamot. Kutatások bizonyították, hogy annak, aki rendszeresen mozog, minimum 5 évvel nő az élettartama. A kutatók 10 embertől vettek vérmintát. Az alanyok egyik felénél napi 45 perc szobabiciklizést rendeltek el. Néhány hét múlva azt tapasztalták, hogy biciklizőknél megnövekedett az öregedés gátló sejtek száma.
1: Plusz egy okunk pedig az, hogy boldoggá tesz. Végül, de nem utolsó sorban azt is megemlítjük, hogy a sport, különösen a kerékpározás és a futás boldogabbá tesz, ugyanis mozgás közben boldogsághormon termelünk. Egy-egy kiadós edzés után érezhetjük azt, hogy jobb lett a hangulatunk.
0: Ha neked is van valamilyen ötleted, írd meg nekünk a Facebookon.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Halki Hanna és Nerebecki Máté. Amikor az ember a Star Wars filmek Obi-Wan Kenobi-jára gondol, akkor először Ewan McGregor fiatal Jedi mesterei jut eszébe, annak ellenére, hogy a klasszikus Star Wars filmekben Alec Guinness játszotta a karaktert, és ennek megvan az oka. Ewan McGregor Nagy-Britannia egyik legnagyobb színésze lett, hála tehetségének, alázatosságának, és nem utolsó sorban senki nem tudja jobban mondani nála azt az ikonikus mondatot, hogy Hello there! A mai adásban körbejárjuk ennek a legendás színésznek életútját.
1: Ewan McGregor 1971. március 31-én született a skóciai Crieff nevű kisvárosban. A színészet útjára nem más terelte, mint bohókás nagybácsia, a színész Dennis Lawson, akinek leghíresebb szerepe Wedge Antilles pilóta volt a legelső Star Wars filmben. Az ifjú Ewan soha nem volt jó tanuló az iskolában, és ez azt sem segítette, hogy a fiú mindig is a jó tanuló és sportoló bátyja árnyékában volt. Ennek hatására szülei azt a lehetőséget adták meg Ewannek, hogy elhagyhatja az iskolát 16 évesen, amit aztán a fiatal McGregor ki is használt.
0: Először Kirkcaldyban tanult színészetet, majd 18 évesen elköltözött Londonba, és elvégezte a Daniel Craig-et és Dominic West-et is tanító Guildhall School of Music and Drama iskola színész képzését. Amikor felfedezték az ifjú színész képességeit, szerepet kapott az 1993-as Lipstick on Your Color című komikus minisorozatban. Rá egy évre Danny Boyle úgy döntött, hogy első mozi filmjét szinte ismeretlen színészekkel fogja leforgatni. A Sekély Sírhan című fekete komédiában McGregor játszotta az egyik fontos szereplőt. A kisköltségvetésű film hatalmasat robbant, a dicsérő kritikák mellett az év legtöbb bevételét hozó skót filmje lett hazai fronton.
1: Danny Boyle következő filmje főszerepét is megkapta McGregor, ez volt a ma már kultfilmként számon tartott Trainspotting. Ewan McGregor számára hatalmas lehetőség volt eljátszani a heroin függő Mark Rantont, hiszen ezzel a megosztó szereppel abszolút meggyőzte a kritikusokat és a nézőket is. A szerepet annyira hitelesen sikerült eljátszania, hogy egyszer, amikor a reptéren jár, egy biztonsági őr felismerte és félreállította, hiszen az őr egyből a drogos Mark Rantonként azonosította a színészt.
0: Ewan mindig is óckodott a nagyobb hollywoodi szereplésektől, mivel nagyrészt kisebb produkciókban vállalt csak szerepeket. Mindezek után mégis őt választották az ifjú Obi-Wan Kenobi szerepére, amit csak azért nem utasított vissza a színész, mert mégiscsak a popkultúra legnagyobb durranásáról, a Star Warsról volt szó. Bár eleinte a Star Wars előzmény trilógiáját nem fogadták túl jól, abban mindenki egyetértett, hogy Ewan McGregor volt ezeknek a filmeknek a legjobb pontja. Nem is véletlen az, hogy Obi-Wan

0: rendszeresen nyilatkoznak arról, hogy mennyire alázatos és pozitív energiákat árasztó művész. A motoros túrákon vele utazó, szintén színész Charlie Burmett állítólag sosem látta rossz faszban, és mindig a többi ember igényeivel van elfoglalva.
1: Az utóbbi években a színész olyan híres szerepekben volt látható, mint Robert Gida, a Szépség és a Szörnyetek gyertyatartója, és a DC képregények Fekete Maszk nevű gonosztevője. Továbbá ő lesz majd Tücsök Tihamér hangja a Netflixes Pinocchio adaptációban.
0: Nektek melyik a kedvenc Ewan McGregor filmetek?
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió. Te is.

0: 97.7 Táskarádiót te is beleférsz, a mikrofonoknál Vas Eszti és Schuller Vivi. Elhoztunk neked 6 tippet, hogy mindig egészséges ételeket vegyél.
1: Mindig elcsábulsz a szupermarketekben lévő édességpolcok kínálatától? A következő hatásos tippjeinkkel soha többé nem fogsz csokoládé után sóvárogni. Segítünk egészségesen vásárolni.
0: Az első tippünk, hogy keresd a kevés összetevős termékeket. Első szempont, nézd meg a kiszemelt áru összetételét. Ha túl sok olyan dolog szerepel rajta, amit nem ismersz, ne talán több benne a tartósítószer és az ízesítő, mint azt gondoltad volna, azonnal ragd vissza a polcra.
1: Következő tippünk, ne hidd, hogy csak a vegán ételek lehetnek egészségesek. Bár a koleszterin zsírsejteket csak állati eredetű ételek tudják megnövelni, ne feledd, hogy a növényi élelmiszerek is lehetnek egészségtelenek. Például úgy, hogy sokkal több olaj, glükózis, só található bennük, mint a nem állati eredetű termékekben. Ha van időd, érdemes őket összehasonlítani.
0: Harmadik tippünk, hogy tanuld meg, mit jelent a bio kifejezés. A bioélelmiszerek azért drágábbak, mert az előállításuk közben mellőzik a mesterséges adalékanyagokat, hormonokat, antibiotikumokat és növekedésserkentő szereket. Így ezeknek a termékeknek az előállításuk is valamivel drágább. Te döntöd el, hogy melyik éri meg neked, de megsúgjuk, az ízükben nem fogsz különbséget tapasztalni.
1: Negyedik tippünk, hogy egészséges ételeket vegyél, ismerd fel a kalóriacsalókat. A legtöbb édességen nem az egész termék kalória értékét tüntetik fel, hanem csupán 100 g-ét. Ez azt jelenti, hogy ha veszel egy szelet csokoládét, nagy valószínűséggel dupla annyi kalóriát fogsz megelni, mint ami valójában fel van tüntetve a címkén. A gyártók ezt okosan kitalálták, mert valljuk be, kevesen gondolunk ebbe bele.
0: Mindig vegyél teljes kérlésű termékeket. A teljes értékű gabona árfolyama miatt ezek az élelmiszerek többbe fognak kerülni, mint a fehér lisztből készült termékek. A különbség azonban itt is megéri az árát. A teljes értékű gabonából készült ételekben ugyanis sokkal több vitamin, ásványi anyag és rost található, mint a fehér pékárukban.
1: Végül pedig az utolsó tippünk, hogy hasonlítsd össze az összetevők listáját. Ne hagyd, hogy becsapjon a csomagolás. Vannak olyan nagy cégek, amelyek a csomagolással nagybetűvel hirdetnek.

0: A gabonapelyheken található vitaminokat és ásványi anyagokat. Az apró betűs részben azonban kiderül, hogy szinte elenyésző mennyiségű tápanyag van bennük.
1: Ha a legegészségesebb verziót akarod megvenni, markolj fel pár gabonapelyhet és hasonlítsd össze az összetevőik listáját. Válaszd azt, amiben az első számú összetevő a teljes kiölésű búza és nincsen benne cukor.
0: Sok sikert az egészséges életmódhoz!
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
2: Ez a Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szigő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet igényelnek. Ahogy a népesség növekszik, a meglévő infrastruktúra sok esetben nem képes lépést tartani a megnövekedett igényekkel. Az elöregedett csatornahálózatok, energiaellátórendszerek és közművek felújítása, valamint a digitális infrastruktúra fejlesztése kulcsfontosságú lesz a jövő városaiban. A Smart City koncepció már most is egyre népszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a város életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
0: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlan árak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
1: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntarthatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
0: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
1: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
0: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntarthatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Brown eyes. 9 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jászmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscó-i székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nagy Szonya, Luca és Pitman Titanilla.
1: Kanada, a gyönyörű tájak, a juharszirup, a hűvös időjárás, az udvariasság, a bocsánat kérő emberek, és többek között Justin Bieber szülőhazája is. Belegondoltál már valaha, hogy Kanada zászlóján miért pont egy juharfa levele szerepel? Nos, ennek egészen egyszerű oka van, amely kifejezetten régre nyúlik vissza az ország történelmében. Ugyanis a kanadai őslakosok már az európai telepesek megérkezése előtt is élelmiszerként használták fel a juharfa ledvét, majd az évek során a levélforma egyre több helyen is elkezdett megjelenni.
0: Felkerült a pénzérmékre, emblémákra, majd végül a kanadai címerre is. Érdekes módon a zászlón sok ideig nem jelent meg, mivel a parlamentnek nagyjából 40 évbe telt, mire sikerül döntést hozniuk annak kinézetéről. Így az ikonikus piros-fehér-piros színkombináció közepén a juharfa levéllel csak 1965. februárjától vált hivatalossá. Viszont a juharfa nem csak emiatt bír nagy jelentőséggel Kanada számára, hanem azért is, mert 1996-ban ez lett az ország hivatalos nemzeti jelképe. Emellett pedig egészen a mai napig Kanada termeli a világ juharszirup felhasználásának 3/4-ét.
1: Kanada világ egyik legalacsonyabb népsűrűségű országa.
0: Kanadában található Hudson-öbölben kisebb a gravitáció, mint a bolygó más részein.
1: A világ második legnagyobb országa.
0: Kanadában több tó van, mint a világ többi részén összesen. A bolygó tavainak 60%-a ebben az országban található.
1: A kanadaiak szó szerint élnek halnak a jégkorongért, bár nem ez a hivatalos nemzeti sport az országban. Kanada hivatalos nemzeti sportja igazából a lacrosse.
0: Kanada a világ legképzettebb országa. Az OECD szerint Kanada lakosságának több mint 56%-a szerzett magának valamilyen magasabb képesítést a középiskola elvégzése után.
1: Kanada bevándorlási minisztere hivatalosan is kanadai állampolgárnak nyilvánította a Mikulást.
0: Itt található a világ egyetlen jegesmedve börtöne. Ez a börtön 28 cellával rendelkezik, és maximum 30 napig tartják itt őket, mi alatt bőséges étellel és itallal látják el őket, hogy a szabadon engedésük után kisebb eséllyel térjenek vissza a városokba.
1: Kanada északnyugati tartományaiban a rendszámtáblák jegesmedve alakúak.
0: A hideg nem kíméli, a Niagara vízesés sem. Sok ott járó ember azt hiszi, hogy a vízesés befagyott, de valójában csak egy része dermedt jéggé. Ezek az óriási jégcsapok és jégfalak is lenyűgözőek.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód.

0: 95.5 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Sarfjanka és Balivillő. A sivatagi és a sarkiróka.
1: A sarkiróka Vulpes lagopus, egy ravasz, de kistermetű ragadozó, amely az északi sark környékén honos. Kiemelkedően alkalmazkodó a zord sarkvidéki éghajlathoz, mind fizikai adottságaiban, mind viselkedésében. Nyáron a bundája sötétebb barnás árnyalatot ölt, míg télen tiszta fehérré válik, ami kitűnő álcát biztosít a hótakart tájon. Ez az álcázó képesség nélkülözhetetlen a ragadozók számára, hiszen segít a táplálékszerzésben és a ragadozók elől történő elrejtőzésben. Az élőhelyéhez tartoznak a nyílt síkságok és a köves hegyoldalak egyaránt, ahol elegendő rejtekhelyre és táplálékforrása lel. Az odóikat általában a talajban, hó alatti üregekben alakítják ki, ahol védettséget nyújtanak a zord időjárás ellen. A sarkiróka odói jellemzően több bejárattal rendelkező összetett alagútrendszerből állnak, amelyeket a hó és a fagyott földrétegek alá ásnak. Ezek az odúk kiváló védelmet nyújtanak a hideg ellen, és helyet biztosítanak a kölykök születéséhez és felneveléséhez.
0: A viselkedése a túlélésre összpontosít a zord éghajlati viszonyok között. Aktív vadász, éjjel-nappal mozgásban van, és kiválóan tájékozódik a hóban és jeges területeken. Szociális viselkedése változó, egyedülállóan vagy kisebb csoportokban éli mindennapjait, elsősorban párzási időszakban mutatva szorosabb kapcsolattartást. Intelligensek és alkalmazkodó képesek táplálkozási szokásaikat az évszakokhoz és a rendelkezésre álló táplálékhoz igazítják. A sarkiróka mindenevő étrendjét a kemény éghajlati körülményekhez igazítja. Intelligens módszerekkel lokalizálja és ejti el zsákmányát.
1: A sivatagi róka a rókák családjának legkisebb termetű faja. Észak-Afrika, a sínai félsziget és az arab félszigeten a forró sivatagok lakója, olyan területeké, ahol némi száraz növényzet még megtalálható. A nagy fülei 10-15 cm-esek, ezek a talaj alatt mozgó zsákmány észrevételére hasznosak. Társas állat, kisebb családi közösségeket alkot, a nappali forróságot a maga által ásott üregekben pihenve vészeli át.
0: Éjszakai vadász, főleg napnyugta és napkelte között mozog a szabadban. Az üreg 10-15 bejárattal is rendelkezhet. Ennek oka, hogy az üregben nem egyetlen róka család él, hanem egy egész kolónia, vagyis sokszor több generáció is él együtt. Az üreget a homokdőnék között kemény homokból ássa ki, így azokban a szél kevés kárt tud tenni, és nem omlik be könnyen. A természetben 10, állatkertekben átlag 12 évig élnek. A füleiket hűtés és hőleadásra is használják, meg persze igen jó hallásra is. Bár ragadozóként elsősorban gerincekre, főleg rovarokra, kisebb gerincesekre vadászik, a táplálékának jelentős részét termések, levelek és gyökerek teszik ki, amelyekből fedezni tudja a napi vízszükségletét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kozári Lenke és Fónai Dorka. A mai adásukban bemutatunk nektek 10 állatot, ami kihalhat a következő 10 évben. Egy kutatás szerint 35 év alatt kihalt a föld állatfajának egynegyede, és megvan annak az esélye, hogy pár év múlva már ezeket az állatokat sem fogod látni a közeli állatkertekben.
1: Angonok a teknős. Madagaszkár északnyugati részén honos, tüskés bozótosokat és a fives részeket kedveli, de azért az erdőkben is előfordul. Az angonok a teknős egyike, a legritkább teknős fajoknak a földön. Jelenlegi becsült állománya 100 és 400 egyet között lehet, melyek kizárólag egy 25 és 60 kilométeres területen fordulnak elő.
0: Ibériai hiúz. A leginkább veszélyeztetett európai ragadozó és a világ legritkább macska féléje. A 20. század elején még körülbelül 100 000 példánya élt, de a 60-as és 90-es évek közt az állatok 80%-a eltűnt a vadászat és az üregi nyulak megfogyatkozásának következtében. Felmérések szerint már alig 100 példány él belőlük szabadon, és azok közt is csak 38 fogamzóképes nőstény van.
1: Rinocérosz. A környezetvédők szerint mára mindössze 100 szumátrai orrszarvú él Indonézia erdőiben. A faj az erdőkivágások és az orvadászat miatt került súlyosan veszélyeztetett kategóriában. Néhány ázsiai kultúrában gyógyászati célokra használják az állatok tülkét.
0: Óriás bambuszmaki. A fajnak 130 éve nem látták egyetlen példányát sem a Mongoro folyótól északra, egészen 2011-ig. A természetvédők erőfeszítéseit siker koronázta. 65 egyedet sikerült megfigyelniük, és több mint kétszer annyi helyről sikerült bizonyítaniuk a faj jelenlétét, mint amennyiről előzőleg tudomásuk volt. Az óriás bambuszmakit a vadászat, valamint élőhelye feldarabolódása, zavarása és tönkretétele fenyegeti.
1: Szumátrai tigris. A legkisebb a ma élő alfajok közül. Csíkjai keskenyebbek a tigrisénél. Az Indonéziához tartozó Szumátra szigetének esőerdeiben található. Míg az 1970-es években a szabadon élő állatok számát 1000 példány körülire tették, 1996-ban a Természetvédelmi Világszövetség nagyjából 250 egyedre becsülte a szumátrai tigrisek számát. Jelenleg mindössze 400 példány él szabadon, míg a világ állatkertjeiben körülbelül 235. Természetvédelmi státusza kihalástól közvetlenül veszélyeztetett.
0: Amuri leopárd. Az amuri leopárd Kelet-Oroszország, Észak-Kelet-Kína és a Kórai-félsziget hegyvidéki erdeiben szerte előfordult. Mára jelentősen visszaszorult, mindössze egy viszonylag kis területen az orosz-kínai észak-kórai határok háromszögében él. Az egyik legritkább macskafélék közé tartozik, manapság a vadonban nincs több 35-45 egyednél. A Természetvédelmi Világszövetség a súlyosan veszélyeztetett kategóriába sorolja.
1: Izraeli fekete béka. A faj korábban egy meglehetősen kis területen élt Észak-Izraelben, a Hulató környékén, valamint Szíria déli részében, édesvízi mocsári környezetben. Az élőhelyein a mocsarakat lecsapolták mezőgazdasági célokra és a malária elleni küzdelem részeként az 1950-es években. Az izraeli fekete békát az 1950-es évek óta kihaltnak hitték, de 2011 novemberében láttak egy példányt. Szakemberek azóta is feltételezik, hogy több is élhet a környéken.
0: Axolotl. Az axolotl elnevezés a nahuatl, azték nyelvből származik, az egyik legelfogadottabb értelmezés szerint Xolotlhoz, a halál és egyben az újjászületés kutya alakú istenéhez köti őket. A mexikói axolotl őshazája Mexikó, lelőhelye Cojimilco csatornái, Mexikó várostól délre. Az itt lévő tavakban nagy mennyiségben megtalálható ez a gőtefajta. Ma már a veszélyeztetett fajok közé soroljuk, azért is, mert különféle laboratóriumi kísérletekhez is használják.
1: Svinhó lágyhéjú teknős. A fajt egy 19. századi angol természettudósról nevezték el. A szvinhó lágyhéjú teknős annyira ritka, hogy a tudósok azt hitték, szabadon már egyáltalán nem él, és fogságban is csak 3 példányról tudtak. Ez a teknős fajta több mint 100 évig is elélhet, és akár 135 kg-osra és 1 méteresre is megnőhet. Az állatokat a vadászat, a környezetszennyezés és a fészekrakó területek csökkenése írtotta ki majdnem teljesen.
0: Kínai folyami delfin. A kínai delfin a világ legkevésbé ismert delfine, csak 1914-ben lett ismert. A Dongting-tóban fedezték fel, Baijinak is nevezik. Kínában honos, a Yangtze folyóban és a hozzá kapcsolódó tavakban él. 2014 elején új folyami delfin fajra bukkantak Brazíliában. A folyami delfinek a világ legritkább élőlényei közé tartoznak. A Nemzetközi Természetvédelmi Unió szerint mindössze 4 ismert fajuk van, ebből 3 a vörös listán tanyázik, ami azt jelenti, hogy kritikusan veszélyeztettek.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Azért szeretem a Táska Rádiót, mert mosolytsál az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Már az anyamében gyógyíthatóvá válhat egy agyi rendellenesség.
1: Génszerkesztéssel már a születés előtt ki lehetne javítani egy ritka génmutációt, amely az Angelman szindrómát okozza. Számolt be a felfedezésről egy amerikai napilap.
0: Ami soha meg nem kísérelt eljárás abból állna, hogy ártalmatlan vírust fecskendezve a magzat agyába, olyan molekula készletet juttatnának az idegsejtekbe, amellyel a genetikai hiba kijavítható. A tesztek alapján a terápia a várandóság második harmadában lenne a leghatásosabb, az agy ekkor még fejlődése korai stádiumában van. A rendellenesség, amelyet a terápiával kezelni lehetne, azaz az Angelman szindróma, mely 15 ezer baba közül egyet sújt. Aki a szindrómával születik, annak kicsi az agya, gyakran szenved rohamoktól, járási, alvási és nyelvfejlődési nehézségektől. Van, aki egész életében egy szót sem szól.
1: Az alvási rendellenesség olyan súlyos lehet, hogy a szülők úgy érezhetik, be kell zárni a gyereket éjszakára, nehogy felébredve súlyos balesetet szenvedjen a házban. Mondta el Mark Zilka, az Észak-Karolinai Egyetem neurológusa, aki a kutatás vezetője is egyben. Az egészséges ember minden génjéből egy párt hordoz, egy-egy szülőtől örökli a pár egy-egy tagját. Nem mindig kapcsol be a génpárok mindkét tagja. Amikor az agy normálisan fejlődik, az UBE3A nevű gén anyai kópiája van bekapcsolva, az apai kópia pedig néma. Az Angelman szindrómában az anyai UBE3A hiányzik, vagy néma, ami azt jelenti, hogy ez a gén egyáltalán nem működik. Zilka a genetikai ollóval, vagyis a CRISPR-Cas9 génszerkesztési eljárással kapcsolná be az apai génkópiát. Egérkísérletekben bizonyították, hogy az anyamében elvégzett génszerkesztés aktiválja az UBE3A gént az agykulcs területein.
0: Az Amerikai Egyesület a Tudomány Haladásáért éves közgyűlésén Washingtonban Zilka elmondta, hogy a gondolkodásban szerepet játszó agykérekben, a tanulásban és a memóriában kulcsfontosságú hipokampuszban és a mozgásszabályzó kisagyban indította be a génműködést a génterápia. Ezután laboratóriumban tenyésztett emberi agysejteken is bizonyították a génszerkesztés hatásosságát. Ez nagyban valószínűsíti, hogy embernél is használható lehetne a terápia, emelte ki Zika.
1: Még soha nem dolgoztak ki olyan génterápiát, amelyet közvetlenül a magzat agyába fecskendeznek. Az Észak-Karolinai tudósok módszere lenne az első, amely további kórok, köztük az autizmus egyes formái gyógyításához nyitná meg az utat. Az Angelman szindrómát már akár a fogantatási utáni 10. héten ki lehet mutatni az anyai vérben lévő magzati DNS-ből, kezelése azonban nem létezik. A szülők megkapják a diagnózist, és nincs mit tenniük, nagyon nehéz döntés előtt állnak. Az új eljárás talán új esélyt adna nekik, tette hozzá a tudós.
2: 97.5 All the time.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián, az autótuning. Az autótuningot választottuk adásunk fő témájának, és így bontottuk kisebb részekre. Kezdve az eredetével, ezt követően pár tuningfajtával, és ami lényeges lehet, hogy Magyarország hogy viszonyul az autótuninghoz.
1: Kezdetekkor nem a versenyzési vágy volt a tuning lényege, ennél sokkal fontosabb cél lebegett az első tuningolók szem előtt, mégpedig meglépni a zsaruk elől. Egész pontosan a szezztilalom idején született az ötlet a csempészek agyában, hogy külsőre szokványosnak tűnő autókkal villámgyorsan eltűnhessenek a szervek látóteréből, ha esetleg éppen forróvá válna a talaj. Ezzel gyakorlatilag tudtuk nélkül megalkották a tuning fogalmát.
0: Ottrod az első tuning, aminek lényege a motorkapacitás növelése és a súlycsökkentés. Amit fölöslegesnek gondoltak, kidobtak. Egyszerűen, ami nem motor, az kuka. A GDM, azaz japán belpiacra készült autók két része van. Az egyik a szolidabb, ami nem annyira lényeges, a másik az elborultabb. Az elborultabb lényeg az optikai tuning, mint például egyedi body kitek és túlmatricázás, úgynevezett lóerőt adó matricák.
1: Lowrider hidraulikára épült stílus, amelyeket Amerikába bevándorolt mexikói fiataloknak köszönhetünk. Sleeper vagy Q-autó stílus, olyan magas teljesítményre képes autó, amely szerényebb vagy szándékosan elhanyagolt külső mögé rejtenek.
0: Ha már autótuningolás, akkor érdemes tudni, meddig legális. Magyarországon, ha át akarsz építeni egy autót, akkor engedélyt kell szerezned rá, és csak utána állhatsz neki. Addig legális, amíg jogszabályt nem sért.
2: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit és Naár Barbara. A mai adásban Catherine Newton színésznőt ismerhetitek meg.
1: Catherine Newton születési nevén Kathleen Lam Newton a Florida állambeli Orlandóban látta meg a napvilágot 1997. február 8-án, Robin és David Newton egyetlen gyermekeként. Édesanyja utasszállító pilótaként dolgozott, édesapjának pedig üzleti kapcsolata van Kínával, ezért rávette Catherine-t, hogy tanuljon mandarin nyelvet.
0: Catherine 4 éves korában kezdte el a színészetet, amikor szüleivel a családi kiruccanáson voltak New Yorkban, ezután viszont 4 éves szünetet tartott. 2008-ban szüleivel Dél-Kaliforniába költöztek, ugyanis ott forgatták az Elvált Geri című sorozatát.
1: A színészet mellett még a golfozást is nagyon szereti, ami az édesapjának köszönhető. 2008. júliusában részt vett a US Kids World Cup bajnokságon. 2012-ben eltervezte, hogy a United States Women Open Championship sportegyesületnél fog gyakorolni, de miután megkapta a főszerepet a Parajelenségek negyedik részében, ott kellett hagyni az egyesületet. A középiskolát a Los Angelesben lévő Notre Dame High School nevű intézményben végezte el 2015-ben. Itt is benne volt a golfcsapatban, amivel 3 bajnokságot meg is nyertek. A színésznő tud még balettozni és boxolni is szokott.
0: Most ejtsünk pár szót színészi karrieréről. Első szerepe az Abby Downey című rövid filmben volt 2002-ben, illetve szerepelt még az All My Children szappanopera egyik epizódjában, mint Colby Marian Chandler, majd karaktere 2003-ban ismét visszatért a szappanoperába, szintén csak egy rész elejéig. Ebben az évben a Bambán rövid filmben tűnt fel még.
1: 2008 és 2009 között a CBS vígjáték sorozatában az Elvált Gariben az egyik állandó szereplő Louise Brooksot személyesítette meg. Alakításáért 2010-ben díjat nyert, a 31st Young Artist Awards díját adón a legjobb alakítás egy sorozatban fiatal női mellékszereplő kategóriában.
0: 2011-ben Cameron Diaz, Jason Segel és Justin Timberlake vígjátékában a Rossz Tanárban szerepelt, mint Chase Rabin Rossi. 2012-ben a Parajelenségek 4 misztikus horrorban alakította a főszereplő Alexet. Szerepléséért a 34th Young Artist Awards díját adón jutalmazták meg, a legjobb alakítás egy filmben fiatal nő főszereplő kategóriában. 2013-ban a Mad Men reklámőrültek széria egyik epizódjába ugrott be, illetve ebben az évben szerepelt még az Ebb és a Web 2 epizódjában is, ahova 2014-ben ismét visszatért egy részre.
1: 2014 és 2018 között az Odaát fantasy horror sorozatban egy visszatérő szereplőt alakított, Claire Novakot. 2015-ben a The Martial Arts Kid családi akciófilmben Rina karakterének megformálója volt.
0: 2017-ben Louisa May Alcott azonos című könyvén alapuló kisasszonyok minisorozat egyik főszereplőjét, Amy Marchot keltette életre, aki a 4 máslány egyike. A széria az amerikai polgárháború idején zajlik.
1: 2017 és 2019 között az HBO saját gyártású sorozatában a Hatalmas kis hazugságokban Reese Witherspoon karakterének lányát, Abigail-t alakítja. 2018-ban a Szűzőrség vígjátékban alakított egy komolyabb szerepet John Cena és Leslie Mann oldalán, illetve még az Egy fiú hazatér dráma filmben is megmutatta a tehetségét Ivy Byrne személyében. 2019-ben a Pokémon Pikachu a detektív kalandfilm egyik kulcs szereplője volt Ryan Reynolds és Justice Smith oldalán. Elmondása szerint nagyon boldog volt, hogy szerepet kapott a filmben, ugyanis szereti a Pokémont, valamint a karakter is igazán a szívéhez nőtt.
0: Szintén 2019-ben a Netflix saját gyártású misztikus dráma sorozatában a Társadalomban eredeti nevén a The Society-ben is játszott, mint Ellie Pressman, aki egyike a főszereplő karaktereknek. A széria egy csapat tínédzser történetét követi, akik próbálnak túlélni egy olyan világban, amiből egyik pillanatra a másikra eltűntek a szüleik. A sorozatnak 2020-ra tervezték a második évadát, de a koronavírus miatti körülményekre hivatkozva elhalasztották.
2: Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Villő. Középiskolában népszerűtlen tini, 20 évesen a semmiből már egy egész sneaker álomvilág tulajdonosa. Ismerjük meg együtt Paher Balást, a Balázs Kicks megalapítóját.
1: 2018-ban kezdődött, ahol az akkor 15 éves Balázs az összes spórolt zseppénzéből egy éjszakás bolt előtti tartózkodás után vett egy Adidas Easy-t 95 ezer forintért. Ez a cipő volt az, amelyet szomszédjainak ugyan haszon nélkül adott el, de a 15 éves fiúban ekkor elindult valami.
0: Hosszas kitartó munka után 2021. októberében elindította webshopját, ami nagy sikert aratott. 2022. februárjában megnyitotta első üzletét Budapesten. A megnyitóra több százan mentek el. Ekkor váltott gimnáziumot, mert ott nem tudta összeegyeztetni az üzletet a tanulással. Az új suliában végül sikeresen leérettségizett.
1: Balázs anyagi támogatás nélkül önerőből pár év alatt szárnyaló sikereket ért el, és nagy ismertségre tett szert hazánkban. Ennek ellenére ugyanolyan alázatos maradt, mint amilyen volt. TikTokon a cipőbemutatós videói mellett található olyan videó, amiben két rászorulónak az utcán karácsonyra cipőt ad ajándékba.
0: 2022. november 30-án bezárt az első boltja, de vásárlói nem csüggettek sok ideig. Az online webshop folyamatosan elérhető volt, és december 30-án kinyitott

0: Az üzlete miatt halasztja.
1: Hazai és külföldi sztárok is bőven megfordultak már nála. Járt már a boltjában többek közt Orlando Bloom, Marics Peti, Manuel, Eko, Metzger Victoria, PSG Ogli, Bruno és Spác, vagy épp a BSV.
0: Sokféle különleges cipő található. Többek közt olyan, amit ha kiviszel a fényre, megváltoztatja a színét. De olyan is akad, ami egy sorozatbeli karakter ihletet és törölköző anyagú.
1: Balázs elmondása szerint sose a pénz hajtotta, hanem a siker, ami meg is hozta gyümölcsét áldozatos, fáradhatatlan munkájáért.

0: 17. Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Szép Laki Emma, Durján Boglárka, Csókás Dávid, Török Marcel, Óvár Jamrus, Gál Zsombor és Porkla Boldizsár.
1: Vendégünk a székesfehérvári ninja, Horváth Balázs, akitől sok érdekességet megtudhattunk a Ninja Warriorról, és elmondta azt is, hogyan vált egy egyszerű srácból sokak által követett sportpéldaképpé.
2: Milyen sportokat üzöl most?
3: Jelenleg ugye hát én crossfitezek, arról annyit kell tudni, hogy rengeteg saját esős edzés forma van benne, mint például torna, ilyesmi, illetve súlyzós edzés.

0: meg kardió. És van itt a kosárlabdázok még.
1: Mivel telnek most a napjaid?
0: Hát én Budapesten dolgozok egy női kosárlabda csapatnál, erőnléti edzőként, aminek viszont most nyári szünete van, mint ahogy mindenkinek, és majd augusztusban kezdődik az alapozás, úgyhogy ilyen szinten több az időm, viszont nagyon sokat forgatunk TikTokra, rengeteg videót, lehet, hogy ott már láttatok egy páran, de a lényeg, hogy rengeteg videót forgatunk, és igazából ezekkel telnek a napjaim, forgatással, edzéssel, meg edzéseket tartok a mai napig, úgyhogy elég sűrű, meg mindig megyünk valahova, most itt a nyár, úgyhogy nagyon sok barátom egyébként DJ, programszervező, buliszervező, szóval velük is járom az országot, úgyhogy ilyen mindig van valami lényegében.
2: Hogy bírod ezt az életmódot?
0: Engem ez nagyon éltet, engem ez nagyon tölt, nekem kell az, hogy pörögjek, hogy menjek, élvezem nagyon azt, hogy új embereket ismerek meg, esetleg embereket inspirálok, tehát az nagyon jó érzés, amikor azért jönnek oda, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik a videóimat, vagy mennyire motiválom őket. Ez sokkal többet ér annál, mint sem, hogy azt érezzem, hogy jaj, fáradt vagyok. Úgyhogy én szeretek így élni, azért is választottam ezt az életmódot lényegében.
2: Milyen a találkozási rajongóval?
0: Nagyon jó. És annyira jó érzés, hogy csinálsz valamit, és azzal olyan embereket inspirálsz, akiket nem is ismersz. Csak egész egyszerűen látják azt, hogy te, amit csinálsz, azt szereted, esetleg jó vagy benne, és ezzel megindítasz valakit egy úton. Ez nagyon jó érzés. Egy kicsit azt érzem, hogy ilyenkor az a meló, amit belerakunk, így a videókészítésbe, meg egyébként van, hogy sokszor hosszadalmas vagy fárasztó, az ilyenkor tök visszajön, és azt érzem, hogy na, megéri csinálni ezt az egészet, mert lehet, hogy valakinek úgy segítek, hogy nem is tudok róla, és az a legjobb érzés.
3: Milyen gyakorisággal szoktál edzeni?
0: Hát minden nap, van heti egy, max. Két nap, amikor pihenek full, vagy pedig lájtosabb az edzés, tehát könnyebb, de mondom, én szeretek mozogni mindig, szóval ha esetleg nem edzek, akkor elmegyek kosarazni, vagy valamilyen dolgot csinálni, ami nem edzésnek fogható fel, hanem játéknak, de közben mégis ugye mozgás.
3: Milyen támogatást kaptál a családodtól?
0: A családom, hála az égnek, mindig nagyon szupportív, és mellettem áll, és meghallgatják, hogyha bármi gondom, bajom van, úgyhogy nagyon hálás vagyok nekik, értük. Úgyhogy mindig mellettem vannak és mellettem állnak, úgyhogy ez nagyon jó érzés, és ez miatt hálás is vagyok, mert sok mindenkinél lehet, hogy nem nincs ilyen lehetőség. Az édesanyámmal és öcsémmel nagyon jó a viszonyunk és a kapcsolatunk, és dolgozunk is rajta, hogy ez így is legyen.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dukai Alexandra és Kurusz Regina. Tudtad, hogy vannak olyan világnapok, amiken el lehet gondolkodni, hogy miért lett egyáltalán világnap? Első, január 18, a Hóemberek világnapja. Szóval nem is kérdés, hogy aznap mi lesz a családi program.
1: Második, március 22, a Nemzetközi Párnacsata nap. Ha nem is szerettek párnacsatázni, aznapra be kell iktatni egy párbajt.
0: Harmadik, március 25, a Gófri világnapja. Aznapi vacsi már meg is van oldva.
1: Negyedik, augusztus 10, a Lusták világnapja. Szóval aznap senki ne erőltesse meg magát.
0: Ötödik, május 4, Nemzetközi Star Wars nap. Aznap mindenkivel legyen az erő.
1: Hatodik, április 14, a Könyvtárosok világnapja. Aznap látogassanak el a könyvtárba.
0: Hetedik, július 29, a parketta csiszolás világnapja. Szóval, ha már rég tervezi, hogy újítani kéne a parkettán, itt a megfelelő nap.
1: Nyolcadik, augusztus 13, a balkezesek világnapja. Szóval aznap dicsérjünk meg egy balkezes ismerősünket, hogy csinálják ezt.
0: 9. július 17 az emojik világnapja. Aznap minden üzenetünk mellé tegyünk emojit.
1: 10. március 15 az alvás világnapja. Szóval reggel, ha teheti, többet aludjon a szokottnál.

0: 10 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.5 Táska Rádiót te is beleférsz. A mikrofonnál Bognár Lilla, Pál Péter és Lendvai Martin. Most elhoztunk nektek öt sztárt, akiben magyar vér csörgedezik.
1: Drew Barrymore. Drew, anyai ágon magyar származású, Makó Ildikó a II. Világháború idején született Németországban, az Egyesült Államokban nőtt fel és kezdett színésznői karrierbe, szerepelt a Playboy címlapján, a People pedig a világ öt legszebb embere közé választotta.
2: Jenna Simmons. A KISZ alapító tagjának édesanyja, Kovács Flóra Magyarországon született. Édesapja Vicc Ferenc szintén magyar. Jenna kiválóan beszéli a nyelvet. Lánya Sophie is közismert, feltűnt a 2012-es amerikai X-faktorban.
0: A harmadik Kesa. Az énekesnő dédszülei magyarok voltak, Kecsenagy Sándor és Tóth Lídia, akik eredetileg Szentesről származtak, de 1913-ban kivándoroltak Amerikába két lányukkal, Margittal és Gizellával. Érdekesség, hogy jó pár éve kisebb vita is volt Kesa és a magyar rokonai között, miután az itthoni családtagok kijelentették, hogy nem akarnak többet hallani róla.
1: Calvin Klein, a világhírű amerikai divattervező szülei a 30-as évek végén vándoroltak ki az Egyesült Államokba. Az úriember nevével fémjelzett ruhák, parfümök manapság az egyik leginkább kelendő és minőségi darabok.
2: Tim Howard. Az 1979-ben született, több mint százszoros amerikai válogatott futballkapus, a New Jersey állambeli North Brunswickból való, édesanyja Fekete Eszter, nagyszülei a 2009-ben elhunyt Fekete Pál és felesége Éva alapító tagjai voltak a Magyar Öregdiák Szövetségnek és az Amerikai Magyar Koalíciónak. Howard pár szót beszél magyarul, és rendkívül büszke az itthoni gyökereire, sőt mi több, az édesapja honvédségnél készült fotója tetoválásként díszeleg az alkarján.
0: Ti tudtok még olyan sztárokat, akikben magyar vér csörgetezik? Ha igen, írjátok meg nekünk Facebookon vagy Viberen.
3: 97.5 Táska Rádió.

0: 95 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Farkas László és Takács Leó. A mesterséges intelligencia. A mesterséges intelligencia a jövőben az életünk meghatározó része lesz, de már most is egyre több helyen bukkan fel.
1: Az AI, azaz a mesterséges intelligencia már jeleskedett a vezetés és a logikai játékok terén is, de senki sem gondolta volna, hogy a kreatív feladatokban is sikeres lehet.
0: Egy Ember nevű AI egy énekessel összeállva megalkotta a Break Free nevű számot, de a könyvek terén is kezd minket beérni a mesterséges intelligencia. Egy AI által írt könyv már majdnem egy nagyfokú művészeti díjat is bezsebelt.
1: Vajon kereshet egy gép több 100 millió forintot? Igen, Edmond Bellamy több 100 000 dollárt keres festményeivel, pedig ő csak egy algoritmus. New Yorkban saját tárlata is volt. Ezt a szintű kreativitást úgy tudta elérni, hogy rengeteg képet elemzett, hogy ezek együtteséből megalkossa a saját verzióját. Ezt nevezzük tanuló algoritmusnak.
0: Sajnos nem csak a művészeti ágokban használják fel az AI-okat, most már a hadászatban és az emberek megfigyelésében is. Például a célpontok nyomon követéséhez és beméréséhez. Egyesek szerint nem tanácsos fegyvert adni a mesterséges intelligencia kezébe, mert könnyedén ellenünk fordíthatja.
1: Viszont az Isaac Asimov által megalkotott 3 törvény tiltja ezt. A törvények a következők.
0: Az első, hogy a robotnak nem szabad kárt okozni emberi lényben, vagy tétlenül tűrni, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.
1: Második törvény, a robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének.
0: A harmadik törvény, hogy a robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első vagy második törvény bármelyikinek előírásaiba. Laszkó, te félsz attól, hogy egyszer a mesterséges intelligencia felül fog kerekedni az emberiségen?
1: Bevallom őszintén, nekem erről korábban még rémálmaim is voltak. Én ettől nagyon félek, de remélem, hogy nem fognak bekövetkezni, illetve hogyha én erre a területre kerülök, akkor mindent megtennék azért, hogy ez ne következzen be, amíg az én életemben. És szerinted egyébként ez be fog következni a mi életünkben már?
0: Ha most azt vesszük, hogy az elmúlt 30 évben a technika mennyit fejlődött, akkor elképzelésem szerint simán, de nem biztos, mert lehet, hogy olyanok fognak ezen a területen dolgozni, mint te, és ők ezt megakadályozzák.
1: Reméljük, hogy meg fogjuk akadályozni. Eddig még az emberiség egyébként nem készített tökéletes mesterséges intelligenciát. Ennek a megállapítására szolgál az úgynevezett Turing-teszt, ami abból áll, hogy egy ember beszélget egy AI-jal és egy valódi emberrel. A kérdező kérdéseket tesz fel a tesztalanyoknak, és a válaszokból ki kell derítenie, hogy melyik a valódi ember.
0: Erre a kérdezőnek 5 perce van, de eddig még egy AI-nak sem sikerült teljesíteni a tesztet.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente, Bali Villő, Sarf Janka és Szigő Barnabás. Körhintázó atomok mutathatják az utat a végtelen energiához. Meglepően jól sikerült a szupravezető elektronok mozgását utánzó atomokból épített modell. Az MIT tudósai kísérletezés során olyan egzotikus határállapotba hoztak atomokat, amelyek ellenállás nélkül szabadon kezdtek mozogni az anyag felületén. A különleges felfedezés áttörést jelentett az elektromosság veszteség nélküli továbbítása a szupravezetés gyakorlati alkalmazása terén.
1: A széles körben használható, hűtés nem igénylő szupravezetőket lázasan keresi a tudomány. Ezekből nem csak energiahálózatok és nagysebességű mágnesvasutak építhetők, de fúziós erőműveket, korlátozó kihívásokat megoldva lényegében végtelen energiaforrásos segítenek az emberiséget.
2: Felfutás a szélem. A szupravezetés kutatása során 1980-ban fedezték fel a Hall-effektus kvantumváltozatát, amelynek lényege, hogy a kétdimenziós anyagokban, mint a grafén, abszolút zéró hőmérsékleten az anyag szélein ellenállás nélkül képesek mozogni az elektronok.
3: Ennek az anyagnak a határán tapasztalható jelenség és tulajdonságainak megmérése nagyon fontos olyan egzotikus anyagok létrehozásához, amelyek a szupravezetéshez elvezethetnek. A probléma, hogy ezek a folyamatok a másodperc 1000 milliómod részében a nanométer töredékén jönnek létre, ezért nagyon nehezen mérhetőek.
0: Az MIT elektronikai laboratóriumának és az MIT Harvard ultrahideg atomokat kutató központjának munkatársai ezért újításként nátrium atomokkal próbáltak meg modellezni az apró és gyors elektronok viselkedését. A modellen immár nagyobb léptékben, millisekundumokban, mikrométerekben mérhető és szabad szemmel látható, ami az anyag szélén történik.
1: A szakemberek ehhez lézeres csapdákkal vették körül az anyagot, amelyet egy irányban haladva kezdtek körbefolyni az atomok. Miközben a körhintaként forgó atomokat a centrifugális erő kifele repítette volna, a lézeres csapda befele nyomt őket, míg létrejött egy egyensúly. Az őket eltérítő Coriolis hatással együtt az atomok úgy viselkedtek, mint az elektronok egy mágneses térben.
2: A kutatók megfigyelték, hogy az atomok áramlását semmi nem lassította le. A mesterséges akadályokat kikerülték, és nem mutatták súrlódás jeleit. Szándékosan betettünk egy nagy zöld pacát. Az atomoknak le kellett volna pattaniuk, eljött a mágneses mezőt követve kikerülték, és vidáman haladtak tovább, mondta Richard Fletcher, a Nature Physics-ben megjelent beszámoló egyik szerzője.
3: A szakemberek szerint a kísérlet olyan, mintha egy edényt körbe mozgatva forgatnánk a falán, a benne található golyók ugyanakkor olyan fizikát látnak, ami ultrahideg rendszerekre nem jellemző. A különleges modell új ajtókat nyit a kutatásban, amelyek akár a keresett energiaforradalomhoz vezethetnek, írja a QP, azaz a Quality Placement.

0: 95.5 a Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia. Tudtad, hogy van olyan bolygó, ahol üveg esik az égből? Ez a bolygó mély, gyönyörű azurkék színét, a furcsa légköréből nyeri, amely valójában többnyire szilikátatomokból és szemcsékből áll. A bolygó szélsebessége elérheti a 2 km per másodperc sebességet. Itt a hőmérséklet több mint 900 Celsius fok. Viszont ami borzalmas és ijesztő ezen a bolygón, az az, hogy szó szerint üvegesik elviselhetetlenül gyors széllel együtt. Ha ez a vihar valahogy bekövetkezne a Föld egyenlítőjén, akkor mindössze 5,5 óra alatt körbejárná az egész Földet.
1: A Gliese 581C nevű bolygó 6,8 millió mérföld távolságban kering a csillaga körül. Ez a bolygó rendezetten zárva van, ami annyit jelent, hogy a bolygó egyik oldalon mindig a csillaga felé néz, a másik oldala pedig sohasem. A közeli oldalon perzselő hőmérséklet tapasztalható, amely azonnal élve megolvasztana, míg a túlsó oldalon fagyos időjárás van, amely azonnal hóemberé változtatna minket. E két véglet között azonban egy keskeny földsáv fúzódik. 2008-ban rádió üzenetet küldtünk ide, amely várhatóan 2029-ben éri el a bolygót.
0: A TRASZ 2B-t 2011-ben a legsötétebb ismert exobolygónak nyilvánították, mivel az őt érő fény kevesebb, mint 1%-át veri vissza. A visszavett fény pedig halványvörös, ami egy érdekes vörös szint ad a bolygónak. A TRASZ 4B a legnagyobb bolygó, amit ismerünk, viszont ennek ellenére neki van a legkisebb sűrűsége. Ez a bolygó körülbelül 1,7-szer nagyobb, mint a Jupiter, és a sűrűsége hasonló, mint a parafáé. Ez a sűrűség a bolygó magas hőmérséklete miatt lehet, ami meglepte a csillagászokat.
1: Az univerzum egyik leghidegebb bolygója egy vörös törpe csillag körül kering. Ezek a csillagok az univerzum legkisebb és leghűvösebb csillagai közé tartoznak. Ez a bolygó viszont túl messze van ahhoz, hogy érezze, milyen kevés hőt termel a csillag, úgyhogy mindössze csak -220 Celsius fok van csak a felszínén. Az egész bolygót vastag jégréteg borítja. Gletszerek, kanyarok, hatalmas síkságok és óriási jéghegyek pontozzák a felszínt. Az élet ennek a fagyos pusztaságnak a felszínén nagyon valószínűtlen. A hőmérséklet annyira rettentően hideg, hogy minden általunk ismert lény azonnal jégkockává fagyna.

0: disguise. 97.7 Tatáska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi és Fónai Dorka. A mai adásban az édesburgonyát ismerheted meg.
1: Az édesburgonya, vagy másik nevén batáta, a burgonya virágúak rendjébe és a szulákfélék családjába tartozó növényfaj, melyet főként gyökérgumójáért termesztenek, de fiatal levelei is fogyaszthatóak. Neve ellenére rendszertanilag nem rokona a burgonyának, csak a gumói alakja hasonlít rá.
0: Ez a növényfaj Közép-Amerikában őshonos, de már az őslakosok Dél-Amerika szerte betelepítették. Európába Kolumbusz Kristóf hozta be, Angliába pedig egy 1604-es szakácskönyvvel mitette először. Az édesburgonya 24 fokon terem, növekedése 15 foknál leáll, 10 foknál pedig károsodik. Termesztéséhez elegendő nedvesség is szükséges.
1: Míg pár éve még ismeretlen volt a gasztronómiában, addig mára egyre több helyen ismerik és szeretik. A fejlődő országokban például igen gyakori táplálék, mivel nagyon egészséges és rengeteg betegségtől megvédi fogyasztóit. Főzéssel, sütéssel, párolással is elkészíthető, de a legegészségesebb eljárás egy kettős kombináció. Ekkor a párolás végén egy evőkannál olajat adunk az ételhez, így a felforrósodott olaj nem károsítja a benne lévő tápanyagokat és vitaminokat.
0: Az édes burgonya sokféleképpen fogyasztható, például krémlevesként, egy tál ételként, köretként, de még desszertként is. Ha egy tál ételként fogyasztanád, itt egy tuti recept, ez a fűszeres hagymás édesburgonya. Az édesburgonyát és a vörös hagymát vág csíkokra, közben a sütőt melegítsd elő 200 fokra. A felszeletelt összetevőket tedd bele egy nagyobb tepsibe, melyben 3 evőkanál kókuszsírt eloszlattál, fűszeres sóval, borssal és oregánóval, majd ismét tegyél rá 3 evőkanál kókuszsírt. Keverd össze, alufóliával takard le, és tedd a felmelegedett sütőbe. 40-50 percig kell sütnöd alulfelülsütéssel. Ennél az ételnél az alufóliát nem kell levenned, ne aggódj, minden kellően meg fog puhulni és pirulni. Ha köretként kívánod, meg nagyon finom sült krumpliként, de az édes burgonya pürével sem fogsz mellélőni.
1: Desszertként is számos variációt találhatsz az interneten, például a muffint, brownit, palacsintát, de még a sárga barackos gombócot is készítetted ebből. Most az édesburgonyás amerikai palacsinta receptjét hoztuk el, mindössze 2 hozzávalóból. A nyers édesburgonyát süsd meg, majd ha kihűlt egy bögrényit villával pürésíts, és 4 tojással kevert krémesre. Ez robotgéppel pillanatok alatt megvan. Ezután a palacsinta sütőt kent ki kókusz vagy napraforgó olajjal, és már sütheted is. Egy jó tipp! Ha kicsit magasabbról csurgatod a tésztát, szép kerek formát kapsz.
0: Azon kívül, hogy számos új recept van belőle, jótékony hatásai sem elhanyagolhatóak. Most 6 okot ismerhetsz meg, amiért érdemes beillesztened az étrendedbe. Elsőként hozzájárul az immunrendszer egészségéhez, mivel tele van mikrotápanyagokkal és antioxidánsokkal. Másodikként javítja az agyműködést, ugyanis az édes burgonya gyulladásgátlókat tartalmaz. Harmadikként segíti az emésztést, mivel gazdag élelmirosban, ezzel megakadályozva a székregedést és a puffadást. Emellett a rostok elősegítik a bélben a jó baktériumok növekedését.
1: Negyedikként az édes burgonya lassítja az öregedést, ugyanis segít csökkenteni a napsugarak káros hatásait, így megőrzi a bőr fiatalságát. 5. jótékony hatása az, hogy javítja az immunrendszer működését. Ez a tulajdonsága szintén antioxidáns tartalmának köszönhető. Nem csak a káros gyulladásoktól védik a szervezetet, hanem a krónikus betegségektől is, mint a rák vagy a szívbetegségek. 6. jótékony hatással van a látásra. A benne lévő bétakarotin ugyanis a szervezetben A-vitaminná alakul, amely hozzájárul a szemegészségéhez. Ez a jó pont az édes burgonya mellett, hogy kiteszi a napi A-vitamin szükségletet, valamint C-vitamin van rostokban és mangánban is gazdag. 97. Yeah.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor és Kovács Réka. Most beszéljünk a smink káros hatásairól a környezetre. A szépségipar sok más mellett nincs túl jó hatással a környezetünkre. Rengeteg kemikáliának van káros hatása a bőrünkre és a szervezetünkre. Valamint ezekből a kozmetikumokból rengeteg vegyszer és műanyag kerül a vizeinkbe.
1: Az interneten körbefutott egy természetfotó. Egy apró tengeri csikó kapaszkodik egy műanyag fültisztító pálcikába. Pazarlásunk és nem törődésünk sokkoló eredménye. Az már csak ráadás, hogy ezen az óceán szakaszon alig pár négyzetméterenként fültisztító pálcikák bandákba verődött tucatjai úszkálnak.
0: Ráadásul ez csak elhanyagolható része annak a mérhetetlen mennyiségű hulladéknak, ami miattunk, teljesen hétköznapi emberek miatt a természetes vizeinkbe kerül. De nem csak a kidobott kozmetikai hulladék a gond, hanem az is, hogy ezek a termékek mit tartalmaznak. Most megismerjük azokat a káros anyagokat, amiket minden nap az arcunkra kenünk.
1: Elsők közülük a parabének. Ezek olcsó és mesterséges anyagok, amiket széles körben használnak a kozmetikumokban. Egyes tanulmányok szerint utánozzák a nők szervezetében található hormont, az ösztrogént. Több országban például már tiltott használatuk, mert rossz hatással vannak a hormonháztartásra.
0: Az ásványi olajokat se nevezhetjük jótékony hatásúnak. Ezek ugyanis a benzingyártás melléktermékei. Bár a bőrbe felszívódásuk nem jelentős, néhány tanulmány mégis kimutatta a jelenlétüket a testsírban, szénhidrogének formájában. Főleg babaolajokban találhatunk ilyen olajokat. Ezek rendkívül nehezen bomlanak le, ezért mérgezőek a környezetre és az élő világra nézve.
1: Ki kell emelnünk a fényvédőket is. Ezekben ugyanis a legtöbbször kémiai UV-szűrőket használnak. Ezek szervesen szintetizált vegyületek, amelyek beszívódnak a bőrbe. A kutatások szerint egészségügyi kockázatot is rejthetnek, hiszen felhalmozódnak a szervezetben. Ráadásul a környezetkárosító hatásuk miatt számos országban betiltották az árusításokat, hiszen úszáskor a bőrről a vízbe oldódva szennyezik az ökoszisztémát.
0: Az előbb felsoroltak viszont elbújhatnak a zsírkő káros hatása mellett. A természetben a zsírkő ugyanis nagyon gyakran azbesztlelőjek közelében található, ami egy közismert rákkeltő anyag. Sajnos, ha a bányászati lelőhelyet nem megfelelően választják meg, a zsírkő sokszor szennyeződik azbeszttel. Jelenleg is számos perfolyik óriás vállalatok ellen hintőporokban talált azbeszt miatt.
1: A mesterséges csillámporok műanyagból készülnek. Ezt már majdnem mindent elmond a káros hatásaikról. Ezek a PET műanyagból készült szemcsék alumíniummal vannak bevonva, és az esetek többségében a vízhálózatban, óceánokban és élőlények gyomrában végzik. Újrahasznosítani nem lehet őket, ezért tovább növelik a föld mikroműanyag szennyezettségét.
0: A szilikonok a szintetikus anyagok egy csoportja, melyeket gyakran használnak a szépségipari termékekben. Nagyon időálló anyagok, és emiatt sajnos rendkívül lassan bomlanak le a környezetben.
1: Polietilén glikol. Szintetikusan etilénoxidból állítják elő, széles körben használják a kozmetikumokban. A bőrre sincs jó hatással, mivel eltávolítja a rajta lévő természetes réteget. Gyártása során rengeteg káros melléktermék képződik. Lebomlásuk nagyon hosszú, így az élővilágban is jelentős károkat okoznak. A mesterséges színezékek se jó hatásukról híresek. Az EU-ban jelenleg 153 féle színezéket engedélyeztek kozmetikai termékekben. Ezek többsége mesterséges. Ezt a listát folyamatosan vizsgálják az emberi szervezetre gyakorolt hatásai alapján.
0: A kármin, bár beszél nem olyan káros, mint korábban felsorolt társai, azért mégis sok kérdést felvet, ugyanis a bíborpajzsa tűt porítmányából készül. Ráadásul 1 kg kármin előállításához nagyjából 100 000 tetű szükséges.
1: A mesterséges illatanyagokra vonatkozóan nincsen rendelet, ami a feltüntetésre kötelezni a gyártókat, csak a 26 leggyakoribb allergént, tehát rengeteg kemikália rejtőzhet a parfüm címszó alatt. Egy illatot több száz mesterséges összetevő is alkothat, de leggyakrabban a pézsma az alapja, ami fejfájást és allergiás reakciókat válthat ki.
0: A sminkeken kívül a sminklemosók is károsak lehetnek környezetünkre. Ezért sminklemosó helyett használhatunk például hidegen sajtolt olajokat is, például az olívaolajat. De alkalmas lehet a szőlőmag vagy a ricinus olaj. Zsírosodó bőrre pedig az avokádó és a mandula.
1: További káros anyagok, amik előfordulhatnak kozmetikumokban, például a pálmaolaj, aminek előállítása az esőerdők kiirtásával jár, vagy az oxibenzon, ami káros a vízi élőlényekre és összezavarja a hormonháztartást.
0: Most, miután ennyi káros összetevőt megismertünk, felmerül, hogy mi lehet a megoldás. Az első lépés, hogy mielőtt megveszünk egy adott terméket, ellenőrizzük, tartalmas-e káros összetevőket, vagy ha van kedvünk, otthon is megpróbálkozhatunk néhány házi kozmetikum gyártásával. Az internetet elárasztják a receptek, amiket felhasználhatunk. Soha ne felejtsük el, hogy mi is tudunk tenni a földünkért.
2: Csak a te kedvenceid!

97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dittinger Léna. Zeneajánlás nektek. Személyes kedvenceim Spotify-on, Deezer-en, YouTube-on. Előadókat keresel, hogy a hosszú utakon, iskolába vagy munkába menet zenét hallgass, te kifogytál a listákból? Itt van pár ötlet az én kedvenceim közül. Első, Imagine Dragons. A 2008-ban alakult négytagú amerikai banda évek óta személyes kedvenceim közé tartozik. Az alternatív rock műfajt képviselő együttes 2012-ben szerzett széles körű ismertséget a Night Vision című albumukkal. A Billboard magazin szerint az Imagine Dragons 2013-ban az évvégi rockzenei slágerlisták első helyén végzett, a Rolling Stone pedig Radioactive című kislemezüket, mint az év legnagyobb rockslágereként nevezte meg. A második kedvenc bandám a Skillet. A Skillet az egyik legnépszerűbb banda a rock kedvelők körében. 1996-ban alapította John Cooper az együttes frontembere kettő másik banda tagjaival. Ma már azonban a tagok között ott van felesége és két új tag, egyikük az együttes női dobosa, ami nálam pluszpontnak számít. Eddig 7 albumuk jelent meg, és 2 Grammy-díj jelölést kaptak. Megalakulásuk óta sok műfajt képviseltek már, többek közt az alternatív rockot, az industriális és a hard rockot. A következő kedvencem a Panic at the Disco. Akik ebben a pillanatban is hallgatnak minket, biztosan tudják, kiről van szó, ugyanis

0: alakult. Monk Máté barátjával kezdte el szervezni az együttest, későbbi keresések után pedig még két taggal lettek gazdagabbak. Dalaik leginkább hard rock, heavy metal és standard rock metalban íródtak. Személy szerint nekem ez az egyetlen magyar banda, amit tényleg szeretek. Szövegüket tekintve nem a megszokott, romantikus stílusú banda, inkább a valós, elvontabb témákról énekelnek. Ötödik kedvencem a The Score. A kettőtagú együttes 2015-ben alakult, akik szintén az alternatív rock és a pop rock műfajt képviselik. A két srác, Eden és Eddie túl van már hatodik albumuk kiadásán is. Minden hónapban legalább egy új számot kiraknak YouTube-ra. Ők szintén nem a romantikus témákról írnak, hanem mint a műfajuk is mutatja, a dal témájában is inkább a rock stílust képviselik. És utoljára hagytam a legnagyobb kedvencemet, következzen a Neffex. A 2014-ben alakult két személyes rap banda biztosan sokak számára ismert, akár edzőzeneként, vagy a rap rajongóknak, mint egyik kedvencük. Cameron Wells és Brandon Hort több éves tapasztalatuk alapján egyre jobb zenéket töltenek fel. Eddig 4 albumuk jelent meg. Nektek mik a kedvenc bandáitok? Esetleg kedvenc zeneszámotok? Írjátok meg nekünk az oldalunkra.
1: Csak a top slágerek. Éjjel-nappal. 97.5. Táskarádió. Te is

0: hogy maradjál.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
2: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
1: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit eszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
2: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
1: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
2: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
1: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik.

0: például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre, vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra, nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged. Ez a már forradalmi gondolat.
0: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
1: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
0: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
1: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
0: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
1: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
0: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
1: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
0: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
1: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
0: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táska

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Reihert Regina és Darvasi Rebeka. A szinkron korcsolya. Az a sportág, amit a legtöbb ember, ha meghal, azt kérdezi, hogy ilyen tényleg létezik-e. A válasz igen, létezik. Sokan nem tudják, mit jelent, vagy mit akar ez az egész.
1: Ez egy nagyon komplikált és nehéz sportág, mivel arról szól, hogy akár 16 ember mozogjon együtt a jégen. Kívülről nagyon látványos és egyszerűnek tűnhet, pedig nem az. Ehhez a sporthoz nagy elszántság, sok szorgalom és kitartó munka kell, meg persze, hogy tud csapatban dolgozni. Ahhoz, hogy ilyen sokan egyszerre tudjanak egy kürt, programot csinálni, nagyon sokat kell edzeni és gyakorolni.
0: A magyar szinkronkorcsolya válogatott csapata a Team Passion, ahol a lányok egy versenyen 16 plusz 4 fővel indulnak. Kisebbeknél még lehet csak 10 vagy 14-en vannak egy csapatban, de már 8 fővel is lehet versenyezni. Egy versenyen 3 perces programokat mutatunk be, vagy nagyobb kategóriában már van egy rövid program és egy kür. Vannak kötelező, nehéz és akár veszélyes elemek is, mivel a nagyobbak már emelik egymást.
1: Egy ilyen verseny nagy élményt ad a versenyzőnek és a nézőknek is egyaránt, mivel nagyon jó hangulata van.
0: Team Passion, a magyar szinkronkorcsolya válogatott. Igen, ebben a sportágban is van ilyen, és itt vannak a legjobb korcsolyázók. A lányok egy nagyon jó csapatot alkotnak, és nagyon ügyesek. 3 évet vártak arra, hogy végre megtartsák a VB-t nekik.
1: Nagyon nehéz időszak volt ebben a sportban is a Covid, mivel sokan voltak betegek, és megnehezítette ez is a felkészülés nekik. De így is kitartottak és küzdöttek. Idén végre ennyi idő után megtartották nekik is, és indulhattak rajta. Kanadában tartották meg a VB-t, ahol nagyon jól szerepeltek mind a 2 nap. Végül 8. helyen végeztek, 5. legjobb nemzetként, amire nagyon büszkék voltak.
0: Azóta is keményen edzenek és készülnek az idei szezonra. 2026-ban pedig remélik, hogy ez a sportág is bekerül az olimpiai játékokba. 97.5 Táskarád.

0: 11 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoritán városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli, a személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Villő és Pinter Dominik. Ki ne szeretné a szép, drága holmikat? A most következő ételek, ékszerek és egyebek mind-mind a világ legdrágább holmiai közé tartoznak. Közülük néhány gyönyörű, meglepő, de van, ami egyenesen elborzaszt. Nézzük, mik is ezek.
1: Sáfrány. Eredetileg a Közel-Keletről származik, és joggal ragadt rá a vörös arany név. A sáfrány a világ legdrágább fűszere. 1 kg nagy tisztaságú fűszer akár 3 millió forintba is kerülhet. Előállítása sok türelmet és munkát igényel, hiszen 1 kg előállításához 150-180 ezer virág szükséges.
0: Kobe marha hús. A Kobe marha Japán egyik nemzeti kincse. A Tajima fajta a Kobe húsa a világ egyik legjobbjaként ismert. Számos legenda övezi ezt a húst, például, hogy rendszeresen megmasszírozzák és sörrel itatják a marhákat, hogy minél ízletesebb legyen a húsuk. 1 kg igazán jó minőségi hús ára akár 100 000 forintos nagyságrendet is elérheti.
1: Ehető arany. A kozmetikai arany is szerepel a világ legdrágább élelmiszereinek listáján. Ez már csak azért is furcsa, mivel nem különösebben érdekes az íze, és nyilvánvalóan tápanyagokban sem túlságosan gazdag, csupán dekorációs célokra használják. 1 gramja közel 50 ezer forintba kerül.
0: A tökéletes rózsaszín. A tökéletes rózsaszín gyémántot a hongkongi Christie's árverezte el, átszámolva több mint 7 milliárd forintért. A Christie's ékszer részlegének igazgatója szerint ez a legdrágább ékszer az ázsiai szubkontinensen.
1: A húja madártolla. A több mint 100 éve kipusztult madártollai a barátságot és a tiszteletet képviselik. Jelenleg a bolygó legdrágább tollaként tartják számon, mivel jelenleg ez az egyetlen ismert példánya. Új-Zélandon bocsátották árverésre, és névtelen licitáló átszámolva nagyjából 3 millió forintot adott érte.
0: Kristály zongora. Ahogy ezt már a neve is elárulta, a zongora kristályból készült, így nem meglepő módon ez a világ egyik legdrágább hangszere. 2008-ban láthattuk először a pekingi olimpiai játék megnyitó ünnepségén, amit nagyjából 1 milliárd ember nézett. Ára közel 1 milliárd forint.
1: 1963-as Ferrari GTO. A világ valaha volt legdrágább autója. Az eddigi gyártott 39 GTO közül ez a bizonyos volt az, amelyik megnyerte az 1963-as Tour de France-ot. Legutóbb több mint 16 milliárd forintért cserélt gazdát.
0: Halott cápa. A művész Damien Hirst által megálmodott installáció tulajdonképpen egy preparált tigris cápa. A konzerválásán 10 ember dolgozott, nagyjából 16 órán keresztül. Jelenlegi ára közel 4 milliárd forint.
1: La Incomparable gyémánt nyaklánc. Ez a nyaklánc a világ legdrágábbja, értéke közel 18 milliárd forint. Egy szinte hibátlan, 407 karátos sárga gyémántból és 90 kisebb fehér gyémántból áll, amelyek körülbelül 230 karátosak. A gyémántját nagyjából 30 évvel ezelőtt fedezte fel egy lány Kongóban, teljesen véletlenül.
0: Garçon à la pipe. Ezt a csodálatos festményt maga Pablo Picasso készítette még 1905-ben. Picasso mindössze 24 éves volt, amikor megfestette ezt a képet, és az egyik legjobb korai alkotásának tartja. Értéke körülbelül 33 milliárd forint.
1: Érdekes, hogy az emberek mennyire túl tudnak árazni egy-egy dolgot. Ti adnátok ennyi pénzt ezekért a dolgokért? Várjuk válaszaitokat a Táska Rádió Facebook, TikTok, illetve Instagram oldalán. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Kovács Réka és Gál Zsombor. Ha felnézzük az égre, jó pár repülőgépet láthatunk, nem kis kondenszcsíkkal, ami hozzájárul a globális felmelegedéshez.
1: De rájöttek, ha nem képződik kondenszcsík, a repülés sem olyan környezetszennyező. A CO2 kibocsátás csökkentése mellett a repülési tervek módosítása is sokat segíthet a klímakatasztrófán, ráadásul ennek még a költségei sem olyan magasak. A járatok viszonylag kis hányada járul hozzá az éghajlati változások nagy részéhez. Ha tehát módosítani tudjuk ezeknek a járatoknak az útvonalát, jelentősen csökkenthetjük a negatív környezeti hatásokat is, nyilatkozta Mark Stettler, a londoni Imperial College közlekedési és környezetvédelmi előadója egy interjúban.
0: A környezetvédelem érdekében a kormányok a széndioxid kibocsátás csökkentésére koncentrálnak, mert a globális kibocsátás 2,4%-áért a repülési ágazat felelős, és egyetlen repülés ugyanannyi CO2-t bocsájt ki, mint sok ember egy egész év alatt. A tudósok viszont arra is felhívják a figyelmet, hogy a kondenszcsíkok által okozott sugárzás a légi közlekedés negatív környezeti hatásainak 57%-áért felelős, a csíkok ugyanis fokozzák a felmelegedést.
1: A kondenszcsík gyakorlatilag vízgőz, amelyéként kondenzálódik a hajtóműből kijövő koromszemcsékre, de csak akkor, ha a levegő nagyon hideg, nedves és túltelített. Azért környezetszennyező, mert megfogja és elnyeli azt a hőt, ami egyébként az űrbe távozna. Nappal valamennyire blokkolhatja az beérkező napfény, ami minimális hűtőhatással jár, de ez nem semlegesíti a negatívumokat, mivel percekig, órákig, de akár napokig is képes a légkörben maradni.
0: Az útvonalak és a magasság megváltoztatása lehet a kulcs. A repülési útvonalak megváltoztatásával a gépek elkerülhetnék a légkör azon részeit, amelyek elég hidegek és nedvesek a kondenszcsík képződéséhez, így viszonylag kis költségráfordítással csökkenthető lenne a környezetszennyezés. A járatok kevesebb mint 2%-ának kellene megváltoztatni a repülési magasságát ahhoz, hogy 59%-kal csökkenjen a negatív hatás, mivel már 1000 lábnyi módosítás is megakadályozhatja bizonyos kondenszcsíkok kialakulását, mondta Stettler professzor.
1: A kondenszcsíkok körülbelül 80%-át tudtuk megjósolni és elkerülni a tesztrepüléseink alatt. Nagyon kevés járatot kellene eltéríteni ahhoz, hogy jelentős éghajlati változást lehessen elérni, mondta Christian Voigt, a Mainz Egyetem felhőfizikai tanszékének vezető professzora, a Német Légiközlekedési Központtal folytatott kísérleteire hagyatkozva. Hozzátette, hogy a légitársaságok érdeklődnek a projekt iránt, mivel a hatékonyság ellenére a költségek nem túl magasak.
0: A néhány ezer lábnyi magasságváltoztatást az utasok kényelmének megzavarása nélkül minden esetre kihívás lesz a légitársaságoknak. Jelenleg a pilótáknak kell időben észrevenniük a légköri jeleket ahhoz, hogy a süllyedés ne legyen zavaró az utasoknak.
1: Erre egyébként már vannak szoftvermódosítások is, amelyek szintén nem számítanak drágának. Míg egy hajtóműcsere általában 200 millió dollár, addig a szoftvercsere akár 12 millió dollárból is kijöhet. Mivel az új útvonalak elkerülnék a légkör vízgőzös területeit, amelyek a kondenszcsíkok mellett a turbulenciát is okozzák, az utazás is kényelmesebb lenne.
0: A légkörtudós Ken Caldiere professzor szerint a kondenszcsíkok káros hatásainak megelőzése kevesebb, mint évi 1 milliárd dollárba kerülne, miközben a haszon nettó értéket ennek több, mint 1000-szerese. Csak a top slágerek.

0: kedvencreit, a Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Takács Leo és Farkas László. Ha egy fiatalabb gyerek a Mekiben kólát rendel, arra senki nem figyel fel. Ha viszont ugyanaz a gyerek kávét iszik, és nem koffeinmenteset, azt mindenki megbámulja. Felmerül a kérdés, hogy akkor a kávé és a kóla között mi lehet a különbség? Az, hogy a kávé egészséges, a kóla meg nem.
1: Senkinek nem jutna az eszébe, hogy a vacsora mellé ívott kólától esetleg bármi baja lenne a gyerekének, max egy kicsit később alszik el. Azonban minden szülő kiborul, ha megtudja, hogy a gyereke mondjuk délután 4 óra után koffeines kávét iszik. De miért? Gondolkozzunk el egy kicsit ezen. Igaz, hogy a kólában lényegesen kevesebb koffein van, viszont emellett rengeteg cukor, foszforsav és egyéb nem túl egészséges összetevő. Ebből, ha egy vacsoránál megiszunk 2 üveggel, rosszabbul járunk, mint ha este 7-kor iszunk egy kapucsinót.
0: De akkor mi van a kávéban? A kávébab jellegzetes aromája mellett meghatározó mennyiségű koffein. A 19. században jött létre az a tévhit, hogy a kávé rossz hatással van a gyerekek szervezetére, és e italnak a rossz hatását a koffeinre fogták. Mára ez már az egész világon elterjedt, pedig korán sem igaz. Ezt az állítást nem egy tudományosan bebizonyított kutatásnak köszönhetjük, hanem egy pótkávégyártó egyik legjobban sikerült marketing kampányának.
1: Charles Williams, a Postum nevű cikóriapor gyártójának tulajdonosa olyan komolyan szitta a kávét, hogy az 1914-es halála után még jó 50 évig folytatódott a kampány. A cikória íze hasonlít a kávéhoz, de nincs benne koffein. Charles aggódva nézte az USA-ban egyre jobban elterjedt reggeli ital népszerűségét és lelki ismeretét hátrahagyva belekezdett egy áltudományos marketing kampány végrehajtásába.
0: Idézzük a Postum egyik legdurvábban sikerült plakátjának szövegét. A Postum mentes a kávéban lévő koffein egy függőséget okozó drog gonosz hatásaitól. A koffein elrabolja gyermekei piros posgás orcáját és csillogó szemeit. Kezdje korán a Postum adását, hogy biztosítsa a kicsinye idegrendszerének egészséges fejlődését. Azonban nem csak Charles volt szenvedélyes kávé ellenes. Amikor a fekete ital a 17. században Svédországban is megmutatkozott, az akkori királynak, II. Gusztávnak nagyon nem ízlett. Ezért kísérlettel bizonyította volna, hogy a kávé öl. Egy ikerpár volt a tesztalany, az egyik napi 3 kannával kávét, a másik teát ivott ugyanilyen mennyiségben. Viselkedésüket és testi reakcióikat orvosok figyelték.
1: Közben meghalt a király, 2 orvos is. Az ikerpár meg csak döntötte magába a koffeint rendületlenül. Végül a természet rendjének megfelelően az egyik meg is halt, de nem a kávét, hanem a teát ivó ember. És Svédországban azóta is az egyik legkedveltebb ital a kávé. A rágalmak azonban a svéd király és a Postum bukása, mivel a Coca-Cola beperelte a céget, ellenére olyannyira részévé váltak a köztudatnak, hogy még ma is félünk a kávé gyerekekre leselkedő ártalmaitól.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menne titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
4: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szólnak.
2: Ez a Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schneider Zaj Ákos, Szigő Barnabás és Petrovics Adél. 4 kölyök kutyát ölt meg egy férfi.
1: A 41 éves elkövető német juhász kutyáinak 4 kölyke született. A férfi nem tartott igényt a kiskutyákra, ezért a kölykök közül 3-at kegyetlenül elpusztított, majd tetemüket elásta az udvaron egy gödörbe. Az állatok közül egy még életben volt, amikor a férfi elásta őket, így neki különös szenvedést okozott. A többszörösen minősített állatkínzással vádolt férfi már az előkészítő ülésen beismertetettét és lemondott a tárgyalás jogáról is. Ezért 6 hónap szabadságvesztésre ítélték.
2: Az emberiség az állatvilággal szimbiózisban él, ezért az állatkínzás rendkívül súlyos cselekmény. Nélkülözhetetlen számunkra az állatvilág, ezért annak védelme alapvető kötelessége mindnyájunknak. Az állatkínzás abból a szempontból különleges, hogy ilyen tárgyi súlyú bűncselekmények közül egy bűncselekmény sem képes ilyen mértékben kiváltani a társadalom felháborodását. Érthető a gazdik aggodalma, hiszen szörnyű még csak belegondolni is, hogy ezek a kínzások akár szeretett kis kedvenceinkkel is megtörténhettek volna. De ki is követi el az állatkínzást?
1: Nem más, mint aki gerinces állatot indokolatlanul bánt, vagy olyan bánásmódot alkalmaz, amely alkalmas arra, hogy annak maradandó egészségkárosodást vagy pusztulást okozza. Az állatkínzáson kívül szorosan ide kapcsolódik egy másik fogalom, a természetkárosítás is. Ugyanis fokozottan védett gerinces állat vagy egyéb veszélyes állat megkínzása természetkárosításnak minősül.
2: Szerencsére egyre többen tesznek az állatkínzás ellen hazánkban is. Vannak alapítványok, civil szervezetek, akik koordinálják a folyamatokat, befogadják a megmentett állatokat, információkkal segítik a lakosságot, és akár a hatóságokkal is együttműködnek. Ilyen például a Székesfehérváron működő Herosz Állat és Természetvédő Egyesület, akik napról napra teszik szebbé egy-egy állat jövőjét.
0: De magánszemélyként is sokat segíthetünk, részben azzal, ha figyelünk a környezetünkben élő állatokra, részben pedig azzal, ha segítjük a szervezetek munkáját. Hiszen ahogy Antoine Francis mondta, amíg meg nem tapasztaltuk, milyen érzés szeretni egy állatot, lelkünk egy része mélyen alszik.
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beférsz. Mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté. Az álmoknak a történelem során minden korszakban nagy jelentősége volt, az ókorban és a középkorban az emberek és a tudósok egyaránt úgy gondolták, hogy az álmok jelentése nem pusztán képek sorozatai, hanem mögöttes tartalommal bíró, misztikus jelenségek, amelyek elárulják, mit hoz a jövő. A tudomány jelen állása szerint az álom az agyunk ijeli tevékenységének köszönhető képek, hangok, gondolatok és érzelmek összessége. Általában az emberek nagy része nem is emlékszik arra, hogy mit álmodtak az éjjel, pedig mind álmodunk, és egy adott éjjel akár többször is.
1: Azt már tudjuk, hogy az agy aktivitása szempontjából mi az álom, azonban értelmezése és jelentése mind a mai napig vita tárgya a tudósok körében. Az, hogy mi az álmok jelentése, általában az álomkutató vagy az álmodó szemléletmódjától függ, hiszen gyakorlatilag bárhogy értelmezhető. Íme néhány gyakori álomtípus és azok jelentései.
0: Mint a kutatásokból kiderült, egész központi szerep hárul a vízre, mert az, hogy épp hogyan viselkedik álmunkban az érzelmeink, illetve a tudatalattink letükröződését mutathatja. Például, ha tiszta a víz, amit az álmunkban látunk, az nyugodtságot sugall, viszont a zavaros, háborgó víz már zaklatottságot és stresszt jelenthet. Emellett az álmokban megjelenő víz állapota szimbolizálhatja azt is, hogy mennyire tudjuk kezelni az érzelmeinket.
1: A járművek megjelenése álmainkban azt mutathatják, hogy érzésünk szerint milyen irányba halad az életünk. Itt persze számít a sebesség, illetve hogy milyen irányba megy a jármű, és hol ülsz benne. Ha te vezetsz, az azt jelenti, hogy kontrollban, irányító szerepben érzed magad, míg mondjuk egy anyós ülés a kocsiban, vagy a hátsó ülésen már a kiszolgáltatottságot mutatja. Amellett, hogy az életünk irányát, illetve az irányításunk mértékét vetíti elénk, az életcélunkat és az akadályokat is mutathatja egy ilyen álom.
0: Elég gyakori álomkép az is, amikor hirtelen az iskolában találod magad, és vagy dolgozatot írsz, vagy a táblánál kell megoldanod valamilyen feladatot, amire persze nem tudod a megoldást. Ez az álom bőven azután is előjöhet, hogy már nem jársz iskolába, sőt, ez a gyakoribb eset. Elég stresszes helyzet tud lenni, és nem hiába, ugyanis elméd így próbál rámutatni valami olyan leckére, amit a való életben kellene megtanulnunk. Általában ez a lecke valami olyan dolog, ami már megtörtént velünk, de még mindig nem sikerült tanulni belőle. Az elméd többek között így könyörög neked, hogy ne kövessd el ugyanazokat a hibákat, amiket korábban. Az ehhez hasonló álmok a diákoknak még kellemetlenebbek lehetnek, mivel a felébredés előtt könnyen azt hiheti a tanuló, hogy a való életben követette baklövést az iskolában.
1: Az álmok gyakran hasonlítanak a valóságra, de mindig emlékeztessük magunkat arra, hogy a legfontosabb dolgok akkor történnek, amikor ébren vagyunk. 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dancpolcár Laura Csepke és Fajor Natália. A szennyező divat.
1: Problémák. Egy pamutpóló gyártásához több mint 3000 liter víz szükséges. Így vált a ruhaipar a második legnagyobb vízfelhasználóvá.
0: Tudtad? A divatipar a második legkörnyezetszennyezőbb iparág a kőolajtermelés után a világon.
1: Az ENSZ szerint önmagában ez az iparág felel a szennyvíz 20 és a hulladék 10%-áért.
0: Ez felel a széndioxid kibocsátásunk 10%-áért, évente 1,2 milliárd tonna üvegházhatású gáz kibocsátása mellett.
1: A ruhatermelés 2000 és 2015 között kétszeresére nőtt. Ez körülbelül 100 milliárd tonnát jelent.
0: Egy átlagos felhasználó 36%-kal kevesebb alkalommal vesz fel egy ruhadarabot, mint 15 évvel ezelőtt. Így évente 460 milliárd dollár értékű ruha kerül a szemétbe, ez másodpercenként egy teherautónyi mennyiséget jelent.
1: A textil nagy részét olyan országokban készítik, ahol nem ügyelnek az ökológiai szempontokra.
0: A ruhák mosása évente 500 ezer tonnányi szennyező anyaggal, mosószer, öblítőszer árasztja el az óceánt. 2017-es becslések szerint az óceánokban található mikroműanyag 35%-a a szintetikus textíliák mosásából származik.
1: Nagy gond, hogy sok vizet használnak fel a ruhák készítéséhez, például 13 év alatt innánk meg annyi vizet, amennyit egy farmer és egy póló készítéséhez használnak. Nem csak a szállítás a gond, ami nagyobb széndioxid kibocsátást eredményez, mint a repülés és a hajózás együttesen, hanem a csomagolás is, ami plusz műanyagot termel, ami végül a tengerben végzi. A gyors változás a divatban arra ösztönzi az embereket, hogy a ruháikat dobják ki és vegyenek újakat.
0: Ruhákat főleg a szegényebb országokban gyártanak, ahol a munkásokat ébérrel dolgoztatják, sokszor még a gyerekeket is.
1: A munkások a termelés, a hamut permetezése, a textil puhítása, tisztítása, fehérítése, színezése, stb. Közben olyan rákkeltő és egyéb tartós és öröklődő rendellenességeket okozó vegyi anyagokkal találkoznak, amik súlyos károsodást okoznak szervezetükben, és még kártérítést vagy egyéb betegbiztosítást sem kapnak az őket dolgoztató multicégektől.
0: Mit tehetünk átlagemberként a környezetszennyezés ellen? A környezetszennyezés csökkentéséhez rendszer szintű változásra lenne szükség, ám mi is tehetünk pár dolgot, ha vissza akarjuk szorítani a fast fashion márkák térnyerését. Amennyiben lehetőségünk van rá, pénzünkkel inkább a kis, helyi ruhaszégeket, tervezőket támogassunk. Vásároljunk másodkézből, vagy cserélgessünk a közösségünkben, illetve ha szükségünk van valamilyen darabra, kérdezzük meg, nem lapul-e ismerősünknél egy kihasználatlan darab.
1: Ne használjunk szárítógépet, hogy több energiát spórolhassunk.
0: A már használhatatlanra hordott ruhákat vidd el egy helyi kézművesnek, hogy új életet kapjon, például táska vagy neszeszerként.
1: Ne használjunk öblítőszereket, ökomosószerrel, ökomosószappannal, vagy mosódióval mossunk.
0: Vásárolj biopamutból készült ruhát.
1: Haladás a cél felé.
0: Tavaly több fast fashion márka is aláírta az éghajlatváltozásról szóló divatipari megegyezést, és ígéretet tette arra, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik a kibocsátást.
1: Viszont elsődlegesen továbbra sem az motiválja ezeket a nagyvállalatokat, hogy ténylegesen megtegyék azokat a lépéseket, melyek az emberi és természeti katasztrófák visszafordításához szükségesek, hanem hogy jó színben tűnjenek fel a fogyasztók előtt, és környezettudatosság illúziójában az ő termékeiket vegyék meg továbbra is.
0: Lehet, hogy a környezetszennyezés az emberek tehetetlen profit iránti vágyából fakad. Legyél te is környezettudatos, védjük meg a Földet!

0: 97.7 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Matkó Rebeka, Vörös Csenge és Kovács Jázmin. Gondoltátok volna, hogy mennyi érdekes dolog van Ausztráliában? Most 10 ilyen tényt mondunk el nektek, amik akár hasznosak is lehetnek, ha odautaztok.
1: Az ausztrál emberek minden évben kapnak egy kimutatást, hogy a kormány pontosan mire használta fel az előző évben befizetett adójukat.
2: Ausztráliában majdnem minden meg akar ölni. Ausztráliában remekül ismerjük, hogy sok vérszomjas pók van, de más is van. Vérszomjas dingó, cápa, mérges kígyók. Ha pedig ezek közül egyiknek sem sikerül megölnie, akkor még ott van a nap, aminek 10-szer magasabb az UV-sugárzása, mint bárhol Európában. Így akár már fél óra séta a napon is bőrrákot okozhat.
0: Az ausztrál Alpokban több hó esik, mint egész Svájcban. Mersinében utoljára 1836-ban láttak havat, ettől függetlenül van olyan hely Ausztráliában, amit minden évben hóborít. Az Új-Dél-Wales és Victoria államban található ausztrál Alpok például éppen ilyen hely. A síszezon itt júniustól októberig tart.
1: Ausztrália egyes útjai olyan hosszúak és monotonok, hogy táblák figyelmeztetik a vezetőket, hogy szórakoztassák magukat valamivel vezetés közben.
2: Innen származik az ág csizma. Bár az ág márkát az amerikaiak szabadalmaztatták, a bárányből csizma ötlete valójában Ausztráliában született.
0: Ausztrália minden negyedik lakosa külföldön született. A legfrissebb statisztikák szerint az ausztrálok 28,5%-a született külföldön. A legtöbben Nagy-Britanniából, Új-Zélandról, Kínából és Indiából vándoroltak ide.
1: Ausztráliában kiemelkedően magas a szociális támogatás. Egy nagyobb, 4-5 gyermekes család olyan sok támogatást kap, hogy a szülők tulajdonképpen akár fel is mondhatnának a munkahelyükön, és akkor is könnyedén képesek lennének eltartani a családjukat.
2: Majdnem minden parkban van nyilvános, elektromos vagy gázos grillező, annak esetére, ha nincs otthon grillezünk.
0: Ausztrália az óriás szobrok hazája. Az országban körülbelül 150 óriás szobor található, melyeket csak turista csapda néven emlegetnek a helyiek. A szobrok mögött tulajdonképpen nem rejtőzik semmilyen komolyabb tartalom, csak egy céljuk van, hogy utazásra ösztönözzék a turistákat.
1: Az ausztrál papírpénz műanyagból készül. Ausztráliában 1988 óta a bankjegyeket nem papírból, hanem egy speciális polimeranyagból készítik. Bár a műanyagpénz előállítási költsége drágább, mint a

0: 5, 9, brown eyes.
1: 95 táska rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Csík Rézi és Marton Dóra. Miért olyan nehéz a nyelvtanulás? A nyelvtanulás sokak számára nehézséget okoz, de vannak, akik könnyen veszik ennek akadályait. A spórolás és a fogyókúrák mellett a nyelvtanulás is minden évben ott van az újévi fogadalmak top listáim. Tisztában vagyunk vele, hogy fejlődnünk kellene, egy ideig motiváltak vagyunk, aztán mégis hajlamosak vagyunk elveszíteni a lelkesedésünket.
2: Nyelvi blokkoktól az emlékezetes állásinterjúkig. Egy nyelviskola vezető tanára fordítója szerint a kommunikáción áll vagy bukik a sikerünk. Egyes nyelviskolák olyan készségeket fejlesztenek, amelyekkel nem csak angolul vagy németül, de saját anyanyelvünkön is sokkal jobban kifejezhetjük önmagunk. Olyan komplex megoldásokkal segítik a nyelvtanulókat, amelyek nem csak a nyelvi tudást fejlesztik, de annak prezentációját is. Hiszen nem csak az számít, mit mondunk, de az is, hogyan mondjuk, például egy fontos állásinterjú.
1: Nyelvtanulás másképp. A nyelvtanárok szerint, ha már sokat szarfutunk neki a nyelvtanulásnak, akkor lehet, hogy nem jó módszerrel tanulunk. Mert maga a nyelvtanulás is sokféle lehet. Van, akinek nyomasztó, ha nyelvtani zeszekkel stresszelik, míg mások szívesen tanulnak könyvből, és mérik fel tudásukat ilyen módon.
2: Melyik nyelvet válasszuk? Az is előfordulhat, hogy korábban olyan nyelven volt tapasztalatunk, ami nem a legszerencsésebb a számunkra ideális tanulási stratégia szempontjából. Ha valaki már sokat szóra kezd neki egy nyelvnek, de nem fejlődik, akkor az is lehet, hogy érdemes másik nyelvvel próbálkoznia.
1: Egy toborzási és karriertanácsadó szerint azt is érdemes ízben tartanunk, hogy különböző iparágakban és pozíciókban különböző nyelvekkel lehet jobban érvényesülni. Az angol egy nagyon jó alap, szinte bárhol érvényesülni lehet vele. Sok cég keresi azokat az embereket, akik nagyon jól kommunikálnak angolul. Emellett a német nyelvtudás fontossága kiemelkedő lehet a logisztikában, kereskedelemben, export-importban. Vannak nagy német autógyártók és áruházláncok, ahol szintén kell a német tudás. Sokat beszéltek régen az oroszról, mondván, hogy újra fontos lesz, egyelőre úgy látom, nincs túl sok orosz nyelvtudás igénylő állás, de külkereskedelemben és diplomáciában.

0: Franciában jól jöhet. Jelenleg angol és német nyelvet tanulok, de nemrég spanyol tanulásom is megkezdtem. Te milyen nyelvet választanál szívesen?
1: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táska

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti, amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik ki is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik, igen, látom, hogy nehéz, és rendben van, nem vagy egyedül.

0: Hungary, this is Alesso.
1: Hi, this is Ariana Grande.
2: Top slágerek megállás nélkül.
3: Ez a BPM.
0: This is Calvin Harris. Listening to
4: Táska Rádió.
5: Hey, this is Charlie Puth.
6: Hi, this is Ricky Iglesias.
7: Hi, this is your boy Flo Rida.
2: Ez a BPM. A Táska Rádió vadonatúj műsora. Minden délután 2-től 6-ig. 12 óra.
8: Fehérvári hírek a Táska Rádióban.
9: 2026. május 18-a. Megmentett életek, könnyített sorsok, ünnepelt a Vöröskereszt megyei szervezete. Székesfehérvári üzleti fórum a jövő kihívásaira közösen keresték a válaszokat. Egy falat figyelmesség, 6 millió forintos adománya Szent György Kórház alapítványának. A mikrofonnál Winter Diana. Megmentett életek, könnyített sorsok ünnepelt a Vöröskereszt megyei szervezete. A Vöröskereszt világnapja tiszteletére rendezett ünnepséget a múlt héten a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete. A Szent István Hitoktatási és Művelődési Házban tartott eseményen szakmai kitüntetéseket, elismerő okleveleket adtak át a kimagasló teljesítménynyújtó munkatársak, együttműködő partnerek és önkéntesek részére. A Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete minden évben ünnepséget rendez. Ez a Vöröskereszt világnapja május 8-a alkalmából. 1828-ban ezen a napon született Henri Dunant Nobel békedíjas svájci közéleti személyiség, a Nemzetközi Vöröskereszt alapítója. Ma nem csupán egy intézményt ünneplünk, hanem egy eszmét is, amely több mint másfél évszázada hirdeti, hogy az emberség nem ismer határokat. Ezen nemes gondolatokkal indította ünnepi beszédét Fábián Károly, a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezetének elnöke. Emlékeztetett arra, hogy a világ legnagyobb humanitárius szervezetének története 1859. június 24-én a Solferino-i csatatéren íródott meg. Henri Dunant üzleti ügyeinek intézésére érkezett az olaszországi településre, ám a világ egyik legvéresebb csatájával szembesült. 40 ezer sebesült vagy halott ember feküdt a földeken, akiknek Dunant nem fordított hátat, hanem a környékbeli asszonyokkal összefogva igyekezett segíteni mindenkinek, tekintet nélkül arra, hogy melyik oldalon harcolt. Ott hangzott el a mondat, amely a Vöröskereszt munkájának alapkövévé vált. Mindannyian testvérek vagyunk. A Magyar Vöröskereszt a megalakulása óta szerves része nemzetünk sorsának, legyen szó világháborúkról, árvizekről, járványokról vagy a mindennapok csendes tragédiájáról. Fehérvár megyében büszkén visszük tovább ezt az örökséget, tudván, hogy a munkánk értéke nem számokban, hanem megmentett életekben és könnyített sorsokban mérhető, fogalmazott Fábián Károly. Az ünnepség elismerések átadásával folytatódott. A Magyar Vöröskereszt országos vezetősége a vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés bronzfokozatát adományozta Sallai Kinga részére, aki hosszú évek óta a Cecei család segítő szolgálat munkatársa és 5 éve tagja a Fehérvár megyei alapszervezetnek. Ugyanezen elismerést vehette át Rontóné Pálfi Andrea, a Magyar Almási Települési Alapszervezet elnöke, aki több éven keresztül volt a MOR területi szervezet területi elnöke, a megyei vezetőség tagja. A vöröskeresztes tevékenységért kitüntetés aranyfokozatát adományozták Orosz Csaba György részére, aki közel 15 éve meghatározott tagja a Dunai Város területi szervezetnek. Szemlédi Ida, a székesfehérvári SC Bugát Pál Technikum szakmai oktatója az ifjúság körében végzett tevékenységért kapott elismerést a Magyar Vöröskereszt országos vezetőségétől és a Magyar Vöröskereszt országos ifjúsági vezetőségétől. Több éves együttműködésért elismerő oklevelet vett át Szomor Andrea, a székesfehérvári SC Bugát Pál Technikum igazgatója. Támogató hozzáállásának köszönhetően kiemelkedően jó kapcsolat és közös szakmai munka alakult ki az oktatási intézmény és a Magyar Vöröskereszt Fehérvár megyei szervezete között. Szintén díjazták Szalai Orsolyát, a Soponyai önkormányzat dolgozóját, aki önkéntesként a vöröskeresztes munkatársakkal karöltve segíti a település rászorulóit. Székesfehérvári üzleti fórum a jövő kihívásaira közösen keresték a válaszokat. A jelenlegi gazdasági és geopolitikai helyzetről, az üzleti világ életét befolyásoló kihívásokról és lehetőségekről is szó volt a Székesfehérvári üzleti fórumon, amelyet immár 7. alkalommal szervezett meg a Videoton Holding ZRT. Az előadások mellett a helyi ipar jelentős vállalatainak képviselői kerekasztalbeszélgetésen osztották meg a gondolataikat e témában. Ezekre a kihívásokra reflektálva közös gondolkodásra hívta a hazai ipar meghatározó szereplőit, a Videoton Holding ZRT. A Székesfehérvári Üzleti Fórumnak, amelyet 7. alkalommal rendeztek meg, a Merkur Hotel magyar király adott otthont. A fórumot szervező Videoton Holding ZRT nevében Sinkó Otto vezérigazgató köszöntötte a megjelenteket. Előadását egy mesterséges intelligencia képpel indította, amelyben az üzleti világ szereplőit jelképező embert egy bombákkal, robotokkal, üzemanyagszállító hajóval körülvett, zűrzavaros környezetben ábrázolja, tele kihívásokkal, kérdőjelekkel. Egy falat figyelmesség, 6 millió forintos adomány a Szent György Kórház alapítványának. Április közepén egynapos jótékonysági kampányt hirdetett egy gyors étteremlánc 3 székesfehérvári éttermében. A nemes akció célja az volt, hogy a kezdeményezés résztvevői segítsék a gyógyító munkához kapcsolódó fejlesztéseket. A 6 millió forintos adományt Kis Attila ügyvezető adta át jelképesen Bucsi Lászlónak, a Szent György Kórházért alapítvány kuratóriumi elnökének, valamint Bakos Gábornak, a kórház főigazgatójának. A cél az volt, hogy az aznap vásárolt nagy szendvicsek teljes árát a Szent György Kórház alapítványának ajánlja fel az étteremlánc. A jótékonysági esemény különlegessége volt, hogy a kórház munkatársai, Bakos Gábor főigazgató, Nyakas Eszter ápolási igazgató, valamint a Szent György Kórházért alapítvány kuratóriumi elnöke Bucsi László is kötényt öltött magára az akció napján, és a gyors étteremlánc üzemeltetési vezetőjével, Kovács Szilveszterrel, valamint Vickó Domonkos étteremvezetővel közösen álltak a kiszolgáló pult mögött. Kis Attila az átadáskor elmondta, több éve együttműködnek a kórház alapítványával, hiszen fontosnak és felelősségüknek is érzik, hogy támogassanak olyan ügyeket, ahol a segítség elkér. A jövőről szólva elmondta, lehetőségeikhez mérten továbbra is szeretnének jótékonysági akciókkal hozzájárulni a kórház gyógyító munkájához az alapítványon keresztül. A segítségért a Szent György Kórházért alapítvány kuratóriumi elnök elmondott köszönetet. Bucsi László felidézte, hogy a Covid járvány idején az alapítvány megújítását követően kerültek kapcsolatba a vállalkozással, amely a nehéz időkben gyarapította a támogatók sorát, és azóta évről évre egyre nagyobb összegű támogatást nyújt.
2: Sporthírek a Táska Rádióban.
9: A vármegyei futball ünnepe idén is a Sóston rendezik a Fejér vármegyei kupa döntőjét. Az idei kiírásban a Móriese és az Ercsiki Nizsiese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről múlt héten tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség. Schneider Béla, az FVLS igazgatója elmondta, nagy öröm számukra, hogy évről évre a sóstói stadion impozáns létesítményében rendezhetik meg a Fejér vármegyei kupa döntőjét. Nagy megtiszteltetés ez a játékos és a csapatoknak. A Móriak harmadik alkalommal játszhatnak döntőt Sóston, míg az Ercsi csapata, amely korábban más helyszínen már megnyerte a trófeát, először léphet pályára a Vidi stadionban. Kiemelte, a döntőt évről évre nagyobb érdeklődés övezi. Az elmúlt esztendőkben közel 4000 néző volt kíváncsi a mérkőzésekre, ami hatalmas elismerés az amatőr futball számára. Május 20-án szerdán 17 órától tehát a sóstói stadionban rendezik meg az MLS Fejérvár megyei kupa döntőjét. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Most! Best of! A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék. 97.5.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kovács Réka, Virághalmi Lilla, Berzevici Dávid, Horváth Winter Kristóf, Petrucki Gergely, Szűcs Vitos Koppány és Kovács Jászmin.
1: Ma a Táska Rádió egyik legrégebbi tagjával, Klok Balog Péterrel beszélgetünk, aki bevezet minket a média világába és elmeséli rádiós tapasztalatait.
2: Hány évesen kezdted a rádiózást?
3: 13.
4: Mi volt a legjobb élményed a rádiónál?
3: Nem tudom, melyiket mondjam. Mi nagyon sok mindenben vehettünk részt annak idején. Nagyon sok rendezvényen, eseményen voltunk kint, tehát hogy azon túl, hogy itt műsorokat készítettünk, városi rendezvényeken kitelepültünk, műsorokat vezettünk, illetve mindig voltak különös, különleges interjú alanyaink, itt voltak zenészek, például a Freddy egyszer eljött, aki egy énekes, meg talán ami egy nagy kedvencem volt, a Cseh Tamás programot szoktam mindig emlegetni, az egy olyan pályázat volt, hogy a rádió kapott pénzt, és akkor ezért cserébe olyan műsorokat kellett készítenie, amiben feltörekvő zenekarokat mutat be, olyan zenekarokat, akik ennek a Cseh Tamás programnak a részesei, és mi hétről hétre interjúztunk ezekkel a zenészekkel, és ezek olyan zenészek voltak, akiket akkor még senki nem ismert, most meg rengetegen, köztük volt például a Margaret Island, a Lóci Jácik, a Bagosi Brothers Company, de még sokan sorolhatnám sokáig, és például ez egy nagyon jó élmény volt, hogy interjút készítettem ezekkel a zenészekkel, aztán pár év múlva meg tízezrek mentek a Budapest Parkban, meg a fesztiválokra, meg mindenhova a koncertjeikre, illetve nagyon élveztem itt a rádióban a továbbképzéseket, amikor jött valaki hozzánk, valaki külsős ember, és akkor csináltunk mindig valami extrát, amit máskor nem szoktunk. Aztán amikor élőztünk, élő rádióműsorokat vezettünk, bejöttünk reggel 6-ra, és akkor a Vekkert élőben vezettük. Ezek mind ilyen jó eufórikus élmények voltak, és amikor ezeket csináltuk, akkor mindig azt éreztük, hogy tényleg így különlegesebbnek éreztük magunkat.
4: Miért döntöttél úgy, hogy a rádiózással szeretnél foglalkozni?
3: Ez szerintem valamikor 3-4 éves koromban dőlhetett el. Mikor megtanultam beszélni 2 évesen, akkor már be nem állt a szám. Folyamatosan mondtam a mondókákat és a verseket, és én azt játszottam gyerekkoromban, hogy élő rádió műsort csináltam, hogy játszottam CD-ről a zenéket, és közben meg felkonferáltam őket, és akkor ezt a fél utca hallgattam, mert hogy így üvöltött kifele a hangfal, és nagyon tetszett ennek a dolognak a varázsa, hogy benn lenni a stúdióban, és mások hallgatnak, és hozzájuk szólni, közben zenéket játszani. Aztán amikor jött a hír Fehérváron, hogy elindult a Táska Rádió, hogy van egy ilyen új dolog, amit diákok készítenek, és ide lehet jönni, nem volt kérdés, hogy eljövök.
5: Hány éve rádiózol?
3: Hát számoljunk, figyelj, 2011-ben jöttem ide, akkor az 11. Finomítok a válaszomon, mert én sajnos az utóbbi években nem rádióztam, ezért nem mondhatnám ki azt, hogy 11 éve rádiózom, mert az utóbbi években csak mozgóképpel foglalkoztam, de egyébként hiányzik nagyon a rádió, és lett is volna most az utóbbi hónapokban majdnem rádiós munkám, de aztán ilyen szervezési dolgok miatt nem sikerült.
6: Hogyan befolyásolta a későbbi karrieredet a rádiózás?
3: Mindent ennek köszönhetek igazából, mert itt olyan alapokat tanultam meg a Tamáséktól is, meg a mentoroktól is, akik külsőleg jöttek nekünk segíteni, amiket nagyon sokan csak az egyetem után sajátítanak el.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Bányavári Zoltán és Tóth Kristóf. Merrákot okozhat a sok szalonna és kolbász.
1: Kismértékben növelheti a merrák kialakulásának kockázhatát a nőknél, ha rendszeresen esznek feldolgozott húsételt, például szalonnát és kolbászt. Állapította meg egy új kutatás, amely elemzéséhez több mint 1 millió nő adatait használták fel.
0: Amerikai kutatók egy folyóiratban publikált munkájukban 15 korábbi tanulmány adatait elemezték, és arra jutottak, hogy azoknál a nőknél, akik sok feldolgozott húsfélét fogyasztanak, 9%-kal emelkedik a mellrák kialakulásának kockázata ahhoz képest, akik kevés ilyesmit esznek. Az Egészségügyi Világszervezet már korábban közölte, hogy a feldolgozott húsfélék rákkeltő hatásúak lehetnek.
1: Szakértők azonban óvatosságra intenek a tanulmány megállapításával kapcsolatban, és arra hívták fel a figyelmet, hogy az egyes nők valóságos kockázata igen csekély, az inkább a népességre kivetítve érzékelhető. Rengeteg kutatást megnéztek, de sok a kérdőjel.
0: Az összességében több mint 1 millió nő adatain alapuló tanulmány kapcsolatot talált a feldolgozott húsfélék fogyasztása és a mellrák kialakulása között. Azt azonban nem tudta világosan bizonyítani, hogy a rákot tényleg ezek a húsfélék okozták-e. A tanulmány 15 korábbi kutatást elemzett, azok azonban különbözőképpen határozták meg azt, hogy mi számít túlzott fogyasztásnak a feldolgozott húsfélékből.
1: Egy brit tanulmányban például a napi 9 g-nál több számított soknak, ami heti 2-3 szelet pirított békönt jelent. Más tanulmányokban azonban sokkal nagyobb mennyiség számított kockázatosnak. Az elemzett kutatások a résztvevők elmondás alapján rögzítették, hogy mit tettek, és a későbbi követések során vizsgálták, hogy kinél alakult ki mellrág. Ezzel ugyanakkor az a probléma, hogy azoknál, akik különböző mennyiségű feldolgozott húst fogyasztottak, más olyan életmódbeli különbségek is előfordulhatnak, ami miatt mellrágjuk lehet.
0: Nagy-Britanniában minden 100 nőből 14-nél alakult ki mellrák élete valamelyik szakaszában. A 9%-os kockázatnövekedést úgy is le lehet fordítani, hogy ez nagyjából minden 100 nőre jutó további plusz egy esetet jelent. A kutatók hangsúlyozták, hogy a rák kockázatot a feldolgozott húsfélék okozzák, a vörös húsok fogyasztásánál nem találtak ilyen kapcsolatot. A WHO a vörös húsokat a feltehetően rákkeltő kategóriába sorolta.
1: A Harvard Orvosi Egyetemnek egy kutatója, a tanulmány vezető szerzője az eredmények tükrében a húsfogyasztás csökkentését javasolta, de nem tanácsolta az elhagyását az étrendből. Jelenleg az ajánlott mennyiség napi nem több, mint 70 g-nyi vörös hús.
0: A feldolgozott húsfélék, a békön, a kolbász, a hotdog, a szalámi, a sonka, a sózott, szárított, pászolt marhahús különböző tartósítási eljárásokkal készülnek. Több elmélet is született arról, hogy miért emelhetik a rákkockázatot, az egyik szerint a pátsó hathat a húsban lévő fehérjére, amitől az rákkeltővé válik.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Ma a krumpliról hallhattok érdekességeket. A burgonya ismertebb nevén a krumpli, burgonyafélék családjába tartozó növény, amelyeket keményítőben gazdag gomójáért termesztenek világszerte. Európában a 16. században került. Magyarországra 1650 körül jöhetett be, de igazi elterjedése II. József magyar király adókedvezményeinek volt köszönhető. A krumpli szó bajor osztrák nyelvterületről érkezett a magyar nyelvbe, míg a burgonya szó etimológiai eredete eddig tisztázatlan. Peru és Chile hegyvidékén őshonos, ott az őslakosok már körülbelül 5000 éve termesztik, de fogyasztásra már több mint 7000 évvel ezelőttre tehető. Európába először Pizarro expedíciója hozta el az 1540-es években. A 16.-17. Században spanyol, portugál kereskedők elterjesztették Ázsiában és Afrikában is. A magyarországi botanika első mecénása Batthyány Boldizsár a tudomány szeretete miatt látta vendégül Carolus Clusiust. Ekkor került először a krumpli Magyarországra. Azonban még hosszú ideig tartott, mire elterjedt az országban. Az 1800-as évektől kezdtek el komolyabban foglalkozni vele. Ausztráliába az angolok vitték a 18. században. Ez a legfontosabb termesztett nem gabona növény, így több ezer fajtája ismert. Becslések szerint ma világszerte 192.000 négyzetkilométeren termesztenek burgonyát.
1: Fogyasztani kizárólag a gomolyás szabad. A virágból keletkező bogyókban, a növény felszíni zöld részeiben, valamint a burgonya gomó szemeiben. A napon tartott gomó megzöldülő héjában méreganyagos szolanint fejleszt. Mindennapos alapvető élelmiszernövény energiatartalma harmada a kenyérének. Egy kifejlett gomó normális tömege 40-200 g.
0: Kártevői. A burgonya legnagyobb ellensége a krumpli bogár. A bogár és lárvái a növény leveleivel táplálkoznak, ezáltal ők is mérgezővé válnak. A gumókat a földben megtámadhatja a lótücsök, a cserebogár és a pattanóbogarak lárvája is. Talajlakó fonálférgek is károsíthatják, amik elsősorban az intenzív termelés miatt szaporodhatnak fel.
1: Gyógyhatásai. A nyers burgonyaszeletek nedve lágyítja, tisztítja a bőrt. Reszeléke enyhíti a szem körüli dúzzanatokat, hősíti a nap égette bőrt. Pépjével pattanásokat, aranyeres csomót kezelnek. Nedvével keléseket vagy forrázott sebeket gyógyítanak. 97.5 All the time.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Naár Barbi, Dombi Judit és Fónai Dorka. A mai adásban elhoztunk nektek a legfurcsább Guinness rekordokat.
1: Az első az Egyesült Államokbeli Gary Turner, kinek bőre úgy nyúlik, akár a gumi. Mindez fájdalommentesen és mindenfajta sérülés nélkül történik. Ez a tulajdonság a teljes testfelületén érvényesül, a talpától egészen a fejbőréig. A kihúzott bőr minden esetben rövid időn belül visszahúzódik, eredeti alakját megőrizve. Az eset magyarázata az, hogy Gary születése óta Ehlers-Danlos szindrómában szenved. Ez a szindróma nem csak a bőr nyújthatóságát, hanem a hajlékony izületeket is eredményezi. Gary bőre a betegségek miatt sokkal sérülékenyebb, így egy apró karcolás is képes tátongó sebeket képezni rajta.
2: Másodszor nagyon megdöbbentett minket Jackie Bibi, aki képes volt 8 sörgő kígyó farkát egyszerre a szájában tartani 13 másodpercig. A kígyó ember elárulta, hogy a művelet titka egyszerűen a mozdulatlanság.
0: Harmadikként egy török férfi igazán undorító mutatvánnyal követelte helyét a rekorderek között. Ilker Yilmaz ugyanis képes a tejet az orrán felszívni, majd azt befogva a szemén kispriccelni. Mindez annyira jól megy neki, hogy 2018-ban 280 cm távolságba spriccelt. Ezt azóta senki nem volt képes megdönteni.
1: A negyedik egy egészen furcsa rekord, és abban biztosak vagyunk, hogy ez nem sok embernek juthatott volna az eszébe. De Hugh Young ugyanis egy fúrót rögzített a plafonra, majd egy perc alatt nem kevesebb, mint 148-szor megpörült a saját tengelye körül. Nem is csoda, hogy a rekord felállítása után erős hányinger gyötörte.
2: Ötödikként Michael Lotitóról beszélünk, akinek meglehetősen furcsa étkezési szokásai vannak. 9 éves korában véletlenül megevett egy üvegdarabot, amit hihetetlen módon a gyomra elég könnyen megemésztett. Azóta csak az átlag emberek számára emészhetetlen dolgokon él, kedvence a bicikli és a televízió. A rekordok könyvébe akkor írta be magát, amikor 2 év alatt megevett egy Cessna 150 típusú repülőgépet. Állítása szerint a banántól és a főtt tojásról állandóan gyomorrontása van.
0: Hatodikként az Egyesült Államokbeli Wisconsinban élő Donald Gorsk 2008. augusztus 17-éig összesen 23.000 McDonald's-os Big Mac hamburgert fogyasztotta. A férfi sorozatban 37 éven keresztül napi rendszerességgel evett Big Mac hamburgereket. Arról nem ír a Guinness rekordok könyve, hogy a férfi mennyit költ különböző orvosi kezelésekre, illetve milyen magas a koleszterin szintje. Viszont elképzelhető, hogy ezekben a kategóriákban is rekordár lenne.
1: Az utolsó furcsa Guinness rekordunkkal biztosan nem találkoztatok még. Mindenki hallott már a kecskéről és a gördeszkáról, de a kettőről egyszerre biztosan nem. Létezik ugyanis egy kecske, Harpy, aki a világ leggyorsabb gördeszkázó kecskéje. Harpy a 36 méteres távot 25 másodperc alatt gyűrte le. Ilyen nagy távot előtte még egy kecske sem teljesített.
2: Tudtok még ehhez hasonló Guinness rekordokat, osszátok meg velünk!
3: 97.5 Táskarádió.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedlik Mira és Kovács Réka. Az Arctic Monkeys. Az Arctic Monkeys 2002-ben alakult Angliában, Sheffieldben. A banda műfaja leginkább indie rock, de vannak dalaik, vagy akár egy egész album is, ami inkább pszichedelikus vagy alternatív rocknak minősíthető. Érdekes, hogy ők az egyik első zenekar, akik interneten keresztül robbantak be a köztudatba.
1: Először a Beat You Look Good on the Dance Floor című kislemezt adtak ki, ami rögtön első helyre is került az angol kislemez eladási toplistákon. Az első teljes albumnak a Whatever People Say I Am That's What I'm Not a Brit történelem leggyorsabban fogyó lemezévé vált.
0: A második nagy lemezük, a Favorite Worst Nightmare 2007-ben jelent meg, és több mint 225 ezer példányt adtak el belőle. De a nemzetközi sikert mégis az AM album hozta meg nekik, ami 2013-ban jelent meg.
1: Az erről kiadott Do I Wanna Know kislemez 4 Billboard slágerlistának az első helyezettje lett, és az Egyesült Államokban platina minősítést kapott.
0: Hazudik stúdióalbumuknak, a Tranquility Base Hotel and Casino-nak kicsit más hangulata van a zenekar korábbi albumaihoz képest, mivel az egész zongorán alapul. Ez az album annak okán, hogy a zenekar korábbi hangzásával szinte teljesen szakít, eléggé megosztotta a hallgatókat.
1: A szakértők vélemények szerint ez egy inkább Alex Turner központú projekt lett, és elvonatkoztattak a korábbi albumoktól. A legújabb 2022-es albumuk a The Car az előző album hangzásvilágát követi. Igaz ez, a The Car jobb kritikát kapott, mégis sokan hiányolják a zenekar korábbi átütő energiáját.
0: Albumaik összességében elég kísérletezőek, és az egész munkásságuk változatos hangzásvilágú, úgyhogy érdemes az összes albumot meghallgatni.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táska Rádiót?
3: Reggelente suliba menet, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Ez a Táska Rádió.
4: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Pintér Dominik és Varga Billő. Színészi és szinkroni szerepekkel kezdte, ezt követően az egyik legismertebb műsor, legfiatalabb műsorvezetője lett. Ha eddig nem tetted volna, ismerd meg velünk Miller Dávidot.
1: A 26 éves színész, énekes, műsorvezető és média személyiség a hangszerek és a sportvilágában is otthonosan mozog. 5 éves kora óta dobol és zongorázik. 18 éves koráig versenyszerűen úszott, vízilabdázott és több küzdősportot is kipróbált.
0: Gimnáziumi éveit Budapesten a Madách Imre gimnáziumban kezdte, majd a Csík Ferenc gimnáziumban érettségizett. Színészetet a London School of Dramatic Arton tanult, ahol 2016-ban végzett.
1: Meg annyi színészi és szinkroni szerepe volt. Legelső filmes szerepe 2017-ben a Csupó Gábor által rendezett Papa Pia volt, majd egy amerikai kém thrillerben a Vörös Verében szerepelt. Láthattuk őt még a Tanárban, a 201. randiban, a Mellékhatásban, a Jó fiúkban és az Alvilág című krimi sorozatban is, de feltűnt 2022-ben a Hotel Margaretben és a Séf meg a többiekben is.
0: Szinte biztos vagyok benne, hogy szinkron hangját már egyszer legalább hallottad, ugyanis eddigi feljegyzések szerint közel 70 szinkron szerepe volt. A Csókfülke filmekben Lee Flynn a főszereplő hangját kölcsönözte, az Aladdinban ő volt az Aladdin ének hangja. De szinkronizált még a Jumanji-ban, az Egy kutya négy útjában, a Démonok között 3-ban és a Köszi Simonban is. A Kívánság sárkányban vagy épp az Undi Pofikban a főszereplő magyar hangját adta.
1: Dávidnak jelenleg 3 dala van. A 2021-ben kiadott Süt a nap, mely a Rádió 1 Top 50 című műsorában több alkalommal is elfoglalt dobogós helyezést. 2021-ben a 10. X-faktorban első élőadásban került bemutatásra a Szombat című száma. Ez a dal volt az első élő műsorba jutott versenyzők és Miller Dávid közös produkciója. A Csend című száma az X-faktor 10. évad elődöntőjébe került bemutatásra.
0: RTL klubos pályafutása során 2020 márciusától a reggeli egyik műsorvezetője lett. Az év végén pedig az állarcos énekes zenés műsor második évadában egy banánjelmezben aratott győzelmet. Az ezt követő évadban már vendégnyomozóként tért vissza. 2021. decemberétől a Most mit nézel című online sorozat kibeszélőjének lett a műsorvezetője. 2021 őszén ő lett az X-Faktor 10. évadának műsorvezetője, ezzel a magyar X-Faktor történetének eddigi legfiatalabb műsorvezetője címet is magáénak tudhatja.
1: Nagyon tehetséges és pályájukban elismert felmenői vannak. Miller Lajos, a Nemzet Művészet címmel kitüntetett Kossuth Díjas opera

0: 97.5 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Ványi Viktória. Mi olyan jó a horrorfilmekben? Az agyunk számára valamiért elmosódott a vonal a valóságos és a mesterséges félelem között, ezért nem tudja megkülönböztetni azt. Ezért van az, hogy a legtöbb ember ugyanúgy reagál arra, ha egy filmben előugrik egy eszemen gyilkos és elkezdi üldözni a főszereplőt, mintha az a valóságban történt volna meg.
1: Miért van az, hogy néhány ember még az előzetes sem tudja végülni egy horrorfilmre, míg mások rezenéstelenül végig tudják nézni magát a filmet? Nos, ez annak köszönhető, hogy mindannyian különbözőek vagyunk, különböző toleráló képessége a félelem és szorongás iránt.
0: Sok ember azért szereti ezzel fajta filmeket, mert a horrorfilmek által keltett feszültség elmúlása eufórikus állapotot eredményez. Magyarán az emberek azért néznek horrorfilmeket, és érzik közben rosszul magukat, hogy utána jól érezhessék magukat.
1: A pszichológiai jellemzők és a horrorfilmek élvezeti értéke között több összefüggést is találtak. Minél alacsonyabb az empatikus képességen, azaz minél kevésbé tudod magad egy másik ember helyébe helyezni, annál jobban fogod bírni a horrorfilmeket szorongás nélkül. Bár sok esetben így van, azért természetesen vannak a szabály alól kivételek.
0: Legtöbb esetben a férfiak jobban reagálnak a horrorfilmek által kreált tényezőkre, mint a nők. Ez azt is jelenti, hogy a nők empatikusabbak tudnak lenni, persze ez sem szentírás, itt is vannak kivételek. Habár a férfiak ezt ki is használják, hiszen az első randira előszeretettel választanak horrorfilmet, mert a nők az ijesztőbb filmek alatt jobban keresik a fizikai kapcsolatot, és így a férfiaknak van lehetőségük megvillogtatni a bátorságukat.
1: Arra, hogyan viszonyulsz az ilyen filmekhez, a gyermekkorod is hatása van. Ha átéltél nagyobb traumát, valószínűleg nem tudod olyan jól elviselni az e fajta filmeket, hiszen a filmhez rossz élményed kapcsolódik. Ha viszont a családoddal, barátaiddal sok ilyen filmet néztél, azt jelenti, hogy valószínűleg jól viszonyulsz az ilyen filmekhez, hiszen jó élményeid vannak velük kapcsolatban.
0: A horrorfilmek kedvelői nem azért néznek meg egy filmet, hogy féljenek, hanem azért, hogy megijedjenek. Hiszen ilyenkor a szervezetünk adrenalin termel. Ezért sok embernek olyanok a horrorfilmek, mint az extrém sportok más emberek számára, hiszen ugyanazt a hatást érik el. Adrenalin termelnek, ami egy egészséges energialöketet ad a szervezetet számára.
1: Viszont a horrorfilmek szerelmesei is csak akkor élvezik az ijesztgetést, ha tisztában vannak vele, hogy az nem a valóság és biztonságban vannak. Pontosan ezért nem szabad kisgyerekekkel ijesztő filmeket nézetni, hiszen egy 5-7 éves gyermek számára még az a valóság, amit lát, és így túl sok szorongás okozna számára egy ilyen film. Viszont ha gyereket nevelsz, azt sem szabad elhanyagolnod, hogy a már kicsit idősebb gyermekeknél is csak óvatosan szabad adagolni az ilyen filmeket. Egy kutatás kimutatta, hogy azok az egyetemisták rosszabbul alszanak, és többet szoronganak társaiknál, akik már 14 éves koruk előtt sok ilyen filmet láttak.

Mivel teljesen máshogy viszonyulsz ahhoz, amiről tudod, hogy nem valóság, ezért van annyi ember, aki mindezek ellenére rajong a horrorért. Lehet, hogy te is pont ilyen vagy, de az is lehet, hogy nem. Mivel mindannyian különbözőek vagyunk, különbözően éljük meg ezeket a helyzeteket. Ezért nem is szabad elítélned a másikat, hiszen mindenki máshogy tűri a stressz helyzeteket és a félelmet.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezna Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A II. Világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, BoA, IU, Jessie, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zenek közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriásziel kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolása, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongó táborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: A 97.5 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, táskarádió.com.

0: 13 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most. Best of. A legjobb sztorik, a legnagyobb zenék.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Lendvai Martin, Vaseszti és Schuller Vivi. Ha nincs kedved a sportoláshoz, lehet, hogy hallgatnod kell a tested üzenetére.
1: Általában lelkesen jársz edzeni, ám egyszer csak elmegy a kedved. Nem biztos, hogy a kényelmet tart vissza. A túledzettség jellegzetes tünetekkel jár, ha észreveszed magadon, fontos a pihenés.
2: Hirtelen változás. Ha egy ideje rendszeresen sportolsz, és olykor kihagysz egy alkalmat, szinte hiányozni fog a következő edzés. Előfordul, hogy időhiány miatt kénytelen vagy szünetet tartani, vagy egy fárasztó nap után el sem tudod képzelni, hogy belépj az edzőterembe. Egy ilyen eset még nem azt jelenti, hogy lusta vagy. Egyszerűen csak megengeded magadnak, hogy ne legyél maximalista.
0: Szeretnéd eldönteni, hogy ez csak múló kedvtelenség, vagy tényleg túlhajtottad magad? Tegyél egy próbát. Vedd rá magad, hogy mégis neki kezdesz az edzésnek. Mit érzel, amint eltelik az első 10-15 perc? Ha kezdesz belejönni, fokozódik a lelkesedésed és kitartásod, és a végén örülsz, hogy mégsem hagytad ki ezt az alkalmat, akkor jól tetted, hogy legyőzted a lustaságot. Ezzel szemben, ha az edzés folyamán egyre fáradtabb vagy, nehezebben hajtod végre a gyakorlatokat, és arra vársz, mikor hagyhatod már abba, akkor valószínű, hogy a túledzettség csapdájába estél.
1: Több ok állhat a túledzettség hátterében. Lehet, hogy a szükségesnél gyakrabban sportolsz, nem hagysz pihenőnapokat az egyes alkalmak között. Előfordulhat, hogy súlyzós edzés esetén nagyon gyorsan növeled a súlyokat vagy az ismétlés számot. Ha csoportos aerobik órákon veszel részt, lehet, hogy nem az állóképességednek megfelelő óratípust választottál. Futóknál gyakori a megtett távok túl gyors növelése. Betegség utáni lábadozáskor legyen megfontolt a visszatérés az edzéshez. Ne ugyanott folytasd, ahol abba hagytad, hanem lépj vissza egy kicsit a tempóban és a gyakoriságban.
2: Hogy milyen jelei vannak a túledzettségnek? Állandó izomláz, nehezen gyógyuló sérülések, folyamatosan emelkedett púzusszám, kedvetlenség az edzéssel kapcsolatban, krónikus váradtság, álmatlanság, rossz kedv vagy ingerlékenység, és még sorolhatnánk. Ha ezeket éleket tapasztalod, és nincs egyéb magyarázata, akkor ideje átgondolnod az edzés és a pihenés arányát.
0: Hogyan nyerd vissza régi önmagadat? A túledzettség kezelhető állapot, feltéve, ha komolyan veszed. Most ne a teljesítménykényszer hajtson, mert visszájára fordulhat az erőltetés. Legalább 2 hétig ne is gondolj az edzésre. Ez természetesen nem mozdulatlanságot jelent, de a séta, a könnyű jóga bőven elegendő.
1: Fokozottan figyelj a táplálkozásodra, fogyassz vitamindús, sok nyers étel tartalmazó fogást. A feldolgozott táplálékokat mindenképpen felejtsd el. A szervezetednek most minden támogatásra szüksége van, amit képes vagy megadni neki.
2: Ha teheted, iktasd be szaunát, masszázs vagy talpmasszást. Ezek segítenek visszanyerni az energiát, relaxálnak, beindítják a szervezet öngyógyító képességét. Amikor úgy érzed, csökkenek, majd eltűnnek a túledzettség tünetei, akkor fokozatosan, megfontoltan tér vissza az edzéshez, és figyelj, hogy ne kövesd el újból a korábbi hibákat. A tested az a hely, ahol laksz. Érdemes vigyázni rá.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Működik a napról legnagyobb felbontású képeket készítő teleszkóp.
1: Korábban nem látott részletességgel mutatja be a nap felszínét az új Hawaii teleszkóp. Felvételei akár 30 kilométeres felszíni jelenségeket is láthatóvá tesznek. Jelenleg ez a legnagyobb napteleszkóp. A képeket az Amerikai Nemzeti Tudományos Alap naptávcsöve készítette, melyet mintegy 3000 méterrel a tengerszint felett a Maui-szigeten lévő Haleakala vulkán tetején állítottak fel. A teleszkóp, amely a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre.
0: A teleszkóp, ami a világ jelenlegi legnagyobb, 4 méteres naptükrével rendelkezik, lehetővé teszi, hogy a kutatók jobban megértsék a napban zajló folyamatokat és azok hatását a Földre. A Földtől 150 millió kilométerre fekvő napfelszínen láthatóvá vált a viharos, forrógó gázmintázat. A sejtszerű struktúrák belsejében forró plazma emelkedik a felszínre, majd lehűl, és sötét vonalakban lesüllyed. Ez a folyamat a konvekció, vagyis a hőáramlás. Az új eszközzel a mágneses mezők markerei is jól láthatóvá válnak.
1: A teleszkóp segít megjövendölni a nap mágneses kitöréseit. A naptevékenység vagy űridőjárás tanulmányozása segíthet a tudósoknak előrejelezni a Földet érő esetleges problémákat. A nap mágneses kitörései többek között tönkre tehetik a műholdakat, működésképtelenné válhat emiatt a GPS, de hatással lehetnek a légi közlekedésre és áramkimaradást is okozhatnak. A teleszkóp az Amerikai Űrkutatási Hivatal nap körül keringő Parker Solar Probe nevű űrszondájával, valamint a továbbiakban a NASA és az Európai Űrügynökség Solar Orbiter nevű űrszondájával működik együtt.
0: Maradjunk a napkutatásnál, titán hőpáncél és kálcium-foszfát burok kell a nap felfedezéséhez.
1: A NASA bejelentése szerint az imént említett Solar Orbiter nevű napszondát indítják útnak a floridai Cape Canaveralból az Atlas V nevű hordozó rakétán. A Vénusz és a Föld gravitációs erejét fogja használni, hogy kilökje magát a nap körüli pályáról, és így elsőként pillanthassa meg madártávlatból a nap sarkvidékeit.
0: Az ekliptika a nap egy év alatt megtett látszólagos útja az égbolton, valamint a Föld keringési síkja a naprendszerben. Nagyjából a nap egyenlítői síkjában helyezkedik el, ebben a síkban keringenek a nap körül a bolygók.
1: A Solar Orbiter előtt a napot vizsgáló minden műszer az ekliptika síkjában, vagy ahhoz nagyon közel mozgott. Most képesek leszünk fentről lenézni a napra, fogalmazott Russell Howard, az Amerikai Haditengerészeti Védelmi Laboratórium űrkutatója. A misszió 7 éve alatt a Solar Orbiter 24 fokkal fog eltérni a nap egyenlítőjének síkjától, ha a missziót 3 évvel meghosszabbítják, akkor 33 fokkal.
0: A tervek szerint a naptól való legkisebb távolsága 42 millió kilométer lesz. Titán hőpáncélja és kálciumfoszfát alkotta burkolata ellenáll több mint 480 Celsius foknak is. Várhatóan közvetlen képet kap a nap sarkpontjai felől érkező napszélről, és segíthet annak megértésében is, mi okozza a napfot növekedésének és apadásának 11 éves ciklusát.
2: Csak a te kedvenceid, semmi más.
3: 97.5 Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarf Janka. Az Antarktisz hihetetlen föld alatti tavai.
1: Az Antarktisz az örök jégbirodalma, kicsik kívül a legkevésbé felfedezett kontinens. Számos természeti csoda és rejtély otthona. Kevesen gondolnak rá, de gyakorlatilag ez a világ legnagyobb sivatega, csak homok helyett jég és óborítja. Ezen földrész vastag jégrétegei alatt nehéz elképzelni bármit is, a tudósok mégis számos föld alatti tavat fedeztek fel. A képződményeket először a 70-es években radarok segítségével fedezték fel, becslések szerint mintegy 400 tó található a 3 kilométeres jégréteg alatt. A tavak a jégtakaró súlyából eredő nyomás miatt nem fagynak be.
0: Antarktisz egyik legnagyobb jég alatt húzódó tava a Vostok-tó. Térfogadát tekintve a harmadik legnagyobb tava, ami 3,5 kilométerrel a jég alatt fagyoskodik. Szó szerint fagyoskodik, ugyanis mínusz 3 fokos annak ellenére, hogy több mint 20 millió éve jég borítja.
1: Egy másik tó is eléggé lenyűgözi a tudósokat, a mély tó, ami Kelet-Antarktiszon található. Ez a tó 55 méterrel van a tengerszint alatt, és a sótartalma mélyebbre kerülve egyre nő. Tízszer sósabb, mint az óceán, ezért sosem fagy be, annak ellenére, hogy a legmélyebb pontján mínusz 20 fokos.
0: Van még egy olyan is az Antarktiszon, hogy McMurdo völgy, ami egy élénk bíborvörös 5 emeletes vízesés. Igen, vérvörös, úgy néz ki, mintha a jégen lévő sebből ömlene a vér. A véres vízesés tápláló víz egykor sós tó volt, amely a tó tetején kialakult grecsérek miatt ma már el van vágva a légtörtől. A víz 400 méter mélyen a föld alatt őrződött meg, és az idők során még sósabbá vált. Ma már háromszor sósabb, mint a tengervíz, és nem tud befagyni. Úgy néz ki, mintha egy tömeggyilkosság helyszíne lenne. Ez a hátborzogató látvány csak helikopterrel, vagy rossz tengert látogató körültató hajókkal érhető el.
1: Az Antarktiszról van szó, sokan azonnal titokzatos dolgokat kezdenek gyanítani, az örök jégbirodalma ugyanis megint csak egy olyan terület a földünknek, ahol nagyon kevés ember járt egyelőre. Sokszor egyenesen olyan elképzelések jönnek, hogy az Antarktiszon a hegységek alatt akár ősi civilizációk lenyomatai is lehetnek, így pedig akár piramisokat is rejthet a brutális jégtakaró. De persze a földön kívüliektől kezdve minden téma feljön, pedig ezeken kívül is fantasztikus felfedezéseket rejthet a tenger mélye a fagybirodalmában.
2: A te zenéd, a te kedvenced, a te rádiód. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Búza Levente és Török Dávid. A föld, amely a miénk volt, tele volt olajjal, de mégsem tudtuk kihasználni. A Ferenc József föld. 1872-ben az Osztrák-Magyar Monarchia felfedező expedíciót szervezett, amelynek a célja a távol-keletre vezető észak-keleti tengeri átjáró felfedezése volt, illetve esetlegesen az, hogy eljussanak a sokak által keresett északi sarkhoz.
1: Az expedíciót főként osztrák, illetve magyar nemesek finanszírozták. Például John Wilczek, a Bécsi Földrajzi Társaság elnöke és gróf Széchenyi Ödön. A kutatás továbbá a monarchia kormánya is támogatta egy kisebb összeggel.
0: A felfedezőket szállító Tegetov gőzhajó 1872. június 13-án futott ki Bréma kikötőjéből. A 24 fős legénység főleg osztrák tisztekből és dalmát matrózokból állt, de a hajón tartózkodott Kepes Gyula magyar származású hajóorvos.
1: Az expedíció parancsnoka Karl Weyprecht kapitány, tudományos vezetője pedig Julius Payer főhadnagy voltak, akinek festményei az utazás számos momentumát megörökítették.
0: A hajó mindenféle gond nélkül megérkezett Novaja Zemlja nevű szigetre, ahol élelmiszercsomagokat vettek át, majd augusztus 21-én tovább indultak észak felé, hogy megkezdjék a tényleges felfedezést.
1: A hajó már az első nap befagyott az északi tengeren sodródó jégbe. A mínusz 50 fokos hideg nem könnyítette meg a legénység dolgát. Az idő nagy részében vagy haláztak, vagy a jégmezőkön próbáltak vadászni, illetve tudományos felfedezéseket tettek.
0: 372 nap sodródás után a legénység egy szigetcsoportot pillantott meg, ahová nagy nehézségek után sikerült kikötniük. A felfedezetlen területet első Ferenc József tiszteletére Ferenc József földnek nevezték el.
1: A legénység több hónapot töltött el a szigetcsoporton. Ez idő alatt teljesen feltérképezték azt. Egyes hegyfokokat, szigeteket Joan Vickről, Zichy Ödönről, Bécsről, illetve Budapestről, továbbá híres osztrák-magyar emberekről és városokról neveztek el. Így lett egy sziklás félszigetből Budapest fok, avagy Deák Ferenc sziget.
0: 1874 májusában meghalt a hajógépész, így ő lett az expedíció egyetlen halálos áldozata. De ebben nagy szerepe volt Kepes Gyula hajóorvosnak is.
1: A temetés után hátrahagyták a Tegetov gőzhajót és a benne található Kepes Gyula által készített állat- és növénygyűjteményt. 20-án szánnal délfelé indultak, majd a tengert elérve csónakkal folytatták az utazást. Novaja Zemlja nevű sziget felé. Sok hánykódás után egy orosz bálnavadász hajó rátalált a legénységre augusztus 24-én, és egy norvég kikötőbe rakta le a legénységet.
0: A 23 fős legénység 1874. szeptember 25-én megérkezett Bécsbe, ahol hősként ünnepelték őket.
1: A 16 ezer négyzetkilométer nagyságú területet néhány térképen az Osztrák-Magyar Monarchia területeként jellemezték. Ám a monarchia soha nem próbálta meg sajátjaként elismerni a területet.
0: A területért az 1920-as, 30-as években Norvégia és a Szovjetunió versenyzett, de a szovjetek hajója előbb ért a szigetre, mivel a norvég hajó jég általi fogságba esett. Így a Szovjetunió 1932-ben annektálta ezt a szigetcsoportot.
1: Mint később kiderült, a szigetcsoport alatt a jelenlegi technológiával kibányászhatatlan mélységben óriási mennyiségű olaj, illetve földgáz található.
0: A szigetcsoporton jelenleg kutatóállomások, katonai támaszpontok, illetve kikötők találhatóak. 9, 7,

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Töreki Almira és Naár Barbara. A mai adásban a Fiúknak, akiket valaha szerettem című trilógiát és filmet mutatjuk be.
1: A regényt Jenny Han, amerikai írőnő írta 2014-ben. Az eredeti címe To All the Boys I Loved Before. Az írőnő egyébként 1980. szeptember 3-án született a Virginia Beli Richmondban. Trilógia második része utóirat Még mindig szeretlek címen fut. A harmadik rész Örökkön örökké Lara Jean címmel lopta be magát az olvasók szívébe. Jenny Han írta meg a Nyár, amikor megszépültem című trilógiát is.
0: A könyv a 16 éves félig koreai származású Lara Jean Song Kaviról szól, és az ő kellőképp komplikált szerelmi életéről. A főszereplő minden fiúnak, aki valaha is tetszett neki, írt egy megcímzett szerelmes levelet. Ezeket úgy írta meg, hogy tudja, az illető soha nem fogja elolvasni. Azonban Lara Jean élete fenekestül felfordul, amikor húga Kitty bosszúból elküldi ezeket az írásokat.
1: Ennek következtében 5 fiú is kap szerelmes levelet. Lara Jean, két régi barátja, Peter Kavinsky és John Ambrose McLaren, valamint egy másik jó barát, Lucas is. Ezek mellett levelet kap egy táborban megismert fiú és a szomszéd srác, Josh is, aki történetesen Lara Jean nővérének, Margotnak a jelenlegi barátja.
0: A trilógia első részéből a Netflix készített filmet, ezt 2018-ban publikálták, a film rendezője Susan Johnson. 2020. február 12-én megérkezett a második részből készült film is. A Netflix nemrég jelentette be, hogy a harmadik rész már készülőben van, de pontos dátumot még nem tudnak mondani.
1: A filmet a romantikus műfaj kedvelőinek ajánljuk, mivel remekül visszaadja a szerelem és szomorúság érzését Lara Jean-en keresztül. Ehhez a filmben hallható zenék nagyban hozzájárulnak. Boldog számként például hallhatjuk benne Cyndi Laupertől a Girls Just Wanna Have Fun-t, valamint a The Crystals-tól a Dan Hickey Smith is. De benne van még Marinától az About Love is. Szomorúbb hangulatú zeneként pedig ott van Ash-től a Moral of the Story. A filmben Lara Jean-t, Lana Condor, Kittyt, Anna Kutchert, Margot, Janelle Paris és Peter Kavinsky-t Noel Centineo játsza.
0: A film, valamint annak szereplői díjakat is zsebeltek be. Noel Centineo például elnyerte az MTV Movie Awards legjobb áttörő alakításért járó díjat, de a Nickelodeon Kids Choice Awards kedvenc színész kategóriájának is a nyertese lett. Egyébként a Lara Jean-t alakító Lana Condorral közösen is nyertek egy MTV Movie Awards díjat. És Almi, te mit szólnál, hogyha a titkos szerelmes level egy nyilvánosságra kerülnének?
1: Hát valószínűleg először is bepánikolnék, mert valószínűleg csak én tudnék erről, szóval szerintem ez lenne nekem az első reakcióm. Utána próbálnék élni a helyzettel, valahogyan jól kijönni és elmagyarázni a fiúknak, hogy amúgy ez hogy volt, régen volt-e, most van-e, egyáltalán velük mi van, szóval én így reagálnék erre.
0: De? Egyébként nehéz kérdés, ötletem nincsen, hogy hogyan reagálnék, mert annyira abszurd szituációnak gondolom, hogy el se hiszem, hogy ilyen meg tud történni valakivel, de biztos, hogy ezért rendesen megérnék, hogy ezen hogyan kerültek ki, és miért, és ki. Aztán nem tudom, hogy milyen ott lenne magyarázkodni.
1: És veled már volt olyan, hogy volt egy fiú, aki tetszett neked, és utána meg kiderült?
0: Nem ilyen, még sosem történt, hála az Istennek.
1: Hát jó neked, mert nekem például az egyik táborban volt egy hasonló szituációm, szóval akkor az egyik barátnőm elárulta a fiúnak, bár utána jól jöttem ki belőle, mert összejöttünk, és szerencsém lett, de szegény csajjal ott vitatkoztunk, szegényt fel is kentem a falra, ezt azóta ezzel poénkodunk így baráti körben. De akkor szerencsét van, hogy még nem árult el senki, vagy hogy van-e ilyen titkos crushod.
0: Egyébként Almi, te már írtál szerelmes levelet?
1: Én személy szerint még nem írtam, de a barátaimmal néha szoktunk ilyen verseket írni, amik valamikor ilyen szerelmes versekként funkcionálnak, de alapvetően nem írtam én egyedül. Te?
0: Én velem sem volt még hasonló, tehát így, még ha volt is valaki, aki tetszett, vagy valakik, akkor sem jutott ilyen eszembe se, hogy esetleg írjak valamit, vagy ilyesmi.
1: Ha felkeltettük az érdeklődésedet, bátran olvasd el a könyveket, de ha inkább filmeznél, irány a Netflix.

0: 95.5 Táskarádiót, te is beleférsz. A mikrofonnál Bahár Bence, Mordarvas Mihály, Csókás Dávid, Berzevici Dávid, Horváth Winter Oliver, Horváth Winter Kristóf és Szűcs Vitos Koppány. A mai adásban bemutatjuk nektek a már vártalak könyvesboltot.
1: Mikor nyit meg először a könyvesbolt?
2: Ezelőtt 9 évvel nyitotta a Dóri, akkor még Pagony könyvesbolt volt, most pedig már önállóak vagyunk, a könyves már vártalak. Szonda Györgyinek hívnak. Nálunk itt a könyvesboltban mi hárman dolgozunk, és mindannyian ilyen mindenes kis könyvesjátékos, táborosztató, gyermekfoglalkoztató, mindenes lányok vagyunk. Úgy hívnak minket, hogy a könyves lányok.
3: Mi található a könyvtárban?
2: Nem könyvtár, hanem könyvesbolt, semmi probléma. Képzeld, a kis vásárlóink is nagyon sokszor azt mondják, hogy jövünk a könyvtárba. Leginkább gyerekkönyvek, ifjúsági könyvek, viszont most már felnőtteknek szóló könyvek is vannak, és számtalan sok játék.
4: Mik a legnépszerűbb könyvek, és miért?
2: Nagyon-nagyon népszerű az egész piciknek szóló könyvek, ez az 1-2 évesek, azért, mert ugye az anyukák akkor kezdenek el a gyerekeknek könyveket mutatni, aztán a valószínűleg a ti korosztályotok, aki szeret olvasni, az jár hozzánk, és nagyon sok könyvet el tudtok már olvasni ebben a korban, és nagyon-nagyon sok könyv, tehát heti új megjelenések vannak, és folyamatosan próbáljuk az újdonságokat. Nem tudnék olyat mondani, hogy melyik a legnépszerűbb könyvünk, más a fiúknak, más a lányoknak, nagyon-nagyon sok könyvből tudtok nálunk válogatni.
5: Ön mit ajánl a 12-14 éves korosztálynak?
2: Ennek a korosztálynak mindenképpen nagyon izgalmas könyveket szoktunk ajánlani. Olyan nagyon népszerű, ami nyomozós könyv, amiben esetleg van valami plusz, nem csak egy regény, amit olvasunk, hanem mondjuk van benne egy kis extra kutakodó munka, illetve ez a 12-14 éves korosztály, a csajok már szeretnek olvasni ilyen szerelmi történeteket, a fiúk pedig a fantasyt szerintem, és ami egy kicsit a számítógép világába kalauzol.
6: Szerettek-e a könyvesbolttal foglalkozni?
2: Azt hiszem, te tudod a legjobban, mert elárulhatom, hogy édesanyád a kolléganőm. Nagyon szeretünk itt dolgozni. Ez nekünk egy csodálatos család.
7: Milyen korosztálynak készülnek a könyvek?
2: Nálunk 0-tól 100 éves korig találni könyvet, úgyhogy mindenkinek egészen az apró gyerkőztől a nagyszülőkig tudtok könyvet találni, úgyhogy teljes a lefedettség.
4: Lesz-e könyvbemutató mostanában?
2: Igen, nagyon jó a kérdés. Már is akkor elmondanám, hogy legközelebb szeptemberben, szeptember 19-én Jakubcsek Gabriella jön hozzánk, és egy nagy közös beszélgetést fog Dányi Hajni kolléganőm vele tartani, és bemutatja a legújabb könyvét nálunk.
8: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. Nemrég az Audi Győri gyárában jártunk, és úgy gondoltuk, hogy erről az elég hatalmas és bonyolult vállalatról készítünk egy adást.
1: Az Audi Hungária, ami az Audi autók magyarországi gyártásának telephelye, 2018-ban ünnepelte a 25. születésnapját. Az egész egy vasszerkezetes raktárban kezdődött 1993-ban, bár akkor még csak motorokat gyártottak. Ma az Audi Hungária 9000 motort és 750 autót gyárt naponta. És itt működik a Közép-Európa egyik legnagyobb szerszámgyára is.
0: Az Audi Hungáriában úgynevezett Otto, illetve dízel motorokat, elektromos motorokat és benzines autókat is gyártanak. 2018-ban majdnem 2 millió motor gyártottak, ebből körülbelül 10 000 elektromos. Ugyanebben az évben 5 féle autót gyártottak, az A3 limuzint, az A3 kabriolettet, a TT kupét, a TT roadstert és az Audi Q3-at. Ezekből 100 000 gyártottak. 2019-ben azonban már nem gyártanak A3 limuzint, helyette viszont elkezdődött a Q3 Sportback szerelése. Emiatt ennek az autónak és a Q3-nak a motor, illetve alkatrész gyártása egy külön üzembe került.
1: A telephely mintegy 5 millió négyzetkilométeren működik, ebből 1,5 millió van beépítve. Az épületek között találhatóak logisztikai központok, motorgyárak, egy szerelde, présüzem, kísérleti központok és szerszámgyár is. A győri üzem 15 millió Audi emblémát vásárol évente. A cég 130 beszerzője, több mint 3500 beszállítótól, köztük 1000 magyar cégtől rendel alkatrészeket Győrbe, a világ 44 országából. 30 000 féle alkatrésznek kell időben megfelelő helyre érkeznie.
0: 2018 volt az az év, amelyben elkezdték gyártani az úgynevezett e-motort, más néven elektromos motort az Audi Győri üzemében. A gyár összterületéhez képest kis területen 8500 négyzetméteren folyik a munka. Ezt a modern motorfajtát már elődjeihez képest sokkal nagyobb automatizáltság mellett készítik, viszont sokkal kevesebb ember dolgozik rajta, összesen 180.
1: Annak ellenére, hogy a motor álló részének elkészítése 7, összeszerelése 9-10 óráig is tarthat, naponta akár több mint 400 darabot gyárthatnak le. Az összeszerelési folyamatot főleg nők végzik, mert ők kifinomultabb finom motorikus képességekkel rendelkeznek, mint férfi társaik, és így hatékonyabb a munkavégzés.
0: Ahhoz, hogy ezek az egyenként 125 és 140 kW-os motorok elkészülhessenek, előtte meg kellett tervezni őket és a gyártás lebonyolításának folyamatát. Ezt 2013-ban kezdték meg, amikor megszületett az e-motor ötlete. Aztán 2014-ben már el is készült a kísérleti gyártás első néhány darabja.
1: A gyártásban nagy szerepet vállal a mesterséges intelligencia, például az alkatrészek nem a megszokott futószalagos megoldással jutnak el az egyik helyről a másikra, hanem az úgynevezett FTF-ek, vezető nélküli szállítóeszközök segítségével. Az e-motor csarnokában összesen 23 ilyen üzemel. Ezek az aprócska robotok kommunikálnak a berendezésekkel, amik jeleznek, ha befejezik a munkát, vagy hiányzik egy alkatrész a gyártáshoz. A robotok minden oldalon fel vannak szerelve érzékelőkkel, ezért meg tudnak állni, ha valaki kilép eléjük, viszont ha ő nem távozik és ott marad az útjukban, akkor figyelmeztetik, hogy lépjen arrébb, mert nekik fontos feladatuk van. Ezek a kis szerkezetek 20 000 utat teljesítenek mindössze 24 óra alatt.
0: Az üzem hatékonyságát az is növeli, hogy a dolgozók pályázhatnak spórolással kapcsolatos ötleteikkel, és ha az egyiket alkalmazzák, az ötletből származó profitból részesedik az ötletgazda is. Egy másik innovatív megoldás az AR szemüveg, amivel maguk előtt láthatják a számítógépen megtervezett terveiket is, és közben még módosítanak is rajtuk úgy, hogy a kezük közben üres marad.

0: 97.6 Táska Rádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestadinett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik kis kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskola rendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben. A szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőt. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkre teszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatal korban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.

0: Ez volt a Best of. 14 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli, a személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most, top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéi.
3: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Mert itt mennek a legjobb zenék.
2: Még az anyám is ezt hallgatja, miközben tojáslevest főz.
0: Ez a Táskarádió.
3: Te is beleférsz. You know the hardest thing.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
2: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
0: Ez a Táskarádió.

0: 15 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
1: Ez a legkirályabb rádió.
2: Minden vannak a legjobb zenéim.
3: 97.5 Táskarádió.

0: Miért a Táska Rádió a fiatalok kedvenc rádiója?
1: Otthon, a kocsiban, még a munkahelyen is kiszóltok, óriási!
2: Én mindig megkapom, amit szeretnék.
0: Ez a Táska Rádió.

0: I guess you moved on really easily.
1: Csak a te kedvenceid, semmi más. 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 16 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Mennyit Bécs kültéri nappalia? Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Mennyit Bécs kültéri nappalia? Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoritán városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma a felhős időben csapadékra kell számítani. Élénk lesz a déli szél, napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBM.

0: 17 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, három Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be három részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Most top slágerek megállás nélkül.
2: Ez a BBN.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
1: Reggelente suliba menne, titeket szoktunk hallgatni nap, mint nap.
2: Mert akármikor ide kapcsolok, csak jó zenék szól.
0: Ez a Táskarádió.

0: 18 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoritán városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: A tezenét. Indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bóza Levente és Török Dávid. Magyarország legálisan foglalhatna területet, de mégsem él ezzel a jogával. A Svalbardi Egyezmény. 1920. június 4-én írták alá a trianoni békeszerződést, melynek értelmében Magyarország elvesztette területének kétharmad részét.
1: Tény, hogy valószínűleg Magyarország járt a legrosszabbul, mivel a szintén vesztes Ausztria is kapott a területeinkből.
0: A Svalbardi Egyezményt 1920. február 9-én kötötték meg. Ennek az egyezménynek köszönhetően Magyarország egy lehetőséget is kapott, amelynek értelmében a Svalbardi Egyezmény tagjai szabadon halászhatnak, vadászhatnak és még területet is foglalhatnak a Spitsbergákon.
1: A Spitsbergák, vagy norvég nevén Svalbard Norvégiához tartozik, de a terület különleges közigazgatású. A szigetcsoport a Jeges-tengerhez tartozik, ez Európa legészakibb területe. A szigetek északi szélesség 74-81 fok között találhatóak. A Spitsbergák területe nagyjából 62.000 négyzetkilométer. Európában itt él a legtöbb jegesmedve. Emiatt a Spitsbergákon kötelező fegyverrel járni a városokon kívül.
0: A trianoni békeszerződések alatt Magyarország is kapott egy lehetőséget Európa legzordabb és leghidegebb részén, ahol összesen 2700 ember él. Ez lehet, hogy lehangoló, de nagy mennyiségű kőolajra, illetve szénre tehetne szert az ország. Igaz, nehéz, illetve rendkívül költséges lenne ott bányarendszereket, fúrótornyokat kiépíteni. A területet főként az oroszok, illetve a norvégok hasznosítják, akik bányákat létesítenek a szigeten.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Bognár Lilla és Bányavári Zoltán. Indiában már valóságá vált, hogy a levegőért is fizetni kell.
1: Indiában olyan súlyos a légszennyezettség, hogy Delhiből gyakorlatilag gázkamra lett a szmog miatt. Az aggasztó helyzet miatt több intézkedést is bevezettek, de a helyiek szerint nem lett jobb minőségű a levegő. Ennek hatására megnyílt az első oxigénbár Új-Delhiben, ahol 15 percen keresztül lélegezhet be a fizetőképes vásárló tiszta oxigént. Egy negyed órás terápia ára 4-6 dollár, azaz körülbelül 1500 forint között mozog.
0: A cég tulajdonosa szerint 20 évvel ezelőtt azt se gondolta senki, hogy a tiszta vízért fizetni kell, de sajnos most eljött az az idő, hogy a tiszta levegő is pénzbe kerüljön. Egy, a városban élő, de ukrán származású nő azt mondta, hogy egészen egyszerűen nem tudja tovább elviselni, hogy folyamatosan kapar a torka, szúr a szeme és folyik az orra. A negyed órás oxigén kúra viszont segít neki. Azt nem tudta megmondani, hogy valóban használ az oxigén, vagy csak az egész pszichológiája miatt érzi magát jobban, de szerinte, és a többi látogató szerint sincs más módja, hogy akár negyed órára is tiszta levegőhöz jussanak.
1: A súlyos, a WHO határértékeit akár 10-szeresen is meghaladó értékek csak a fővárosban 46 millió ember egészségét veszélyeztetik. A lakosság úgy érzi, hogy a kormány próbálja az igazi megoldás helyett komolytalanná tenni a helyzetet, ezt bizonyítja, hogy az ország egészségügyi minisztere nemrég a légszennyezettség káros hatása ellen azt javasolta, hogy mindenki egyen több répát.
0: Más tisztségviselők pedig azt kérik, hogy imádkozzanak, hogy jobb legyen a helyzet. Sokan ennek ellenére is hisznek a kormánynak, szerintük egészen biztosan tenne valamit az ország vezetése, ha tényleg rossz lenne a helyzet. Nem érdekli a dolog a mezőgazdaságban dolgozókat sem, akik továbbra is égetik a tarlót, és azokat sem, akik a szemetet égetik.
1: Maradjunk a környezeti problémáknál. Az éghajlatváltozás miatt repedhet meg az USA atombomba temetője.
0: Az évszázad végére a tengerszint emelkedése miatt megrepedhet a Marsa szigeteken található betonépítmény, amelyben az USA atomkísérleteinek nukleáris hulladékát és más rendkívül szennyező anyagokat temettek el. A Runit Dome nevű betonsír tárolja azokat a nukleáris hulladékokat, amelyek a Marsa szigeteken felrobbantott atombombák után képződtek 1946 és 1958 között. Ez 67 atombomba nukleáris szemetét jelenti.
1: Azonban a Los Angeles Times vizsgálatai szerint az Egyesült Államok kormánya tucatnyi biológiai fegyverpróbát is végzett a szigeteken, mielőtt összekeverte a halálos törmeléket és a talajt a betonnal, majd eltemette azt a kupolában. Ráadásul az újság arra is talált bizonyítékot, hogy az építmény szivárog. Ugyanakkor az óceán szintjének emelkedése is folyamatosan növekvő veszélyt jelent a kupolára.
0: Az amerikaiak nem akarnak tudni a problémáról. A helyi kormány tisztviselői segítséget kértek az Egyesült Államoktól, amire az amerikai hatóságok azt reagálták, hogy mivel a betonsír nem az ő fennhatóságuk alá tartozó területen van, ezért nem is az ő felelősségük.
1: Hilda Hein, a Marshall-szigetek köztársasági elnöke vitatta az Egyesült Államok álláspontját. Megkérdőjelezte, hogy hogyan tartozhatna a nukleáris hulladék a szigetekhez, ha az nem is ők állították elő. Egy idén publikált tanulmány szerint a szigetek egyes részén hasonló mértékű sugárzás mérhető, mint Csernobil vagy Fukushima közelében. A Marshall-szigeteki kormány 1986-ban kötött egyezményt az USA-val, és a két évvel később felállított nemzetközi bíróság megállapította, hogy az Egyesült Államoknak 2,3 milliárd dollárt kell fizetnie a vagyoni és egészségügyi károk miatt. Az USA kongresszusa és a bíróságai azonban megtagadták ezt. A Los Angeles Times jelentése szerint a mai napig csupán 4 millió dollárt fizettek ki.
0: A 4000 amerikai katona közül, akik 3 évet töltöttek a törmelék kezelésével, 6 meghalt a folyamat során, mások százaival pedig olyan betegségek végeztek, amelyek a sugár terheléshez kapcsolódtak. A kutatók szerint a Marshall-szigeteknél a század végére nagyjából másfél méterre lehet magasabb a vízszint, ami a nukleáris sír megrepedését eredményezheti. Ha ilyen módon a benne lévő több tonnányi szennyezőanyag az óceánba kerülne, annak a pusztító hatását szinte fel sem lehetne mérni.
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét.

0: 95 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfianka. Atlantis. Először az ókori görög filozófus Platón mutatta be Atlantis Timaios című művében. Atlantis leírásával Platón a dolgok keletkezésének és pusztulásának elméletét akarta bemutatni, a világ állandó szétesését és az új rend folyamatos váltakozását. Utána a Kritiász mondta el, hogy az ókori Egyiptom fővárosában, Szaiszban, Neiknek, a teremtés és bölcsesség és háború istennőjének, itt írhatták le először Atlantis legendáját a templom papjai. Atlantiszt a Krisztus előtti 10. évezetbe helyezik, és a Gibraltári szoros bejáratát szegélyező hegyfog elé képzelték egy nagyobb szigetként.
1: Kritiász egy ősi időről beszél, amikor a világ régióit felosztották az istenek között. Atlantis Poszeidon a tengeristen birodalmában volt, aki beleszeretett egy Klejtó nevű halandó lányba. Gyermekeik születtek, az elsőt pedig Atlasznak nevezték. Ő volt a sziget névadója, az állam és az óceán királya.
0: Azok, akik azt hitték, hogy létezett, a világ szinte minden szegletében kerestek bizonyítékot, vagy legalábbis nyomokat a földrész után kutatva. Edgar Cayce híres proféciái szerint például Atlantis maradványait Bermuda környékén találják majd meg a felfedezők. 1969-ben pedig geometrikus kőképződményeket valóban találtak is Bimini közelében, amelyek a hívők szerint megerősítették Cayce jóslatát.
1: Atlantis további javasolt helyszínei közé tartoznak még az Antarktisz, Mexikó, Anglia és Kuba partjainál fellelhető víz alatti területek. Eleanor Ford író pedig azt állítja, hogy Atlantis egyáltalán nem egy sziget volt, hanem sokkal inkább egy felrobbant bolygó. A vita és az elméletek valószínűleg vagy addig folytatódnak, amíg valaki valóban fel nem fedezi bizonyíthatóan Atlantiszt, vagy örökké formálódni fog meglétének és hollétének története.
2: Megkérdeztük, te miért hallgatod a Táskarádiót?
3: Azért szeretem a Táskarádiót, mert mosolytsal az arcomra.
4: Hát mert itt szólnak mindig a legjobb zenék, meg mindig tök jó az egész.
2: Ez a Táskarádió.
5: Te is beleférsz.

0: 97 táskarádió, te is beleférsz. Most az 51-es körzetről fogsz tőlünk hallani. Az 51-es körzet az Egyesült Államokban, Nevada államban található katonai bázis, amit sokan az elhallgatott titkok bázisának is neveznek. Hivatalosan itt katonai gépek és fegyverek tesztelését végzik, ám az elmúlt évtizedekben számos eltitkolt és különös esemény miatt népszerűvé vált az UFO hívők körében is. Az 51-es körzet története egészen 1947-re nyúlik vissza. Az Új-Mexikóban található Roswellben ebben az évben zuhant le egy ismeretlen eredetű objektum, ami azóta a legtöbbet emlegetett UFO esetté vált, bár konkrét bizonyítékot senki nem tudott felmutatni. Az amerikai szervek közlése szerint egy meteorológiai ballon zuhant le, ha bár ezt később cáfolták, miszerint ezek atomtitkok kikémlelésére szolgáló kémszonda részei voltak. A szóbeszédet leginkább a három megtalált idegen maradványa váltotta ki.
1: A 90-es évek végére újra felkapottá vált a téma, és számos könyv jelent meg az ügyben. Többen is azt állították, hogy az UFO maradványokat még mindig az 51-es körzetben őrzik. Ezzel ellentmond az, hogy a bázis csak 7 évvel az állítólagos UFO szerencsétlenség után 1955-ben nyitották meg. Az ügy viszont az ezredforduló után sem csendesült el. Bill Richardson elnökjelölt, akkori szenátor próbált utána járni az ügynek az állandó megkeresések miatt, de azt a választ kapta a Védelmi Minisztériumtól, hogy az akta titkos, és ő sem tekinthet bele. 2011-ben az FBI közzétett egy addig titkosított 1950-ből származó jelentést, miszerint a légierő egyik nyomozója megállapította, hogy három úgynevezett repülőcsészealjat találtak Új-Mexikóban. Továbbá az is nyilvánosságra került, hogy a Roswell-i incidenssel megbízott ezredest még a halála előtti esküvel megerősített nyilatkozatában azt állítja, hogy UFO és az idegenek maradványait az 50-es évek óta az 51-es körzetben őrzik.
0: Erre az esetre a mai napig nincs konkrét bizonyíték vagy cáfolat, viszont több esetet már sikerült tisztázni a bázison. A II. Világháború után Amerika számos új, forradalmi vadászgépet fejlesztett ki, ilyen volt például az U-2 típusú gép. Ez a vadászgép képes volt elérni a 27.500 méteres magasságot, ami a mai napig egyedülállónak számít. Emellett itt fejlesztették ki az F-117-es gépet is, amely a radarok számára teljesen láthatatlan volt. Ezzel magyarázható a környéken hallott hangrobbanások és sok más ismeretlen hang. A terület védelméről is elég sok pletykát hallhatsz. Sokak szerint azokat, akik a körzet területére lépnek, le is lőhetik. Az viszont biztos, hogy a nap 24 órájában több száz kamerával figyelik a terület határait, továbbá az 50 kilométeres körzetébe tiltott a repülés. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz a mikrofonnál Podhorszky Sára és Fein Liliana. A mai adásban egy érdekes filmről fogunk beszélni.
1: Az emberek többségének nem mondanak sokat az animék, de azért is olyan különlegesek. A film, amiről ma szó lesz, az a Koe no Katachi, vagyis a The Shape of Voice. Történetünknek két főszereplője van, Ishida Shoya és Nishimiya Shoko. Az egész cselekmény még általános iskolába kezdődik, mikor is Ishidáik osztályába egy új lány érkezik. A lány bemutatkozása meglepően szokatlan, ugyanis egy füzetet tart fel, amiben mondatok vannak írva, és arra kéri osztálytársait, hogy ennek segítségével kommunikáljanak vele. Nyilván mindenkiben felmerül a kérdés, hogy vajon miért. Ez nagyon egyszerű válasz, ugyanis Nishimiya süket.
0: Eleinte mindenki kíváncsian kezeli a lányt. Próbálnak vele barátkozni, viszont amint ráeszmélnek, hogy a lány helyzete hátrányba taszítja őt, így őket is. Ennek hatására többen kezdik a háta mögött kibeszélni, és ugyanígy bántani kezdik. A zaklatások fő kitervelője Ishida. Nishimiya több hallókészülékét elrontják, és ezek nem 2 forintba kerülnek. A lány sokszor nem érti ezeket a cselekedeteket, és ezért ő továbbra is barátkozni szeretne az osztálytársaival sikertelenül. Ezek a bántások addig fajulnak, hogy végül a szülőket is be kell vonni. A balhé nagy részét Ishida viszi el. Annak ellenére, hogy mindenki más ugyanígy bántotta a lányt. Sőt, ráfogják szinte az egészet.
1: Így Ishida és a családjának kell visszafizetni a hallókészülékek árát. Ezek után ugyanúgy telik az idő, és Ishida tetteinek nagy következményei lettek. A többi jelenetben már a középiskolás Ishidát láthatjuk. Minden dolgát eladta, és ezzel fizette vissza édesanyjának a hallókészülékek árát. Később megpróbálkozik elvenni a saját életét is, ami szerencsére nem sikerül a fiúnak. Az idők során Ishida megtanulta a jelbeszédet, és a sors úgy hozza, hogy újból találkozott Nishimiyával. A fiú élete pedig új értelmet nyert így neki. Elkezdenek barátkozni, kisebb-nagyobb nehézségek árán, de szépen lassan csodás barátságot építenek ki egymás között.
0: A film nagyon jól bemutatja azt, hogy miként bánik a társadalom a hátrányosabb helyzetben lévő gyerekekkel, mennyi problémájuk van, és meg annyi belső démonuk is. A karakterek nagyon jók, viszont ott vannak azok is, akiket nem feltétlen fogunk kedvelni a film alatt. Az animé 2 órás, pontosabban pedig 130 perces. Rengeteg síros rész van benne, így nem biztos, hogy mindenkinek elnyeri majd a tetszését, viszont tanulságos és elgondolkodtató is egyben. Sok kézjelet el is lehet sajátítani a film alatt, mivel sokat használják, ilyen a sajnálom. Illetve még találkozunk az együtt szóval. Ha pedig van 2 szabad órád, érdemes megnézni. Sára, te mit szeretsz legjobban ebben a filmben?
1: Igazából minden nagyon tetszik az animében, mivel megfogott. Ugye nagyon szeretem a romantikus vagy sírósabb animéket is, a rajzolása is nagyon gyönyörű, lágy színekkel dolgoznak benne, és úgy maga az egész összkép nagyon szép és csodálatos. Szóval tényleg ajánlom, és nézzétek meg!
2: A 97.5 Táska Rádió bemutatja. Táska Rádió, kukac, táskarádió.com.

0: 97.7 ott Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Schuller Vivi, Vas Eszti és Czajner Atina. Elhoztunk neked 17 hihetetlennek tűnő pszichológiai tényt, ami után másképp tekintesz majd a világra.
1: Az első, hogy 60 napba telik, hogy az ember kialakítson egy új szokást.
2: A második, könnyebben emlékszünk vissza tényekre, ha közben lehunjuk a szemünket.
0: Az agy és a zsigerek szorosan kötődnek egymáshoz, ami megmagyarázza, miért vannak hatással az érzelmek, különösen a stressz a bélműködésünkre.
1: Képesnek lenni arra, hogy elgondolkozzunk, miképp működik a gondolkodás, a magasabb intelligencia jele.
2: Minden embernek három személyisége van. Az, amelyiket a világ elé tárja, az, amiből igazából ő, és aminek gondolja magát.
0: Az álmodozók hajlamosak többet álmodni, és nagyobb eséllyel emlékeznek azokra ébredés után.
2: És itt álljon meg egy szóra, ti szoktatok álmodozni?
1: Én igen, matek órák közben.
0: Én is általában matek órák közben szoktam, de van, hogy magyar órán is elalszom egy kicsit.
1: De inkább a csengetésről álmodozunk. És most jöjjön a nyolcadik hihetetlennek tűnő pszichológiai tényünk. Egy gyermek boldogságának legfontosabb forrása a család és a barátok jelenléte.
2: Egy vitás helyzet során való nyugodt és halk beszédtempó segíthet felülkerekednünk az ellenfelen.
0: A hálás emberek boldogabbak.
1: A 11. tényünk a legalább két idegen nyelv ismerete és azok rendszeres használata késleltetheti az Alzheimer-kór esetleges kialakulását.
2: Azok az emberek, akik szerelmesek, hasonlóan viselkednek, mint azok, akik mentális betegségben szenvednek. Ez igaz rólad, Atina?
0: Teljes mértékben igaz, ugye köztudott, hogy én most jelenleg párkapcsolatban élek. És hát én is észrevettem magamon bizonyos eléggé furcsa jeleket, hogy nem úgy viselkedem, mint előtte rossz értelemben. Viszont fontosnak tartom azt is megemlíteni, hogy ez azért adott jót is, ugyanúgy, ahogy rosszat. 13. pszichológiai tényünk, hogy a leghatásosabb memorizálási mód az, ha minden tanulással töltött 30-50 perc után 10 perc pihenőt tartasz.
1: Hajlamos vagy erős érzelmi köteléket kialakítani azokkal, akikkel együtt élsz.
2: Amennyiben egy vizsgálat rászánunk 10 percet arra, hogy megfogalmazzuk és leírjuk a félelmeinket, úgy nagyobb eséllyel kapunk majd magasabb pontszámot.
0: Az alvás hiánya ingerlékenységhez és a depresszió kialakulásához vezethet.
1: Ti is ingerlékenyek vagytok, amikor nem alszatok eleget?
2: Én többnyire igen.
1: Én igazából olyankor sokkal nyugodtabb vagyok és teljesen más színben látom a világot. Az 5 leggyakoribb rémálom a következő. Zuhanás, üldözés, csapdába esés, késés és szenvedni egy szeretett személy halálától.
2: És végül az utolsó tényünk. Gyorsabban hozunk meg bizonyos döntéseket, ha szólít a természet és mosdóba kell mennünk.
0: Ha úgy érzed, kimaradt valami a listánkból, azt írd meg nekünk Facebook oldalunkon.
3: Csak a te kedvenceid. Semmi más. 97.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Takács Leo és Farkas László. Lehet tanulni mobillal. A mobiltelefonok és tabletek rohamos fejlődése rengeteg iparágban megkönnyíti a munkát. Miért ne lehetne ez így az oktatásban is?
1: Az LG, a Microsoft, a Google és az Apple is azon dolgozik, hogy a telefonokat iskolabaráttá tegye. Magyarország a legtöbb iskolában tiltott a mobil használat. A döntés az iskolákra van bízva, de a HVG adatai szerint a szülők nagy része nem támogatná a mobiltelefon iskolákban való felhasználását.
0: Megkérdeztünk erről néhány tanárt is, az eredmény igazán meghökkentő lett. Ön támogatna mobiltelefon iskolákban való felhasználását?
2: Ha a kultúrát mobiltelefon használatra megtanítanánk a gyerekeket, hogy ilyen módon is lehet, akkor azt gondolom, hogy a tanórák is számukra is talán még élvezhetőbb és színesebbé tehetőek.
3: Igen, támogatnám, de nagyon leszabályozva gondolnám azt, hogy be lehet nevezetni a gyerekeknél.
4: Igen, olyannyira, hogy volt is már alkalom, hogy énekórán elővettük a mobilokat. Magyar órán is használtunk már e-tananyagot, például a Learning Apps vagy a Redmenta oldalakat rendszeresen használom. Ott a magyaros osztályaimmal van osztálymappánk, és különböző tananyag részekhez ott tartalmakat tudok megosztani a tanítványokkal. Ők ezt megoldják, és én egy statisztikában látom, hogy milyen eredménnyel, milyen sikerességgel oldották meg a feladatot, miben van segítségük további, vagy szükségük további segítségre részemről.
5: Hát vannak olyan körülmények, amik mellett természetesen támogatnám, hogyha ennek a háttere adott lenne.
1: A legtöbb szülő azért fél ettől az ötlettől, mert nem nagyon kontrollálható, hogy gyereke mit csinál a készülékén. Megkérdeztünk egy-két gyereket, hogy ők vajon játszanának-e órán.
6: Nem hinném, mert félnék, hogy lebukok, és akkor büntetést kapnék.
7: Én is elkockulnék, mert én is félek attól, hogy lebukok, és nem szeretek büntetést kapni.
8: Hát én nem kockulnék újra, mert azt a csúnya gyerekek csinálják.
9: Kész vagyok a feladattal, akkor lehetséges, viszont megpróbálnék nem játszani.
10: Nem, én nem.
11: Én, hogyha engedélyezte a tanár, akkor igen.
12: Biztosan nem játszanék.
9: Van hátránya is, meg előnye is. Azért lenne hátránya, mert hogyha ezen tanulnánk, akkor sokan nem a tanulásra használnák szerintem a telefont. Viszont előnye meg az lenne, hogy nem kéne cipelni a hátizsákokat, hanem csak egy telefon lenne a zsebünkben.
13: Hát szerintem nem lenne olyan jó, mert hát simán lefagyhat például a gép.
14: Összetörik, lejted, eltörlődik. Hát nem lenne jó.
15: Szerintem az az előnye, hogy nagyon sokszor van olyan, hogy nem hozzuk el a tankönyvet, és nem tudunk órán dolgozni, meg hát tudunk vigyázni egy tabletre 12 évesen szerintem.
11: Szerintem igen, hiszen ugye, hogy nem kell munkafüzet, se füzet.
16: Szerintem igen, mert az már egy kicsit hát jobban hatna a jövőnkre.
17: Hát szerintem részben jó ötlet lenne, viszont vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják megfizetni.
0: Én mindenképp sokkal szívesebben tanulnék onnan, hiszen ahogy egy-két tanár is mondta, vizuális dolgokat, ha látunk, akkor a sokkal jobban meg tudjuk jegyezni. Nagyon sok információt szeretnénk nagyon gyorsan megkapni. Ezt az interaktív oktatás is az e-tananyag nagyon jól elősegíti.
1: Tehát a mobilon, tableten való tanulás pár év múlva már teljesen megszokott lesz a világon.
0: Felmerültek aggályok a szülők és a tanárok részéről is az órán való odafigyelésről. Bár a diákok elmondásuk szerint nem játszanának órán, mégis szükség lenne valamilyen szoftverre, ami megakadályozza ezt. Ilyenek már léteznek, használták őket korábban például céges gépeken is.
1: Szabályozható, hogy a gyerekek óra alatt milyen funkciókat érhetnek el eszközeiken, és egy képernyő monitorozó szoftver is áll a tanárok rendelkezésére.
0: A Promethán nevű márkát már biztos ismeritek, a legtöbb iskolában található minimum egy ilyen interaktív tábla. Ez a cég olyan iskoláknak ad el tulajdonképpen tantermeket, akik már e-tananyagot használnak.
1: Egyelőre csak az Egyesült Államokban és a Skandináv félszigeten gyakori az ilyen iskola, de a többi ország is majd vélhetően alkalmazza ezt a módszert.

0: 87.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Baher Andrea, Farkas Lívia Gerda, Makréka Panni, Bődi Virág Anna, Hedrik Mira és Bakó Tünde. Vendégünk a Fehérvári Heti betevő csapatának két tagja, Üveges Orosz Kata és Rosta Helga.
1: Akik meséltek a csapat tevékenységeiről, az elfogadásról és a segítség fontosságáról.
2: Milyen feladatok vannak a szervezeten belül?
3: Hát, ha szabad így fogalmaznom, ezt most lopom ezt a kifejezést, nálunk káosz demokrácia működik, tehát mindenki ott kapja el a feladatot, ahol tudja. Vannak marginális pontok, tehát van olyan az ételszervezés, az az egyedüli szerintem, ami egy kézben van. Az összes többire úgynevezett MC-t kérünk fel. Ez azt jelenti, hogy ezek a stábtagok leülnek egy karácsony utáni időpontba is, megpróbálják az éves naptárt maguk elé véve megnézni, hogy kinek melyik osztási időpont lesz a megfelelő, és később ők lesznek azok, akik megszervezik azt az adott osztást. Ki megy el a sütiért, ki hozza el a meleg ételt, ki lesz, aki jegyet oszt, és amikor felkerül a felhívásunk a Facebookra, akkor ő az, aki elkezdi gyűjteni magához az önkéntes.

0: működünk 8 éve, és nekik ez olyan volt, mintha egy ilyen friss szervezet lennénk, szóval, hogy így nagyon lassan jut el a hírünk az emberekhez, szóval ezért is örülünk minden lehetőségnek, annak meg különösen, hogyha ilyen fiatalok, mint ti érdeklődnek a munkánk iránt. Tehát, ahogy Kata is mondta, tulajdonképpen lehet csatlakozni az önkéntes Facebook csoportunkhoz, ahol minden információt megosztunk az osztásokkal kapcsolatban, vagy az olyan eseményekkel kapcsolatban, ha például kitelepülünk valahova, mint például a Borivárba, amikor van ez a Jamboree-bár, vagy ilyen városi rendezvényekre, és ott is az a célunk, hogy beszélgetve érzékenyítsünk, igen, tehát, hogy úgy lehet jönni és megnézni bármikor, vagy egy sütivel, ahogy Kata is mondta, vagy egy kiló almával, bármivel igazából, vagy csak így a jelenlétetekkel. Fotókat is szívesen várunk, tehát, hogy nem mindig van időnk fotózni. A legkevesebb és a legegyszerűbb, amit tettek, az egy megosztás, tehát, hogy megosztjátok, vagy követitek az oldalunkat, megosztjátok, tehát, hogy ilyen, ezek is segítségek, még hogyha nem is tűnik annak, de az, nekünk az.
1: Kata, te miért csatlakoztál a csoporthoz?
2: Én, mikor indult a csoport, én nem is tudtam, hogy még nagyon kis cipőbe jár, és pont sétáltattam a kisfiamat, aki akkor még óvodás volt, és átmentünk a Rózsaligeten, és akkor láttuk, egy hosszú asztalnál sok fiú, lány áll, és valamik tornyosulnak előttük, és oda mentük, és megkérdeztük, hogy milyen rendezvény van éppen, és akkor, ha jól emlékszem, talán az Alány Zolinak a felesége Júcus volt az, akivel beszéltem, és ő mondta, hogy mi is ez az egyesület, mik a célok, és a közelben lévő spárba szaladtunk el gyorsan egy ilyen bezacskózott 2 kilós almáért, és valahogy én ott ragadtam azóta az egyesületnél.
1: És Helga, te miért csatlakoztál a csoporthoz?
0: Szerettem volna elindítani ezt Fehérváron. Tehát azt gondoltam, hogy ha ez Budapesten működik, akkor Fehérváron is működnie kell. A másik pedig az, hogy láttam, hogy vannak olyan körülmények között élő emberek, akiknek segítségre van szükségük, és nagyon sokan nem kérnek segítséget. És talán így, hogy egy szervezet azért, vagy egy egyesület azért alakul, meg azért dolgozik, hogy nekik legyen heti betevőjük. Tehát itt nem csak egy meleg ételt kapnak, hanem csomagolunk is nekik ételt, tehát hogy legyen heti betevőjük, hogy legyen valaki, akire támaszkodhatnak. Tehát igazából talán nem említette Kata, de nem csak ételt osztunk, hanem vannak időszakos adománygyűjtő kampányaink is, például iskolaszereket is gyűjtünk a szeptemberi iskola kezdéshez azoknak, akik nem tudják megvásárolni a füzeteket, ceruzákat. Karácsonykor gyűjtünk játékokat, meleg ruhát. Tehát, hogy olyan dolgok, amik számunkra teljesen természetes, hogy benyúlok a szekrénybe, fiókba kiveszem, nekik nincs, vagy nem áll rendelkezésre, és én ebben szerettem volna segíteni. És egyébként a legnehezebb dolog azon kívül, hogy tehát talán támogatókat könnyebb találnunk, mint megtalálni azokat az embereket, akik szégyellik az állapotukat, tehát szégyellik a körülményeiket pontosabban. Tehát akik nem jönnek elő, akik nem jönnek el az osztásra. Tehát sok ilyen van, és igazából ez egy ilyen feladat is őket megtalálni, hogy merjenek segítséget kérni.
3: Ha tudsz és akarsz, te is segíthetsz. Akár egy megosztással, vagy egy dobos sütivel.
4: Ez a Táska Rádió esti show-ja. Hello! 97.5
5: Táska Rádió. Te is beleférsz.
6: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: 5, 9, brown eyes.
1: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan kérdést hoztunk, ami talán mindannyiunk fejében ott motoszkál. Miért akarunk mindig megfelelni másoknak? Miért nem elég, ha mi magunk rendben vagyunk azzal, amit csinálunk, ahogy élünk, ahogy kinézünk? Miért érezzük úgy, hogy akkor vagyunk értékesek, ha mások elismernek, ha rábólintanak, ha tetszünk nekik? Miért félünk attól, hogy valaki csalódik bennünk, vagy egyszerűen nem szeret majd annyira?
2: Ha belegondolunk, már gyerekként is azt tanuljuk, légy jó, ne csalódjanak benned, mit szólnak majd a többiek? És felnőttként is gyakran nem azt tesszük, amit szeretnénk, hanem amit elvárnak tőlünk.
1: És anélkül, hogy észrevennénk, felnőttként is visszhangoznak bennünk ezek a mondatok. Munkahelyen, családban, a párkapcsolatban próbálunk elég jók lenni, elég kedvesek, elég sikeresek. De közben egyre távolabb kerülünk attól, akik valójában vagyunk.
2: A megfelelési kényszer nem rossz indulatból jön, valójában a szeretet iránti vágyból születik. Mindannyian azt szeretnénk, hogy elfogadjanak. Csak épp néha elfelejtjük, hogy nem kell mindenkinek tetszeni ahhoz, hogy elég jók legyünk.
1: A valódi önbizalom belülről jön, nem mások véleményéből. Ha valaki folyton mások elvárásai szerint él, az egy idő után kiég, mert mindenki másnak akar tetszeni, csak magának nem.
2: Az önbizalom hiányt nagyban felerősíti a közösségi média használata, ott mindenki boldog, sikeres és tökéletes. Ha valaki egy kicsit is bizonytalan, pillanatok alatt úgy érezheti, ő kevés.
1: Sokan azt hiszik, hogy a boldogság egyenlő a látszattal, de a valóságban a legtöbb ember a képek mögött küzd, kételkedik és ugyanúgy szeretetre vágyik. Csak nem meri kimutatni, mert attól fél, hogy gyengének tűnik. Pedig a legnagyobb erő abban van, ha valaki vállalja önmagát hibákkal, gyengeséggel együtt.
2: A legnagyobb bátorság ma nem az, ha mindenki szeret minket, hanem ha mi tudjuk szeretni magunkat, akkor is, ha valaki nem ért egyet velünk.
1: A megfelelés kényszere mindannyiunkban ott van, mert emberből vagyunk. De ne felejtsük el, az élet nem vizsga, ahol mindenki egyet kap. Nem kell mindenkinek tetszeni, nem kell mindenkinek megfelelni. Csak önmagunknak kell őszintének maradni.
3: 97.

0: 19 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezenét indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Bali Villő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kissé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drongó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízfelület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos, hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: A 97 Táskarádió bemutatja. Táskarádió kukac, Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Vértes Lili és Varga Dóra, amikről a történelem könyvek nem írnak. A csernobili atomkatasztrófa. Csernobil és Pripyati nyugodt kisvárosok voltak, azonban a baleset egyik napról a másikra fenekestől felforgatta a lakosság életét. Hogyan telt el a zónában ez a 3 évtized? És mi a helyzet most?
1: 30 éve történt a csernobili atomkatasztrófa. Az atomerőműben a 4-es blokk éves karbantartásához készülöttek a szakemberek, amely keretében egy kísérletet szerettek volna végrehajtani, azonban egyes biztonsági előírásokat nem vettek figyelembe. Emiatt pedig 1986. április 26-án szombaton hajnali 1 óra 23 perc 58 másodperckor a csernobili atomerőmű 4-es reaktora gőzrobbanás következtében kigyulladt, és robbanások sorozata után bekövetkezett a nukleáris olvadás. A helyiek pusztán csak találgathatták, hogy mi is történt valójában, azonban többségük már tudta, hogy valami nagy baj van, ugyanis már aznap megjelentek a katonai járművek és védőruhás maszkos emberek. A hatóságok viszont továbbra is késlekedtek a lakosság kimenekítésével. Még napokkal a katasztrófa után sem kezdték meg az evakuálást a veszélyzónából.
0: A kitelepítés eredetileg ideiglenes lett volna. Sokan nem is vittek magukkal elegendő mennyiségű ételt és ruhákat, mivel számítottak a visszatérésre. Végül a lakosok soha nem térhettek vissza. Az elkövetkezendő napokban kitelepítették Csernobil lakosait, ezek után pedig az erőmű 30 kilométeres körzetében az összes települést. A többi már történelem. Katonákat irányítottak a felrobbant reaktorblokkhoz, akiknek megfelelő védőfelszerelés nélkül kellett eltakarítaniuk a romokat. A hónapokig tartó akcióban százezrek vettek részt, ezrek haltak meg az ott eltöltött órák, napok következtében. Az áldozatok számáról nincsenek pontos adatok, mivel a Szovjetunióban a katasztrófa után titkosították az áldozatok kórházi kartonjait.
1: Azonban egy valami biztos. A baleset közvetlen áldozatai állampolgári kötelezettségük teljesítése során azonnal, illetve életveszélyes sérülésük, egészségkárosodásuk miatt a balesetet követő 90 napon belül életüket vesztették. A jelenleg elhagyatott Szellemvárosban egykor főleg a csernobili atomerőmű dolgozói éltek családjukkal. Mit is jelent ez számukban? 49 ezer lakost, ebből 15 ezer gyermeket és 16 ezer nőt. A város tervezett népesség száma 75-78 ezer fő lett volna.
0: A területet a baleset 25. évfordulóján 2011. márciusában megnyitották az idegenforgalom számára. Az egykor még szigorúan őrzött tiltott zónáról ma már több dokumentumfilm is készült, amelyek valósághülyen mesélik el Csernobil történetét és a katasztrófát követő harcok és megpróbáltatások cselekményét. Emellett azonban sok filmest, zenészt és írókat ihletett meg a kihalt város. Az ideglelés Csernobilban, amit nem mellesleg ajánlok megnézésre, és a Die Hard 5. részében is szerepet kapott az egykor lakott város. És végül egy fun fact Csernobilról, hogy még ismert együttesek klipet is forgathattak a kihalt városban, mint például az Example. 97.5 Táskarád.

0: 97.5 Táska Rádió. Te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Margit és Szabó Amina. Magyar őslények. Egy letűnt kor nyomai hazánkban. Biztos hallottatok már a 65 millió éve más élő lényekkel együtt kihalt dinoszauruszokról. Páran talán a TV képernyőjére vagy egy könyv oldalaira tapadva csodáltátok az érdekes őshüllőket, melyek egykoron a volt Pannon-tengert és az akkori magyar szigetvilágot is benépesítették. Gondoltátok volna, hogy kis hazánkban is voltak ilyen csodálatra méltó teremtmények?
1: A legfőbb magyar dinoszaurusz lelőhely az egykori Iharkút település helyén található. 2000 óta folynak ásatások, melyek évről évre egyre több embert mozgatnak meg. A lelőhelyet Ősi Attila és pár ismerőse fedezte fel. Iharkút azóta az európai lelőhelyek között az egyik legismertebb. Magyarország a késő krétai korban nagy részt víz alatt volt. Ez volt a sekély Pannon-tenger. A mai hegységek akkoriban szigeteket alkottak, ahol egyedi élővilág alakult ki.
0: Az első megtalált szárazföldi őshüllő a Hungarosaurus tormai névre keresztelt dinoszaurusz volt. A faj neve magyar gyíkot jelent, a tormai pedig Torma Andrásnak, a lelőhely egyik megtalálójának állít emléket. A Hungarosaurus körülbelül 4 méter hosszú úgynevezett ankylosauria dinoszaurusz volt. Ez az alrendág jól felismerhető a tagjain található páncélról, tüskékről, esetleg a farok végén lévő csontos buzogányról. Gyakorlatilag olyanok voltak, mint egy páncélozott harckocsi. A Hungarosaurus a rokonainál viszonylag hosszabb lábaival eléggé gyors mozgású élőlény lehetett.
1: A legismertebb magyar dinók közé tartozik még az Ajkacetrops kozmai. Elnevezését Ősi Attila szülővárosáról, Ajkáról és Kozma Károlyról, az ajkai kőszénbányák nyugalmazott geológusáról kapta. Az Ajkacetrops a Cetropsia nevű csoportjaink egyik legkisebb képviselője lehetett, amint egy 1 méteres testhosszával. A filmekből jól ismert galléros Triceratops viszonylag közeli rokona volt. Feltehetőleg csordákban legelészett. Mikor megtalálták állkapocs elemeit, azt hitték, hogy azok felfelé hajló karomszerű újpercek. Az Ajkacetrops iharkúti felfedezése az első egyértelmű bizonyíték arra nézve, hogy korábban csak Ázsiában és Észak-Amerikában élt Ceratropsziák Európában késő krétai szigetvilágát is benépesítették.
0: A tollas, már madárra emlékeztető dinoszaurusz, a Bouxitornis mincentié is az akkori élővilág szerves része volt. Az iharkúti lelőhely azon kevés európai késő kréta lelőhelyek közé tartozik, ahonnan töredékes, de annál fontosabb madárleletek is előkerültek. A lelőhelyen eddig megtalált közel 10 000 csontmaradvány közül körülbelül egy tucat sorolható a madarakhoz. Bár a leletek kizárólag végtagcsontok, mégis sokat elárulnak az iharkúti késő kréta madárvilágról. Legalább 2 madárfajt sikerült már beazonosítani, melyek közül az egyik övméretű volt, és az ide sorolható csücsont alapján a kréta időszak végén kihalt Enanornithes madarak új fajaként írták le.
1: Nem csak madarak repkedtek akkoriban a levegőben. A légtér urai, jelen esetben a bakony sárkányai, a bakony drakó nevű pterosauriák, azaz repülőhüllők voltak. A popkultúrában gyakran megjelenő Pterodactylus 3-4 méteres szájfesz távolsággal rendelkező rokona gyakori volt a szigetvilágban. A pterosauriák nem dinoszauruszok voltak, csak rokonságban álltak velük. Feltevések szerint dögökkel, halakkal táplálkozhatott.
0: A vízi halakat nem csak a levegő hüllői terrorizálták. Az édesvízi folyókban, rokonaival ellentétben megélő Pannoniasaurus nem kevés egyedétől találtak maradványokat. A Jurassic World című filmből ismert Mosasaurus unokatestvére 6 méteresre is megnőhetett a gazdag élelemforrás lévén. A folyóvizekben abban a korban kajmánhalak úszkáltak, a partokon a Trabantról elnevezett fokszemű trabanti teknősök sütkéreztek az Iharkutosokusz krokodilok mellett. Ősi tulipánfák és kezdetleges zárva termőfák árnyékában pulykáknál kisebb pneumoraptorok vártak a következő zsákmányukra. Rajtuk kívül rengeteg, még felfedezetlen élőlény lába taposhatta a Bakonyhegység egykori földjét. Őrületes belegondolni, ugye?
2: Sztorik, pletykák és a tesszerét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribarics, Richard és Pápa Ivett. Most a bipoláris és a borderline személyiségzavarról beszélünk. A bipoláris zavar jellemzője a mániás és a depressziós epizódok változása. Vagyis túlfűtött, gyors életet él, a szokásosnál feldobottabb, kevesebbet alszik, tele van tervekkel, és sikereket él meg az ember. Ezután hirtelen depresszióba esik, nem akar csinálni semmit, kiszámíthatatlanná válik, és elveszíti az embereket maga körül. A depressziós időszak több héten át tarthat.
1: A hullámvasott jellegű érzelmeket nehezen viselik a hozzátartozók, ami a zavarral küzdő egyén megoldhatatlan problémájává válik. Nem figyel a környezete visszajelzésére, újabb és újabb ingerekre van szüksége. Ezek pedig rosszul érintetik a bipoláris zavartól szenvedő szemét körülvevő embereket. A mániás és a depresszió szakszóról egyaránt elmondható, hogy az öröm és a lehangoltság általában ok nélkül nem a személy élet körülményeivel összhangban jelentkezik. A mániás időszakban sem feltétlen boldogságot jelent, hanem dühöt és izgatottságot, főleg, ha nem tehetik meg azt, amit túlfűtött hangulatukban elterveztek.
0: A bipoláris és borderline zavar közötti legfontosabb különbség, hogy még az előbbi egy hangulatzavar, utóbbinál tartósabb és átfogóbb személyiségzavar. A borderline személyiségzavarban szenvedő egyén, és gyakran átél mély depressziós, szorongásos vagy ideges állapotokat. Érzelmei azonban tele vannak indulatokkal, melyeket gyakran öncsonkításszerűen maga ellen fordít. Jellemzi a semmiből előtűnő harag, illetve annak kontrollálási képtelensége. Személyes kapcsolataiban kétségbe esetten igyekszik harcolni az ellen, hogy elhagyják.
1: A kezelési idő elég eltérő lehet. A beteg szemléletváltására van szüksége ahhoz, hogy a gyógyszeradag csökkenthető, végül elhagyható legyen. A bipoláris zavar tünetei eredményesen kezelhetőek lítiumterápiával. A lítium adagját vér és vizelt vizsgálat alapján szakemberek állapítják meg. A gyógyszerezés kiegészítik egyéb pszichoterápiákkal, melyek lehetnek egyéni vagy csoportosok is. Az egyik legfontosabb tényező a családi kapcsolatok tisztázása, mert a visszaesés gyakran előidéző tényező, hogy a környezete nem támogatja, hanem mindenáron kímélni, óvni akarja a beteget. Valamilyen nagy stresszhatás, rendszertelen alvás, alkohol és drogok használata is ronthatja a helyzetet.
0: Borderline személyiségzavarral sokáig azt gondolták, hogy nem gyógyítható, csak bizonyos tünetei csökkenthetők. A mentalizációs terápiát 2006-ban mutatták be, remények szerint pedig ezzel lehet majd gyógyítani a betegséget. Mivel a borderline egyik legfőbb oka, hogy a személy nem tanulja meg helyesen értelmezni a másik ember szándékait, ebben segít a terápia. A mentalizáció tudatolvasást jelent, amely velünk született, de gyermekkorunkban tanuljuk meg alkalmazni. Ha a szülői háttér nem ideális, a tudatolvasás félresiklik. A borderline pszichoterápiája során a személy kapcsolatteremtési zavaraira, önismeretére és általános üresség érzésére helyezik a hangsúlyt.
2: 97.5 All the time. Táska.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rázga Zsombor. Ha az ember gyengén látó, akkor rengeteg dolog sokkal nehezebb. Ezúttal arról fogok beszélni, hogy én, mint gyengén látó, hogyan szoktam általában olvasni. Rengeteg módja van az olvasásnak. Most felsorolok pár olyan alternatívát, amit én is tudok alkalmazni, ha a kedvenc könyvemről van szó. A hagyományos könyv. Gyengénlátó létemre rengeteg hagyományos papírkönyvet olvasok. Ilyenkor az a lényeg, hogy elég nagyok legyenek a betűk. Az előnye, hogy magammal tudom vinni. Az e-book. Az e-book valamilyen szinten hasonlít a papírkönyvhöz, mert ugyanúgy hordozható. Abban azonban eltér, hogy egy e-book olvasón több száz könyvet is magammal tudok vinni. Pont ezért szeretem, mert nagyon praktikus. A hangos könyv. A hangos könyv talán nem jut hirtelen az ember eszébe, ha olvasásról van szó, de nekem ez is egy nagyon egyszerű mód arra, hogy akár az autóban hallgassam a kedvenc könyvemet. Ha valaki megkérdezi, hogy az eddigi felsorolt olvasási módszerek közül melyik a kedvencem, talán a hangos könyvet tudnám mondani, mivel ehhez tényleg nem kell semmi, csak egy telefon. Rengeteg teljes hangos könyv található meg, akár a YouTube-on is. Szerintem ezekből a példákból kiderül, hogy rengeteg lehetőségem van az olvasásra, még gyengéllátóként is.
1: Ez a Táskarádió esti showja. Hello!

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Mikrofonnál Brezne Jóra és Labádi Hanna. Hallottam esetleg a K-popról? Ha még nem, akkor ma sok mindent megtudhatsz róla.
1: Mi az a K-pop? A K-pop vagy korai popzene többek között elektronikus, hip-hop, pop, rock és R&B alapokon nyugszik, és különálló zenei műfajként tartjuk számon. A korai popzene alapjai az 1920-as évek trot műfajára vezethetőek vissza. Ezeket a dalokat a japán enka dalok befolyásolták. A második világháborút követően elkezdett megnőni az amerikai kultúra befolyása Koreában, ami a populáris zenére is kihatott. 1992-ben éles fordulópont követte. Ekkor jelent meg a Seo Taiji and Boys nevű együttes, akik új alapokra helyezték a koreai popzenét.
0: A saját szokásrendszerével, különleges módon struktúrált rajongó táborával és egyedi gyakornoki rendszerével külön szubkultúrát alkotó K-popot az úgynevezett idol együttesek, azaz fiú és lány együttesek dominálják, mint a BTS, a TXT, a Shine, a Stray Kids, az EXO, a Mamamoo, a Blackpink, a Red Velvet, a Twice, de számos sikeres szóló előadó is létezik, mint például Psy, Rain, Boa, IU, Jazzy, Hyuna vagy Temin. A K-pop ipart a kiadóként is funkcionáló ügynökségek irányítják.
1: Mi a különbség a pop és a koreai pop között? Szerintem az amerikai és a koreai zene közötti különbséget a zenei kultúrában rejlő üzenetek különbsége adja. Az amerikai hip-hop kultúra által közvetített üzenetek gyakorta tartalmaznak utalást a pénzre, az alkoholra vagy a kábítószerre. A K-pop ennél jóval visszafogottabb és ártatlanabb, ami a koreai kultúra mienségébe gyökerezik. Az egész szórakoztató ipara játékosabb, színesebb és energikusabb. Vannak előadók, akik maguk is dalszerzők, például G-Dragon, a CNBLUE együttes vagy a Block B együttes tagjai.
0: Úgy gondolom, hogy a K-popot még a koreai popipar egyik sajátossága is mássá teszi. A lemezkiadók egyben ügynökségként, menedzsmentként is funkcionálnak. Az óriási kinőtt integrált ügynökségkiadók a 2000-es évek eleje óta működnek ilyen formában. Az előadó felfedezése, megtervezése, felkészítése, marketingje, menedzselése és lemezeinek kiadása is egyetlen cégen belül történik. Koreai popipar különleges rendszer szerint épül fel. Különösen tehetségesnek ítélt fiatalokkal gyakornoki szerződés és kötnek, gyakran már 12-13 éves korban, vagy még korábban. Előfordul, hogy egy-egy gyakornok akár napi 6 órát is táncol, szünet nélkül. A gyakornokoknak a fizikai nehézségeken túl érzelmi és mentális nehézségekkel is meg kell birkózniuk, mert a menedzserik nem kímélik őket. Azzal a megfontolással, hogyha gyakornokként képesek megbirkózni a kemény kritikával és érzelmi nyomással, élesztárként könnyebben fognak boldogulni.
1: A K-pop meglehetősen specifikus kifejezésekkel él, ilyen például a koreai kultúra tiszteleti rendszerén alapuló megszólítások köre. Ezt mind a rajongók, mint az előadók használják. A koreai kultúra másik fontos eleme az idősebbek tisztelete, függetlenül attól, hogy valaki a 20-as vagy a 70-es éveiben jár. Egy fiú együttesen belül szigorú hierarchia működik életévek alapján. A fiatalabb tagok jongnak szólítják az idősebbeket, és nagy tiszteletlenségnek számít ezen utótag nélkül utalniuk idősebb csapattársaikra. A K-popban nagyon fontos szerephez jutnak a rajongói klubok, amelyek másképp igen szigorú szabályok szerint működnek, és más a jelentőségük is, mint nyugaton megszokott. Az egyes együttesek rajongótáborainak saját nevük és színük van. Például a Blackpink rajongói neve a Blink, a BTS-é pedig Army. A Blink színe a rózsaszín, az Army pedig lila.
0: Összességében a K-pop, a koreai pop nagy vonalakban eltér attól a poptól, amit eddig ismertünk. Más, mint a megszokott, de pont ezt teszi különlegessé.
2: Igazi slágerek, igazi változatosság. Kattanj rá! 97.5 Táskarádió. Te is bele!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Gál Zsombor, Hedvig Mira és Vörös Csenge. Bár a nagy fináléra még várni kell, öröm nézni, ahogy a szemünk előtt felnőtté váló gyerekcsapat ismét megmenti a világot. Továbbra is maximális hőfokon ég a valaha készült egyik legkreatívabb sorozat. Ez a nap is eljött végre, május 27-én felkerült a Netflixre a Stranger Things várva várt negyedik évada. Alig ha nem, soha korábban nem volt annyira aktuális, az ólomlábakon jár az idő kifejezés, mint most. Elvégre 2019-ben láthattuk utoljára az álmos amerikai kisváros Hawkins vicces gyerekcsapatát, amint a Stephen King regényekből szökött szuperképességekkel rendelkező tini lány, a magyar verzióban Tizinek elkeresztelt Eleven, Millie Bobby Brown segítségével legyőzik a förtelmes világ förmedvényeit. Más néven a helyjel lefele szörnyetegeit.
1: Pár évvel ezelőtt, egészen pontosan 2016-ban egy olyan sorozat látott napvilágot a Netflixen, amelyet sokan, köztük én is, nem nagyon tudtak hova tenni, pláne értelmezni. Sci-fi horror gyerekszereplőkkel a 80-as évek elején? Hát már akkor sokan sejtették, hogy ebből vagy nagyon nagy bukta lesz, vagy akkorát fog szakítani, amely meghozza a várva várt Rivalda fényt az, akkor még pályafutás elején járó streaming szolgáltatónak. Nos, mindenki nagy szerencsére az utóbbi jött be, hirtelen mindenki a Netflixet nézte, mi pedig olyan sorozattal lettünk gazdagabbak, amelyek egyszerűen vétek lett volna kihagyni. De mitől is működött ennyire a Stranger Things? Egészen egyszerűen olyan tökéletes egyveleget kaptunk, amelyet minden korosztály képes volt magába szippantani, már a főcímtől kezdve. Ami utána jött, arra, meg egyszerűen nem voltunk felkészülve. De tényleg...
2: A gyerekszereplők zseniálisak voltak. A hangulat és zene pazar volt, a 80-as évekbeli feeling és a számos popkulturális utalás pedig akkora löketet adott az egész produkciónak, hogy már pár epizód után érezhető volt, hogy akár a végtelenségig is képes lettem volna nézni, de gondolom ezzel nem voltam egyedül. Egy igazi mesterművel volt dolgom, amelyben a legapróbb részletek is olyan műgonddal voltak kidolgozva, hogy szerintem ilyet szériában még nem nagyon láttam. A második évad aztán tovább mélyítette a történetet, a srácok is nagyobbak lettek, így más és más problémákkal kellett megküzdenünk az életben, ám ami rájuk várt, arra egyszerűen nem lehettek felkészülve, mégis ügyesen vették az akadályt. A harmadik, szerintem egyértelműen a legjobban sikerült évad pedig mindezt még jobban megfejelte, és már az utolsó részek közben megfogalmazódott bennem a gondolat. Ezt vagy hova lehet még fokozni?
0: Nos, lehet, vagyis lehetett, és még a negyedik évad záró darabjai hátra vannak, amelyek már most látom, hogy ki fogják sütni az agyunkat. Csak győzzük kivárni. A Stranger Things harmadik évada eléggé kuszán ért véget, úgy is lehet fogalmazni, hogy a nagy csata utáni levezetésben eléggé megkavarták nekünk a szálakat a készítők. A brigád szétszélet, lényegében két különböző államban tengődnek, így érdekes lesz majd látni, hogyan találnak újra egymásra. Szóval Tizi, Millie Bobby Brown, Will, Noah Schnapp és úgy az egész Byers család Kaliforniába tették át székhelyüket, míg a többiek, Mike, Dustin, Lucas, Max, Nancy, Steve, Robin és Erika maradtak Hawkinsban, ahol elsősorban a gimi és a felnőtté válás nehézségeivel próbálnak megküzdeni. Közben Joyce Byers, Viona Ryder egy rejtélyes csomagot kap

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lestár Linett. Most egy olyan témáról beszélünk, amit rengetegen kimondanak magukban, de kevesen mondanak ki hangosan. Ez pedig az életmódváltás. És rögtön az elején tegyük tisztába. Nem fogyókúráról beszélünk, nem edzőteremről és nem újévi fogadalmakról.
1: Hanem arról a mondatról, ami egyszer csak megszületik az emberben. Nem akarok tovább így élni. Amikor reggel fáradtan kelsz, napközben nincs energiád, este pedig csak túl akarsz lenni a napon, és közben érzed, hogy ez nem az az élet, amit szeretnél.
0: Az életmódváltás nem ott kezdődik, hogy mit teszel, vagy mennyit mozogsz, hanem ott, hogy valami már nem működik. A tested jelez, a lelked jelez. Csak sokáig nem akarunk odafigyelni rájuk.
1: És érdekes módon ma már nem csak 40-50 évesek érzik ezt. Egyre több fiatal mondja azt, állandóan fáradt vagyok, nincs kedvem semmihez, mintha mindig le lennék merülve. Ez nem lustaság, ez túlterheltség.
0: Az életmódváltás szó azért ijesztő, mert sokan úgy képzelik el, hogy holnaptól minden megváltozik. Koránkelés, edzés, saláta, cukormentes élet és motivált mosoly.
1: És ez pont ezért bukik el, mert az életmódváltás nem sprint, nem új én 30 nap alatt, hanem lassú irányváltás. Nem mindent kell megváltoztatni, csak valamit.
0: Az életmódváltás sokszor egészen apró dolgokkal kezdődik. Például azzal, hogy nem nyomkodod a telefont elalvás előtt, vagy azzal, hogy nem mondasz igent mindenre. Vagy talán azzal, hogy heti egyszer tényleg megállsz.
1: Vagy azzal, hogy elkezdesz figyelni magadra. Nem másokra, nem elvárásokra, hanem arra, hogy neked mire van szükséged.

0: ez a már forradalmi gondolat.
1: Sokan ott rontják el, hogy az életmódváltást büntetésnek élik meg. Mostantól nem ehetek ezt, nem csinálhatom azt. Pedig az igazi életmódváltás nem elvesz, hanem visszaad.
0: Visszaad energiát, visszaad fókuszt, visszaad nyugalmat, és ami talán a legfontosabb, visszaadja azt az érzést, hogy irányítod az életed.
1: És beszéljünk arról is, amiről ritkán beszélünk. Az életmódváltás nem csak testi dolog. Sokszor azt jelenti, hogy elengedsz embereket, határokat húzol, nemet mondasz, vagy kimondod, hogy elfáradtál.
0: Igen, van akinek az életmódváltás az, hogy kilép a mérgező kapcsolatból. Van akinek az, hogy kevesebbet dolgozik. Van akinek az, hogy végre segítséget kér. Ez mind életmódváltás.
1: És fontos kimondani, nem kell tökéletesnek lenni, nem kell mindig csinálni, nem kell minden nap motiváltnak lenni. Az életmódváltás nem arról szól, hogy soha nem esel vissza, hanem arról, hogy újra és újra visszatérsz ahhoz, amitől jobban vagy.
0: Ezért bukik el sok ember, mert egy hibánál elfeladja. Pedig az életmódváltás nem vizsga, nincs bukás, csak tanulás.
1: Talán a legfontosabb gondolat, az életmódváltás nem arról szól, hogy más legyél, hanem arról, hogy jobban legyél. Nem egy új személyiségkel, csak egy élhetőbb élet.
0: És ha most ezt hallgatod, és érzed, hogy igen, ez rólam szól, akkor tudd, nem kell holnaptól mindent megváltoztatni, elég ha ma egyet.
1: Egy döntést, egy szokást, egy határt, egy apró lépést önmagad felé.
0: Mert az életmódváltás nem egy nagy pillanat, hanem sok kicsi, és mindegyik ugyanarról szól, törődsz magaddal.
1: Vigyázzatok magatokra, és ne felejtsétek, nem kell tökéletes élet, csak olyan, amiben jól vagytok.
2: 97.5 Táskarádió.
3: Táskarádió.
2: Te is beleférsz.

0: 20 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Liebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: Plegykák és a tezenés. Indul a Táskarádió esti sója.

0: 97.8 Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Benkei Panna és Tóth Janka. 12 tipp a tanuláshoz. A legjobb menetrend a tanuláshoz. Először nézd meg, miről szól az anyag. Ha vannak fejezetcímek, esetleg összefoglaló, akkor annak alapján képzeld el, mi is lehet az egész tartalma. Próbáld meg felidézni azokat a dolgokat, amiket már tudsz a témával kapcsolatban.
1: Olvasd el az anyagot, jegyzeteld ki a lényeges részekről. Fontos, hogy amiket nem értesz, nézz utána, akár más forrásból is.
0: Jegyzeteid alapján készíts összefoglalót, amit más is megértene első olvasásra. Jó, ha ezután találsz egy partnert, akinek felmondhatod a leckét.
1: Nem hivatalos, de beválik. Készíts puskát minél kisebb papírra. Ez arra kényszerít, hogy a legeslegfontosabb dolgokat újra leírd, minél tömörebben, mégis értelmesen. Ha ezt újra és újra előveszed, majd elolvasod, óhatatlanul újra felidézed az egész anyagot, és annyira bevésed, hogy élesben már nem is kell bevetned a fegyvert.
0: Következő tipp. Kezd a tanulást könnyebb tárggyal bemelegítésként.
1: Biztosíts minél nyugodtabb környezetet, jó íróasztalt, megfelelő székkel, megvilágítással.
0: Fontos, hogy nézd át, megvan-e a tanuláshoz minden, rendszerezd, készítsd össze az eszközöket, jegyzeteket.
1: Ne kezd tanulni közvetlenül főétkezés után. Ekkor a szervezetünk az emésztéssel van elfoglalva, könnyen elálmosodunk. De azért éhesen, szomjasan sem érdemes leülni. Agyunk rengeteg cukrot használ fel működés közben, pici utánpótlás mindig kell.
0: Van, aki nem szeret teljesen csendben tanulni. Hallgass instrumentális zenét, vagy olyat, aminek nem érted a szövegét.
1: Hasonlókat ne egymás után tanulj. Például a német és az angol leckét, mert az nem lesz hatékony.
0: Ha lehet, még aznap tanuld meg a leckét, amelyik napon feladták. Így érteni fogod az órai jegyzetet, emlékezni fogsz a tanár magyarázataira, lesz időd még egyszer átismételni, amikor már leülepedett a tudás.
1: Ha nagyobb anyagról van szó, vizsga, nagy dolgozat, fogj hozzá jóval hamarabb a tanuláshoz, ne egy-két nappal előtte. Szerezd be a szükséges könyveket, nyomtass ki a számítógépről, internetről, amire szükséged lesz, jegyzetelj, cédulázz, készítsd elő az anyagot.
0: A következő tippünk a hatékony tanuláshoz, hogy használj minél többféle segédanyagot. A témába vágott dokumentumfilm, jó novella vagy könyv, vagy éppen más tárgyhoz tartozó memóriakártya, webes térképek, figyelemjavító, nem veszélyes kísérletek elvégzése otthon, mind segíti megérteni a tanulnivalót, fejleszteni a tanulási képességet és élvezetessé teszi a tanulást.
1: Hasznosak a közös programok, például múzeum, kiállítás, kirándulás a tananyaghoz kapcsolódva.
0: Legyen olyan időtöltésed is, ami kedvedre való. A sport, a zenetanulás, a drámaszakkör, a tánc nem a tanulástól veszi el az időt, hanem éppen a hatékony tanulást segíti az agyterületek közötti kapcsolatok erősítésével és azzal, hogy bizonyos helyzetekben fegyelmezettségre, összpontosításra, kreativitásra, együttműködésre késztet.
1: Ne felejtsd el azt se, hogy azt tud igazán jól tanulni, aki amúgy jól van. Legyen időd együtt lenni a barátaiddal, vagy csak egyedül tölteni az időt, miközben nem csinál semmi hasznosat. Ez alatt töltekezik föl a lélek a megpróbáltatásokra.

0: Runway! 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Maros Andorka és Freshly Zsófia, a világ legveszélyesebb helyei. A türkmén fővárostól 260 kilométerre fekszik a világ legnagyobb égő krátere. A pokol kapuja, ami meglepően a legtöbb félelmetes helyel ellentétben nem természeti képződmény, hanem egy emberi hiba miatt jött létre.
1: Ugyanis 1971-ben földgázzal teli barlangra bukkantak a Karakum-sivatagban, amit a geológusok hasznosítani szerettek volna. Fúrás közben azonban beszakadt a talaj, és maga alá temett az egész fúrótornyot. Azután felgyújtották a beomlott barlangot, hogy megállítsák mérgező gázok kiáramlását, bízva abban, hogy pár nap alatt elég a benne lévő anyag. Azonban a kitérjedt gázmezőknek köszönhetően a kráter a mai napig ég. A terület számtalan turistát vonz ide, annak ellenére, hogy csak speciális tüzelőcipőben látogatható, és bármikor bárki szakadhat a föld.
0: A Death Valley egy USA-ban található életveszélyes völgy, ahol évente egyszer még futóversenyt is tartanak. A neve annyit jelent, hogy a halálvölgye, ami igazából elég közel van a valósághoz, ugyanis általában több mint 56 Celsius fok van, ráadásul bármikor a fejünkre eshet egy cikla a völgyet körülvevő hegyekről. A Kígyók szigete egy Brazíliában található sziget, ahol négyzetméterenként akár 5 kígyóval is találkozhatunk. Az ott élő kígyók nagy részének életveszélyes a harapása. A szigeten természetesen megtalálható a világ legveszélyesebb hüllője is, az aranylándzsa kígyó, aminek a mérge szétmarja az emberi húst, a marása pedig perceken belül halálhoz vezethet. A sziget el van zárva az emberektől, és csak a tudósok léphetnek be a földjére, ők is csak védőfelszerelésben.
1: A Netontó extrém sós vize a lemlő vulkáni lávának köszönhetően tele van egy olyan lúgos vegyülettel, ami nagyon rövid idő alatt képes konzerválni a benne lévő szerves és szervetlen anyagokat. Ezt a vegyületet használtak az egyiptomiak is, hogy a múmiák örök időkre megtartsák az alakjukat. Innen már nem nehéz kikövetkeztetni, hogy mi történne velünk, ha megfürdenénk benne. Az Észak-Szentel-sziget Indiában található, és még a gyilkos brazil metropolisnál is veszélyesebb, ha lakosokról van szó. Az itt ülő emberekről először 1296-ban Marco Polótól születtek feljegyzések, aki úgy írta le őket, mint a világ legvadabb és legbarátságtalanabb törzsét. A helyzet nem sokat változott, annak ellenére, hogy többször is megpróbáltak közeledni feléjük az évszázadok során, de az őslakosok mindig csak nyílzáporral válaszoltak.
2: A te rádiód, a te kedvenced, 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97.5 Táskrádió, te is beleférsz. A mikrofonok mögött Tóth Kristóf és Bányavári Zoltán. Megszülettek az első génmódosított ikrek Kínában.
1: Egy kínai kutató beavatkozása révén jött világra a világ első két génmódosított csecsemője. Az ikerlányok DNS-ét egy olyan eszközzel módosították, amivel akár az élet alapjai is átírhatók. Ha a kutató állításai igazak, az komoly tudományos etikai vitát fog maga után vonni. Egy amerikai kutató is részt vett a kínaiak projektjében, de az efféle génmódosítás az Egyesült Államokban tiltott, mivel a módosított DNS-t az alanyok utódai is megörökölhetik. Ha a gének a beavatkozás miatt károsodtak, az az egész családfára kihathat. A kutatók többsége szerint ez a fajta beavatkozás túl veszélyes ahhoz, hogy gyakorlatba ültessék, és elítélték a kínai kutatók munkáját, emberkísérletnek minősítve azt.
0: A kínai kutató elmondta, hogy a megtermékenyítési eljárás során 7 pár embrióját módosította. Közülük egy jutott el a terhességig. A kutató azt mondta, hogy a célja nem egy örökölt betegség megelőzése volt, hanem úgy módosította a babák DNS-ét, hogy ellenállóak legyenek az écet okozó HIV vírussal szemben. Az érintett szülők nem járultak hozzá, hogy elárulják a nevüket. Interjút adni sem voltak hajlandóak, még a hollétüket is titokban tartják. Emiatt ezeket az állításokat független forrásban nem erősítették meg, és a módszertant sem publikálták egyetlen egy tudományos folyóiratban sem. A kutató egy hongkongi konferencián beszélt az eredményeiről.
1: Felelősnek érzem magam abban, hogy ne csak az első legyek, de példát is mutassak. A társadalom majd eldönti, mi legyen a következő lépés, mondta az AP hírügynökségnek. A kijelentését sokan felháborodva fogadták. Kiran Musunuru, a Pennsylvániai Egyetem génszerkesztésben járt a szakértője szerint, az embereken végzett kísérletek sem morális, sem etikai szempontból nem védhetők. Dr. Eric Topol, a Kaliforniai Translational Institute vezetője szerint az eljárás még túl kezdetleges stádiumban van, az ezzel kapcsolatos kutatások még csak a használati utasítás kialakításánál tartanak. Ugyanakkor George Church, a Harvard Egyetem kutatója megvédte a HIV ellen védelmet nyújtó génszerkesztés gyakorlatát. Szerinte a HIV növekvő közegészségügyi veszélyt jelent, így a kísérlet létjogosultsága igazolható.
0: A Déli Tudományos és Műszaki Egyetem közleménye szerint a kutató fizetés nélküli szabadságon van már egy jó pár hónapja, és az intézmény nem tudott erről a kutatási projektről. Az intézmény továbbá nyílt levelet is közzétett az üggyel kapcsolatban, amelyet különböző kínai egyetemeken és az intézetekben dolgozó több mint 120 kínai tudós és a Kínai Tudományos Akadémia tagjai is aláírtak, ami szerint az emberekkel végzett kísérletezés őrültség, aminek súlyos következményei lehetnek.
1: A kínai egészségügyi és orvosetikai hatóságok vizsgálatot indítottak az ügyben. Az elmúlt években a kutatók felfedeztek egy módszert, amivel viszonylag egyszerűen szerkeszthető az emberi DNS, amellyel beiktathatók a hiányzó gének, vagy kikapcsolhatók azok, amik problémákat okozhatnak. Csak a közelmúltban kezdték arra használni a módszert, hogy halálos betegségekben szenvedő felnőtteket kezeljenek vele. Csak a

0: maradjál.
1: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál a Rebecki Máté és Ványi Viktória. És most következzen egy találmány, ami megváltoztatta a világot. Manapság a legtöbb ember elmondhatja magáról, hogy legalább egyszer utazott már repülőgéppel, hiszen a repülés a mindennapi élet szerves részévé vált, szinte minden országnak van már saját repülőtere. Mivel számunkra reptereket, repülőgépeket látni természetes, sokszor be sem gondolunk, hogy ez milyen szinten befolyásolta a világot, hogyan változtatta meg, könnyítette meg az emberek életét.
2: De mi is az a repülő? A repülőgép a levegőnél nehezebb olyan közlekedési eszköz, amely a légkörben halad, a repülési magasság és irány megváltoztatására, illetve megtartására képes, motor vagy hajtómű segítségével. A repülés az emberek ősi vágyai közé tartozik, ezáltal a repülés iránti vágy és repülőgép gyakran feltűnik a történelemben. Az első repülőszerkezetek, sárkányrepülők már 2-3 ezer éve megjelentek Kínában, de az első történelmi is jelentős repülés 30 év kísérletezés után Wilbur és Orville Wright hajtották végre a Flyer 1 nevű szerkezetükkel 1903. december 17-én. Ez a repülés mindössze 12 másodpercig tartott.
1: Orville Wright az első interjújában így nyilatkozott. Amikor a repülésről írt könyv a kezembe jutott, és benn volt az újságban, hogy repültek siklóval, értem Wilburnek, azonnal eljött, és terveztünk egy gépet. Később, amikor már készen állt a gép, kimentünk London mellé, és kihívtuk a sajtót. Amikor a gépet beindítottuk, beültem, és a nézők tekerték a rotort. A gép hirtelen indult el, és már fel is emelkedett.
2: Példájukra emberek százai kezdtek el kísérletezni azzal a szándéka, hogy találmányaikat repülésre bírják. Mivel az első világháborúig sok kísérlet és újdonság született, ezeket fel tudták használni katonai gépekként. Bár eleinte csak a felderítésben használták őket, nem sokkal később megjelentek az első vadászok és bombázók is. Ekkor a sebességük még nem haladta meg a 140-160 km/h. Fából volt a vázuk, és a szárnyaik is csak vászonnal voltak beborítva. A háború sok újítást hozott, ilyenek például a fémlemezborítású gépek, vagy a több motoros bombázók. A repülőgépek gyártása gyorsan növekedni kezdett. A háború éveiben Németország többit 48 ezer, Nagy-Britannia 58 ezer, Franciaország 67 ezer, a többi hadviselő pedig több mint 45 ezer repülőgépet épített.
1: A háború után a legtöbb katonai pilóta repülőgépet vásárolt, és vándorcirkuszok tagjaiként népszerűsítették a repülést. Az első légitársaságok a háborúk végével rögtön meg is születtek. Az 1920-as évek elejére már számos légitársaság létezett.
2: A második világháború alatt szintén sokat fejlődtek a katonai gépek. Ekkor jelentek meg a kifejezetten légitámadásra alkalmas bombázók és az első sorozatban gyártott sugárhajtású repülőgépek is. A háború után a polgári repülés ismét nagy fejlődésnek indult. Egyre gyorsabban és egyre több utasszállító repülőgépet készítettek. Ekkoriban a repülők súlya már megközelítette a 70 tonnát és 100 utasszállítására voltak képesek, hatótávuk a 8000 kilométert is elérte.
1: Az 1970-es évek újabb mérföldkövet jelentettek a katonai repülés terén. Akkoriban az új típusú, nagy teherbírású és több funkciós repülőgépek tervezését helyezték előtérbe. Az amerikai légierő következő generációs légifölény típusául a McDonnell Douglas F-15 Eagle gépet választották, amely az elkövetkező idők legeredményesebb vadászrepülőgépe lett. Több mint 100 ellenséges gép lelövésével, saját veszteség nélkül. A hidegháború befejeztével már nem feltétlenül a katonai fejlesztéseken volt a hangsúly, így a polgári utasszállítás az 1980-as évekkel újra fejlődésnek indult, és még a mai napig is folyamatosan fejlődik.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Rivnyák Robin és Rivnyák Regő. Ebben az adásban az aranylabdáról lesz szó.
1: Ballon d'Or, vagyis az aranylabda az európai labdarúgás legfontosabb egyéni trófeája, melyet a legjobb teljesítmény nyújtó labdarúgó kaphat meg. A díjat 1956-ban alapította a francia labdarúgó szaklap, a France Football. Győzelmek száma szerint az argentin Lionel Messi foglalja el az első helyet 7 győzelemmel, míg a portugál Cristiano Ronaldo 5-ször vette át a díjat.
0: Messi vajon megérdemelt még egy aranylabdát? Lionel Messi ebben az évben 7-szer is átvette az egyénileg megszerezhető legfontosabb díjat. Az argentin világklasszis újabb elsősége finoman szólva sem nyerte el a futballvilág tetszését, ami nem újdonság, ugyanis a Messi és Ronaldo páros uralmával jellemezhető korszakban volt már példa, hogy nem bárt győztes tavadtak. Messi 2010-ben például barcelonai klubtársait, Andrés Iniestát és Xavit előzte meg a képzeletbeli dobogon. Utóbbi kettő világbajnok lesz Spanyolországgal, Argentína viszont a negyeddöntőben nem éppen emelt fővel búcsúzott a Dél-Afrikában rendezett tornától.
1: A 3 évvel későbbi ceremóniának is nagy visszhangja volt. Az újságíró Cristiano Ronaldót vélték a legjobbnak, valóságban azonban szinte mindenki a francia Frank Ribéryt szerette volna díjazottként látni. Mondhatni teljes joggal, ugyanis 5 nagy címet is bezsebelt abban az évben. A címek között a Bayernnel triplázott, azaz bajnokságot, kupát és BL-t nyert. Hiába lőtte 2 éven át megállás nélkül a gólokat, a lengyel csatár Lionel Messi díjazták. Az argentin világsztár, aki idén a válogatottal megnyerte a Copa Amerikát, a Bayern München lengyel támadóját Robert Lewandowski-t előzte meg a szavazáson. Lewandowski 67 gólt és gólpasszt szerzett, míg Messi 48-at. Esetleg, ha csak a gólokat néznénk, akkor is bőven megelőzi a lengyel-argentin legendát. Ráadásul közvetlenül a Lewandowski aranycipője után kapta meg az aranylabdát Messi.
0: Franciaország, megrebb formálják a díjat. Az aranylabdát alapító és odaítőlő France Football a közelmúltban bejelentette a hivatalos oldalán. Többek között nem a naptári év, hanem az idény végén szavaznak majd a legjobb játékosnak járó trófeáról. Szűkül a voksolók köre is. A 170 újságíró helyett csak a FIFA ranglista első 100 helyezett országának egy-egy szakírója szavazhat. A szempontrendszer is változik, a jelöltek egyéni teljesítménye többet nyom alatba, mint az általuk megnyert trófák száma.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Széplaki Emma, Dórián Boglárka, Óvári Ambrus, Török Marcell, Csókás Dávid, Porkoláb Boldizsár és Gál Zsombor.
1: Ellátogattunk Magyarország egyik leghíresebb cukrászmesteréhez, Damnicki Balázshoz. A műhelyben megtudhattuk, hogyan készül a fagyi. Maga a mester tanított meg minket csokoládét kóstolni.
2: Eközben kisebb csoportokban felváltva mentünk le a fagylalt gyártási üzemébe. A látogatás után ajándék sóskaramellás fagyit kapott az egész csapat. Többek között megtudtuk tőle, hogy mi a kedvenc fagyija, és hogy hogyan került kapcsolatba Will Smith-szel.
3: Hol tanult?
4: Székesfehérváron tanultam itt a kereskedelmi és vendéglátó iskolában. Utána ugyanígy Székesfehérváron érettségiztem, és Budapesten a Corvinus Egyetem mellettem élelmiszermérnök.
2: Mi volt a család véleménye arról, hogy te cukrászmester leszel?
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Először édesapám nem értett vele egyet. Először azt szerette volna, hogy simán gimnáziumban tanuljak tovább, de én nagyon-nagyon cukrász akartam lenni, úgyhogy később a család beletörődött, de azóta szerintem a család sem bánta meg.
0: Mit szeret a munkájában?
4: Kreatívnak lenni. Nagyon fontos, hogy mindig új dolgokat készíthetünk, és ennek a szakmának az az előnye, hogy örömet adhatunk másoknak, tehát amit elkészítünk, azt más megeszi.
1: Melyik a kedvenc fagylaltja vagy süteménye?
4: Hát, szerintem, amit én nem tudok megunni, az a vörösboros mána, ugye a nagy klasszikusunk, de minden gyümölcsfagylatot nagyon szeretek. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatom, hogy változó, minden héten más a kedvencem.
5: Mióta dolgozik cukrászként?
4: 1992. december 22 óta vagyok vállalkozó. Tehát gyakorlatilag idén leszek 30 éves vállalkozó.
2: Mi volt a legextrémebb kérés vagy rendelés?
4: Hú, na ez egy jó kérdés volt. Vannak olyan rendelések, mondjuk mostanában már szerencsére nem annyira, ami nem feltétlenül nyomdafestéket tűrő változat. Tehát amikor olyan extrém házi bulikba vittek tortákat, vagy legény leánybocsúba, amit így, hát még szóban ki se lehet mondani, olyan dolgokat is szoktak kérni.
2: Volt emlékezetes vendég?
4: Nagyon sok. Ugye olyan sok érdekesség fordul elő, hogy az ember így nehéz elidézni őket. Hát szerintem ugyanúgy, mint egy riporternél is, ha megkérdezett, hogyha valaki 20-30 éve a szakmában van, nagyon sok érdekes arc fordul meg. Színész, zenész, sportoló, de mondhatom azt, hogy a Will Smith-nek is készítettünk tortát. Hát tudjátok, hogy kicsoda a Will Smith, azért hát egy A-kategóriás celeb, azért szerintem elég kevés cukrász mondhatja el, hogy készített neki tortát.
6: Minden kedvenced egy helyen. 97.5 Táskarádió.

0: 97.7 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Dombi Judit, Nár Barbara és Tokodi Blanka.
1: Reiner Laura magyar író szakmájában 18 éves kora óta aktív. Első regényét Remek címmel írta, ezt 2005-ben publikálta. Az első kötetei a Universal Hungary lap és könyvkiadónál jelentek meg. Az első komoly sikert a Szent Johanna Gimi című ifjúsági naplóregény sorozata hozta meg számára, amelynek az első kötetét 2010-ben a Cicero Könyv Stúdió hozta forgalomba. A Szent Johanna Gimi könyv sorozattal számos nevezést kapott a sikerlistákra és könyvei előkelő helyezést értek el.
2: Minden ember életében vannak olyan meghatározó pillanatok, amikor kicsúszik a kezéből az irányítás és sétlenül nézi, ahogy süllyedni kezd a világa. A Bexi sorozat egy 2014 és 2017 között megjelent 6 kötetből álló ifjúsági könyvsorozat. A sorozat kötetei Késtél, Hullócsillag, Illúzió, Nélküled, Valahol és Egyszer néven váltak ismerté. A könyvben Budai Rebeka élete 16 évesen fenekestül felfordul, amikor posztol a barátja falára egy szemrehányó, egyszálgitáros dalt, a Késtélt. Azóta ő Bexi. Körte, a tetováló művészből avantgárd menedzser, épp egy tévés fellépés szervezett le a Pop Rock Star leszek döntőjébe, ahol Bexi a legesélyesebb versenyző duett partnere lesz. Nagy Márk nem csak az ének hangjával, hanem külseivel is belopta magát a női nézők szívébe, de Bekivel már nehezebb dolga lesz.
0: A Szent Johanna Gimi egy 8 részből felépülő ifjúsági regénysorozat. A naplóregény sorozat főszereplője Rentai Renáta, aki egy budai francia tagozatos magángimnázium, a Szent Johanna francia tagozatos alapítvány gimnázium tanulója. A könyvsorozat a főhős naplóján keresztül a gimnázium 9-től 12. B osztályának mindennapjait mutatja be. Az iskola kezdés kisebb-nagyobb zökkenőit, a középiskola hétköznapinak számító történéseit, valamint a továbbtanulás és elválás sokszor emberpróbáló nehézségeit is beleértve. A Szent Johanna Gimi a 2010-es évek egyik legnépszerűbb és egyik legnagyobb rajongó táborral rendelkező ifjúsági sorozatának számít Magyarországon. A sorozat köteteinek kiadója a Cicero Könyv Stúdió. Az első kötet 2010-ben jelent meg, míg az utolsó két kötetből álló rész kiadására 2013-ban került sor. 2013 májusában megjelent egy kiegészítő kötet is Kalausz címmel, mely a sorozattal kapcsolatos információkat, érdekességeket tartalmaz.
1: A Remek című könyv, mint ahogy azt már ezelőtt is említettük, Leiner Laura első könyve. A könyv egy 19 éves lányról szól, aki végre megszabadult az iskolától és a közelébe se akar menni többet. Akinek a barátja az egész nyarat Floridában tölti nélküle, akinek mindene a film, forgatókönyvíró szeretne lenni, csak éppen még egy betűt sem írt. A főszereplő Linda nyári szünetét egy videótékában dolgozza tölti, ahol elképzelései szerint végre el tudja kezdeni írni forgatókönyvét, de természetesen a sors itt is közbeszól, és semmi nem úgy alakul, ahogy azt Linda eltervezte.
2: Az írónő legújabb könyve, az IOV, az az iskolák versenye trilógia. A főszereplő Újvári Hanna a tinik megszokott életét élte egészen egy évvel ezelőttig. Egy családi tragédia azonban mindent megváltoztatott. Most apukájával kettesben tölti a hétköznapokat, és rég nem a korosztályának átlagos problémái foglalkoztatják. Miután átveszi a 11-es bizonyítványát, az évzáró után váratlan felkérést kap az igazgatótól. Részt vett egy iskolai versenyen, ahol kiváló matekosként főleg a logikai feladatok megoldásában számítanak rá. Hanna környezete ragaszkodik hozzá, hogy elmenjen a megmérettetése, így a Szirtes Gimnázium 4 fős csapata elindul az iskolák országos versenyére.
3: A te zenéd.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, ami mindannyiunkat gyakran érint. Ez a halogatás. Tudod azt az érzést, amikor pontosan tudod, hogy mit kéne csinálni, de valamiért mégsem állsz neki. Majd holnap, majd hétfőn, majd ha több kedvem lesz, és a majd valahogy soha nem jön el.
1: A halogatás nem új jelenség, de ma talán erősebb, mint valaha. Tele vagyunk feladatokkal, információval, döntésekkel, és közben a figyelmünk szétszórt. A telefon pittyeg, az e-mail jön, a hírek kattannak, és az agyunk egyszerűen túlterhelődik.
0: Sokszor nem azért halogatunk, mert lusták vagyunk, hanem mert félünk. Félünk, hogy nem lesz tökéletes, hogy nem sikerül, hogy valaki majd azt mondja, ez nem elég jó. És persze ott a másik ismerős érzés, amikor annyira sok mindent kéne csinálni, hogy végül semmit sem csinálunk. Mert az agyunk ilyenkor lefagy, mint egy túlmelegedett számítógép. És ahelyett, hogy elindulnánk, inkább kinyitjuk a hűtőt, vagy megnézzünk még egy videót.
1: Sokan azt mondják, hogy a halogatás lustaság, viszont ez valójában egy félelem is. Legtöbbször nem a feladattól félünk, hanem az eredménytől. Attól, hogy kudarcot vallunk. Vagy attól, hogy ha sikerül, utána még nagyobb elvárás lesz velünk szemben. A halogatás így egyfajta önvédelem. Elodázzuk a helyzetet, hogy ne kelljen szembenézni a bizonytalansággal.
0: Ha valaki azt érzi, hogy nem elég jó, akkor nehezen kezd bele bármibe, ami megmutatná a teljesítményét. És ilyenkor jön a klasszikus mondat, majd ha lesz kedvem. De az a kedv sosem jön meg, amíg nem cselekszünk. Érdekes, hogy a halogatás sokszor nem is csökkenti a stresszt, hanem épp növeli. Minél tovább húzzuk, annál nagyobb teher lesz a fejünkben.
1: Ez egy ördögi kör. Először megkönnyebbülünk, hogy most nem kell megcsinálni, de aztán jön a bűntudat, és a bűntudat miatt még kevesebb energiánk marad, így minden nappal nehezebb újra kezdeni.
0: A megoldás először is az, hogy nem szabad tökéletességet várni. Sok ember azért nem kezd el valamit, mert nem tudja, hogy lesz a vége. Pedig a legtöbbször a kezdet a legfontosabb. Nem kell az egészet látni, elég, ha tudjuk, mi az első lépés.
1: Sokszor tapasztaljuk, hogy amikor végre elkezdünk valamit, a nehézség nagy része eltűnik. Csak az első mozdulat kell, és már is lendületbe jövünk.
0: A halogatás ellenszere ugyanis nem a motiváció, hanem a mozgás. Csinálni kell valamit, bármit. Ha elindulsz, az agyad automatikusan átkapcsol cselekvő üzemmódba, és onnantól sokkal könnyebb lesz folytatni.
1: A halogatás nem lustaság, hanem félelem attól, hogy nem vagyunk elég jók. De a jó hír az, hogy nem is kell tökéletesnek lenni, elég, ha elindulunk.
0: És ne felejtsétek, a majd egyszer sosem jön el magától, de a most mindig

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. Bizonyára mindenkinek volt már a kezében az a színes, sok feltörést okozó bűvös kocka, amely aztán a feltalálója után Rubik kocka néven vált világhírűvé. Ezt a háromdimenziós mechanikus logikai játékot 1974-ben találta fel ifjabb Rubik Ernő. A szabadalmi leírásban a feltalálót térbeli logikai játékként nevezte meg, amelynek célja, hogy egy előzetesen összekevert kockából forgatással visszaállítsuk az eredeti, rendezett színösszeállítást, vagyis minden oldalon azonos színű lapocskák legyenek.
1: Mi is ez a Rubik kocka? A Rubik kocka 26 különálló kis kockából áll. Oldallapjai más-más színűek, és 9 egyenlő négyzetre vannak osztva. Ezeket három tengely körül el lehet forgatni, ami által több mint 43 milliárd színkombináció hozható létre. A játék célja a kiindulási helyzet, vagyis az egyszínű oldallapok visszaállítása.
0: Rubik Ernőről. Rubik Ernő 1944. július 13-án született Budapesten. Édesanyja Szántó Magdalna költő volt, édesapja, idősebb Rubik Ernő pedig gépészmérnökként, repülőgép tervezőként dolgozott az esztergomi repülőgépgyárban. Rubik szinte minden nyilatkozatában elmondta, hogy inspirációját az édesapjától kapta. Idősebb Rubik Ernőt rendkívül elismert vitorlázó repülő mérnökként tartják számon. Ezen a területen végzett széleskörű szakértelme és munkája révén nemzetközi hírnévre tett szert.
1: 1971.

0: és 1979 között Rubik építészetet tanított a Budapesti Iparművészeti Főiskolán. Az akadémia tervező professzoraként geometriás modellek készítésével foglalkozott. Az egyik a Rubik kocka prototípusa volt, amely 27 fatömbből készült, Ernőnek egy hónapjába került, amíg rájött a kocka problémájának megoldására. A fadaraboktól és a gumiszalagoktól kiindulva Rubik elhatározta, hogy olyan szerkezetet hoz létre, amely lehetővé teszi az egyes darabok mozgatását anélkül, hogy az egész szerkezet szétesne. Rubik eredetileg fát használt a kockához az egyetemi műhely adottságai miatt, és mivel a fát egyszerű anyagnak tekintette, így az nem igényelt kifinomult gépeket.
1: Eredetileg Rubik a kockát tanítási segédeszköznek, amelyen szemléltető darabnak szánta. De ahogy a tárgyak térbeli mozgásán gondolkodott, maga is felismerte, hogy olyan eszközt talált fel, amely túlmutat a tanórákon. Rubik megmutatta a prototípusát az osztályának, és nagyon tetszett nekik. A Rubik kocka azonnal siker lett világszerte. Több évjátékdíjat nyert el, és az 1980-as évek névkultúrájának meghatározója lett.
0: Több logikai játék megalkotása is fűződik a nevéhez. Mindenek előtt a bűvös kocka. Később 1977-ben a kígyó, 1985-ben a bűvös négyzetek nevű játékok, de ezek népszerűsége már nem érte el a Rubik kockáét.
2: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 21 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoritán városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén ma gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlagemberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És a tezerén indul a Táskarádió esti sója. Ez a Hello!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Nerebecki Máté és Pápai Ivett. Most a szociális szorongásról fogunk beszélni. Az az ember, aki szociális szorongásban szenved, az emberek között nagyon bizonytalannak érzi magát, retteg attól, hogy kínos helyzetbe kerül, vagy megszégyenül. Úgy érzi, mindenki őt figyeli, és minden reakciója jól észrevehető. Azonban a többi ember számára nem feltétlenül szembetűnőek a tünetek, melyek lehetnek az arc elvörösödése, a szívverés felgyorsulása, a száj kiszáradása, hideg vagy meleg hőhullámok. Ezeken kívül a beszédnehézség, émelygés, gyomorpanaszok is. A beteg saját fejében eltorzítja a valóságot, és úgy érzi, hogy csak is vele történhetnek meg ilyen kínos szituációk és ezek a gyötrelmek.
1: Minden napjai szívesen kimerítik, leginkább akkor, ha emberek között kell lennie. A legtöbbször a nyilvános beszéd vagy a mások előtti étkezéstől iszonyodik. Ezeken kívül azonban rengeteg specifikus megnyilvánulása van a szorongásnak. Ilyenek például, ha félelmet okoz a nyilvános mosdó használata, a bemutatkozás, a mások általi megítélés, a felelés vagy a vizsgázás, de akár egy egyszerű telefonhívás is nehézséget, félelmet okozhat. Az egészséges viszonygástól a komolyabb problémákat azt különbözteti meg, hogy az illető mennyire gondolja vadótlanul túlzónak a helyzet kínosságát, és hogy mi mindent tesz meg az ilyen szituációk elkerüléséért.
0: Eleinte ritka betegségnek hitték, de valójában egészen gyakori. A leggyakrabban a serdülőknél alakul ki, nőknél kissé gyakoribb. Ugyan pontos oka nem ismert, azt már kimutatták, hogy a szociális szorongás öröklődhet, vagy hosszú hónapokon, éveken keresztül is kialakulhat. De egy traumatikus esemény hatására is megjelenhet. Vagyis valamilyen pszichés fejlődési zavar áll mögötte, ami miatt sérül az önkép. Ha a kialakult szorongást nem kezelik, akkor előjöhetnek különböző fóbiák, vagy akár major depresszió is. A kezelés nem könnyíti meg az, hogy a betegek általában nem akarják bevallani, hogy milyen betegséggel is küzdenek.
1: A szociális szorongás a fóbia egyik alcsoportjába tartozik. Többféleképpen szokták részekre osztani ezt a betegséget. Megjelenését nézve két formáját különböztetjük meg. A generalizált szociális fóbiát, ez minden emberekkel kapcsolatos helyzetet foglal magába, és a körülírt szociális fóbia, ami csak egyes szituációkra korlátozódik.
0: Kétféle módszer tűnik hatásosnak a kezelésben, a gyógyszeres kezelés és a kognitív viselkedés terápia. A viselkedés terápia esetén félelemkioltásos módszert alkalmaznak. Hozzászoktatják a beteget a szorongást okozó szituációkhoz. Először csak bemutatják a szituációt, majd olyan módszereket tanítanak, amikkel legyőzheti a félelmét. Ideális közeg a betegség kezelésére a csoportos terápia, hiszen itt megértő környezetben beszélhet a problémáiról. A szociális készségek hiányát a terapeuta igyekszik fejleszteni gyakorlással és viselkedésmódszerek, például szerepjáték alkalmazásával.
2: Csak a top slágerek, éjjel-nappal. 97.5 Táskarádió, te is belefér.

0: 97 a Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Szigalom Marnamás és Szép Laki Emma. A tanulás sokak számára gondot tud okozni, még a felnőtteknél is. A tanulás egy olyan dolog, amit el kell fogadni, ebből bajod nem lehet. Elhoztunk nektek pár tanulási tippet, amivel hatékonyabb lehet a tanulás.
1: Az első dolog, amit a könnyebb tanulás érdekében tehetsz, az az, hogy nem kapkodsz. Ha kapkodsz, akkor biztos, hogy nem lesz hibátlan az írásbeli, akár a szóbeli megtanulandó házi feladatod. Tanulni csak úgy lehet, hogyha felmész a szobádba, vagy valamilyen csöndes helyre, ahol nyugodt környezetben lehetsz. Fontos, hogy behozd az idődet, hogy ne az egész hétvégét és ne az egész délutánod menjen el vele.
0: A koncentrációhoz szükséges egy pohár víz. A víz serkenti az agy működését, így jobban tudsz odafigyelni. Fontos a kellő mennyiségű pihenés is. Úgy lehet a legkönnyebben odafigyelni, ha egy-egy tantárgy tanulása között tartasz pár perc pihenőt, de ez nem csak a tanulásra vonatkozik. Egyél egy kis csokit, szállj rá időt.
1: Valaki úgy osztja be az idejét, hogy pénteken megcsinálja az írásbeliket, szombaton pedig a szóbeli tanulnivalókat. Persze ez nem mindenkinél valósul meg. Akadnak olyanok is, akik felmondják maguknak felvételre és onnan tanulják meg. Mások az utolsó napokra halogatják a tanulást és előre tolják a szórakozást.
0: Vannak a magolós típusok. Ők csak úgy tudnak tanulni, ha bemagolják az egészet. Ez persze rövid távon jó, de hosszú távon már nem annyira. Ez a fajta tanulási mód a vizsgák időszakában nem a legjobb ötlet. Ha biztosra akarsz menni abban, amit megtanultál, akkor kérd meg barátodat, valamilyen családtagodat, hogy segítsen kikérdezni. Te hogyan szeretsz tanulni? Ha neked is van tanulási tipped, akkor küld el nekünk.

0: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz a mikrofonnál Jancsek Roland és Kenikel Krisztián. Tudjátok, honnan indultak a híres kocsi márkák? Ha nem, most megtudhatjátok. Hiszen olyan érdekesek ezeknek az autómárkáknak a történetete, kár lenne kis részletekbe tömöríteni. Szerintünk sok autófanatikust érdekelt ez a téma. Így hát nem húzzuk az időt, kezdjük a Dodge és Mazda történetével.
1: A Dodge története visszanyúlik 1901-be, amikor a Dodge fivérek átköltöztették a Dodge Brothers kerékpárgyárat a Michigan Detroitba, az amerikai autóipar későbbi fővárosába. A fivérek családjainak szükség volt a gyerekcipőben járó autóiparnak, és a testvérek egy pár korai Oldsmobile alkatrész tervezésében is részt vett.
0: 1902-ben a Dodge fivéreket felkereste Henry Ford, aki egy saját autógyár megalapításához keresett finanszírozási segítséget. A Dodge fivérek segédletével Ford megalapította a Ford Motor Company-t, és a Dodge Brothers alkatrészeket gyártott a Fordnak.
1: 1914-ben a fivérek megalapították a saját autógyárokat, amelynek a Dodge Brothers Motor Vehicle Company nevet adták. Az első 50 autószalon több száz jelentkezőből választották ki, ezek némelyike a mai napig is Dodge kereskedésként működik. 1917-ben a Dodge Brothers az amerikai hadsereg számára kezdett terautókat építeni, mely tevékenységet az első világháború után is folytatták, immáron civil megrendelők számára.
0: 1925-ben a Dodge Brothers Company 148 millió dollárért felvásárolta a Dillon Rind & Company amerikai befektetési bank. A vételár az eddig legmagasabb készpénzes tranzakció volt. A Dillon Rind 1928. július 31-én a Dodge-ot eladta a Chryslernek.
1: A Chrysler az 1960-as évek végén felvásárolta a Brit Roots Groupot, a francia Simcat és a spanyol Bayrost, és így létrehozták a Chrysler Europe-ot. A Dodge márkát a Roots Group Camer és Carrier márkájú könnyű terautói kezdték el használni. Valamint a Simca 1100 furgon és pick-up változatain és a spanyol gyártmány nehéz terautókon leggyakrabban a Dodge 50-es sorozatát használták katonai és civil célokra. Bár ezek csak nagy ritkán jutottak ki az Egyesült Királyságból, a spanyol építésű nehezebb 300-as sorozat darabjait 4x2-es, 6x4-es, 8x2-es és 8x4-es meghajtásra készítették. Exportpiacokra a Fargo vagy DeSoto márkákkal látták el. Innen jutott el a Dodge automárka olyan típusához, mint például a Dodge Challenger.
0: A Dodge-hoz hasonlóan a Mazda se autógyártással kezdte a pályafutását. A története Toyo Korkogyo Kó néven kezdődött 1920-ban Japánban. 1927-ben a Toyo Korkogyo a gépgyártás után járműgyártás felé fordult, amikor 1931-ben bemutatta a Mazda Go-t, ami egy motoros riksára hasonlító háromkerekű jármű volt. A Toyo Korkogyo a II. Világháború alatt végfegyvereket gyártott a japán hadsereg számára. Ezek közül a Type 99 puska a leginkább említésre méltó. A vállalat formálisan csak 1984-ben vette fel a Mazda nevet. Jó lehet, már kezdetektől minden autóját ezzel a névvel értékesítette. A R360-at 1960-ban mutatták be, amit 1962-ben a Karol követett.
1: A Ford Motor Company tulajdonában kezdetben a 15%-a volt, azonban miután a cég pénzügyi válságba került, a Ford 33,4%-a növelte a részesedését a Mazdában. 1999. március 31-én, amivel megszerezte az ellenőrzést a vállalat felett. A Ford egyik vezetője szűződik a kiemelés a válságból. A Ford több modelljét is Mazda alapokra építette, mint például a Ford Probe-ot, az észak-amerikai Ford Escort későbbi modelljeit, és a Mercury Tracker-t, valamint a Mazdával együttműködve fejlesztették ki a Ford Escape per Mazda Tribute párost.
2: Vannak, akik már tudják, miért érdemes a Táskarádiót hallgatni.
3: Ez a legkirályabb rádió.
4: Minden vannak a legjobb zenéim.
5: 97.5 Táskarádió.
6: Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz! A mikrofonnál Megyeri Maja és Radics Dorka Hiromi. A mai adásban a démonokról és az angyalokról lesz szó.
1: A démon eredetileg Istent jelentett. Később az isteneknél alacsonyabb, embereknél magasabb rendű lényeket jelölték ezzel a névvel. A démonok mitológiailag az istenek és az emberek között állnak, és lehetnek jó szándékúak, vagy akár gonoszak is. Azonban legyen akármilyen jellemű, a legtöbb démon képes tudatbefolyásolásra, mások megszállására. Szinte minden nép mitológiájában találkozunk velünk. Az ókori egyiptomiak képzelete szerint mérhetetlen sok ilyen démon van, akik mindenütt az ember közelében laknak, vízben, földben és levegőben.
0: A Biblia a démonokat nem misztikus, hanem létező, de láthatatlan lényekként mutatja be. A démonok olyan szellemi lények, akik a Sátán királyságában, a gonosz angyalok alatti hatalmi szinten vannak. Testük nincs, föld közelben élnek, a legfőbb céljuk az, hogy az emberek testébe költözhessenek, és a bűnös kívánságaikat rajtuk keresztül végrehajthassák. Jézus Krisztus szolgálatainak szerves része volt a démonok kiüzetése az emberekből. Egyes esetekben így gyógyítva meg az embereket.
1: És most egy kicsit az angyalokról. Az angyalok a zsidó, a keresztény és a muszlim vallásban Istennél alacsonyabb, az embernél magasabb rendű szellemi lények. A Biblia szerint az angyalok Isten teremtményei, semmiféle megkülönböztetett tiszteletet nem igényelnek. A jó angyalok Isten akaratát adják hírül az embereknek és segítenek rajtuk. A bukott gonosz angyalok démonokként vagy ördögökként is ismertek. Maga a Sátán is angyal volt, a fény angyala, de fellázadt Isten ellen, emiatt egy mennyei háború veszteseként letaszították. Az angyalok erejükre és hatalmukra nézve is magasabb rendűek az embereknél és kapcsolatokban állnak velük.
0: A Biblia szerint az angyalok teremtett, de a jövőt tekintve örökké létező, megsemmisíthetetlen, természet fölötti szellemi lények, akik Istenhez és az emberekhez hasonlóan személyiséggel, vagyis intelligenciával, a beszédre való képességgel, érzelmekkel, akarattal és öntudattal rendelkeznek. Szellemi testük van, képesek testben megjelenni a föld szférájában, és így részt venni a földi eseményekben. Vannak jó, illetve gonosz angyalok. Életterüket tekintve pedig a menny és az ég különböző szintjein kívül, a föld felszínén és a föld mélyében is megtalálhatóak. Számuk meghaladja a 100 milliót, ám pontos adatokat a Biblia nem közöl velünk. 97. Táska Rádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Fillő és Hajnal Norton. A Marvel története. A Marvel mozi univerzum egy kitalált univerzum, mely a Marvel Studios független szuperhős filmjeinek helyszíne. A Marvel Comics kiadványainak szereplőin alapulnak. A közös univerzum, a képregények Marvel univerzumához hasonlóan a különálló filmek egyes szereplőinek, helyszíneinek vagy cselekményeinek keresztezésével alakult ki. 2005-ben a Variety-ben jelent meg a hír, hogy a Marvel Studios maga kezdi el gyártani a filmjeit, amelyeket a Paramount Pictures-ön keresztül fog forgalmazni. A mozifilmek mellett ehhez az univerzumhoz kapcsolódóan megjelentek képregények is, Marvel kisfilmek címmel rövid filmsorozatok, valamint több televíziós sorozat is.
1: Most pedig 5 darab olyan Marvel filmet szedtünk össze, amikkel a legtöbbet kereste a cég. Első, Vasember 2. Annak idején sokakat aggodalommal töltött el, hogy a John Favreau rendezésével készült Vasember 2 egy elég semmitmondó folytatás lett.
0: Második, Vasember 3. A második fázis nyitásához a Marvel immár legnépszerűbb karakterét választotta, Vasembert, aminek harmadik részét egy új rendezőre, Shane Blackre bízták. Amikor kiderült, hogy a halálos fegyver alkotója dirigálja a filmet, akkor már sokan tudták, hogy a Vasember 3 nem lesz egy átlagos alkotás. Shane Black nem okozott csalódást, mert a Vasember 3 a bátor megoldásokkal és a szokatlannál viccesebb hangvétellel üde színfoltja lett a Marvel világának, még akkor is, ha egyébként kilóg a sorból.
1: Harmadik, Amerika kapitány polgárháború. Hatalmas robbanással indult a Marvel harmadik fázisa, köszönhetően a Joe és Anthony Russo által rendezett Amerika kapitány polgárháborúnak. Ez akár egy külön bosszúálló résznek is tekinthető. Ez volt az a film, ahol a Russo testvérek bebizonyították, hogy tudják, hogy mire vágynak a rajongók, és képesek egyszerre több karaktert mozgatni. Ma már jól tudjuk, hogy ez mit jelentett a Marvel jövőjére nézve.
0: Negyedik, bosszúállók, végtelen háború. Korunk legmeghatározóbb képregény adaptációja a Végtelen háború, aminek rendezői székét Joe és Anthony Russo foglalhatta el. A rendezőpáros egy olyan filmet tett le az asztalra, amelyet a filmvilág még soha nem látott. Érzelmileg nagyon ütős. A bosszúállók, végtelen háború alkotói kiválóan kezelték a rengeteg hőst és az akciót, ráadásul megtalálták az egyensúlyt a humor és a dráma között. Ez a film megváltoztatta az eddig kialakított képet, és egy új etalont állított fel.
1: Ötödik, bosszúállók végjáték. Joe és Anthony Russo rendezésében végre megérkezett az év legjobban várt filmje. Az elmúlt 11 évet lezáró alkotásról egyelőre csak annyit sejthetünk, hogy érzelmileg megterhelő és felejthetetlen lesz. Érdekesség, a Vasember 4 egy már elkészült film, de szinte biztos, hogy nem lesz kiadva, mivel a bosszúállók végjátékba Tony Stark meghal.
0: Habár mostanság nem várható új Marvel film, biztosan tartogatnak még meglepetéseket.
2: Sztorik, pletykák és a teszelét. Ez a Hell

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Kabai Tamás és Kén Vitos Torin. Bashar Baraka Jackson művész nevén Pop Smoke, amerikai rapper, énekes és dalszerző. New Yorkban 1999. július 20-án született, és Hollywood Hillsben 2020. február 19-én hunyt el. A brooklyni drill egyik legsikeresebb képviselője volt. Rövid karrierje alatt pályafutása mindössze 14 hónapig tartott. 2018-ban fordult a zenéhez, amikor kiadta az NPR című számát. Ismertségét a Welcome to the Party és a Dior című kislemezeivel szerezte.
1: 2019. áprilisában ismerte meg Steve Victort, aki leszerződtette a Victor Victor Worldwide és a Republic Records kiadókhoz. Meet the Woo című mixtape-je 2019. júliusában jelent meg, még második megjelenése a Meet the Woo 2 volt 2020. februárjában. Az utóbbi 7. helyen debütált a Billboard 200-on.
0: Nem sokkal második mixtape-jének megjelenése után, 2020. február 19-én ismeretlen tettesek a hajnali órákban meggyilkolták Los Angeles-i otthonában. Első posztumus stúdióalbumának 50 Cent volt a vezető producere. A Shoot for the Stars, Aim for the Moon 2020. július 3-án jelent meg, és első helyen debütált a Billboard 200-on. Az albumnak 19 dala is feljutott a Billboard 600-ra. Az albumról olyan sikeres kislemezek jelentek meg, mint a For the Night és a What You Know About Love.
2: Táskarádió, te is bele.

0: 95.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Freshly Zsófia és Kovács Réka. Kirké. A Kirké Madeline Miller könyve, akinek a Buktok nagy slágerét, az Aki lesz dalát köszönhetjük. És bár a Kirké még nem annyira mainstream, megérdemelni, hogy hasonló szintre kerüljön. A Kirké leginkább a nők megítélésére fókuszál, és arra, hogy mennyit számítanak ebben a külsőségek és a látszat.
1: Az Achilleus dalához hasonlóan, ez is egy görög mitológián alapul. Kirké, a napisten, Héliosz lánya, és kiskorától fogva lenézték, és a sarokba söpörték az érzéketlen titán rokonai és nimfák. Úgy nőtt fel, hogy mindenki csúnyának és haszontalannak gondolta. A testvére elhagyta, a szerelme, akit rejtett varázserejével változtatott át, pedig mást vett feleségül.
0: Kirkének még abban sem hisznek, hogy tényleg ő változtatta át a fiút, mikor kiderül viszont, igazságos büntetés szaknak ki rá. Egy távoli szigetre száműzik, és ironikusan a száműzetésben találja meg a szabadságát. Mérgeket és gyógyszereket készít, állatokat szelídít, és végre hatalma van maga fele.
1: Megvédi magát azoktól a férfiaktól, akik nem tartották tiszteletben, hogy ő itt az úr, és nem a férje. Harcolt mitológiai lényekkel, és még Athénéjével is szembeszállt azért, akit szeret.
0: Ajánlom azoknak, akik szeretik a görög mitológiát, a furcsa dolgaival együtt, de olyan könyvre vágynak, ami kicsit máshogy dolgozza fel, és azoknak, akik szeretnének egy olyan nőről olvasni, aki bebizonyította, hogy érdemes magáért harcolnia. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Horváth Takács Olivia és Simon Eszter. Hogyan hat ránk, emberekre a zene? A zene nagyban befolyásolja a hangulatunkat. A vidám zene növeli a feldolgozási sebességet, a memória teljesítményén pedig a tempósabb és lassabb dalok javítanak. Rossz kedv esetén is segíthetnek a dallamok, de nem mindegy milyenek. A gyors ritmusú zenék mozgásba hozzák a testünket és az agyunkat, segítségükkel pedig jobban élvezhetjük az előttünk álló feladatokat. A legerősebb hangulatjavító hatása érdekes módon egy kutatás szerint a klasszikus és az ambient stílusú zenéknek van, míg a metal és elektronikus zene pont ellenkezőleg hat ránk. A klasszikusok felvillanyoznak. Nem csak a jó kedvünkre lehet hatása, de az agyműködésünket is serkenti.
1: Ha nem tudunk megnyugodni, kapcsoljunk be egy kis nyugtató zenét, például lassú jazzt. Egy felmérés eredményei szerint a zenehallgatás hatással van az emberi test által adott stresszválaszra, különösen az autonóm idegrendszerre. A blues is megnyugtató hatással van a lélekre, és még az idegességre is kiváló hatással van elvileg. A zene ritmusa és megnyugtató atmoszférája segít ellazulni. Hasonló hatást válthat ki a reggae is, ami kész relaxációs tréning. A kutatások szerint Mozart zongora remek művei 5 percen belül csökkenthetik, például az epilepsziás rohamokat kiváltó jelek hatását is.
0: A zeneterápia bizony bevált módja a depresszió és szorongás csökkentésének. Ha szeretnéd megtapasztalni a pozitív hatásait, próbáld ki az úgynevezett mély vagy aktív zenehallgatás módszerét. Ha nem vagy túl jó állapotban lelkileg, akkor inkább ne hallgass countryt, csak rosszabb lesz a helyzeted. A country tényleg nem a pozitív szövegvilágáról híres. Nem csoda, hogy szélsőséges esetekben depressziót is okozhat.
1: Kifejezetten agytornára vágysz, hallgass új slágereket. Miközben a már ismert és kedvelt zenék hallgatása növeli a dopamin szintünket, az új számok megtornáztatják az agyat és új idegpályákat építenek, így maximalizálják a tanulási képességeket. A dalok hatására az agyunk különféle, az adott hangokhoz kapcsolódó érzelmeket, emlékeket és gondolatokat aktivál, melyek hosszú távon pozitívan hatnak mentális egészségünkre, így pedig gyorsabb tanulás és fókuszálást eredményeznek.
0: A metaltól nem leszünk agresszívebbek, sőt a gitártépés javíthatja az önbizalmat. Más tanulmányok azt mutatják, hogy a heavy metal akár a stressz kezelésben is segíthet. Az Iowa-i Állami Egyetem kutatása szerint azonban a metal antiszociális érzelmeket is kiválthat. Úgy tűnik, helyzet és ember

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fónai Dorka, Noár Barbara és Dombi Judit. A mai adásunkban a Zero Waste életmódról lesz szó. Ez a szemlélet lényegében a hulladékmentes életmódot takarja. A szemlélet népszerűsége többek között annak köszönhető, hogy egyre több ember gondolja úgy, hogy a környezetvédelem fontos a Föld jövője szempontjából. Egyre több és nagyobb publicitást kap a téma, miszerint gyakorlatilag a 23. órába érkezett az emberiség, és nem nagyon van már időnk várni, hanem cselekednünk kell. Mindenkit egyéni felelősség terhel, hogy mekkora ökológiai lábnyomot hagy maga után, ezért ha változtatni akarsz a világon, akkor elsőként neked kell megváltoznod.
1: A francia származású, de Kaliforniában élő Bea Johnson gyakorlatilag maga az otthoni hulladékmentes életmód szülőanyja. 2008-tól kezdődően családjával, férjével és két gyermekével gyakorolja a Zero Waste életmódot, tapasztalatait pedig egy nagyszerű könyvben is megírta. Bea abszolút követendő példát állít az emberek elé, hiszen az egész családjával együtt évente mindössze egyetlen befőttes üveg szemetet termel.
2: Itt van néhány tipp, hogy ti hogyan kezdhetnek neki ennek az életmódnak. Az első és a legfontosabb pont, amit mindenkinek szem előtt kell tartania, a visszautasítás. Utasíts el minden olyan dolgot, amire igazából nincsen szükséged. Például ne fogadj el a boltban műanyag zacskót, ne vásárolj előre csomagolt termékeket, ne fogadj el szívószálat az italokhoz. Vigyél inkább magaddal egy nem műanyag zacskót a bevásárláshoz, a limonádét pedig szívószál nélkül is meg lehet inni ám.
0: A második pont a saját fogyasztás csökkentése. Nézd át a cuccaidat, és ami nem kell, attól szabadulj meg. Na nem úgy, hogy kidobod ezeket a dolgokat, hanem sokkal inkább úgy, hogy például elajándékozod olyanoknak, akiknek szükségük lehet rájuk. Nem csak szelekcióval tudod csökkenteni a saját fogyasztásod, hanem tudatosan gondold végig innentől kezdve, hogy mit vásárolsz. Tudatos vásárlás segítségével megakadályozható, hogy a lakás ismét tele legyen felesleges tárgyakkal.
1: A harmadik pont az újrahasznosítás. Például, ha már valami dobozban érkezett, akkor találd ki, hogy mit tárolhatsz benne onnantól.

0: Ha egy üdítő tüvegben vásárolsz, akkor ne dobd ki, miután kiürült, hanem mosd el és használd továbbra is. Vásárláshoz használj vászontáskát vagy fonott kosarat. Ezek nem csak hangulatosabbá teszik a bevásárlást, de rendkívül hasznosak, még ha apróságoknak is tűnnek csupán.
1: A negyedik pont. Ha véletlenül mégis valamilyen oknál fogva ki kell dobnod valamit, akkor azt legalább szelektíven tedd. Keresd lakhelyed környékén egy helyet, ahol szelektíven gyűjtik a szemetet, és vidd oda.
0: Az ötödik ponthoz nem árt, ha egy kertes házban lakik az ember, ugyanis ebben az esetben komposztálás fontosságáról van szó. Az egésznek az az alapja, hogy életünk során irgalmatlan mennyiségű organikus hulladékot állítunk elő. Ha ezeket a dolgokat nem a szemetesbe dobnánk, hanem egy komposztálóba, akkor egy szempillantás alatt lecsökkenne az általunk előállított hulladék mennyisége. Nem mellesleg a komposztálással ugyancsak jelentős mértékben hozzájárulhatnánk a környezetünk jólétéhez.
2: Ha ti is kedvet kaptatok ehhez az életmódhoz, és többet szeretnétek megtudni, nézzétek meg be amellett a Vászonzsákos Lány YouTube csatornáját is.

0: 22 óra. Hírek a Táska Rádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfalt felületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelepezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói Stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Ercsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

dolgot ne felejts el, engedd el. Ha féltékeny vagy és irigy, engedd el. Ha számító és konok, akkor engedd el. Ha utána karokonok, engedd el, engedd el, engedd el. Ha sok benned a rossz indulat, engedd el. Ha kerülnék ki rossz szitukat, engedd el. Ha csak kutya vagy, ami ugat, engedd el, engedd el, engedd el.

0: 23 óra. Hírek a Táskarádióban.
1: Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. A mikrofonnál Kovács Jázmin. Megnyílt Bécs kültéri nappalia. Bécs első úgynevezett Supergrätzl negyedek nemzetközi szinten is figyelemre méltó urbanisztikai kísérletnek számít. Az osztrák főváros 10. kerületében, Favorintében egy olyan városi zóna jött létre, ahol az átmenő forgalmat szinte teljesen kiszorították, helyét pedig zöld felületek, közösségi terek és klímabarát megoldások vették át. A Supergrätzl a barcelonai Superblock modellből merített inspirációt, amely az elmúlt évek egyik legismertebb európai városfejlesztési mintájává vált. A cél az, hogy visszaadják az utcákat az embereknek. A bécsi modell a Favoriten városrészben a Herzgasse környékén valósult meg. A Gudrungstrasse, Lebgasse, Queenenstrasse és Neuraygasse által határolt területen több mint 7000 négyzetméternyi aszfaltfelületet bontottak fel és zöldítettek újra. Az egykori autóközpont utcák helyén majd gyalogos zónák, pihenőterek és árnyékos közösségi pontok találhatók. Biztonsági öv kell majd Spielberg új filmjéhez. A közönségnek ügyelnie kell majd arra, hogy a biztonsági öve be legyen kötve a film megtekintése alatt, így vezette fel filmjét a lelevezés napját maga Spielberg. 79 éves, 3 Oscar-díjas rendező új filmje régi kedvenc témájához tér vissza, de merőben új megközelítésben. Fél évszázada a harmadik típusú találkozásokban azt mutatta meg, hogyan reagálnak az átlag emberek, amikor tudomást szereznek a földön kívüliek létezéséről. A leleplezés napja viszont már arról szól, milyen társadalmi megrázkódtatást okoz, amikor kiderül, hogy az idegenek már jó ideje itt vannak, csak a kormányok eltitkolták a lakosság elől. Mesterséges intelligencia vezet egy kávézót Stockholmban. Bár az italokat továbbra is emberek készítik, a svéd fővárosban működő kísérleti kávézó teljes irányítása már a mesterséges intelligencia kezében van. A San Franciscói székhelyű Adon Lab Startup egy Mona nevű mesterséges intelligenciával működő rendszert állított a stockholmi kávézó élére. A Google Gemini modelljére épülő AI üzletvezető gyakorlatilag a vállalkozás minden területét felügyeli. A személyzet felvételétől kezdve a beszerzések kezeléséig, miközben a baristák továbbra is kézzel készítik és szolgálják fel az italokat. Victoria Beckham szerint olyan volt a Netflix dokumentum sorozatának forgatása, mintha egy év intenzív terápián vett volna részt. Az egykori Spice Girls tag tavaly mutatta be 3 részes sorozatát, amelyben karrierjéről, magánéletéről és a divatvilágban eltöltött éveiről mesélt. A Time 100 Summit rendezvényen most arról beszélt, hogy különleges élmény volt számára visszatekinteni az életére.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Május 20-án szerdán 17 órától a Sóstói stadionban rendezik az MLS Fejér vármegyei kupa döntőjét, melyen a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese csapatai küzdenek meg a trófeáért. A szezon legnagyobb presztízsű vármegyei mérkőzésére a belépés ingyenes. A szervezők szeretettel várnak minden szurkolót. Az idei kiírásban a Móri Ese és az Elcsi Kinizsi Ese kvalifikálta magát a kupa döntőbe, melynek részleteiről szerda délelőtt tartott sajtótájékoztatót a Fejér vármegyei labdarúgó szövetség.
0: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
1: Majdnap csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.

0: Ez volt a Pirkadati Zóna. Éjfél. Hírek a Táskarádióban.
1: Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Több a vörös hajú és kevesebb a kopasz ember. Eltűnt népszikla rajzait fedezték fel. A mikrofonnál Bali Villő. Felfedeztek egy 2 méter magas aténi szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták és Pallas aténi görög istenőt ábrázolja, jelentette be a török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpad épületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Egy új kutatás szerint az elmúlt 10 000 év során a nyugat-eurázsiai evolúció közel 500 ellenállóbb gén kialakulásához járult hozzá, ami befolyásolhatja az emberek külsejét és a különböző betegségekre való hajlamaikat, írja a Life Science. A kutatásban 1600 genomot vizsgáltak meg, amiből kiderült, hogy a természetes szelekció nem csak világos bőrszínhez, a vörös hajhoz, valamint a HIV-vel és a leprával szembeni jobb ellenálló képességhez vezetett, hanem csökkentette a férfiaknál jellemző kopaszodás és reumás ízületi gyulladásra való hajlamot is. Ez a felfedezés ellentmond annak a régóta fennálló nézetnek, miszerint az emberi evolúció a közelmúltban akadályokba ütközött, miközben a jelenség számos módon bekövetkezhet, például a mutáció, a természetes szelekció, a génáramlás és a genetikai sodródás révén. 16 eddig ismeretlen sziklarajzot azonosítottak egy mexikói lelőhelyen, írja az Archeo News. A felfedezés egy nagyszabású régészeti projekt közben történt, amely a Querétaro személyszállító vasútvonal építéséhez kapcsolódik. A kutatást a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet régészei végezték. A Hidalgo államban található El Venado nevezetű lelőhely, amelyet az 1970-es években jegyeztek fel, szoros kapcsolatban állt az ókori toltékok lakta Tula városával, amely a 10. és 12. század között virágzott és kulcsszerepet játszott a későbbi közép-amerikai kultúra kialakulásában. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve e-tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-ig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbeadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és eprendészeti telep is, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen követhetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek, az érdeklődők pedig elvesznek az információk között.
0: Sporthírek a Táskarádióban.
1: Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában csap össze a 2025-26-os idény férfi és női bajnoka a Magyar Kupát megnyerő csapatokkal. Az egésznapos családi rendezvényt, mely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Magyar Kézilabda Szövetség. A megmérettetésen a férfiaknál és a nőknél is a bajnok és a kupagyőztes csapat mérkőzik meg egymással. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes mérkőzés a kupa győztessel a szuperkupáért.
0: Időjárás jelentés a Táska Rádióban.
1: Ma csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
0: És most hírek, sztorik és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna 97.5 Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonoknál Bányavári Zoli és Bognár Lilla. Egy sziget, ahol az emberek eltűnnek. Sok titokzatos hely van a világon, ahol megmagyarázhatatlan dolgok történnek. Különböző furcsa jelenségek esnek meg ezeken a helyeken, például különös fények vagy levegőben lebegő tárgyak mutatkoznak. Az emberi eltűnések az ilyen helyeken nem ritkák. Az Enlightened sziget erről is híres. Helyi neve szigetet jelent, ahonnan senki nem tér vissza. A Kanalában található Rudolf-tó közepén helyezkedik el. Ezt a szigetet nagyon egyszerűen meg lehet közelíteni egy egyszerű tutallyal. Ennek ellenére senki nem ér rajta, sőt a természet feletti kutatók sem látogatják meg soha.
1: Állítólag, aki sokat tartózkodik ezen a szigeten, lehet, hogy nem tér vissza többé. A helyiek szerint az ősi időkben volt itt egy egész falu, majd 1630-ban hirtelen eltűnt az összes benne lakó ember. Egyes vélemények szerint a szigeten van egy tüzes barlang, ahová az emberek akaratlanul bemennek, és amelyben örökre eltűnnek. De vannak más vélemények is arról, mi történik a titokzatos szigeten. A különböző időkben mindig akad bátor ember, aki megpróbált a szigeten letelepedni.
0: Az elmúló törzsben szülöttjei egy ideig a szigeten éltek, és úgy tűnt, minden rendben van velük. Aztán a telepesek egyszer csak nem mentek többet a tópart közelébe, és amikor egy másik falu lakói elmentek felkeresni szomszédaikat, kiderült, hogy nyomuk veszett. A sziget ismét lakatlan volt. Ugyanakkor a házak megmaradtak, és az edények is érintetlenül hevertek szerte szét. A 18. században a sziget holland és német felfedezőket vonzott be. Nem hallgatták meg a helyi lakosok figyelmeztetéseit, és a szigetre mentek. Senki nem látta őket többé.
1: Az utóbbi időkben, 1935-ben kutatók látogattak el a szigetre. Az angol tudósok Vivian Firth vezetésével érkeztek, és ketten átmentek a szigetre. Mivel egy ideje nem jött hír tőlük, Firth mentő csapatokat küldött utánuk, de azok sem találták meg őket. Mindezek után repülőgépeket küldtek a sziget fölé. A gépről két teljes napig böngészték a területet, de emberi jelenlétnek nyomát sem látták, soha nem találták meg az eltűnt európaiakat. Óriási jutalmat kínáltak a helyi törzseknek a kutatók megtalálása érdekében, de azok nem voltak hajlandók segíteni. Jelenleg csak krokodilok, kígyók és vadkecskék élnek a szigeten.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz. Yeah. Fresh.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Ribari Csihárd és Pápa Ivett. Most az alkalmazkodási zavarokról lesz szó. Az alkalmazkodási zavarról akkor beszéltünk, ha valaki szorongást vagy rettegést, félelmet él át egy hétköznapi helyzetben is. Ennek sok kiváltó oka lehet, ilyen a családi problémák, szociális fóbia vagy a megszokott környezet megváltozása. Ez a zavar rombolja a szociális kapcsolatokat, de a tanulási teljesítményt is rontja. Valamint az egész életvitelt rossz irányba befolyásolja. Az alkalmazkodási zavar lehet múló is, ekkor 3-6 hónapos időtartamról beszélhetünk. Azonban krónikussá is válhat, a szenvedő személy pedig depresszióba is eshet.
1: Az igazi kockázatot az jelenti, ha az illető nyomás hatására pszichotikus állapotba kerül, és elveszíti a valóságérzetét. Akár az öngyilkosság is megfordulhat a fejében, vagy éppen ellenkezőleg erőszakossá és agresszívá is válhat. Előfordulhat memóriazavar, mániás állapot, vagy negativizmus, azaz semmilyen reakciót nem produkál a személy. Az is lehetséges, hogy nem eszik, nem iszik és nem is beszél. Ilyenkor azonnal orvosi beavatkozásra van szükség.
0: Az ilyen zavarok kialakulása szempontjából a tinédzserek a legveszélyeztetettebbek. De bármelyik életkorban felléphetnek, többnyire iskolai problémák vagy a szülők válása miatt kialakuló traumák hatására. Felnőttek esetében pedig inkább párkapcsolati vagy házassági viszály állhat a háttérben. Azonban ritkábban a költözés vagy jogi problémák is állhatnak a háttérben. A krízis helyzetek érintettjei között egyenlő számban találhatunk férfiakat és nőket is.
1: A legjellegzetesebb tünetek a hangulatzavarok, a szorongás, a magatartás zavara, a reményvesztettség érzése, valamint ezek kombinációi. A szorongás rengeteg módon jelentkezhet, például szívdobogás érzés, fulladás, átmeneti alvászavar, fogyás, kézremegés, minden zavarja a normális életvitelt. A panaszok rendszerint maguktól elmúlnak, azonban, ha az elhúzódik, akkor érdemes szakember segítségét kérni. Társulhat viselkedészavar is a problémákhoz, emiatt az illető megsértheti az adott szociális normákat vagy mások jogait. Akár vandalizmushoz, gondatlan autóvezetéshez vagy verekedéshez is folyamodhat.
0: A pszichoterápiának fontos szerepe van az alkalmazkodási zavarok kezelésében. De átmenetileg gyógyszeres kezelés is szükséges lehet, például altatók, enyhe nyugtatók formájában. A krízis helyzetek kezelésekor elsősorban az életet veszélyeztető állapotot kell megszüntetni. Ez jó esetben kórházakban történik.

0: 95.5 Társk Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Fressi Zsófia és Maros Sándorka. Tudtad, hogy mennyi jó hatása van az olvasásnak? Sajnos manapság már egyre kevesebben és ritkábban olvasnak könyveket, annak ellenére, hogy milyen jó hatásai vannak.
1: Aki életében nem egy könyvön rágta át magát, minden bizonnyal több százezer szót olvasott el. Ezen szavak helyesírását, jelentését, ideális használatát, környezetét mind-mind elsajátíthatjuk az olvasás által. Egy kibővített szókincs változatosabb beszédhez eredményez, mely műveltségre utalhat. És ha már a műveltségnél tartunk, vannak művek, melyek önmagukban olyan jelentést hordoznak, mely a látókörünket tágítja, és az általános műveltségünket fejleszti.
0: Az olvasás, mint szabadidős tevékenységet általában csendben, nyugalomban kezdi az ember, azonban az évek alatt a szellemi koncentráció olyan mértékben fejlődhet, hogy akár egy zsúfolt buszon is képesek leszünk kizárni a hangokat, zajforrásokat. Ezt a képességet más tevékenységekbe is átültethetjük, így akár a tanulásba, munkába, ezáltal pedig eredményesebbek lehetünk.
1: Varázslók, vámpírok, vérfarkasok, tündék és alternatív világok. A könyvek a fantáziát is nagy mértékben fejlesztik, ami kiterjedhet a mindennapi életünk kreativitására, produktivitására, emellett pedig a probléma megoldó képességünk is nagy mértékben fejlődhet.
0: Az olvasás minden más jó tulajdonsága mellett egy általános tapasztalt előnye, hogyha alvás alatt végezzük, sokkal jobban fogunk aludni. Ez főleg érvényes, ha papíralapon vagy elkönyvben tesszük, ugyanis ezek nem bocsájtják ki a kék fényt, aminek köztudott hatása az alvás minőség rontása, mert pedig a látás is rontja.
1: Az olvasás egyik leghasznosabb tulajdonsága, hogy kiránt a mindennapi monotonitásból. A könyvek által más személyek szerepébe bújhatunk, átélhetjük az ő szemszögükből a történéseket, megismerhetjük érzéseiket, egyé válhatunk velük. Talán éppen ez az oka annak is, hogy szórakoztat egy könyv, és szívesen olvassuk. Egy kis időre elfelejthetünk mindent körülöttünk, kikapcsolhatjuk az agyunkat, és csak sodródni kell az árral. Vagy a sorokkal. Hangulatunktól függően olvashatunk naplóregényt, fantasyt, skifit, vagy bármi mást. A lényeg, hogy saját magunk miatt olvassunk.
0: Plusz lehetőség, ha elég jól beszélünk egy idegen nyelvet ahhoz, hogy olvasást után nagyjából megértsük, akkor vegyünk kézbe egy idegen nyelvű könyvet, lehet egy könnyen nevezető, esetleg gyermekkönyv is, és olvassuk azt. Nyelvtani szerkezeteket és új szavakat ismerhetünk meg általa, így a szórakoztatás mellett tanulási célja is lehet ennek időtöltésnek.
2: 97.5 Táska Rádió. Te is belefér.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Villányi Kata és Gábor Janka. A Halloween az ősikelta hagyományokból kialakult autentikus űrünnep, amit október 31-én éjszaka, minden szentek katolikus ünnep előtti estén tartjuk, mert elsősorban az angol száz országokban tartanak. Az ünnep 1840 körül került Észak-Amerikába, amikor sok elszegényedett írföldműves vándorolt ki Írországból, akik magukkal vitték az ősi kelt eredetű hagyományaikat is. Történelem során több hasonló római kori ünnep is elvegyült a kelta halálkultusz Samhain nevű ünnepében. Ezért a mai állapotában ez az autentikusnak ismert pogány ünnep az ókori mediterráneumból származó elemeket is tartalmazza, melyek kiegészültek az ír népszokásaival és az észak-amerikai nyugat-európai védelmi ünnepi és gasztronómiai bolondozással, töklámpás faragással, jelmezes kéregetéssel, beltözős partikkal és almahalászattal is.
1: A kelták hite szerint október 31-én este a holtak szellemei visszatérnek, és mivel beköltözhetnek az élőkbe, az élők félelmükben különféle álcázó maskarákat öltöttek, mert ezzel akarták becsapni és összezavarni a holtak szellemeit. Stefan Moser, az Salzburgi Kelta Múzeum igazgatója szerint az a tény, hogy a Halloween kelta eredetű szokás olyan mítosz, amely a Halloween elterjedésével kezdődött és azóta nem távolították el. Azonban nincs komoly kapcsolat a két dolog között. Amerikában az 1900-as évek elejétől vált egyre népszerűbbé, majd a legkedveltebbé a Halloween ünnepe. Ezeken az ünnepi fesztiválokon szörnyek, boszorkányok, földönkívüliek, kalózok, rajzfilmek és mesék szereplői, állatok, valamint hírességek maszkjait viselő jelmezesek jelennek meg.
0: A Halloweenhez kapcsolódó szokások eljutottak Magyarországra is. A bulizós és játékos hangulatú harsány szokásokkal és a vicsorító vagy vigyorgó, de rendszerint világító töklámpás szimbólumával, mely jellegzetes kellékként az írnépszokás faragott karó répájában az évszázadokig tartó változások során a mai halloweeni fesztivál legnépszerűbb elemei mégiscsak a boszorkányok, kísértetek, a fekete maskák, misztikus természet feletti lények. Az eredeti kelta Samhain ünnep idején a kelta hisz szerint szeretteink szellemei felbukkanhatnak, ezért gondoskodni kell a megvendégelésükről, és ételáldozatot kell hagyni számukra.
1: Ezért ételt-italt tettek ki ezeknek a szellemeknek, megemlékeztek róluk, a tűz körül kuporogva történeteket meséltek egymásnak. Az eredeti pogány Samhain ünnep saját komor hangvételén keresztül valójában mélyen tisztelte az ősök szellemeit, annak ellenére, hogy a keresztény, kelta és római elemekből kialakult, már a nagy divattá vált Halloween ünnep ma már merőben elrugaszkodott az archaikus kelta gyökereitől, és modern félelemkeltő szellemek, töklámpások, divatos mágikus formulák és egyéb kellékek jellemzik.
0: A Samhain, a minden szentek és halottak napja római ünnepekkel együtt már a végérvényesen összefonódta közös termékük, pedig az egyre divatosabbá váló Halloween. Azonban, amikor a Halloween alapjairól beszélünk, érdemes őket egymástól elkülöníteni és nem összemosni, hiszen az emberi civilizáció fejlődése során történelemben egymástól függetlenül kialakult szokásokról, hiedelemvilágokról van szó, melyek ugyanúgy fontosak ma is azok számára, akik magukének vallják ezeket a régi ünnepeket. Ezért nem lehet számon kérni keresztény nézeteket jóval ősibb vallásokon, szokásokon és teljesen felesleges keresztény elemeket párosítani mitológiai alakjaihoz.
1: A későbbi értelmezésekben boszorkányok, kísértetek és egyéb démonok ünnepének tartják, ám ilyen értelemben véve ez tévhit. A kísértetek és az ártó szándékú gonosz démonok, misztikus természetfeletti lények, például rosszakaró tündérek, koboldok megjelenhetnek ezen a napon. Az ősi Samhain ünnepén sem a kelta emberek, sem pedig papjaik nem törekedtek a világ megrontására, és a világot vagy az emberiséget megrontani és elpusztítani akaró gonosz entitások imádatára. Ezen tény ellenére a jelenkori Samhain és ezzel együtt a Halloween divatja évről évre magához vonza a sátán és az ördögimádó köröket, alantas módon felhasználva és kiforgatva ezzel őket, megalapozva vele a Halloween és a Samhaint ért sorozatos tévhiteket.
2: Y'all ready? 97.5 Táska Rádió. Make some noise!

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Takács Leó és Farkas László. A pizza eredete. Mindenki szereti, vagy ha nem, evett már. Egy mágikus étel, melynek nem tudtuk az eredetét. Eddig. Ugyanis most be fogjuk nektek mutatni a pizza történetét.
1: A pizza egy olasz étel. Az eredeti margarita pizzán paradicsomszósz, mozzarella sajt és bazsalikom található. Ezt szinte mindenki tudja. Azt viszont már kevésbé, hogy a még kialakulóban lévő, régen kenyérféleségnek számító étel egyáltalán nem tartalmazott paradicsomot. Az ugyanis az új világból, Amerikából került Európába. Akkoriban az európai ember a bivajtejet sem ismerte, amiből az eredeti mozzarella készül, hiszen az indiai vízi bivajt régen még nem tenyésztették földrészünkön.
0: Na de hogyan készült az eredeti pizza? A kenyér tészta maradékát, ami a dagasztótában ott maradt, kinyújtották, majd megsütötték. Ez a szokás Dél-Olaszországban terjedt el, hiszen ők sokkal szegényebbek voltak, mint északi társaik, szükség volt az efféle spórolásra. Ezt az egyébként magában is isteni kenyeret olívaolajjal, fűszerekkel és mézzel ízesítették, ami ma is kapható az éttermekben focaccia néven, bár szinte majdnem mindig méz nélkül szolgálják fel.
1: Igaz, hogy Amerikát már 1492-ben felfedezték, így a paradicsom elérhetővé vált az európaiak számára, viszont egészen a 18. század végéig nem használták a szakácsok, mivel tévesen mérgezőnek hitték. Először paradicsomot Nápolyban tettek a pizzára, ami nagy népszerűségre tett szert, és helyi nevezetességnek számított. A klasszikus margarita pizza feltalálása egy nápolyi péknek, Raffaele Espositónak köszönhető.
0: Történt ugyanis, hogy 1889-ben az olasz királyi házaspár, nevezetesen első Umberto király és Margherita di Savoia királyné Nápolyba látogatott. Raffaele kapta az egyik ott töltött vacsorájuk elkészítésének a feladatát, és egy különleges pizzát készített. Az olasz zászló színeit utánozva zöld bazsalikomot, fehér mozzarellát és piros paradicsomszószt tett a pizzára. Az ínyenséget a királynének való kedveskedésből Margherita pizzának nevezte el. Leo, ha te lennél Raffaele Esposito, mit tennél a pizzára? Biztos van valami ízösszeállítás, amit nagyon szeretsz.
1: Én személy szerint alapnak fokhagymát tennék, rajta lila hagymát, sonkát és kukoricát. Lackó, te kóstoltál már pizzát vad ízkombinációkkal? Te szereted az ilyen fura dolgokat.
0: Igen, egyszer ettem radicchiós, tonhalas, édes, paradicsomos pizzát. A radicchiót azt úgy kell elképzelni, mint egy nagyon keserű saláta, és vastag a szára, általában azt szokták felhasználni. Az édes paradicsom pedig olyan, mint a paradicsom, csak hát édesebb. Ez a három dolog magában egy kicsikét furának tűnhet, de együtt kifejezetten finom volt.
1: Ha ti is ettetek már különleges pizzát, azt írjátok meg nekünk.
2: 97. Táskarádió.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Kellemetlen érzés a lelapuló, zsíros vagy száraz haj? Ugyan a helyes halápolás elsajátítása igazán nem atomfizika, sokan mégis újra és újra elkövetjük ugyanazokat a hibákat. Utána néztünk lépésről lépésre a helyes halápolás folyamatának.
1: Első lépés. Fejbőrápolás. Az egészséges haj alfája és omegája a fejbőr egészsége. A fejbőrt azonban gyakran terheli a rajta maradt hajformázók és szennyeződések rétege. A maximális megtisztulásért használj hetente egyszer fejbőrradírt, amely nem csak tisztít, hanem a vérkeringést is kellemesen fokozza. A táplálásról és hidratálásról sem szabad megfeledkezni, ami különleges hajtonikok és hajvizek adhatnak meg a frizurának. A tonikat a hajtövekhez fel, majd végez gyengéd masszást a beszívódás elősegítésére. A gyönyörű hajkorona nem várat sokáig magára.
0: Második lépés, helyes hajmosás. A hajmosáshoz használt víz hőfokát állítsd kellemesen langyosra. A forró víz irritálja a bőrt és károsítja a hajszálakat, a hideg pedig nem tisztít eléggé. Masszírozd be a sampont a hajtövektől a hajvégekig, eközben ne kócol túlzottan össze a hajat. Alaposan öblítsd le. És milyen gyakran kell hajat mosni? A szakértők tanácsai szerint legfeljebb hetente egyszer vagy kétszer. A túl gyakori mosás ugyanis megviselheti a hajat. Ha a hajad erősen zsírosodik, vagy gyakran sportolsz, akkor a mindennapos hajmosás sem okozhat gondot, de használj kifejezetten erre kifejlesztett sampont.
1: Harmadik lépés, a haj táplálása és hidratálása. Tudtad, hogy hajmosás megnyitja a haj szerkezetét, amely így sérülékenyebbé válik. Így jut szerephez a kondicionáló, amely lezárja a szerkezetet és kisimítja a haj felszínét. Hetente egy vagy két alkalommal használj pakolást is a haj intenzív regenerálásáért. A leöblítés nem igénylő termékek a must-have kategóriába tartoznak. Hajvégápoló szérum, hajolaj vagy hajsimítókrém. Ezek kiegészítő ápolásként vagy gyors mentőövként is működhetnek. És hogyan is használod a kondicionálót vagy a hajpakolást? Vidd fel a terméket a megmosott törölköző száraz hajra. A hajtövektől mindig legalább 3 cm-es távolságra. A csomagoláson feltüntetett ideig hagyd hatni, majd alaposan öblítsd le.
0: Negyedik lépés, a haj kifésülése. Kezd a megfelelő fésű kiválasztásával, amely hajat hosszának és sűrűségének is megfelel. Ne feledkezz meg a hajmosás előtti fésülködésről. Samponozás közben csak finoman nyomkod meg a hajat ferde helyzetben, majd alaposan csavard ki belőle a vizet. A nedves hajfésülés közben fokozottabban hajlamos károsodásra, ezért hagyd megszáradni, mielőtt kifésülnéd. Ha könnyen gubancolódó hajad van, először használj kifésülést megkönnyítő sprét.
1: Ötödik lépés. Hő elleni hajvédelem. Mielőtt kézbe vennéd a hajvasalót vagy hajszárítót, vigyél fel hővédőkrémet vagy sprét a haj teljes hosszában, amely így megelőzi a hőkezelés okozta károsodásokat. A sérülések kockázatát a megfelelő készülékek is csökkenthetik. Az ionos hajszárítók és a keratinos vagy párával működő hajvasalók jó választások, mert nem teszik tönkre a hajszálakat. Légy óvatos a hőhatásokkal. Minél vékonyabb szálló és minél erősebben károsodott a hajad, annál alacsonyabb hőmérsékletet válasz. 97.5 All the time. Táska Rádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kutfej Dóra és Lester Linett. Most egy olyan témát hoztunk, amiről sokan még mindig azt hiszik, hogy túlzás vagy hiszti. Amikor egy tinédzser érzelmileg kimerül. Pedig a valóság az, hogy a mai fiatalok közül rengetegen teljesen el vannak fáradva. Még azelőtt, hogy igazán elkezdődött volna az életük.
1: Igen, sok felnőtt azt mondja, mitől fáradnak el a gyerekek? Nincs munkája, nincs számlája, nincs lehetősége. Csak hogy az érzelmi kimerültség nem pénzügyi terhelésből jön, hanem lelki túlterhelésből. Folyamatos nyomásból, minden irányból érkező elvárásokból.
0: A mai 14-18 évesek úgy élnek, mintha egyszerre három életet kéne teljesíteniük. Legyenek jó tanulók, legyenek szépek, legyenek érdekesek, legyenek népszerűek, legyenek sikeresek online. Emellett legyenek sportosak, motiváltak, produktívak, kreatívak. Miközben sokuknak már arra sincs energiájuk, hogy reggel felkeljenek.
1: És ez nem lustaság, ez túlélési üzemmód. Egy 16 éves gyermeknek nem kellene úgy éreznie, hogy nincs ereje semmihez, de mégis ezt érzi, és összor szégyellik is kimondani.
0: Ott vannak a tanulmányi elvárások, tantárgyak, dolgozatok, beadandók, prezentációk. Minden héten van valami. A tanárok gyakran azt mondják, ez a dolgod, tanulj. Igen, ez a dolga, de nem így. A mai iskolarendszer úgy kéri számon a gyerekeket, mintha felnőtt dolgozók lennének. Teljesítmény alapján értékeljük őket. Pontok, jegyek, rangsor, átlag. És ők megtanulják, az értékem attól függ, mennyire vagyok jó. Ez a gondolat 16 éves korban rombolóbb, mint 40 évesen.
1: És ott a másik óriási teher, a közösségi média. A tinék nem csak az iskolában hasonlítja magukat másokhoz. Minden egyes percben összevetik az életüket egy tökéletes képpel, amiket látnak. Ez a folyamatos összehasonlítás feltöri az önbizalmat.
0: És amikor valakinek sikeresebb a profilja, több a barátja, jobbak a képei, akkor a tini azt érzi, én kevés vagyok. Ez a mondat fájdalmasan sokszor állandóan ott van bennük. Ez az érzelmi kimerültség alapja.
1: A harmadik dolog, amiért a fiatal lélek elfárad, a folyamatos készenléti állapot. Üzenetek, csoportok, értesítések, tanulás, vizsgák, elvárások. Az agyunk soha sincs csendben, a szorongás nem a jövőről szól, hanem arról, hogy már ma is túl sok minden van.
0: És ott a család. Nem rossz szándékból, de sok szülő akaratlanul is nyomást tesz a gyerekére. Legyél jobb, mint a többiek, ne rontsd el a jövőd. Ez most nagyon fontos. Pedig egy 16 évesnek nem kellene félni attól, hogy egy rossz jegy tönkreteszi az életét.
1: Az érzelmi kimerültség fiatalkorban úgy néz ki, mint amikor a gyerek kikapcsol. Nincs kedve semmihez, nem érdekli semmi, minden fárasztja. Nem azért, mert nem akar, hanem mert egyszerűen kiürült az energia tartaléka.
0: És ami talán a legszomorúbb, a tinik nagy része azt hiszi, egyedül van ezzel az érzéssel. Hogy csak ő érzi így, hogy valami baj van vele, hogy gyenge.
1: Pedig nem gyengék, csak túl sokat várnak tőlük. Túl sokat nyomjuk rájuk, túl sok mindenre kell reagálniuk, teljesíteniük, bizonyítaniuk. És közben senki sem tanítja meg nekik, hogyan pihenjenek meg lélekben.
0: Ez az érzelmi fáradtság egy fontos üzenetet hordoz. Ez így sok. És egy társadalom akkor egészséges, ha meghallja, amikor a fiataljai azt mondják, elfáradtam. Mert aki tinédzserkorban merül le lelkileg, az felnőttként már félig lemerült akkumulátorral indul.
1: A megoldás nem az, hogy légy erősebb, hanem az, hogy végre teret adunk nekik levegőt venni. Kevesebb elvárás, több meghallgatás, kevesebb nyomás, több támogatás.
0: A fiatalok nem gyengék, csak túl sok mindent kell elbírniuk egyszerre. És néha a legnagyobb segítség az, ha valaki azt mondja nekik. Igen, látom, hogy nehéz, és rendben van. Nem vagy egyedül.
2: 97.5 Táskarádió. Táskarádió. Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.5 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Csókás Dávid, Gál Zsombor, Török Marcell, Porkolá Boldizsár, Széplaki Emma és Durján Boglárka.
1: Ellátogattunk Iszka-Szentgyörgyre, a Mosolyvár lovárdába, ahol a hely történetét ismerhettük meg. A tulajdonos, Kálmán Kata megmutatta, hogyan zajlik a lovasterápia. Édesanyja mesélt lánya balesetéről is. A helyszínen éppen két kislány lovagolt.
2: A foglalkozáson karikákkal egyensúlyoztak, kártyajátékokkal játszottak a lovakon, és akadálypályákon is átmentek. A lovaglás végén beszélgettünk a lányokkal. Ezután finom bodzaszörpet és műzivel kínáltak meg, és elmehettünk a többi pónit is megismerni.
0: Mi a lovasterápia?
3: Lovasterápia lényegében egy nagyon komplex fogalom, ezt én nem is tudnám megfogni, illetve inkább arról mesélnék, hogy nálunk a lovas foglalkozások alatt mi történik. Jelenleg is zajlanak az órák, most jelenleg egy szociális lovas foglalkozás zajlik, ami azt jelenti, hogy két gyerek

0: Szépen egy ilyen zöldséges kártyajátékkal játszák. Ez a kártyajáték annyira nem fejlesztő, ez inkább így a kikapcsolódás, szórakozást, az, hogy egymással megtalálják a gyerekek a közös hangot, azt szolgálja, és mellette ugye, ami nagyon fontos a gyerekeknél, a játék, a versenyszellem az már ekkor felébred bennük, és hogy odafigyeljenek a másikra, meg koncentráljanak.
1: Mit lehet a lovasterápiával fejleszteni?
0: Lovasterápiával lehet fejleszteni a koncentrációt, a figyelmet, ajánlatos egy olyan gyermekeknél, ahol megkésett beszédfejlődésről beszélünk, mozgásfejlesztésre nagyon jó, egyensúlyfejlesztésre, és nagyon jó egyébként önismeretre is, tehát a ló egy tükörként szolgál, hiszen nem csak olyan embereknek jó, akiknél valamit fejleszteni kell, hanem az olyan embereknél is, akik egyszerűen csak önmagukat szeretnék megismerni, vagy kikapcsolódni szeretnének, hiszen a lónak a mozgása egy olyan mozgást ad, mint amit még gyerekkorunkban, nagyon pici babakorunkban az anyamében megtapasztaltunk, egy olyan ritmusos mozgást ad, és ezáltal a biztonsági élmény, a kapcsolódás, az, hogy a jelenben legyünk, ezt mind meg tudjuk tapasztalni.
1: Milyen lovak alkalmasak a terápiára?
0: Terápiára azt mondanám, hogy majdnem minden ló alkalmas, akinek olyan az idegrendszere, de én mégis azokat a lovakat preferálom, mint ahogy itt is látható, ők póni méretűek, 140 centis pónik, hiszen így a gyerekhez pont olyan közelből érjük el a hátáról, hogy tudjuk neki adni a játékot, ami akár lehet egy logikó, vagy valamilyen táblajáték, és közben tudunk avatkozni, hiszen tudjuk fogni, vagy ha adott esetben mozgásfejlesztésnél kell neki a segítség, akkor oda tudunk állni mögé, és akkor tudunk neki segíteni a különböző mozgásfajtáknál, úgyhogy én ezeket a pónikat preferálom, de ettől függetlenül nálunk megtalálható 80 centitől a nagy lóig minden méretben, mégis ezt a kettőt szoktuk leginkább a gyerekeknek használni, és a gyerekek is nagyon szeretik, hiszen sokszor az az élményük, hogy már nagy lovon ülnek, de még mindig ugye egy póni kategóriába tartozik ez a kettő.
1: Milyen kiképzést igényelnek a lovak?
0: Szintén ez egy nagyon komplex választ igényel, hiszen a lovak képzése az folyamatos kell, hogy legyen. Ezek a lovak napi szinten munkában vannak, ha nem a gyerekek jönnek hozzájuk, akkor igénylik azt, hogy mi is rájuk üljünk, és egy kicsit átlovagoljuk őket, meg adott esetben kivigyük terepre őket, hiszen az nekik egy nagy élmény, egy feltöltődés, és erre is figyelnünk kell, mint ahogy most ebben a nagyon nagy melegben arra, hogy ilyenkor kevesebb lovas munkát csinálunk, hiszen nem csak tehát nem csak fejlesztés történik nálunk, hanem a lovastudásnak az alapjait is megtanulhatják a gyerekek, de egy ilyen időben figyelnünk kell arra, hogy kevesebb ügető munkát csinálunk, és inkább ilyenkor a játékos részére koncentrálunk az órákon. Egyébként 6 éves korig dől el, hogy egy ló alkalmas-e a lovasterápiára vagy nem, ekkor egy vizsgát is kell tenniük. Itt olyan dolgokkal tesztelik őket, hogy kinyitják az esernyőt, például ettől nem szabad, hogy megijedjenek, meg különböző feladatokat kell megcsinálniuk. Ugye az nagyon fontos éppen ezért, hogy ismerjük a lovainkat, így azt mondhatom, hogy napi kapcsolatban kell velük lenni, és ez nálunk meg is valósul, hiszen a lovaknak ugyanúgy van egy személyisége, mint ahogyan az embereknek. És azt is nézni kell, hogy például egy olyan gyerkőc, aki kicsit introvertáltabb, akkor azt melyik lóra teszem, hogy azok a képességek, készségek, azok fejlődni tudjanak megfelelően, amikkel ő érkezett, hogy fejlesszük.
1: Milyen területen tudjátok fejleszteni azokat, akik ide jönnek?
0: Alapvetően megkeresnek minket koncentráció, figyelemzavarral, ADHD-val, megkésett beszédfejlődéssel, tanulási zavarral, de éppen csak azért is, hogy egy kicsi önbizalmat adjunk a gyermeknek, magabiztosságot, vagy hogy kikapcsolódjon a hétköznapi mókuskerékben, ami az iskolában történik, de alapvetően ilyen területekkel érkeznek hozzánk.
2: 97.5 Táskarádió. Te is beleférsz.

0: 97.7 Táskarádió bemutatja. Vekker. Minden hétköznap reggel 6-tól 8-ig.
1: Yeah! Te kedvenceiddel, friss lendülettel, infókkal, amiről tudnod kell. Indul a Vekker. Ébredj ezzel. Egy óra. Hírek a Táskarádióban.
2: Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Több a vörös hajú és kevesebb a kopasz ember. Eldűnt népszikla rajzait fedezték fel. A mikrofonnál Bali Villő. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták és Pallas athéni görög istennőt ábrázolja, jelentette be a török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Egy új kutatás szerint az elmúlt 10 000 év során a nyugat-eurázsiai evolúció közel 500 ellenállóként kialakulásához járult hozzá, ami befolyásolhatja az emberek külsejét és a különböző betegségekre való hajlamaikat, írja a Life Science. A kutatásban 1600 genomot vizsgáltak meg, amiből kiderült, hogy a természetes szelekció nem csak világos bőrszínhez, a vörös hajhoz, valamint a HIV-vel és a leprával szembeni jobb ellenálló képességhez vezetett, hanem csökkentette a férfiaknál jellemző kopaszodás és reumás izületi gyulladásra való hajlamot is. Ez a felfedezés ellentmond annak a régóta fennálló nézetnek, miszerint az emberi evolúció a közelmúltban akadályokba ütközött, miközben a jelenség számos módon bekövetkezhet, például a mutáció, a természetes szelekció, a génáramlás és a genetikai sodródás révén. 16 eddig ismeretlen sziklarajzot azonosítottak egy mexikói lelőhelyen, írja az Archeo News. A felfedezés egy nagyszabású régészeti projekt közben történt, amely a Querétaro személyszállító vasútvonal építéséhez kapcsolódik. A kutatást a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet régészei végezték. A Hidalgo államban található El Venado nevezetű lelőhely, amelyet az 1970-es években jegyeztek fel, szoros kapcsolatban állt az ókori toltékok lakta Tula városával, amely a 10. és 12. század között virágzott és kulcsszerepet játszott a későbbi közép-amerikai kultúra kialakulásában. A székesfehérvári Deágrénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve e-tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-ig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbeadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és eprendészeti telep is, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen követhetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek, az érdeklődők pedig elvesznek az információk között.
1: Sporthírek a Táskarádióban.
2: Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában csap össze a 2025-26-os idény férfi és női bajnoka a Magyar Kupát megnyerő csapatokkal. Az egésznapos családi rendezvényt, mely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre a Magyar Kézilabda Szövetség. A megmérettetésen a férfiaknál és a nőknél is a bajnok és a kupa győztes csapat mérkőzik meg egymással. Amennyiben mindkét hazai sorozatot ugyanaz az együttes nyeri, a bajnoki ezüstérmes mérkőzik a kupa győztessel a szuperkupáért.
1: Időjárás jelentés a Táskarádióban.
2: Ma csapadékra kell számítani, a felhős időben megélénkül a szél. Napközben 20 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: Hírek, sztorik, és a te zenéd. Indul a Pirkadati Zóna, 97.5 Táskarádió.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonoknál Bányavári Zoltán, Tóth Kristóf és Bognár Lilla. Hoztunk neked 6 érdekes úti célt és pár elképesztő helyi szokást.
1: Ha Angliából képeslapot küldenél, vigyázz, hogy a királynő arcképével ellátott bélyegeket még véletlenül se fejjel lefelé ragazd rá a képeslapokra és borítékokra, ugyanis illegális cselekedetnek számít. 1965-ben ezt a büntetést eltörölték, ám 1998-ban előírták, hogy életfogytiglani börtönbüntetés jár érte. A törvény elvileg még azóta is érvényben van, de nem tudunk róla, hogy valakin alkalmazták volna. Ha netalántán Svájcban érne egy nukleáris katasztrófa, itt állítólag az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha itt érne egy nukleáris katasztrófa, nem kell aggódnod, az egész populáció számára elegendő bunker áll rendelkezésre arra az esetre, ha el kéne bújni a föld alá. Úgy tudni, 8000 bunker bújik a föld alatt országszerte, köztük több még ma is felfedezetlen. De jól ismert például Lucernben a 20000 fő befogadására képes föld alatti folyosó.
0: Ha pedig Etiópiába készülsz, jó, ha tudod, hogy Etiópia naptára 7 évvel le van maradva az általunk használt Gergely naptárhoz képest. Eleve 13 hónapjuk van, melyek közül a 13. hónap mindössze 5 napos, illetve szökőév esetén 6. Az etióp új évnapja szeptember 11-e, vagyis nemrég léptek be a 2012. évükbe. A karácsonyt január 7-én ünneplik, csak náluk Gannának hívják, és Sziklábovály templomokban tartják a miséiket. Utána azonban nem feltétlenül otthon üldögélnek családi körben, hanem akár az egész éjszakát is kint, az utcán töltik imával és kántálással. Ezeket leszámítva azonban náluk is 7 napból áll egy hét, 24 órából áll egy nap, és ugyanazt a 4 évszakot tartják számon, amelyeket mi is.
2: És hogy mit csinálj, amikor szavak nélkül akarsz odahívni valakit magadhoz Ázsiában? Jellemzően felfelé fordított tenyérrel a mutató ujjaddal teszel göndörítő mozdulatot, igaz? Sok ázsiai országban csak kutyák hívogatására használják, ha pedig a Fülöp-szigeteken csinálod, akkor akár le is tartóztathatnak érte. Egy tájföldi tapasztalat alapján megtévesztő a hívogató kézmozdulat. Ugyanaz a lefordított tenyerű integetés, mint ami nálunk a mennyi innen jelentést hordozza.
0: Ha Afrika kicsiny országába, Ruandába készülnél, talán meg fogsz lepődni, micsoda tisztelet övezi ott a nőket. Ruanda még az USA-t, de Angliát, Írországot, Franciaországot vagy Németországot is lekörözi női egyenjogúság terén. 2018 óta az 5 legfontosabb ország között szerepel e tekintetben. Az 1194-es népirtás után a kormány elkötelezett lépéseket tett afelé, hogy egyenlő jogokat biztosítson a nők számára is. Ez az elképzelés kiterjedt a nők kormányzati szerepére, az oktatásra, illetve az egészségügyi ellátásra is. Az afrikai ország egyébként 3,5-szer kisebb, mint Magyarország.
2: Mi az, amit helyből összekötsz a fejedben New Yorkkal? Hát a szabadságszobor. Képzeld, a szabadságszobornak saját szigete van, hozzávetőlegesen 2,5 kilométerre Manhattan déli csücskétől. Vagyis a körülötte lévő víz New Jersey államhoz tartozik, a szigetért New York állama felelős. A sziget csak 1956-ban kapta meg a Liberty nevet, előtte Bedlónak nevezték. A részszobor egyébként 1886. októberében készült Franciaország ajándékaként az Egyesült Államoknak.
3: 9, 7, 5, Táskarádió.

0: 97 Táska Rádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Varga Dóra és Fonai Dorka. A járvány, amely ismétli önmagát.
1: Napjainkban jól ismert COVID-19, más néven koronavírus, világszerte elterjedt már. Ezzel nem kis pánikot keltve társadalmunkban. Fontos megjegyezni, hogy a történelem során nem először történt ehhez hasonló eset. Ugyanis a kínai, európai és amerikai kutatókból álló tudós csoport szerint a COVID-19 betegséget okozó új típusú koronavírus egyik legközelebbi ismert őse 40-70 éve bukkanhatott fel denevérekben, és már egy jó ideje készen állt arra, hogy emberre is átterjedjen.
0: Az első koronavírusokat az 1960-as években fedezték fel, köztük John Almeida skót tudós rájött, hogy a látszat néha csal. Legalábbis amit ő egy egyszerű influenza vírusnak gondolt, abból bizony koronavírusra lehet következtetni. Főleg a kinézete miatt a szürke, kerekfoltokat, apró, küllőszerű képződmények veszik körül, úgy nézett ki, mint egy napkorona, tehát az elnevezésben a CO korona, a V a vírus, a D a betegsége, disease, a 19 pedig a megjelenés évére utal.
1: Alattomosan támad, mert gyakran nincsenek tünetei. Ezzel elősegíti a további terjedését egyik emberről a másikra. Na de mire ismerhetjük fel, hogyha ez a saját szervezetünkben bújik meg? A száraz köhögés, láz, légszony, fáradtság a leginkább jellemző rá. Ám nem csak ez a gond, hanem szövődmények is kialakulhatnak. Például tüdőgyulladás, akut légzőszervi szindróma, szepszis, illetve vesekárosodás is egyaránt. Többnyire forgalmas közösségi terek látogatása, krónikus betegségek, magas vérnyomás, szív- és rákbetegségek, valamint az időskor játszik a kockázati tényezőként.
0: Kíváncsi vagy rá, hogyan tudod megelőzni? Hallgass továbbra is a Táska Rádiót, mert a következő cikkünkben mindenképpen szó lesz róla.

0: 95.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonnál Balivillő és Sarfjanka. Extrém madárnevek. Rengeteg madár létezik, és azt kell mondjam, a felének kisé érdekes neve van. Persze vannak normálisak is, mint a veréb, de mennyivel menőbb már a jé, ott egy veréb, helyett azt mondani, hogy jé, ott egy csíkosbegyű bolyhosfarkú madár.
1: Van például olyan, hogy flitteres drungó. Ez a kékes-fekete madár piros szemmel a verebek osztályába tartozik, és villes farkáról ismerhető fel. Leginkább Ausztráliában őshonos.
0: Vagy itt van a széles farkú halfarkas, aki egy tengeri madár, időnként mégis megjelenik a szárazföldön. Főleg ősszel fordul elő valamilyen vízterület mellett. Úgy néz ki, mint egy sirály barna szárnyal.
1: Következő a sápatlábú fazekas madár. Ez a 18 centis madár, halvány és sötét barna foltos, hosszú lábakkal és sárga szemekkel. Leginkább esőerdőkben él, de gyakran kimerészkedik erdőkbe vagy legelőkre is.
0: Itt van még a szürkefejű hernyófalú. Ennek is érdekes neve van, igaz? Ez a pici 12 cm-es madár sárga és szürke, egyettől függő, hogy mennyire arányos a két cím. Az összes kontinensen előfordul és azt teszik, amit talál.
1: A csíkos farkú kacikának is elég eredeti neve van, azt meg kell hagyni. Ez a madár kicsit nagyobb, 33 cm is lehet. Leginkább Dél-Amerikában fordul elő, így az esélye, hogy találkozunk vele, elég kicsi.
0: A következő a csónakcsőrű ricsóka. Na ez a madár épp oly érdekesen néz ki, mint amilyen érdekes a neve. Piros hasa van, fekete háta és elég nagy türki színű csőre, ami eléggé feltűnő, főleg ha felfelé nézünk. Nem valami nagy, csak 23 cm-es lehet, általában párban vagy kisebb csoportokban él.
1: Itt van még a bormellő karvaj. Ez a madár is megéri a pénzét, elég pufók, a hasát fekete-fehér csíkos toll fedi, a háta barna. Ragadozó életmódot folytat, mint az összes karvaj.
0: A fehérfülű nyávogó madár is ide számít. A zöld szárnyú, de mint a nevében is említett fehérfülekkel rendelkező madár 24 cm-es körülbelül. Leginkább gyümölcsökkel és rovarokkal étkezik, de nyilván nem valami finnyes. Kivéve, ha elkezd nyávogni, ha nem tetszik neki valami. Vajon a macskáktól tanulták?
1: Az utolsó a kontyos zacskó madár. Ez az általában 47 cm-es madár, a kék szemével elbűvölően néz ki, már ha nem számítjuk az éles csőrét és a farktolla belső élénk citromsárga színét. Talán még így is elbűvölő.
2: 97.5 Táskarádió.

0: a szerelem. 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Kenikert Krisztián és Jancsek Roland. Az igazi magyar filmek. Biztos sok külföldi filmet ismertek, és csak kevés magyar filmet. Mi most azért hoztuk el nektek ezt az adást, hogy kicsit rávilágítsunk a magyar filmekre, hiszen érdemesek arra, hogy elterjedjenek a világon. Ne is húzzuk az időt, kezdjük is az első filmmel.
1: Egy 2017-ben megjelent igazi nyári hangulatú ütős film a Papapia. Főhősünk Tomi, akit Szabó Kimmel Tamás alakít. Egy igazi lázadó, szabad szellemű világjáró gitáros csávó, aki utazásáról hazatér, és rájön, hogy mindenhol jó, de a legjobb otthon. A film cselekményét nem csak az érdekes események dobják fel, hanem még a helyzethez adódó megfelelő zenei aláfestés, mivel ez egy igazi musical.
0: A következő magyar film szintén 2017-ben jelent meg, ami nem más, mint az igaz történeten alapuló magyar akciófilm, a Viszkis. A főhőse Ambrus Attila, akit Szalai Bence formál meg, a főhősünk szerencsejátékfüggő és pénzélyes ember, aki Romániából átszökve szembesül azzal, mennyire szegény, és rablásokkal akarja kompenzálni anyagi helyzetét, ami lényeges lehet, hogy ebben a filmben több a komolyság, mint a humor. A cselekmény tanulsága sosem késő megváltozni és a helyes utat választani.
1: A következő filmünk Fekete István Tüskevár című regényének 2012-ben megjelent filmfeldolgozása. A Tüskevár az igazi fiatalságról szól, és ahogy a regényben, úgy a filmben is megmutatkozik Matula bácsi híres mondatával: a fiatalság bolondság, de szép bolondság. A filmünk két jó barátról szól, akik legjobb módon élvezik a nyár szépségeit, de mint minden iskolás fiatalnak, egyszer véget ér és beköszönt az iskola és a nyárnak vége.
0: A Valami Amerika című 2002-es magyar vígjáték az idősebb generáció körében is híresebb. Főhősei három testvér, Tamás, Ákos, András, akiket Pindrosz Csaba, Szabó Győző és Hújbel Ferenc alakítanak. Hatalmas átverés áldozatai lesznek, sok dráma és balé, meg persze bicces jelenteken átvergődve, végül mindig kicsúszik a kezük közül az elkövető. De mivel három részes filmsorozat, érdemes végignézni az összes részt, mivel az utolsó rész lezárása boldog végkifejletet mutat be. Mondhatjuk, igazi happy end lesz.
1: A következő egy szintén három részes filmsorozat, aminek első részét 2001-ben ismerte meg a világ, amit az idősebb generáció körében elterjedtebb az Üvegtigris, aminek főhőse Lali, aki egy büfét vezet a semmi közepén. Három rész, három kalandot mutat be. Az egyik híres jelenet szövege, amit mindenki hallott és örökre megjegyzett:
0: itt mindenki hülye?
1: Itt mindenki. És persze Csoki szövegét se felejti el soha a világ: Easy Rider öcsém.
0: Zárásképpen a 80-as évek legelejéről az Indul a Bakterház című film, ami a régi idők fiatalságáról szól. Főszereplője Bendegúz, akit Olvasztó Imre személyes tett meg akkoriban. Olyan szinten híres film lett belőle, hogy a mai napig mindenki hallott róla, még ha nem is látták. 97.5 Táskará.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz a mikrofonnál Takács Hanna, beszélgetőtársam Blauman Marcell, az Arak rövid távfutója. Mikor kezdtél el sportolni?
1: Hú, hát nekem ez a versenyszintű sportolás, ez úgy 3 éve kezdődött, szóval nekem ez az itt lévő fehérvári atletizálásom, ez 3 éve kezdődött, és azóta is az életem szerves része, úgyhogy most már nehéz lenne tőle megszabadulnom, úgymond abba hagynom.
0: És mikor kezdted el ezt a sportot?
1: Hát magát, az atlétikát még általános iskolában, de akkor még nyilván nem ez a nagyon profi szintű versenyzés volt, inkább csak ez a, hát ez a diákolimpia szintű, szerintem egy 8 éve.
0: Miután elkezdted, az eredmények miatt kezdtél versenyszerűen sportolni?
1: Igen, az eredmények miatt.
0: És akkor senki nem ösztönzött, vagy a szüleid ezt szerették, hogy csinálod?
1: Igen, a szüleim motiváltak ebben mindenképp, főleg édesapám, és hát neki, főleg neki köszönhetem, hogy itt Fehérváron vagyok.
0: Hány edzésed van egy héten?
1: Hát ez a hét erősségétől függ, ha mondhatom így. A gyengébb héten 4, erős héten pedig 6.
0: Miből állnak az edzések?
1: Hát nekünk 4-től 6-ig van edzésünk minden nap. Ez 2 óra, fél óra a bemelegítés, gimnasztika, és igazából minden nap mással foglalkozunk, szóval nincsen ilyen monotonitás benne. Szóval egyáltalán nem unalmas, igazából tényleg a naptól függ, hogy mit csinálunk, hogy mit futunk.
0: Mennyi időd van az edzések mellett a barátokra és a tanulásra?
1: Jut mindenképp persze időm mind a kettőre, a tanulásra is, meg a barátokra is. Nyilván nem annyi, mint hogyha mondjuk nem edzenék, szóval ez sokat elvesz, de úgy gondolom, hogy ad annyi pluszt a sport, hogy megéri ezt csinálni emellett a tanulás és a barátok mellett.
0: Mi a jó a futásban? Milyen érzés kint lenni egy versenyen?
1: Hát régebben, mikor én belecsöppentem ebbe a versenyszerű atletizálásban, akkor rég izgulós voltam. Szóval igen, azért mindenképp sokat számít, hogy nyilván edzésen vagyunk, vagy versenyen futok, de most manapság már ez inkább ez a pozitív adrenalin, ami eláraszt versenyzés közben, úgyhogy jó érzés futni nagyon.
0: Van, hogy ad egy nagyon nagy hype-ot, hogy ott vannak a nézők, hogy szurkolnak neked.
1: Persze mindenképp, hát a szüleim, a Kínez Egyesület társaim, mindenki a barátok, ismerősök, igen, azért ez mindenképp jó, hogy vannak ott kint nekem.
0: Azt árul de nekem, hogy van olyan, hogy csak úgy futsz, mert ahhoz van kedved?
1: Van ilyen, de valami őszintén van ilyen. Most már ez odáig fajult, hogy 2 napot nem bírok ki edzés nélkül, úgyhogy ezek a hétvégek elég szűkösek szoktak lenni.
0: Melyik eredményedre vagy a legbüszkébb?
1: Hát a legbüszkébb az mindenképp a magyar válogatottság, ami most idén is sikerült, már másodszorra, ami igazából nagyon felemelő érzés, hogy a magyar címert igazából úgymond magamra vehetem. Emellett még talán a felettpályás országos bajnokságon elért címvédésemre 200 méteren vagyok a legbüszkébb.
0: Hát ezek nagyon szuper eredmények. És milyen terveid vannak a jövőre nézve?
1: Hát nyilván most az egyetem itt a kérdés, hogy hova szeretnék menni tovább tanulni, és hogy az egyetem mellett szeretném-e tovább csinálni sportot, ezt egyelőre még nem nagyon tudom megválaszolni.
0: Esetleg valamilyen óriási álom, hogy olimpia?
1: Hát nekem most, ami így be van tervezve, és szeretném megvalósítani, az a jövőre megrendezésre kerülő 2022-es U20-as világbajnokság, amit így kitűztem magamnak célul, és boldogan mondhatom, hogy teljesen reálisan tűztem ki magamnak célul, szóval van rá esély. Én oda kijutok.
0: Nagyon sok sikert kívánok neked. Az elmúlt percekben Blauman Marcellal beszélgettem.

0: 97 Táskarádió, te is beférsz. A mikrofonnál Hauki Hanna és Nerebecki Máté.
1: Felnőttek és gyerekek rajonganak egyaránt a sci-fi műfajáért, akár regényről, filmről, sorozatról vagy videójátékról van szó. Ezek egyik legnagyobb képviselője a Star Wars, amiről valószínűleg mindenki hallott már egyszer az életében. Sokan nem tudják, hogy még a Star Warsnak is volt egy nagy sikerű elődje, Frank Herbert híres legénye, a Dűne.
0: A Dűne talán azért maradt sokáig a háttérben, mert a többi sci-finél sokkal több filozófiai kérdés vett fel, és rengeteg eleme a való világból lett átemelve. A regénynek már volt egy 80-as évekbeli filmfeldolgozása, de ez a film eléggé nagy bukás lett elavult látványa miatt. A 2000-es évek elején minisorozat is készült a Dűnéből, de ez szintén nem hagyott nyomot a köztudatban. Mivel idén össze támasztották fel a Dűnét, most összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat Frank Herbert kissé bonyolult, de annál érdekesebb világáról.
1: Az 1965-ös Dűne és annak folytatásai a több ezer évvel későbbi jövőben játszódnak, amikor az emberiség már szétszóródott az ismert világegyetemben. Ebben a korszakban hárman osztoznak a hatalmon. A nemesek tanácsa, vagyis a Lanzrad, az űrutazást és kereskedelmet irányító űrliga, és negyedik Shadan Paris a császár. A történet központjában két nemesi család harca áll, az Atreidesek és a Harkonnenek között. Ha ez az alaphelyzet a trónok harcára emlékeztet, ne lepődj meg, mivel George R.R. Martin ismerített ihletet ebből a világból.
0: A Dűne világában mindenfajta gondolkodó gép használata szigorúan tilos a gépek esetleges lázadása miatt, ezért a legtöbb technológia az emberi elme erőforrásaira támaszkodik, így jöttek létre az úgynevezett mentátok, akik lényegében emberi számítógépnek is tekinthetők. A legfontosabb anyag azonban egy tudatmódosító erőforrás, a fűszer, ami amellett, hogy meghosszabbítja az életet és megváltoztatja a fogyasztó külsejét, lehetővé teszi, hogy a használója rövid ideig a jövőbe lásson. Emiatt pedig különösen fontos az űrliga számára, hiszen a navigátorok így találják meg a biztos utat a galaxison keresztül.
1: A fűszer ugyanakkor az egész univerzumban csak egyetlen planétán lelhető fel, az Arrakis nevű sivatag bolygón, amit leginkább csak Dűneként emlegetnek. Ezt a bolygót nem olyan egyszerű gyarmatosítani, mint ezt sokan hitték, mivel a száraz felszínen fűszer hatása alatt álló nomádok, a fremenek portyáznak, akiket indiánok ihlettek. A felszín alatt laknak a Dűne talán legikonikusabb alakjai, a hatalmas homokférgek, amik egy kis dobbanás hallatára is prédejük felé siklanak.
0: A sci-fi főszereplője Paul, aki az Atreides száz hercege, és egyfajta messiás szerepet tölt be a történetbe, mivel egyfolytában látomások gyötrik az Arrakisról és a fremenekről. Paul kénytelen elhagyni otthonát, mivel apja Leto Atreides azt a feladatot kapja a császártól, hogy ő feleljen a fűszerbányászatért az Arrakiszon. A kegyetlen Harkonnenek helyett, akiket az erősen félelmetes és erősen túlsúlyos Harkonnen báró irányít. Mikor az Atreides háza sivatag bolygóra érkezik, hatalmas tragédiák veszik a kezdetét, és hiába istenítik az őslakos fremenek, még Paul sem tudhatja biztosan, hogy az univerzum megváltója lesz belőle, vagy csak egy újabb könyörtelen uralkodó.
1: Ez lenne hát a Dűne szövevényes világa, ami a Star Wars mellett a modern sci-fik új jövője lehet. Ti láttátok már az új filmet? Írjátok meg Facebookon! 97.5

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz. A mikrofonoknál Hedrik Mira és Gál Zsombor. Az elektromos rollerek az utóbbi időben az utcakép állandó részévé váltak, elsősorban nagyobb városokban, ahol a megosztás alapú szolgáltatások üzemelnek, de azon kívül is igaz ez, hiszen egyre többen választják közlekedési eszközként. Ugyanakkor bármennyire is 21. századi fejlemény az elterjedésük, klasszikusan olyan eszközről van szó, ami valójában már jóval régebben megjelent az utakon, több mint 100 éve.
1: Az elektromos rollerek eredete. A koncepció megalkotását már 1895-ben szabadalmaztatta bizonyos Mr. Ogden Bolton. A tervében egy elektromos motor általi hátsó kerékhajtású jármű szerepelt. Az elektromos motor egy 10 voltos akkumulátorra kapta meg az egyenáramot, amely 100 amper feszültséget volt képes leadni. Pár évvel később egy Ajax Motor elnevezésű cég kezdte meg a járművek gyártását, amely végül nem jutott el nagy mennyiségben a piacra. Elég testes eszközről volt szó, és a kor akkumulátor technológiája mellett biztosan nem is lehetett könnyű, valamint az elektromotor elképesztően termetes volt.
0: Jó 50 évvel később jelentős fejlesztések történtek, amelyek azonban még nem vitték sikerrel a piacra az elektromos rollereket. Egy Union Carbide nevű cég alkáli cellákkal próbálta meghajtani az elektromotort. Carl Cordes elnevezésű feltaláló pedig egy olyan hibrid rollert épített, amely 40 km távolságot tudott megtenni. Az Oranthic Corp nevű kis cég 1974-ben megépítette a The Charger elnevezésű járművét, amely 80 km/h sebességet ért el. A piacképes elektromos roller építésével több cég is megpróbálkozott, azonban továbbra sem sikerült átütő eredményt elérni.
1: A 2000-es évek áttörése. A modern elektromos rollerek az elmúlt 10 évben is jelentős fejlődésen mentek át, mind a biztonságos közlekedés, mind az akkumulátorok és a meghajtás területén. A meghajtás téren az első kerékbe integrált kis méretű elektromotorok jelentettek nagy ugrást. Az akkumulátorok energiasűrűsége javult nagy mértékben, így egységnyi kapacitás jóval kisebb méretben érhető el. Nem mellesleg az aksik tölthetősége is sokat fejlődött, valamint az elmúlt körülbelül 15 évben az ára is 80-85%-ot esett. Mindezek eredményeként jól irányítható, megbízható, könnyű eszközöket sikerült nagy mennyiségben gyártani. Másik jelentős erőrelépés az úgynevezett flotta operátorok megjelenése volt, melynek köszönhető nagy mennyiségben és vásárlás nélkül is széles körben elérhetővé váltak az elektromos rollerek. Ehhez természetesen szükséges volt az okostelefonok és az azokon keresztül elérhető mobilappok elterjedése is.
0: A városi közlekedési rendszerek túlterheltsége miatt évtizedek óta folyamatosan téma, hogy valamilyen jelentős innovációra szükség van, és a dolgok állása szerint az elektromos roller alkalmas eszköz lehet egy komolyabb átalakulás indukálására. Ugyanakkor még több olyan tényező is látszik, amelyek megoldása még várat magára. Nem lehet elmenni a szabályozás hiánya és a változatossága mellett, indokolt mind a rollerek közlekedési kategóriába sorolása, a vonatkozó biztonsági és közlekedési szabályok lefektetése, a jogosult felhasználói kör meghatározása, mint pedig ezen szabályok nemzetközi összehangolása. A magyar szabályozás még várat magára. Tekintve, hogy például a járványügyi helyzetben az elektromos rollerek a városon belüli tömegközlekedésnek is jó alternatívái lehetnek, és a nemzetközi példák szerint is egyre több országban igyekeznek tiszta vizet önteni a pohárba, reméljük, hogy a hazai szabályozás is mielőbb megszületik. Másrésztről az általános infrastruktúrában is jól ki kell jelölni a rollerek helyét. Jelenleg inkább tiltás szempontú a megközelítés, arról rendelkezik a szabályozó, hogy hol nem közlekedhetünk a rollerrel. Ahogy a kerékpárosokban állandó az igény a számukra kijelölt utak bővítésére, úgy igaz ez a rolleresekre is. Hiszen a városi tereink jóval nagyobb részét adtuk át a gépjárműveknek, mint a kerékpároknak. Ahogy arra Vitézi Dávid, korábbi BKK vezér is felhívta a figyelmet, persze, zavaró egy-egy járda közepén hagyott roller. Na de vegyük már észre, hogy a járda mellett vagy néha kellős közepén több tonnás fémdobozok állnak, amit jószerivel ugyanúgy egy ember használ. Lássuk a fától az erdőt.
1: Ti mit gondoltok a sok rollerről az utcákon? Használjátok őket? Írjátok meg nekünk Facebookon és Instagramon.

0: 97.5 Táskarádió, te is beleférsz, a mikrofonnál Batta Levente és Szűkő Barnabás. A városi élet átalakulása, a jövő városai és a kihívások, amelyekkel szembesülünk. A városi élet mindig is a civilizáció fejlődésének középpontjában állt. A világ népességének nagy része ma már a városokban él, és ez a tendencia a jövőben is folytatódni fog. Ahogy azonban egyre többen költöznek a városi területekre, új kihívásokkal és lehetőségekkel kell szembenéznünk. Hogyan fog kinézni a jövő városa, és milyen hatással lesz ez a lakosok életére?
1: Az egyik legfontosabb kérdés a városok növekedésével kapcsolatban a fenntarthatóság. Ahogy a városok egyre nagyobbak és zsúfoltabbak lesznek, a környezetre gyakorolt hatásuk is nő. A szén-dioxid kibocsátás, a közlekedési problémák, a levegőszennyezés és a hulladékkezelés mind olyan kérdések, amelyek sürgős megoldást igényelnek. A jövő városainak meg kell találniuk az egyensúlyt a növekedés és a fenntarthatóság között, hogy biztosítsák a lakók életminőségét és védjék a környezetet.
0: A közlekedés kérdése az egyik legnagyobb kihívás a városi életben. A jövő városainak közlekedési rendszereit újra kell gondolni, hogy hatékonyabbak és környezetbarátabbak legyenek. Az elektromos autók és a megosztáson alapuló közlekedési formák, mint például a car sharing és a ride sharing már most is nagy változásokat hoznak a városi közlekedésbe. De a jövő, az autonóm járművek, a drónok és a fejlett tömegközlekedési rendszerek is szerepet kapnak. Az önvezető járművek elterjedése jelentős hatással lesz a forgalomra, a parkolási igényekre és az utak kihasználtságára, de új kérdéseket is felvet például a szabályozás és az adatvédelem területén.
1: A városok infrastruktúrális kihívásai szintén nagy figyelmet

0: egyszerűbb, ahol az okos technológiák segítségével optimalizálják az energiafelhasználást, a közlekedést, a hulladékkezelést és a közbiztonságot. Az ilyen fejlesztések nem csak hatékonyabbá tehetik a városi életet, hanem jelentősen csökkenthetik a környezeti terhelést is.
1: Az urbanizáció növekedése azonban nem csak technológiai kihívásokat jelent, hanem társadalmi közlekedéseket is felvet. Ahogy a városokban egyre többen élnek, a lakhatás kérdése központi problémává válik. Az ingatlan árak sok városban már most is megfizethetetlenek a helyi lakosok számára, és ha már nem találnak megoldást a megfizethető lakás biztosítására, a társadalmi egyenlőtlenségek tovább mélyülhetnek. A jövő városainak egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy biztosítsák, mindenki számára elérhetőek legyenek az alapvető szolgáltatások és a lakhatás.
0: A lakhatáson túl a közterek és a közösségi élet is átalakul. Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kaptak azok a kezdeményezések, amelyek célja a városi közösségek erősítése és a közterek visszahódítása a lakosok számára. A városi zöld területek és a zsebparkok létrehozása nem csak a városi lakosok életminőségét javítja, hanem hozzájárul a környezeti fenntartatósághoz is. A jövő városai valószínűleg még nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a közterek fejlesztésére, hogy a városlakók szabadabban mozoghassanak, találkozhassanak és élvezzék a természet közelségét.
1: Az egészségügy és a városok kapcsolata szintén egy fontos kérdés. A városi lakosok általában több környezeti terhelésnek vannak kitéve, például a szennyezett levegőnek vagy a zajártalomnak, ami komoly egészségügyi problémákat okozhat. A jövő városainak egyik legfontosabb kihívása az lesz, hogy hogyan tudják csökkenteni ezeknek a környezeti tényezőknek a hatását, miközben javítják az egészségügyi ellátás hozzáférhetőségét. Az okos városok technológiái, mint például az egészségügyi adatok elemzése és a telemedicina segítenek abban, hogy az egészségügyi szolgáltatások gyorsabbak és hatékonyabbak legyenek.
0: A városi élet átalakulásával együtt a munka is jelentős változásokon megy keresztül. A jövőben egyre több munkahely lesz elérhető távmunkában vagy hibrid formában, ami új lehetőségeket teremt a városlakók számára. A digitális nomádok, akik bárhonnan dolgozhatnak, a jövő városainak fontos lakóivá válnak. Ezek az új munkavégzési formák új követelményeket támasztanak a városokkal szemben is, hiszen a gyors internet kapcsolat, a megfelelő munkakörnyezet és a közösségi terek mind alapvető igényé válnak.
1: A városok átalakulása tehát összetett és sokrétű folyamat, amely technológiai, társadalmi és környezeti kihívásokkal is jár. A jövő városai nem csak intelligensebbek és hatékonyabbak lesznek, hanem fenntartatóbbak és élhetőbbek is, ha sikerül megtalálni az egyensúlyt a növekedés és a környezetvédelem között. Az igazi kérdés az, hogy képesek leszünk-e időben alkalmazkodni ezekhez a változásokhoz, és biztosítani, hogy a városi élet mindenki számára jobb és élhetőbb legyen.
2: Yeah. Yeah.

0: Ktorík, pleťkár. Išo Tezenit.
1: Hello, this is Lady Gaga.
2: Hey, I'm John Newman.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: Minden este hotod ízik. Hello. Ez a Táska Rádió esti sója. 2 óra. Hírek a Táska Rádióban.
4: Színházi romok alatt találták meg a görög istennőt. Több a vörös hajú és kevesebb a kopasz ember. Eltűnt népszikla rajzait fedezték fel. A mikrofonnál Bali Villő. Felfedeztek egy 2 méter magas athéni szobrot rendkívüli részletes faragással, írja az Archeo News. A szobor a Törökország délnyugati részén fekvő Laodikeia ókori városából került elő. A lelet 2 méter magas, márványból faragták és Pallas athéni görög istennőt ábrázolja, jelentette be a török kulturális és idegenforgalmi miniszter. A szobrot a város nyugati színházában folyó ásatási és restaurálási munkálatok során tárták fel. Laodikeia régóta fontos régészeti lelőhelynek számít. A hivatalos közlemények szerint a leletet a színpadépületen belül találták meg, törmelék alá temetve. A szobor feje még nem került elő, de a megmaradt test nagy része sértetlen. Egy új kutatás szerint az elmúlt 10 000 év során a nyugat-eurázsiai evolúció közel 500 ellenállóként kialakulásához járult hozzá, ami befolyásolhatja az emberek külsejét és a különböző betegségekre való hajlamaikat, írja a Life Science. A kutatásban 1600 genomot vizsgáltak meg, amiből kiderült, hogy a természetes szelekció nem csak világos bőrszínhez, a vörös hajhoz, valamint a HIV-vel és a leprával szembeni jobb ellenálló képességhez vezetett, hanem csökkentette a férfiaknál jellemző kopaszodás és reumás ízületi gyulladásra való hajlamot is. Ez a felfedezés ellentmond annak a régóta fennálló nézetnek, miszerint az emberi evolúció a közelmúltban akadályokba ütközött, miközben a jelenség számos módon bekövetkezhet, például a mutáció, a természetes szelekció, a génáramlás és a genetikai sodródás révén. 16 eddig ismeretlen sziklarajzot azonosítottak egy mexikói lelőhelyen, írja az Archeo News. A felfedezés egy nagyszabású régészeti projekt közben történt, amely a Querétaro személyszállító vasútvonal építéséhez kapcsolódik. A kutatást a Mexikói Nemzeti Antropológiai és Történeti Intézet régészei végezték. A Hidalgo államban található El Venado nevezetű lelőhely, amelyet az 1970-es években jegyeztek fel, szoros kapcsolatban állt az ókori toltékok lakta Tula városával, amely a 10. és 12. század között virágzott és kultszerepet játszott a későbbi közép-amerikai kultúra kialakulásában. A székesfehérvári Deák Dénes Alapítvány kuratóriuma idén is meghirdette ösztöndíjpályázatát művészettörténészek, várostörténészek, néprajzkutatók, illetve e-tudományterületek doktori iskoláinak hallgatói számára. A pályázatokat június 16-ig várják és augusztus 1-jéig bírálják el. Új digitális platform indult a gazdátlan állatok örökbeadására. A közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány közleménye szerint a platformhoz az indulásakor már 10 állatvédő szervezet csatlakozott, köztük egyesületek, alapítványok, menhelyek és eprendészeti telep is, és a csatlakozók köre folyamatosan bővül. A fejlesztés mögött egy jól ismert probléma áll. Az örökbefogadható állatok hirdetései sokszor szétszórtan, nehezen követhetően jelennek meg, miközben a menhelyek túlterheltek, az érdeklődők pedig elvesznek az információk között.
0: Sporthírek a Táska Rádióban.
4: Augusztus 30-án Székesfehérváron a Met Arénában csap össze a 2025-26-os idény férfi és női bajnoka a Magyar Kupát megnyerő csapatokkal. Az egésznapos családi rendezvényt, mely a kézilabda ünnepe lesz, hagyományteremtő szándékkal hívta életre